0: Tanáim azok régiek, tehát azokat ugye a Történettudományi Intézetből hoztuk át, van még 18. század is közöttük.
1: Azért kérdeztem csak ezt, mert az nagyon jellemző, hogy milyenek a bútorok. Igen, történelmi, régi bútorok vannak, az íróasztal is egy régi íróasztal, a szekrények, van egy vitrin. Szereti ezeket a régi dolgokat?
0: Persze, természetesen nagyon szeretem, és különösen azért is, mert otthon, ahol lakunk, az egy modern 70-es évekbeli társasház, jó kicsi, három gyerekkel, ott természetesen nincs lehetőség ilyen típusú berendezés tartására, ott mindent felülír a célszerűség, illetve a holmik minél patentebb elhelyezése, az ugye nem ad lehetőséget ilyen bútorzatra, de itt erre volt lehetőség.
1: Ha már itt tartunk, akkor hadd szúrja közbe valamit. Váci Péter neve mond valamit?
0: Természetesen, hát a Magyar Szellem Történeti Iskola egyik legnagyobb alakja volt, középkor történész. Alapvetően a két háború között volt a virágkora, de ő elég sokáig élt, még a szocializmus alatt is, bár azért meglehetősen visszaszorított munkakörülmények között.
1: Na csak azért kérdezem, mert én egyszer becsöngettem egy Baross utcai lakásba, ahol éppen véletlenül otthon volt Váci Péter, 90 éves volt, és beléphettem a lakásába. És az valami fantasztikus dolog volt, mert az a lakás maga volt egy múzeum. Olyan bútorok voltak, olyan képek voltak, amik egyszerűen fantasztikusak voltak. És akkor kihúzott egy ilyen Mária Terézia korabeli ilyen sok fiókos kis szekrénykéből egy fiókot, ott a vatták közül kivett egy kis szobrocskát, fából készült, festett, és akkor remegett a kezem, mert 90 éves volt. Én attól féltem, hogy esetleg elejti és eltörik. És ahogy remegő kézzel mondta, hogy ez nagyon régi, mink korabeli, eredeti a festék, szeretné a múzeum megvenni, nincs elég pénze hozzá. Aztán, ha jól tudom, halála után mindez egy múzeumba került, talán Győrbe, de ez nem biztos.
0: Igen, lehetséges, és ez tulajdonképpen azért, ahogy Váci Péter ír, de talán lehetne mondani Győrfi Györgyöt, vagy Benda Kálmán, tehát ezt a régi nagy generációt, aki még a II. Világháború előtt indult, és még tulajdonképpen azokat a mondjuk életmódbeli ideálokat is hordozta, amelyek egy két háború közötti vagy egy monarchiabeli egyetemi professzornak az életvitelét jellemezték. Most, hogyha eljönne bárki az én lakásomba, és egy idegenvezetést tartana, vagy akár bár a kollégáim nagy részének a lakásába, ha csak valaki nem örökölt valami hasonlót, akkor azért abszolút nem ezt a világot látná, hanem ezek általában modern, kisbelmagasságú lakások, tele rakva gyerekruhával és könyvekkel. Tehát, hogy én azt gondolom, ez egy kicsit sajnálkozva is jegyzem meg, hogy a mi generációnknak már nem adatott meg az, hogy a tudományos életben vagy a társadalomban betöltött pozíciójához méltó, vagy ahogy ő azt elképzelni, hogy milyen is lenne jó olyan lakás körülmények között lakja. Hát ez mondjuk, hogyha így a szívfájdalmaimat sorra kéne venni, nincsen sok, de ez kétségtelenül az egyik.
1: Ha már említette a nagy történész generációt, mennyire ismerte őket? Tehát olyan neveket tudok mondani, mint Kosári Domokos, Esz Jónás Ilona, Ervárkonyi Ágnes, Májusz Elemér, Szabad György, és még sorolhatnám. Mennyire került velük kapcsolatba, és mennyire volt inspiráló az ő tevékenységük?
0: Igazában véve a mi generációnk volt az utolsó olyan generáció a történelemben, aki ezt a két háború között indult generációt még éppen elkaphatta. Tehát akiket felsorolt, ők hát vagy a 40-es, 50-es években végeztek, tehát még legalább így a gimnáziumi éveik a Horthy korszakra estek, vagy hát többek, akiket említett, azok még kifejezetten a Horthy korból maradtak itt, legalábbis akkor szerezték meg a diplomájukat, doktori fokozatukat, vagy már tanítottak is, mint Májusz Elemér. Nyilván az idősebbeket nem ismertem, Májusz Elemért akkor temették, amikor én az ötös kollégiumba beköltöztem, tehát, hogy őket már nem ismertem. Györfi Györgyöt egyetlen egyszer láttam egy tihanyi konferencián 2000-ben, de természetesen mondjuk Várkonyi Ágnest nagyon jól ismertem, és tanárom is volt. Tehát azt mondhatom, hogy nagyjából aki a 20-as években született generáció volt, az, akit még mi ismerhettünk az egyetemről, Kosári Domonkossal is találkoztam, de számomra igazából a leginkább meghatározó érdekes módon nem ez a vonal volt, hanem az egyházi vonal, amit életem egyik legnagyobb ajándékának tekintek, hogy valamikor az egyetem éveim legeslegelején nagyjából a véletlennek köszönhetően összetalálkoztam Páter Lukács Lászlóval, jezsuita szerzetes volt, aki egész szakmai életét Rómában töltötte. Ő Kalocsán indult tanárként, de nagyon fiatalon ugye emigrált, a többi jezsuitával együtt, ő Rómába keveredett, és mint olyan, aki törtem szakos is volt, és latinul tudott, beosztást kapott a levéltárba, ott dolgozott hosszú évekig, majd átrakták a rendtörténeti intézetébe. Akkor még ezek a központi Rómában működő szerzetesen történeti intézetek nagyon aktívak voltak, mindegyiknek volt folyóiratuk, forráskiadvány sorozatuk, monográfia sorozatuk, és Páter Lukács több magyarral együtt, így például Polgár Lászlóval vagy Szilas Lászlóval, Fehér Józseffel, Arató Pállal együtt ennek a történeti jezsuita, római jezsuita történész műhelynek volt a tagja, illetve bizonyos értelemben, szellemi értelemben a vezetője is, és én 1990-ben találkozhattam vele, mert ő akkor hazajött Budapestre, hogy itt egy úgy gyakorlatilag a semmiből teremtsen egy magyar jezsuita rendtartományi levéltárt, én rögtön mellé szegődtem ilyen segédnek, pakoltunk, stb. 1910-ben született egyébként, tehát mondjuk nálam 59 évvel volt idősebb, és hát életem azt hiszem egyik legmeghatározóbb élménye volt a vele való közös munkálkodás. Ugyanígy egy másik jezsuita, Bencés, aki 1905-ben született, Vanyó Tihamérőt, még a gimnáziumi éveim alatt ismertem meg. Ő volt a Magyarországról kiinduló vatikáni kutatásoknak az egyik legnagyobb mestere. A 30-as években folytatott vatikáni kutatásokat, aztán a 60-as években visszatért, több forráskiadványa jelent meg ebben a témában, és hát én szerintem, aki a saját korában a módszertanilag is, és elméletileg is a legmagasabb szinten művelte ezt a fajta levéltári kutatómunkát és a levéltári források közvetételét, az Vanyó Tihamér volt. Tehát ő volt a másik, ilyen, de például találkoztam Bárdos Kornél zenetörténésszel, ciszterci szerzetessel, az is egy nagyon nagy élmény volt. Tehát, hogy igazában véve engem, ami az én szakmai indulásomkor nagyon meghatározó volt, az nem a világi történetírásnak az akkor élő nagy klasszikusai, hanem sokkal inkább ez az egyházi vonal. Én azt hiszem, hogy nem véletlen, hogy tulajdonképpen ebbe az irányba ment el a pályafutásom is.
1: Kedves hallgatóink, Önök a Kvaterka műsorát hallják, műsorunk vendége Molnár Antal történész. Részben itt már szó esett az indulásról, de annyit olvastam az önéletrajzából, hogy Sárosdon született egy vidéki gyerek. Hogy került a történettudomány közelébe, most ha elindulunk a kezdetektől?
0: Igen, hát ez valóban nem volt magától értetődő, tehát nem egy bejáratott úton kerültem én a bölcsészkarra, mi családunkban soha senki nem volt, nem hogy bölcsész, de még tanár sem, tehát igazából egy ilyen alsó középosztály kispolgári millió talán az, ami a családunkat jellemezte. És
1: hát, bocsánat, mert mivel foglalkoztak a szülei?
0: Édesapám erdőmérnök volt, de első generációs értelmiségi, édesanyám pedig ő felvidéki, ő könyvelő volt, az erdészetnél dolgozott, ahol édesapám is.
1: És lehetett volna erdész, járta az erdőt, biztos, tud gombát szedni, gondolom én, ismeri a gombákat.
0: Hát annyira nem ismerve a gombákat, egyébként szerintem édesapám sem ismerte a gombákat, de a fenyőfákat például egész jól megismertem már gyerekkoromban, mert egy olyan erdőben laktunk, ami korábban grófi arborétum volt, és nagyon sok, ha jól emlékszem, 8-10 féle fenyőfaj volt, hát már elég ramagy állapotú, de a jegenye fenyőtől a Douglas fenyőig és a vörös fenyőig, tehát olyan, ami azért nem őshonos egy mezőföldi átlagos erdőben, ez megtalálható volt abban az erdőben, ahol laktunk, mert ez az erdészség, ez azt is jelentette, hogy az erdőben volt egy szolgálati lakás, tehát ilyen értelemben valóban az erdőben töltöttem a gyerekkoromat.
1: Na de akkor ez nem egy ilyen szokványos falusi gyerekkor volt? Tehát nem úgy volt, hogy az istállóban ott a tehén, és reggel megfejték, és stb. Tehát nem ilyen volt?
0: Nem ilyen volt, elsősorban azért nem ilyen volt, mert a szüleim közül egyik sem volt klasszikus értelemben, sőt, semmilyen értelemben falusi. Tehát én nem egy sárosdi, tehát nem tudom visszavetni a hantosszéki kunokig a családfámat. Édesanyám lévai volt, vagyis hát még él természetesen, felvidéki, tehát ez Bars megye, ez a közép, mai Közép-Szlovákia, édesapám pedig a gyökereit tekintve Győr megyei Écsi, részben meg polgárdi. De igazában véve senki nem jött paraszti sorból a szó klasszikus értelmében, ők úgy kerültek Sárosdra, hogy ott volt munkai szolgálati lakás. Nekem egyetlen rokonom se volt a faluba, és egy kicsit így a falun kívül is éltünk azzal, hogy az erdészházban is nem bent a faluban. Állatok voltak, mondjuk tyúkok maximum, meg kutya, macska, de igazából nem ez a klasszikus falusi élet volt, ami
1: De hát akkor egy kicsit egyedül volt. Ott volt a falu, ott voltak önök, és akkor ilyen elveszett, bejárt az iskolába, gondolom én, nem tudom milyen iskola volt, hogy 4 osztály külön vagy egybe, de hát akkor a falusiak azt mondták, hogy ja, itt jön az erdész fiú, de ő egy más világ.
0: Azt hiszem, egy picit így ez sarkítva van, de azt hiszem, hogy az alapok az természetesen így van. Tehát volt maga a falusi társadalom, és voltak az, úgy hiszem, az erdei gyerekek, mert nem egyedül voltunk ott többen, 4-5 családért, és az ő gyerekeik voltunk hát nyilván szorosabb kapcsolatban, és hát bejártunk, 8 osztályt jártunk, mert Sárosdon egy teljesen normális falusi iskola volt, és ezt mindig el szoktam mondani, hogy semmivel se volt rosszabb egyébként, mintha mondjuk Fehérvárra jártunk volna, vagy behordtak volna onnan Pestre, ami akkor abban az időben, ugye hát én a 70-es, 80-as évek fordulóján voltam általános iskolás, ez teljesen elképzelhetetlen volt, mindenki ott járt iskolába, ahol ugye született vagy élt, tehát ez egy teljesen természetes, és szerintem nagyon pozitív dolog is volt. Tehát én ezt nagyon jónak tartottam, és egy teljesen jó képzést kaptam, egy olyan képzést, amivel simán felvettek Pannonhalmára, de egyébként a mi osztályunkban, ugye Pannonhalmán volt egy angolos osztály, az jellemzően a pestiek, és volt egy latinos németes osztály, ez meg jellemzően a vidékiek. Hát ez egyébként érdekes, de tényleg így voltam, 4 pesti volt a 40-ből, és a többiek is vidéki gyerekek voltak, ugyanúgy iskolába jártak, mint én, és fölvették őket Pannonhalmára.
1: Na de miért Pannonhalmára jelentkezett? Hát jelentkezhetett volna akárhova, Székesfehérvár közel volt a gimnáziumok, miért Pannonhalma?
0: Hát igazából véve ez is egy ilyen érdekes szerencsének köszönhető. Én azért nagyon sokat olvastam gyerekkoromban. Lényegében kiolvastam a plébániai könyvtárt. A plébánosunk, aki egy ciszterci szerzetes volt, Bácskai Sándor Keve, ő nekem gyakorlatilag kölcsön adta a plébániai könyvtárt. Mindig vittem haza 3 könyvet, és akkor vittem vissza a 3 könyvet. Tehát, hogy én gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a két háború közötti vallásos irodalmat szerintem egészen magas szinten megismertem. Nem az akkori ifjúsági regényeket, meg lelkiségi irodalmat, és hát nyilvánvalóan volt egy erős, tehát anyukám nagyon vallásos volt, jártunk templomba, ami egyébként azon a vidéken, szintén egy picit így kilógtunk ott abból a sárosdi millióból, azért ezek a mezőföldi hagyományosan cseléd múltú falvak nem voltak olyan vallásosak, szóval ez nem azért a nyugat Magyarország, stb. Tehát, hogy ebben is kilógtunk, és akkor volt egy tévéműsor, amit az akkori vallási szerkesztőség, ami valahogy akkor alakult a 80-as évek elején készített, Pannonhalma a zsidómentésben. Ezt sokszor leadták, ezt a dokumentumfilmet, és szerintem egy csodálatos, egy nagyon jó dokumentumfilm volt, és én ezt láttam, és ott szó volt arról, hogy mi is ez a Pannonhalma, mert egy átlagember nem tudta, hogy mi ez, és akkor szó volt arról, hogy itt van egy iskola, van egy hatalmas régi könyvtár, stb., és nekem ez annyira megtetszett, hogy elkezdtem rágni a szüleim fülét, hogy én ide szeretnék menni iskolába, és akkor ők beszéltek a plébános úrral, meg én is, és akkor mondta, hogy persze oda lehet menni, stb. Kellett ugye plébános ajánlás, meg püspöki ajánlás, meg egyebek, és akkor hogy próbáljuk meg. Ősszel volt a, vagyis ősztél fordulóján a felvételi, hogyha valakit nem vesznek fel, akkor a simán tudjon még menni. Akkor még ugye nem volt ez a felvételi rendszer, csak oda volt, és akkor fölvettek, és akkor oda mentem, és aztán utána az öcsém is oda jár. De Sárosdon mi voltunk a legelsők, akik én nem tudom, hogy valaha is járt-e onnan, akár bármilyen más egyházi iskolába korábban valaki.
1: És akkor ez jó volt, nem bánta meg, nem mondta azt, hogy jaj, máshova kellett volna mennem, vagy éppenséggel arra gondolt, hogy a legjobb helyen vagyok.
0: Hát én arra gondoltam, és abban különbözöm talán több iskolatársamtól, hogy én most is így gondolom. Tehát bennem, én azt gondolom, hogy...
1: Bocsánat, de hát még ők nem így gondolják?
0: Hát azért nyilván Pannonhalmaz egy nagyon sajátos világ, ami valakinek nagyon-nagyon jót tesz, valaki nagyon jól megtalálja benne magát, valaki meg kevésbé. Ez természetes, ahogy ön is megkérdezte, hogy tehát mehettem volna Fehérvárra is, és valóban szerintem sok embernek az, hogy bejár Fehérvárra a gimnáziumba, és onnan minden nap hazajön, alapvetően 18 éves koráig otthon van, az egy biztonságot ad, és ő ott jobban érzi magát.

0: gészte, hogy ki hol született, meg honnan jött, meg kinek a fia lánya.
1: Hát ezeket böngésztem, de az az igazság, hogy nem teljesen önszántamból. Tudnélek, a plébános úr, amikor fölismerte azt, hogy engem ilyesmi, ilyen munkára lehet használni, akkor rögtön megkaptam mind a három anyakönyvet, ugye kereszteltek, temetettek és bérmáltak anyakönyvét, és ő megcsinálta valameddig a 60-as vagy 50-es évekig a névmutatót, és mondta, hogy akkor én fejezzem be.
0: Úgy, ja, és akkor egy Excel táblázatot kellett csinálni, hát Excel még nem volt.
1: Excel még nem volt. Volt egy ilyen rendszer, és akkor gyakorlatilag egy névmutatót készítettem az anyakönyvekhez, nem tudom, 6. koromban. Szerintem ma is azok a névmutatók vannak, legalábbis addig, amíg én 80-as évek elejéig megcsináltam. Úgyhogy ilyen értelemben ez már egy kicsit a történészi munkába való bevezetés is volt.
0: És akkor az iskolában ott voltak az osztálytársai, és akkor mondta nekik, hogy a te dédapád az innen jött meg, stb.
1: Az talán ennyire nem, de az biztos, hogy most így visszaemlékezve, tényleg erre nem gondoltam már erre a dologra, körülbelül 45 éve, hogy azért ez biztos, hogy egy hasznos és érdekes, meg az, hogy az ember megtanulja ezeket összekötni, mert hát tulajdonképpen az anyakönyv az egy rendkívül fontos forrás ma is a történeti kutatásban, és ugye én ezt már olyan 12 éves koromban ugye így megtapasztalhattam, hiszen hát egy ilyen névmutató az óhatatlanul összeköt neveket, családokat, stb. Szóval ez egy nagyon érdekes dolog volt, és egyébként történészként is használtam elég sokszor régi, hát törökkorra foglalkozom, törökkori anyakönyveket, azért Sárosdon ilyen régiek nem voltak. Ezek a 18. század legvégén, 19. században kezdődtek.
0: A pannonhalmi gimnáziumból egyetemre jutni sokáig nem volt könnyű, és ha mégis, akkor leginkább természettudományi karokra. Ön történész akart lenni, tehát társadalomtudományi karra jelentkezett, akkor már ez nem volt gond?
1: Nem, de a kérdés teljesen jogos, ugyanis amikor Pannonhalmára mentem, ugye az én általános iskolai tanáraim, akik különböző rosszallással nézték azt, hogy például én templomba járok, meg szóval ez azért nem számított annyira sikkes dolognak egy 80-as évek elején egy kelet-dunántúli általános iskolában.
0: Bocsánat, de ők mondták, tehát szóvá tették a gyereknek, a diáknak?
1: Hát volt, hogy mondták is, igen, nem, azért nem akarok itt mártírkodni, tehát nagy üldöztetésben nem volt részem, de volt, hogy mondták, vagy mondjuk, amikor valamilyen úttörő tisztségre megválasztottak, akkor a végén megsemmisítették a választás azzal, hogy aki templomba jár, az nem lehet csapattitkár. Hát én nagyon, nagyon régen örültem ennyire valaminek, hogy ezt megfúrták, tudnélik, ha valamire nem vágytam, akkor az ilyen típusú úttörő tisztség volt. Tehát, hogy igen, ez azért számított, és azt viszont számon tartották, hogy amikor elmentem Pannonhalmára, több tanára mondta, hogy szerinte ez butaság a részemről, mert ha én történelemmel, irodalommal akarok foglalkozni, akkor majd a felvételén megnézhetem magam, mert nem fognak fölvenni. Egyébként ez egy teljesen jó indulatú figyelmeztetés volt a részükről, és azt hiszem, hogy 84-ben, amikor én oda mentem, ez végül is egy reális probléma volt, tehát én ezt abszolút pozitívan emlékszem vissza ezekre az aggodalmakra a részükről. Ugyanakkor, amikor 88-ban érettségiztem, hát akkor ez már az ilyen értelemben a múlté volt, úgyhogy egy csomóan mentünk nem csak innen, hanem például a pesti piaristáktól is volt több évfolyam társam, akik történelem szakra jöttek.
0: Kedves hallgatóink, Önök a Kvaterka műsorát hallják a Magyar Katolikus Rádióban. Műsorunk vendége Molnár Antal történész, én Sályi András vagyok. Az egyetemi évek, nem tudom, kollégista volt nyilván, az egyetemi évek, a kollégium, az ötvös kollégium, az már nem volt az a legendás kollégium, vagy azért mégis?
1: Hát inkább, hogyha mondjuk a kortársaimra gondolok, vagy a mi akkori szándékainkra, akkor inkább úgy fogalmaznék, hogy újra a legendás kollégium volt. Tudnélik, hogy az ötös kollégium, a legendás kollégium az 48-49-ben megszűnik, majd a 50-es, 60-as években újraindul valamilyen formában, ami bizonyos szakkollégiumi elemeket visszatekintett, vagy azokat képviselt a régi kollégiumból, de természetesen nem lehetett, nem volt az a kollégium, amely a 1948 előtt, tehát amit felszámoltak. És az, hogy ez végül is így megindulhatott, abban az akkori igazgatónak, Tóth Gábornak nagyon komoly érdemei voltak, őt követte Szijjártó igazgató úr, aki tulajdonképpen ezt a hagyományt folytatta, de azért egy alapvetően a kései létező szocializmus világához adaptálva.

0: Na most itt 89-90 után volt egy kollégista generáció, aki viszont nagyon szeretett volna visszatérni a régi kollégium eszméhez, akinek a szemében ez a Tóth Gábor Szijjártó féle vonal egyfajta megalkuvást jelentett, és a szocializmus tovább élő örökségét, és hát ott bizony elég komoly küzdelmek voltak, az, hogy akkor az igazgatót tulajdonképpen hát leváltották, akkor hoztak új igazgatókat, próbálkoztak azzal, hogy visszaállítsák a kollégiumnak ezt a régi szellemiségét, régi igényességét, stb. Akkor ugye nagyon sok régi kollégista megjelent a kollégium körül azzal, hogy hát ő ebben se, ez olyan, mint a cserkész mozgalom lehetett akkor, amennyire én erre így visszaemlékszem. Megjelentek ezek a 80 éves rövidnadrágos bácsik ott a mozgalomban, és akkor ott buzogtak. Na hát egy kicsit ilyen volt ez a mi kollégiumi világunk is a 90-es évek első felében. De mondjuk ettől függetlenül, vagy ezzel együtt én azt gondolom, hogy a másik nagy formáló erő az az ötös kollégium volt Pannonhalma után. Tehát hogy akár még ezekkel a sokszor utólag fölöslegesnek, vagy hát eltúzottnak tekinthető küzdelmekkel is, azért tulajdonképpen ez egy olyan világ volt, ami szintén valamiféle nagyon magas szellemi igényességre nevelt.
1: Én úgy gondolnám, hogy ön ezeket a kollégiumi küzdelmeket, ezeket egy kis távolságtartással követte, hátrahúzódva is figyelt, hogy a többiek mit csinálnak, de tényleg így volt, vagy valamelyik oldalra odaállt?
0: Hát nagyjából egészében így volt. Ennek ugye két oka is van. Az egyik oka az az, hogy amikor ezek ugye kulmináltak, akkor én elsős másodikas voltam. Most épp akkor leszerelt Pannonhalma egy év lenti, katonaság.
1: Arról még beszéljünk, persze.
0: Igen, egy év lenti katonaság. Én nagyon örültem, hogy Pesten vagyok. Egyetemista, nekem ez egy óriási dolog volt. Ugye ilyenkor az ember meg akarja váltani a világot, akkor kezdődött az, hogy eljártam a jezsuitákhoz, akkor én kutatni szeretnék, akkor egyházi források, hát akkor még ezek. Tehát azok a dolgok, amik ma már teljesen evidensek, most nem csak azért, mert az interneten egy kattintással ott van rengeteg minden, hanem azért is, mert ugye sokkal, tehát előbbre haladt ez a tudomány ahhoz képest, ahol volt ez a 80-as, 90-es évek fordulóján. Tehát úgy éreztem én akkor, hogy hát itt annyi mindent lehetne csinálni, meg annyi kutatni való van, föltárni való van. Alapvetően ugye elkezdtem tanulni franciául, akkor olvastam németül, úristen, ott mennyi minden van, már Magyarországon nincs semmi. Akkor igazából csak a Lengyelországra tekintettünk. Hát Lengyelországban az egyháztörténelem ezerszer jobb állapotban volt, fejlettebb volt, komolyabb emberek művelték, mint Magyarországon. Ebben egyébként nagyon komoly iránytű volt Somorjai Ádám bencés tanárom, akinek ugye nagyon-nagyon jó lengyel kapcsolatai voltak, aki kicsit bevezetett ebbe a világba. Szóval ott hirtelen egy olyan kapu nyílt ki előttem, hogy én egyszerűen, most ez lehet, hogy kicsit önző módon hangzik, sajnáltam az időt arra, hogy éjszakában nyúló kollégiumi gyűléseken fenekedjek az egyik vagy a másik igazgató ellen.
1: Amikor Kosári Domokos azt mondta, hogy ő Párizsban volt ösztöndíjjal, és én kérdeztem tőle, hogy és a párizsi kis kocsmák világa, akkor ő azt mondta, hogy nem, csak a könyvtár. A budai kis kocsmák világa ott a feneketlen tó körül azért valamennyire megérintette?
0: Természetesen megérintett, meg hát ugye a kollégiumnak ez a nagy mondjuk haszna is, meg csábereje is, hogy ugye együtt vagyunk, hasonlókorú fiatalok, és hát ugye ezekről a dolgokról, amikről most mi beszélgetünk, ezek nyilván akkor is megfogalmazódtak bennünk, és ezeket valakivel ki kellett beszélni. Tehát elég sokat koptattuk a sajnos ma már nem létező budai Ménesi út, Bartók Béla úti kiskocsmák padjait.
1: Valaki azt mondta, hogy az egyetem azért érdekes többek között, nem csak azért, mert az ember olyan dolgokat tanul, meg a tanárok olyanok, hanem azért, mert a diákok olyanok, tehát hogy olyan szellemi környezetbe kerül. Ez nagyon inspiráló volt az egyetemen?
0: Én azt hiszem, hogy igen. Tehát, hogy a mi évfolyamunk egyébként nagyon jó volt, nagyon sokan kerültek be a felsőoktatásba, meg a kutatói szférába, tehát szerintem a korábbiakhoz képest is, azért is, mert több lehetőség volt. Tehát többekkel beszélgettem, akik fölöttünk jártak, akár 5-10 évvel, sokkal kevesebb lehetőség volt. Tehát sokkal több, nagyon komoly dolgokra hivatott fiatalember, került aztán középiskolába, megnősült gyerekek, tanítás, munka, stb. Tehát, hogy végül is nem lett belőle úgymond tudós, de akár lehetett volna. A mi generációnk olyan szempontból is szerencsése volt, hogy nagyon sok új lehetőség nyílt. Hát gondoljunk csak az egyházi egyetemek alapítására. Volt egyébként egy generációs őrségváltás a kutatóintézetekben, és ennek semmi köze nem volt a politikához, ez egyszerűen egy ilyen életkor. Tehát, hogy vannak olyan generációk, amiből több megy be, és amikor aztán ők nyugdíjba mennek, akkor abból a generációból kerül be több a kutatói szférába, akik pont akkor vannak abban az élethelyzetben. Tehát reprodukálódnak ezek a generációs mondjuk pufferek, vagy tömegek, tehát hogyha 10-en elmennek nyugdíjba, mert mindenki 28-as, akkor azok kerülnek be, akik amikor ők 65 évesek voltak, akkor voltak mondjuk 25 évesek. Tehát, hogy ez sajnos így reprodukálja magát. Itt az intézetben is egyébként ez jól látszik. Ennek semmiféle politikai vagy összeesküvés elmélet jellege nincsen, ez egyszerűen így alakul.
1: A tanítás, mert mondta, hogy mások elmentek tanítani, megjött a házasság, gyerekek, stb. Az ön életében jött a házasság, gyerekek a pesti világgal együtt, pesti idézőjelben mondom, mert igazából budai, jött a nagy szerelem, és aztán jöttek a gyerekek?
0: Igen, hát tulajdonképpen ez volt a feleségem, Bartal és Mónika, ő évfolyamtársam volt, latin történelem szakosok voltunk mindketten, lényegében az a egyetem után össze is házasodtunk, és aztán itt értünk azóta is, úgyis a 12. kerületben, most ez a második lakás, amit koptatunk, tehát azért olyan sokszor nem költöztünk. Ami a tanítást illeti, viszont igazában véve én nem, tehát az úgy sosem gondoltam komolyan, hogy én egy középiskolába tanítsak. Tehát én azt hiszem, hogy nekem ilyen tanári hivatásom nem volt.
1: Na de az egyetem, hát egyetemen tanít.
0: Egyetemen tanítok, és az valljuk meg őszintén, az egy teljesen más feladat, mint mondjuk nyelvet tanítani, vagy akár történelmet tanítani egy gimnáziumban. Tehát az egyetemen tanítok, és ezt szeretem is csinálni. Tulajdonképpen mindig is tanítottam, és ebben egy picit különbözök is a kutatóintézeti kollégáimnak egy jelentős részétől, mert azért nem azt mondom, hogy senki se tanít, többen tanítanak, de azért nem jellemző, hanem tanít mindenki. Én viszont tulajdonképpen sokkal többet tanítottam, mint amennyit kutatóintézetben töltöttem.
1: Kicsit ellenkezek. Igazán jó tanítani a középiskolában jó, a gimnáziumban, ahol ott van az a fiatal generáció, tizenévesek, akik még igazán fogékonyak, az egyetem az más világ, az egyetemen már messze nem kerül olyan közel a tanár a diákokhoz, mint a középiskolában. Ez körülbelül stimmel, vagy nem egészen így gondolja?
0: Nem, abszolút stimmel, sőt, még ezt fokoznám, vagy tetézném azzal is, hogy a gimnáziumban ott lényegében válogatás nélkül ott vannak azok a fiatalok, akik közül kikerülnek majd a Nobel-díjas fizikusok, a zseniális orvosok, stb. Míg mondjuk az egyetemen már csak azok vannak, akik arra a szakirányra mentek, és sajnos hát ezt hozzá kell tennünk, hogy a bölcsészkarnak a presztízse, ez egy világjelenség, vagy európai jelenség. A bölcsészkarok presztízse az elmúlt évtizedekben sokat csökkent, ez azt jelenti, hogy nagyon sok olyan fiatal is jön, aki hát jobb hiány, vagy néhány évet még a munkaerőpiacon kívül kíván tölteni. Tehát sajnos, és ez az ELTE-n is megvan, ez a tendencia. Tehát sajnos a diákoknak az érdeklődése, lelkesedése, tehetsége, szorgalma azért nem mindig áll a legmagasabb szinten. Ez egy szomorú dolog, de hát ez egy sajnos ténykérdés. Azt hiszem, hogy egyetlen kollégám sem vitatkozna ezzel. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek nagyon-nagyon jó diákok. Mindig is voltak. Én nagyon tulajdonképpen szerencsésnek is tudhatom magam. Nagyon-nagyon jó diákjaim voltak, akik nálam szakdolgoztak, aztán nálam doktoráltak, és ma már kollégáim akár itt az intézetben, vagy akár az egyetemen, vagy van olyan diákom, aki európai pályázatot nyert, ugye ERC Consolidated Grantet, Mihalik Béla, hát ő például, tehát azt lehet mondani azért az a Nobel-díja a mi szakmánknak, tehát én nagyon-nagyon büszke vagyok rá, de a többiekre is. Tehát, hogy abszolút nincs okom panaszkodni, úgy gondolom, de a nagy tömeg, akivel az ember találkozik az egyetemen, ott az sajnos az az elmúlt évek, évtizedek eredménye. Tehát a bölcsészet tudományoknak a presztízs vesztesége, vagy talán a kicsit így, hogy máshova helyeződött a hangsúly, emiatt azért kétségtelen, hogy egy gimnáziumban könnyen elképzelhető, hogy inspiratívabb közeggel találkoznék.
1: Kis kitérő. Mert mondta, hogy jött a szerelem, megházasodott, meg beszélt arról is most, hogy milyenek a diákok az egyetemen, mondjuk az ön generációja, meg a mai fiatalok között, a mai 20 évesek között, meg az akkoriak között. Mi a különbség?
0: Hát azt hiszem, hogy ezt nagyon nehéz ilyen gyorsan, vagy hogy mondjam, tehát ilyen kicsit lehet.
1: Kapásból, igen, tudom, ez a nehéz kér. És ma úgy mondják, hogy Z, meg Y, meg mindenféle generáció, amit én marhaságnak tartok, bocsánat, hogy így fogalmazok, én azt mondanám, hogy a 20 évesek.
0: Igen. Talán ami alapkülönbség, hogy egészen más az információhoz való viszonyuk. Más volt nekünk, és más nekik. Tehát az, hogy mi egy bizonyos mennyiségű információhoz eljussunk, az rengeteg munka. Rengeteg munka volt könyvtárba járni. Sokszor nem találjuk meg, nem hozzák ki azt a könyvet. Ha egy külföldi könyv kellett, ami magyar könyvtárban nincs, akkor várni fél évet, évet, két évet, amíg kijutok egy olyan ösztöndére, és eljutok egy olyan könyvtárba, ahol azt a könyvet. Aztán van-e pénzem fénymásolni, stb. Nem az lefényképezni. Tehát, hogy vagy szabad-e egyáltalán, vagy ugyanez vonatkozik a levéltári kutatásra, de mindenféle információra ez vonatkozik. Ma az információ teljesen más a viszony, egy-egy kattintásra tulajdonképpen kérdéseket meg lehet válaszolni, szakirodalmak százai, ezrei jönnek föl az interneten, stb. Na most ez kétségtelenül egy kicsit a tudáshoz való viszonyt, nem kicsit retteltesen, átformálta. Tehát, hogyha ami a legnagyobb különbség, az talán az, hogy nincsen meg az az út, ami elvezet ehhez a tudáshoz, nem az az út vezet el a tudáshoz, és így tulajdonképpen rengeteg dolog sokkal könnyebb lett, de ennek következtében igazából nem is szerzik meg azokat a skilleket, amiket mondjuk mi megszereztünk. Mindig azt szoktam nekik mondani, amikor próbálom őket rávenni, hogy elmenjenek könyvtárba egyébként teljesen reménytelenül és esélytelenül, hogy nem az a gond, hogy ők ezt már ennyire gyorsan megszerzik, mert mi is megszereztük, vagy nem akarom most itt a luttólat, meg a nem tudom én mit írógépet visszasírni. Csak hogy mi is így szerzünk ma már sokszor információt, én magam is. Hát nyilván, hogyha kell, van egy új téma, vagy van egy személy, akkor nem kezdek el lapozgatni könyveket, hogy hát ha találok rá, majd beütöm az internetre, kijön, hogy ki volt az illető, és kijönnek a főbb szakirodalmak, meg minden. Tehát, hogy nyilván. Csak én még megtanultam olvasni. Én még megtanultam leülni egy könyvet, elolvasni. Ő már nem fog megtanulni, mert úgy érzi, hogy semmi szüksége nincs rá, viszont ennek köszönhetően egész egyszerűen sose lesz annyira elmélyült a tudáshoz való viszonya, mint az, aki még ezt ezen átment.
1: Mert nem is tud elolvasni egy könyvet? Úgy, abban az értelemben most, nem tudom, hogy érthető-e a kérdés.
0: Abszolút érthető, és igazából szerintem nem azt mondom, hogy mindenki, mert nyilván mindig vannak kivételek, de én azt gondolom, hogy nagyon sokan nem tudnak úgy elolvasni. Tehát a diákém nagyon jelentős része nem tud úgy elolvasni egy könyvet, egyszerűen, mert soha nem csinálta, mert nem is volt rászorulva, hiszen az információ sokkal-sokkal gyorsabban bejött, két kattintás alatt volt neki az információ, minek elolvasni azt a könyvet, holott egészen másképp szűrődik át a tudás, és más lesz a problémához való viszonya. Annak most maradjunk a történészeknél, mert nyilván tehát egy mérnök, hogy az hogyan, meg mind azt nem tudom, lehet, hogy ott erre szükség sincs, de mondjuk egy történésznek, vagy egy humántudósnak, fogalmazzunk így, mert nyilván a néprajzos vagy az irodalmára ugyanez igaz, fontos, hogy legyen egyfajta útja, és legyen egyfajta érési folyamata, és hogy egy bizonyos mélységig menjen. Azzal, hogy az AI-on keresgetek, hogy na erről mit mondasz, na arról mit mondasz, azzal ezt az utat ő nem járja be, és ő meg is marad azon a szinten. És ha mondjuk nagyon sok, nem is csak magyar, hanem nagyon jó amerikai, nem tudom, folyóiratokban meg ilyen tanulmányokat olvasunk, történeti társadalomtudományi tanulmányokat, akkor én mindig azt érzem, hogy borzasztóan a felszínen van az egész. Mert egyébként zseniálisan meg tudja írni, félni, vagy iratni, ugye az AI-jal ezeket a dolgokat, teljesen formailag hibátlan, de igazából nincs értelme.
1: Kedves hallgatóink, önök a Kvaterka műsorát hallják a Magyar Katolikus Rádióban. Műsorunk vendége Molnár Antal történész. Egy kis kitérő bizonyos értelemben, bár kapcsolódik az eddigiekhez, ön a kutatásaiban használja a mesterséges intelligenciát? És hogyan, ha igen?
0: Szerintem ma már mindenki használja, bizonyos értelemben elvárás is. Igazában véve én, amire használom, az a nyelvi megformálás idegen nyelven például, arra mindenképpen, de aztán persze azzal sokat kell még dolgozni, de nagyon sokszor segít például bizonyos kifejezések megtalálásában, amit régen szótárból raktunk össze, ma azért ez tényleg sokkal egyszerűbb ilyen formán, illetve ha van egy új kérdés vagy problémakör, stb., akkor nyilván rákérdezek, hogy ő erről mit tud. Rengeteg veszélye van, nem akarok most ebbe belemenni, mert két vagy három műsor se lenne elég, de számos esetben földob olyanokat, ugye hát ő az internetről dolgozik, tehát tulajdonképpen egy fejlettebb Google, földob olyan információkat, szakirodalmakat, stb., amit aztán persze rögtön le kell ellenőrizni, mert sokszor ő maga kreál ilyeneket, tehát irgalmatlan veszélyes is. Ugye az a probléma, hogy bennünk már megvan az a kritikai érzék, ami generációnkban, hogy ezt rögtön kiszűrjük. De mondjuk, aki csak ezzel dolgozott, az ezeket rögtön elfogadja, és akkor így jönnek az elképesztő blödségek. Tehát én azt hiszem, hogy nem lehet kizárni, és sok mindent meggyorsít. Tehát ez körülbelül olyan, mint amikor elkezdtünk fénymásolni egy levéltárba. Utána elkezdtünk fotózni iratokat. Hát régen az, hogy 10 oldalt vagy 20-at ottak megkérek valakit, hogy lefénymásolja a halom pénzért, hónapokat várni rá, stb. Most oda megyek, a legtöbb levéltárba lehet fotózni. Sokszor az, hogy ott van az 500 oldalnyi iratcsomó, elkezdem olvasni, hát mondom, sokkal egyszerűbb lefotózni az egészet, mert mire én egy 500 oldalt különböző nyelveken kézírással végigolvasok, eldöntöm, hogy ez az oldal kell, ez az oldal nem kell. Az mondjuk egy hét. Befotózni 2 óra. Hát akkor melyiket választja az ember? Nyilvánvalóan az egyszerűbbet. Ám de ennek is megvannak az őrült nagy veszélyei, mert ott van befotózva az 500 oldal, meg a másik 500 oldal, meg a harmadik, meg a negyedik. Mikor fogom én azt megnézni?
1: Egy történész számára, ha nem kimondottan magyar történelemmel foglalkozik, de akkor is a nyelvek. Ön milyen nyelveken beszél?
0: Hát ugye nálunk meg szoktuk különböztetni, milyen nyelveken beszélünk, meg olvasunk. Hát én igazából azt kell mondjam, hogy a legjobban latinul tudok, mert ugye latin szakos voltam. De például latinul nem beszélek. Beszélhetnék, csak éppenséggel annak aztán végképp semmi értelme nem lenne. Tehát az egy ilyen, hogy mondjam, jó játék, de igazából zéró a haszna. De olvasni, tehát forrásokat latinul szeretek a legjobban, megmondom őszintén az idegen nyelvek közül. Ugye nekem a nyelvem, amit én gyerekkoromban tanultam, még a mi generációnknál ez teljesen általános, az a német. Tehát németül viszonylag biztonsággal nem túl jól. Természetesen, tehát mondjuk egy egyetemi előadás szabadon nem tudnék németül megtartani, de mondjuk teljesen jól elboldogulok, meg olvasok, meg írok, stb. Amit nyelven tanultam egyetemen, az a francia, én Párizsban voltam ösztöndíjas sokáig, az ottani kiskocsmákat is valamennyire ismerem, de hát azért nem olyan mélyen, mint a könyvtárakat természetesen. Hát amit talán a legjobban tudok, az az olasz, mert ugye Olaszországban éltünk hosszú ideig, és hát ott dolgoztam, meg ott tanítok most is a Pápai Keleti Intézetben. Emellett még hát angolul valamennyire tudok, de azért enyhén szóval nem az a kedvenc nyelvem, és tanultam, és hát elég sokat használom is a szerb-horvát, mondjuk így, vagy horvát-szerb nyelvet, annak inkább a horvát variáns. Hát aztán persze olvasok valamennyire románul, bolgárul, meg hát amire éppen szükség van.
1: Jó, hogy abba hagytam, mert nekem ez már szinte sok volt, de ha már külföld, hol érezte magát a legjobban? Mi volt a legérdekesebb? Franciaország vagy Róma? Nem tudom, Franciaországban, Párizsban volt, gondolom én.
0: Igen. Hát én azt hiszem, hogy Róma a győztes. Ez nagyobb gondolkodás. Nagyon szeretem Párizst is. Szeretek más országokat. Én nagyon szeretem a Balkánt. Ugye az az egyik fő szakterületem, amivel foglalkozom. De azt hiszem, hogy a díjnyertes az Róma. Tehát ő az aranyérmes.
1: A Római Magyar Intézet igazgatója volt, ami már önmagában egy különleges dolog, már a hely is különleges, az épület is különleges, az egyik legattraktívabb római épület, pedig ott aztán sok van. Milyen volt ott igazgatónak lenni?
0: Hát nekem azt lehet mondani, hogy mindig azt mondtam, hogy életem legjobb 5 éve volt, nyilván nem volt egyszerű, egy ilyen állásnak mindig van egy csomó konkrét nehézsége, meg meg kell felelni nagyon sokféle igénynek, azért ez egy sok adminisztráció is, tehát hogy nem csak az öröm.
1: Időben mikor volt ez körülbelül?
0: 2011-2016 között. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó időszaka is volt a magyar kulturális diplomáciának, ugye Balassi Intézet vezette ezeket az intézeteket, ez aztán ezt is így dobálták, tehát nagyon sok féle módon történt ezeknek az irányítása. Hatos Pál volt a Balassi Intézet főigazgatója, igazából vele egy nagyon jó szakmai együttműködésünk volt. A pénz nagyon kevés volt, ezt máig sajnálom, mert hogy mind előtte, mind utána valahogy erre a szférára. Többit ott most is a kollégáim, akik most ott vannak, több pénzzel gazdálkodnak, nem csak az infláció miatt, hanem tényleges értékben is. A pénz az nagyon kevés volt, tehát ez egy utólagos szívfájdalmam, de a lehetőségek meg azok nagyon jók voltak. Tehát én azt gondolom, a kollégák nagyon jók voltak, mind Rómában nekem nagyon jó kollégáim voltak, mind a másik intézetek igazgatói is egy nagyon jó csapat volt, és hát ne felejtsük el, az előbb már szó esett a családról, ugye a feleségem olasz tanár, a gyerekeim pedig akkor voltak kicsik, ugye a legnagyobb fiam, aki most már 21 éves és Heidelbergben tanul, ő akkor volt 6 éves, amikor kimentünk, ott kezdte az iskolát, a középső fiam Bálint, aki most a piaristákhoz jár, ő akkor volt 3 éves, illetve hát a legkisebb, illetve még 3 évese volt, a legkisebb meg 8 hónapos Bernát, aki most a pannonhalmi diák. Tehát igazából véve ott nőttek föl a gyerekek. Ott loktunk a Palazzo Falconerinek a 4. emeletén, egy nagyon szép lakásban, egy kis terasszal, ami a lodzsára nézett. Tehát igazából véve én azt gondolom, hogy ez egy ilyen szempontból ez egy életünk legszebb időszaka volt, túlzás nélkül mondhatom.
1: És akkor Robogón járt Rómában.
0: Tessék?
1: Robogón járt Rómában.
0: Én nem jártam Robogón, én gyalog jártam. Nem omnibuszon, vagy konfliszon, vagy legfeljebb omnibuszon, de nem konfliszon, tehát hogy én nem gyalog jártam tömegközlekedéssel, és hát néha autóval, mert ugye főleg a gyerekek miatt azért az sokszor praktikusabb volt.
1: És akkor bejárt a vatikáni levéltárba, és gondolom, ott kutatott. Én életemben egyszer voltam a Vatikáni Múzeumban, meg a Sixtus kápolnában, Csorba László irányítása mellett egyébként, tehát szakértő irányítása mellett, de hát az különleges. Szakmai szempontból ez volt a meghatározó az életében, vagy az egyik legmeghatározóbb dolog?
0: Igen, de azt mindenképpen hozzá kell tenni, hogy igazából nekem ez nem akkor, én azért lettem igazgató, vagy azért kerültem kiválasztásra, mert nekem akkor már volt ott egy múltam, ilyen kutatói múltam. Tehát igazából nem azért kezdtem el járni levéltárba, mert igazgató lettem, hanem ez tulajdonképpen az igazgatóság lett ennek a következménye, hogy én ugye már a doktori disszertációmat is római kutatások alapján írtam, és folyamatosan ösztöndíjakkal jártam ki Rómába, azért voltak ott kapcsolataim, és akkor így lettem igazgató, de olyan szempontból mindenképpen szakmai szempontból is, tehát nem csak kultúrdiplomáciai, hanem történész szakmai szempontból is nagyon jelentős volt a római évben. Azért kapcsolatokat építeni egészen másképp lehet úgy, hogy ott van az ember, egy intézet igazgatója, tagja azoknak a hálózatoknak, intézeti hálózatoknak, a kollégákkal, stb. Egész más szinten tárgyal így, mint mondjuk, ha néha kiesik oda egy-egy hétre magyarországi kutatóként. Tehát igazából ez a kapcsolatépítés szempontjából volt nagyon jelentős.
1: Hány pápával találkozott, esetleg beszélgetett az idők során?
0: Hát igazából véve csak egyel, Ferenc pápával. Ugyanis korábban, ugye az attól, hogy én intézetigazgató voltam, még ilyen típusú audienciára nem vittek el minket, vagy nem kerültünk be, tehát ilyen, hogy beszélgessünk a pápákkal. Tehát mondjuk a 16. Benedekkel éppenséggel beszélgethettem volna, de erre nem kerül sor. És Ferenc pápával kétszer találkoztam, mind a kétszer már, mint a Történettudományok Pápai Bizottságának a tagja, ahol a bizottságot fogadta a pápa, és ott néhány mondatot mondhattam is neki természetesen, de hát ezek azért nem olyan elmélyült magánbeszélgetések, mint amikor mondjuk egy államfőt fogad.
1: Ez a pápai bizottság, történeti bizottság, abba bekerülni, az egy nagy dolog, tehát hogy ön ott van, az azt jelenti, hogy ön valami külön, idézőjelbe mondom, vagy nem idézőjelbe, valami olyat alkotott, vagy egyszerűen országok szerint mindig igyekeznek, hogy bekerüljön valaki.
0: Hát tulajdonképpen azt mondhatom, hogy is. Az, hogy ki kerül be, meg ki nem kerül be, nagyon rád, mint minden ilyen bizottság, ugye 30 tagja van az egész világról, tehát ez azt jelenti, hogy azért ez viszonylag szűk merítés, tehát olyan sokan nem kerülnek be. Sőt, amikor én bekerültem, akkor az egész régiónkból ketten voltunk, volt már egy szlovák kolléganő, aki a Brandmüller bíborossal, aki korábban a bizottság elnöke is volt jó kapcsolatban, meg együtt is dolgoztak, ő nyilván emiatt lett a bizottság tagja. Hogy rám hogy esett a választás, az egészen pontosan egyébként nem tudom, mert nem kötötték az orromra, de nyilván ez úgy működött, hogy akkor, amikor Rómában dolgoztam, nagyon sok szakmai kapcsolatot építettünk, és például a bizottsággal is sok szakmai programunk volt. Az egyik első partner, akit fölkerestünk, Fejérdi András kollégámmal, aki az igazgatóhelyettes volt az intézetben, az pontosan a Bápai Történeti Bizottság volt, az akkori elnökkel beszélgettünk, Bernard Ardura Premontrei szerzetessel, és utána aztán több közös programot is szerveztünk, első világháborús konferenciát és mást is. Tehát tulajdonképpen volt egy jó működő kapcsolat, és amikor hazajöttem Magyarországra, utána 5 évvel ért ez a megtiszteltetés, hogy kinevezést kaptam. Ez nyilvánvalóan olyan értelemben a régiónak tett gesztus is volt, hogy azért Közép-Európából nem nagyon voltak. Mondom, egy szlovák kolléganő volt, ő már régebb óta ugye a Brandmüllerrel való munkakapcsolata miatt. És akkor én volt, hát igazából az első magyar, de a régióból is. Aztán utána lett még egy lengyel tag is, aki most már az elnök, de ő nem mint lengyel lett a tag, hanem mint jezsuita és a Pápai Gergely Egyetemnek a professzora. Tehát, hogy igazában véve van egy ilyen kicsit odafigyelés az országok közti, vagy régiók közti disztribúcióra is, meg szerintem az, hogy ki az, aki ebben a római vatikáni tudományosságban úgy mozog, olyan érdemei vannak, hogy azt gondolják, hogy itt is hatékonyan tud majd működni.
1: Záró kérdés, nem beszéltünk a kutatásairól, a csángókról, de arról beszéltünk egy Kerengő című műsorban korábban, a tisztelt hallgatók visszahallgathatják, meg a Balkánnal kapcsolatos kutatásairól, de amikor én először beszéltem önnel, őszinte leszek, sokkal, hogy is mondjam, nehezebb riportalany volt. Sokkal nehezebb volt válaszokat kicsikarni önből, mint most. Ez az igazgatósággal jött, és azzal, hogy mint igazgató nagyon sok mindent kell csinálnia, de azért ez nem volt nagy teher, nehezen vállalta az igazgatóságot?
0: Nem igazából, ezek úgy jöttek, hát a római igazgatóságnak annak borzasztóan örültem. Azt nem is szeretném ezt kisebbíteni, utólag sem az örömmel. Az itteni igazgatóság pedig hát igazában véve az is így jött. Jött olyan értelemben, hogy hát Fodor Pál volt az elődöm, aki egy kicsit így kiszemelt utódának, nem is kicsit, hát tulajdonképpen kiszemelt utódának, és hát igazából nem nagyon, úgy éreztem, hogy nem vagyok abban az erkölcsi helyzetben, hogy én erre nemet mondjak. Nyilvánvaló, ha lett volna más jelölt, vagy valaki nagyon ambicionálta volna, akit a közösség is jobbnak tart, hát én biztos, hogy örömmel háttérbe húzottam volna, mert azért alapvetően az én életemnek a fő fókusza, a szakmai életemnek a fő fókusza azért az a kutató munka, tehát én egy persze se hagytam abba se Rómában, tehát ilyen értemben jogos volt a kérdés, hogy bejárt-e a vatikáni levéltárba? Igen, bejártam. Akkor is, ha volt egy kis szabadidőm, vagy úgy láttam, hogy az iroda elműködik nélkülem, és akkor én már pattantam is a levéltárba, tehát ez így van, és most is járok levéltárba, meg kutatok, stb., tehát ez most is így van, ami pedig az interjúkat illeti, nyilván ott is azért a rutin segít, például amikor Rómában voltam igazgató, hát nem számoltam meg, de minimum 50-szer nyilatkoztam a Vatikáni Rádió magyar adásának, tehát azokat egyszer vissza is kerestem egy archív oldalon, rengeteg Vercse Márta, majd Vértes Aljai László, nagyon sokszor meghívnak most is a Vatikáni Rádióba, és hát ott rengeteget nyilatkoztam, tehát nyilvánvalóan így kialakul egyfajta rutin is.
1: Mondta, hogy még egy megjegyzés, hogy amikor megkapta, vagy illetve felkérték az igazgatói címre, akkor hazament, megkérdezte a feleségét, hogy vállaljam, ne vállaljam, így volt?
0: Bármint ez az igazgató?
1: Igen, a történet tudom. Hát a rómaira tudom, hogy igen mondott, de itt a Történettudományintézetben.
0: Hát igazából beszéltünk róla, de ilyen formális kérdés, vagy ha jól emlékszem, nem hangzott el. Nyilvánvalóan már, amikor Rómában voltam, akkor ez a Fodor Pállal való beszélgetések során felmerült, és aztán, amikor hazajöttem, egyre inkább én is úgy láttam, hogy egy olyan helyzetben vagyok, amikor tulajdonképpen nem tudok nemet mondani, és hát ezt a feleségem is elfogadta, tehát nem tiltakozott ez ellen, de így ilyen formális kérdés nem hangzott el.
1: Akkor a záró kérdés. A gyermekei, mi lesz velük? Minek örülne? Mik legyenek? Mondta, hogy a legnagyobb Heidelbergben tanul, de azért hazajön majd.
0: Gondolom, igen. Tehát nyilvánvalóan ma már ez is rendkívüli módon megváltozott. Tehát, hogy hogyan viszonyul valaki ahhoz, hogy itthon élni, Európában élni, vagy mindkét helyen élni. Tehát sokkal másabb ez, mint mondjuk akár az én generációmnak, vagy az előttünk járó generációnak. Én igazából azt szeretném, ha mind a három fiú legalább akkora örömet találna abban a munkában, amit végez, mint én. Tehát, hogyha ez így történik, akkor tulajdonképpen nekem teljesen mindegy, hogy mit fognak csinálni. Mindig azt szoktam mondani, hogy azért az egy ilyen elvárás, hogy az ember el tudja magát tartani abból, amit csinál. Tehát, hogy ez azért jó lenne, de igazából a legeslegfontosabb az, hogy szeresse azt, amit csinál. Én nagyon szeretem, amit csinálok, nem okvetlenül az adminisztrációt, de a kutatást, meg akár a tudományszervezést is, és az nagyon jó lenne, ha ők is ezt így tovább tudnák vinni.
1: Kedves hallgatóink, a Kveterka műsorának vendége Molnár Antal történész volt, a Történettudományi Intézet igazgatója, a Vatikáni Pápai Történészbizottság tagja, ugye jól mondom. Köszöni szíves figyelmüket a szerkesztő Sályi András, a viszonthallásra.
2: Elhangzott a Kveterka.

0: Minder Károly és Havasi Balázs muzsikált.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 3 óra van. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia zenei testületének, az Országos Magyar Cecília Egyesületnek az Egyházzenei magazinja következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Varga László atya vagyok, az OMCE magazin szerkesztője, a Váci Székesegyház karnagya. Mostani műsorunkban Mozart 337-es köhüljegyzékszámú C-dur miséjét fogjuk meghallgatni. Közreműködik Barbara Bonney szoprán, Elizabeth von Magnus alt, Juf Hellmann tenor, Gilles Jacquemel basszus, valamint a Concentus Musicus kamarazenekar. Énekel az Arnold Schönberg kórus, vezényel Nikolaus Harnoncourt.

Mozart 337-es köhüljegyzékszámú C-dur miséjét hallották. Közreműködött Barbara Bonné szoprán, Elizabeth von Magnus alt, Juf Hellmann tenor és Gilles Jacquemel basszus. Kísért a Consensus Musicus kamarazenekar, énekelt az Arnold Schönberg kórus. Vezényelt Nikolaus Harnoncourt. Elköszön önöktől az OMCE magazin szerkesztője, Varga László atya. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Vedres Csaba és a Kairosz Kvartett felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 3 óra 30 perc. Valaki ír a kezeddel. Csokonai Vitéz Mihály verseit hallják.
3: Jövendőlés az első oskoláról a Somogyban. Hát, múzsáknak szentelt kies tartomány, íj számkivetve volt nálad minden tudomány. Hát csak sertést neveltél itt a maks haraszt, hát csak kanásznak termett a somogysági paraszt. Istenem, senki sem vette észbe, hogy a részbe árva még Somogy. Hány jó ész lett vaddá, hogy nem mívelték. Hány polgár búnyikká, hogy jóba nem nevelték. Dudva lenne a dudvák közt az ananász. Kanász marad, akinek a nevelője kanász. Hát már, hogy a Somogy így tudatlan, formálatlan, kié a hiba? Debrecen és Patak messze estenek ide, hol a múzsák nem is esmértettenek. Ami kevés pénz bejött, 2-3 póra, nagyobb dologra ment el, borra avagy disznóra. A szegény pórlegény vagy bodnárnak, vagy betyárnak, vagy zsiványnak állt. Ó, szomorú sorsa egy szép megyének, hol a magyar lelkek megvetve heverének. Ó, nem fájé a szíve minden magyarnak, hogy a magyar fiakkal gondolni nem akarnak. De tán jő oly idő, melyben nékünk a vidékünk új Hélikon lesz.
4: Tüdőgyulladásomról. Fennlengő hold, nézd, mint kínlódom. Mondd meg nekem, hol fekszem én? Ágyé, amelyben hánykolódom, vagy a koporsó szinté? Nem. Csónak ez, mely, jaj, a kétes remény és biztos félelem, s az élet és halál setétes hullámjain lebeg velem. Folytó szirokkóknak hevétől asznak tüdőhólyagjaim, s a kriptáknak fagyos szelétől borsódznak minden tagjaim. Szívem megett egy láthatatlan kéznek nyila bélőve áll, s melyem csontboltján irgalmatlan sarkával rúgdos két halál. Hová ütődöm az habokba? Haj, mely szörnyű hányattatás! Most a kupresszusos partokba, hol rémlet ül, s jéghallgatás. Majd a túlsó part lejtőjébe, honnan barátság szózatit hallok a plátánok berkébe, s örömszerszámok hangzatit. Innen savanyú ázótyokkal pusztás barlangok folytanak, amonnan kerti balzsamokkal hígabb szellők újítanak. Fúlok, lehellek, fázom, gyúlok. Vagy egy kivégez már, vagy más. Ájulok, érzek és ocsúlok. Haj, mely szörnyű hányattatás! Ki vagy te, ki hószín leplekbe felém mosolygva közelítsz, s a partról lesz szagos berekbe áldott jobbodon felsegítsz? Te földi biztossa az égnek, aranygyógyulás! Te a nagy és bölcs teremtő tehetségnek halandó leánya, te vagy. Te illetéd rózsás ujjoddal, melyemnek rokkant boltjait, s elindítád pillantásoddal az élet dobbanásait. Már lelkem új főnix módjára a lángok közül éledez, s gyengült ujjon pattanására kislantom újra zengedez. De te repülsz, mind tűnnek, mennek. Minő derülés ez nagy ég? Sándorfim ül ágyamnál, s ennek köszönhetem, hogy élek még. Zendülj! Echoes, esti csendesség, a hálá engem darra ránt. Tejbé kettő szent kötelesség, az orvos és barát eránt.

A tihanyi echóhoz. Ó, tihannak riadó leánya, szállj ki szent hegyet közül. Ím kit a sors eddig annyit hánya, partod ellenébe ül. Itt a halvány holdnak fényén jajgat és sír elpusztult reményén egy magános árva szív. Egy magános árva szív. Míg azok, kik bút bajt nem szenvednek a boldogság karjain, vígadoznak a kies fürednek kút fején és partjain, addig én itt sírva sírok, és te, nimfa, amit én nem bírok, verd ki zengő bérceden. Verd ki zengő bérceden. Zordon erdők, durva bércek, szírtok, harsogjátok jajjaim, tik talán több érezéssel bírtok, mint sem embertársaim, kik keblekből szám kivetnek, és maguk köz csúfra emlegetnek egy szegény boldogtalant. Egy szegény boldogtalant. Akik hajdan jó barátim voltak, még felköltek ellenem, üldözőim pártjához hajoltak, ó, miket kell érzenem, amidőn már ők is végre úgy rohannak rám, mint ellenségre, bár hozzájuk hívvalék. Bár hozzájuk hívvalék. Nincsen, aki lelkem vigasztalja. Oly barátim nincsenek. Vállat rándít, aki sorsom hallja, már elhagytak mindenek. Nincsen szív az emberekbe. Hadd öntsem ki hát vaskebletekbe szívem bús panasszait. Szívem bús panasszait. Lilla is, ki bennem a reménynek még egy élesztője volt. Jaj, Lillám is a tiran törvénynek s a szokásnak meghódolt. Hogy vagy most te, áldott lélek? Én ugyan már elhagyatva élek a tenger kínok között. A tenger kínok között. Ó, van-e még egy erémi szállás, régi barlang, szent fedél, melyben egy bölcs csendes nyugtott hálást e sötét hegyekben lél, hol csak egy kő lenne párna, hol sem ember, sem madár nem járna, mely megháborítana. Mely megháborítana. Abban gondolom, hogy semmi jussal ellenkezni nem fogok, hogyha én egy megvetett virtussal itt egy kőben helyt fogok, s e szigetnek egy szögében, mint egy Russzó Ermenon villében ember és polgár leszek. Ember és polgár leszek. Itt tanulom, rejtek érdememmel ébrezgetni lelkemet. A természet majd az értelemmel bölcsebbé tesz engemet. Távol itt egy más világban, egy nemes mért szent magánosságban könnyezem le napjaim. Könnyezem le napjaim. Itt halok meg. E sötét erdőben a szomszéd pór eltemet. Majd talán a boldogabb időben fellelik sírhelyemet, s amely fának sátorában áll együgyű sírhalmom magában, szent lesz tisztelt hamvamért. Szent lesz tisztelt

Az estve. A napnak hanyatlik tündöklő hintaja, nyitva várja a szép enyészet ajtaja. Haldokló sugári halaványjá lésznek, pirult horizonunk alatt elenyésznek. Az aranyos felhők tetején lefestve, mosolyog a híves szárnyon járó estve, melynek új balzsammal biztató harmatja cseppecskéit a nyílt rózsákba hullatja. A madárkák meghűlt fészkeknek szélein szunnyadnak búcsúzó nótájok rendjein. A kis filemile míg magát kisírta, szomorún hangicsált fészkén a pacsirta. A vadak, farkasok ülnek szenderedve, barlangjában belől bömböl a mordmedve. Ó, ti csendes szellők fuvallati, jertek! Jertek füleimbe, ti édes koncertek! Márcsátok örömbe szomorú lelkemet, a ti nyájasságtok minden bút eltemet. Lengjetek, ó, kellő zefírek, lengjetek! Lankat kebelembe életet öntsetek. Mit érzek? Míg szólok, egy kis nyájas szellet rám gyengén mennyei illatot lehellett. Suhogó szárnyával a fák árnyékinál egy fűszer számozott teátramot csinál, melybe a gráciák örömmel repülnek, a gyönyörűségnek lágy karjain ülnek, hol a csendes berek barna rajzolatja magát a hold rezgő fényénél ingatja, egy szóval e vidám melankóliának kies szállásai örömre nyílának. Késsél még sötét éj komor óráiddal, ne fedd békedvemet hideg szárnyaiddal. Úgyis e világba semmi részem nincsen, mely bágyat lelkemre megnyugovást higgyen. Mikor a világnak lármáját sokallom, kevének, fösvénynek csörtetését hallom, mikor az emberek körültem zsibongnak, s kényektől részegen egymásra tolongnak. Bódult emberi nem, hát szabad létedre, miért vertél zárbékót tulajdon kezedre? Tiéd volt ez a föld, tiéd volt egészen, melyből most a kevés fösvény dézsmát vészen. Miért szabtál hát határt önfiaid között? Láddé már egymástól mind megkülönözött. Az enyém, a tied, mennyi lármát szüle, miolta a miénk nevezett előle. Hajdan a termőföld, míg birtokká nem vált, per és lárma nélkül annyi embert táplált, s többet, mert még akkor a had és veszettség mérgétől nem veszett annyi sok nemzetség, nem volt még koldúsa akkor a törvénynek, nem született senki gazdagnak, szegénynek. Az igazságtévő határkő és halom, a másét bántani nem hagyó tilalom, nem adott még okot annyi sok lármára, mert az elégség volt mindennek határa. Nem állott volt még ki a kevély uraság, hogy törvényt hallgasson tőle a szolgaság, s roskenyér héjból is karácsonya legyen, hogy az úr tortátát, s pástétomot egyen. Nem bírt még a király 20-30 milliót, nem csikart ki tőlünk dézsmát és porciót, melyből boldogokká tudja őket tenni, azaz tonkinfészket legyen miből venni. Nem bújt el a fösvény több embertársától, hogy ment legyen pénze a haramiától, akit tán tolvajjá a tolvaj világ tett, mert gonosz erkölcsel senki sem született. Nem is csoda, mert már a rétek árkolva, és a mezők körül vagynak barázdolva, az erdők tilalmas korlát közt állanak, hogy bennek az urak vadjai lakjanak. A vizek a szegény emberekre nézve, tőlök munkált fákkal elvagynak pécézve. Te vagy még egyedül, ó aranyholdvilág, melyet árendába nem áld még a világ. Te vagy még éltető levegő, amelyen ingyenéri duktus nem járt semmi helyen. Téged még, ó legszebb hangú szimfónia, ingyen is hallgathat minden ember fia. S titeket,
Ó, édes erdei hangzások, hallhatnak a szegény pásztorok s munkások, mikor a mesterség gyáva hangjainál a kényes nagyvilág fárasztó bált csinál. Ó, áldott természet, ó, csak te vagy nékem, az a te tőled nyert birtokom s vidékem, melynek én örökös földes úra lettem, mihelyt te általad embernek született.

0: Az ember a poézis első tárgya. Ó, mely örömben folytak el ekkorig zsengére nyíló napjaim! Ó, miként érzém, hogy élni, stáliának rózsanyakán enyelegni édes! Vígborzadással jártam el a görög szépségek és a római nagyvilág pompás maradványit, s ezeknek sírja felett az olasz negédes kertjében szedtem drága narancsokat. A franc mezőket láttam, az Albion barlangiban s a német erdők bérceiben örömöt találtam. Olykor hevítvén lelkemet is belől új képzelések s büszke vetélkedés lantot ragadtam, s a lapályos Dácia térmezein danolván a földnek aljáról felemelkedém. A felleg elnyelt, mennyei képzetén, mint a habok felfogtak, s úsztam gondolatim csuda tengerében. Mérész halandó, lelkesedett iszap. Így zenge hozzám egy levegői hang. Szentségtelen létedre nem félsz angyali pitvarokat tapodni. Ki vagy? Miért vagy? Hol lakol? És kinek szavára mozgasz? S végre mivé leszel? Míg ezt ki nem vizsgálod, addig por vagy. Az is leszel. E szavára, mint lenge párák éjjeli csillaga, a tágas éter mennyezetén alól sebes bukással földre hullván, csak csupa por, hamu lett belőlem.
1: Az ősz. Szeptember. Már a víg születnek örül minden ember, mellyel örvendeztet bennünket szeptember. Októbert oly formán bíztatja előre, hogy nektár lesz a bor és máslás a lőre. Sötét ül a sötét góhér a vesszőkön, barna színt ver vissza a többi szőlőkön, amelyeknek által világló kristálya a nézőt már édes nektárral kínálja. Rajtok királyságot mutogatni akar a veres bársonyba kevékedő bakar, a sárgálló almák, a piros körtvélyek, legörbett anyjoknak emlőjén kevélyek. Fája alatt hever a főtt berekenye, a kövér noszpoja, a borzas gesztenye. Megterhelte az ősz a fáknak ágait, vastagon ráfűzte gazdag áldásait. Csak az a baj, hogy már hűvösek a szelek. Néha egy kis hideg és dél is jár velek. Mert már a mértéket, hogy Fébusz elérte, a napot az éjjel egyenlőnek mérte. De mégis, barátom, jel, ha kisétálunk, az őszben is elég örömöt találunk. Ha nincs is oly pompás, mint a víg kikelet, de mégis sok részben dicsekszik e felett. Van édes szőlője, van szagos gyümölcse, mellyel a sétáló kebelét megtöltse. Ha a szép virág is olyan kedves maga, hát a gyümölcs, melynek íze is van, s a szaga. Az ugyan ébreszti, de csak látásunkat, ez ízlésünket is, s véle szaglásunkat. És így, ha a tavasz a leggyönyörűbb rész, az ősz meg legjobb is, leggyönyörűbb is lész. Levegő ege is dél után enyhesebb, a Szent Mihály nyara most legkellemesebb. Van a hegyen egy kis szőlőm és szilvásom, itt esik ilyenkor legszebb mulatásom. De ha te nem sajnálsz vélem megjelenni, ez a gyönyörűség kétszeres fog lenni. Eszünk körtvét, almát, s barna gohérokat. Nem irigylünk semmi rakott asztalokat.

Valaki hír a kezeddel. Csokonai Vitéz Mihály verseit hallották Lukács Sándor, Szacsvai László, Básti Lajos, Básti Juli és Lázár Csaba előadásában. A zenei szerkesztő Szabó Ágnes, a szerkesztő Gyarmati Dóra volt.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: 4 óra van. Vendégoldal a Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofonnál Tikovics Ernő. Néhány szó most arról, hogy mai összeállításunkban mit is hallhatnak. Elsőként a szószóló jelentkezik, utána a lélekszavában Kormos Csaba atya arról elmélkedik, hogy hogyan imádkozott Jézus. Ha tehetik, maradjanak velünk!
4: Szószóló. Közéleti magazinműsor.
5: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban dr. Vas Miklós nyugalmazott főiskolai tanszékvezetővel beszélgetünk. Az Életút interjú első epizódja hangzik el ma, melyben a gyermekkor időszakától a fiatal felnőtt korig ismerhetjük meg életét. Tartsanak velünk!

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban dr. Vas Miklós a vendég. Ennek több apropója is van, a közelmúltban töltötte be 90. életévét, nyugalmazott tanszékvezető főiskolai docensként egyébként, és itt van a kezemben egy kötet, Környezetünk technikája 9.-10. osztály részére, Életvitel alcímmel. A beszélgetésben erre a kötetre fogunk talán kilukadni, de szó lesz még a főiskoláról, szó lesz kertészetről, tervezésről, sakról, hitről, zenéről. De először menjünk a családi fészekbe, a családi múltról beszéljünk, hogyan kell a családot elképzelni a te életedben.
1: A felmenőim mind egriek voltak, egészen ameddig csak vissza tudtuk vezetni. Édesapám mezőgazdasági családból született, Vas István nagyapám fertájmester volt, sőt a fertájmestereknek a titkára, kint a legmagasabb vezetőség tagja is volt, de később anyai nagyapám, Pálok Sándor szintén fertájmester volt. Tehát régi egri család sarja vagyok. Az életünk úgy alakult, hogy a szüleink Lajosvárosban, Kanadában kezdték az önálló életüket, úgy értve, hogy elköltözve szülők udvarából, ahol indult minden fiatal valamikor, és Lajosvárosban ettek úgynevezett fax kölcsön segítségével felépítették a családi házunkat. Édesanyám háztartásbeli volt, mert nagy családban nevelkedtem. 8 gyereket szült édesanyám, ebből 7 maradtunk élve, tehát egy 7 gyerekes család egyik tagja vagyok. Most ebből a 7-ből mondhatnám úgy, hogy középső. 2 bátyám volt, akik sajnos már eltávoztak közülünk, és egy nővérem, aki még megvan magas korban. És akkor következem én, és van 2 húgom, és a 3. húgom, a legfiatalabb szintén meghalt. Tehát tulajdonképpen még 4 élünk, 3 lánytestvérem és én. Én vagyok az első, aki Lajosvárosban született. Tehát valóban innen nőttem fel, mint bokornak ága, ahogy mondja Radnóti. És hát minden emlékem ehhez köt.
0: Akkor képzeljük el egy kicsit, a 30-as évek végén vagyunk mondjuk Lajosvárosban. Hogyan nézett ki ekkor Lajosváros?
1: Hát nem lehetne ráismerni. Akkoriban az úgynevezett, hát Kerecsendi útat, sok mindennek elnevezték közben, akkor Kerecsendi út volt, egy makadám út mellett, még elszúrtam voltak a házak. Ez a templom később épült fel. Lajosváros történetét már máshogy sokan feldolgozták. Akkor annyira ritkák voltak még az épületek, hogy a házunk udvaráról a nálam egy évvel fiatalabb templomra rá lehetett látni. Az átadásán nyilván ott voltam valamelyik szülőm kezében, és hát én is részesebb voltam a megjelenésének. De közvetlen szomszédaink sem voltak itt a ritkásházból, a városnak majdnem a széle volt a mostani Aradi út. Nem volt a mai levéltár épületén, ahol később a Szőlészeti Kutatóintézet volt, ez is Filoxéravész után épült. Anyatelep, ami messzire látszott akkoriban, ugye magas póznákra, húzalokra úgy vezették föl a alanyvesszőket, amire a szőlőt kell oltani, hogy egyenes maradjon, tehát hogy minél hosszabb legyen. Nem vízszintesen vezették akkor, hanem ilyen szögben. Ezek messziről láthatók voltak, mint a kis gulák. Mellette egy nyíró tepersövény, földes út, kis gyalogút, troszkával borítva. Most, ahol a Mátyás ABC van, arról az útról beszélek. És hát vezetett föl messze az úgynevezett nagypartra, aminek nyoma sincs, hogy ez a templom mögött is teljesen üres legelő rész volt, egy ritkás város széli terület. Amire gyerekkorban emlékszem még, a Kerecsendi út mellett eperfasor volt végig, mert akkoriban ugye háborús időközel miatt a sejem előállítása a sejem hernyógubójából volt, és hát serkész csapatok és mások is vállalkoztak arra, hogy sejem hernyót tenyészenek, ami csak az eperfa levelét eszi, így aztán rengeteg eperfa volt, aminek mi nagyon örültünk, mert nekünk az terített asztal volt nyáron, amikor ezeket megtanultunk megmászni, és hát nagyon sok epret elfogyasztani.
0: Milyen volt egy nagy család élete ezekben az időkben?
1: Hát mai szemmel nézve elképesztően szegények voltunk, tehát nyoma sem volt egy ilyenfajta útnak, az udvaron ásott kutunk volt, ahonnan hát vödörbe kellett bevinni természetesen a lakásba a vizet, hát az akkori melléképületek, kis tyúkudvar, stb. Azok még ott megvoltak. Édesapám, mint egyedüli pénzkereső is fiatalon átesett egy tífuszbetegségen, amit szerencsésen túlélt, de a fizikai teljesítő képességét csak lassan nyerte vissza, érdekes módon. Ugye ez a 30-as évek táján volt, 50 éves korában jobb fizika erőben volt, mint 30 évesen. Ez azt jelenti, hogy nem földművelésre adta a fő foglalkozását, hanem iskolákban úgynevezett sok neve lehetett, azt mondták mindenesnek, pedellusnak, segéderőnek, gimnáziumba dolgozott, még pedig az egri cisztercét a gimnáziumba. Hát elég szerény keresett volt akkor, még emlékszem is rá, vissza lehetne számolni, akik valós rizállással foglalkoznak, hogy 30 pengő volt a fizetése. Csak is körülbelül 1000 pengő volt egy kisebb háznak a felépítése, tehát így nézett ki, 30 pengő. Tehát abból tudtunk igazán élni, hogy a telkek azok nagyok voltak, 404 szögöles, és a konyhára valót azért meg tudtuk termelni, gyümölcsfák, zöldség. Tehát gyümölcs-zöldség szezonban bőven volt, hát tudtunk tartani egy kis tyúkot, nagyobb állatot nem, mert takarmányt, hát hogy venni kellett, és hát az módjával hát sokat nem tudtunk. Tehát anyagilag szerényen, öltözködés tekintve is nagyon szerényen, de nagy lelki békében és szeretetből szüleim mintaszerű életet éltek. Sokan nem hiszik el, hogy mesélünk, hogy egy ilyen nagy családnak a szülőknek nincs elbújni sehová veszekedni, vagy egy komolyabb szóváltást nem hallottunk egész életünkben. Jó természetű, türelmes, szerető emberek voltak, és mi is teljes szerető biztonságban nőttünk fel, egymást nagyon szeretve, és hát mi a nagy családnál, hogy szokott lenni, a korkülönbség eléggé nagy lehetett. A legidősebb bátyám 12 évvel, a kisebb bátyám 10 évvel volt idősebb nálam. Hát a pedagógia már úgy mondja egy bizonyos alatt, hogy a 10 év ez bőven nevelési távolság, ami azt jelenti, hogy én a kisebbik bátyámtól többet tanultam, mint a szüleimtől konkrétan. A szüleim nem is nagyon értek rá, hogy velünk külön foglalkozzanak, hát munkával telt az egész életük. De apám, anyám mind a kettő kitűnő tanuló volt, a 6 és 5 elemi ellenére nagyon szeretett olvasni, tanulni is szeretett volna, de az akkori nagyapám lebeszélték, hát micsoda dolog az. Mindegy, nem támogatták ebbe. Ő viszont megfogadta, hogy ő hagyja, hogy tanuljunk. Ha segíteni nem tud is, ha erőből tudjuk, akkor tanuljunk. Mindjárt mind nagyon szerettünk olvasni, ez a lényeg. És ezért mondom azt, hogy apámnak kevesebb ideje volt, de nagyobb testvéreim rengeteg könyvet olvastak, és én is, meg mi is. Mindjárt sok könyvet olvastunk, tehát érdekes módon anyagilag nagyon szegényen, szellemileg majdnem értelmiségi színvonalon nőttünk fel, és mind a heten iskolázottak lettünk, mind a heten érettségiztünk, hárman egyetemet végeztünk, ketten doktoráltunk. Ezt mind a szüleink türelme, kitartása, szeretete, és hát a testvéri szeretet is, ez segített bennünket.

0: És akkor beszéljünk arról, hogy hogyan vezetett a pályád, hogyha már a diploma szóba került, hogy a vörös diplomával végeztél, ami azt jelenti, hogy egy kitüntetett minősítéssel, magyarul nagyon jó tanulóként.
1: Igen, hogy a kertészeti és szőlészeti főiskolára jelentkeztem, a bátyám hatására, aki akkor adminisztrátor volt a szőlészeti kutatóintézetben, ugye az működött már itt a kők, hát mi, ahogy ma is működik, tehát akkor megvolt is, és hát itt tetszett neki ez a terület. Én nehezen választottam pályát, mert a kitűnő tanulóknak ez az egyik nagy dilemmája, hogy sok mindenhez ír, de úgy igazán még nem kötötte semmi. Tehát ő orvost javasolt volna, és a bátyám, hogy orvosnak menjek. Én valahogy a vért nem tudtam látni, nem szerettem. Megszoktam volna, tudom, a mai eszemmel tudom, hogy nyugodtan lehettem volna. Orvos is, lényeg az, hogy a kertészeti területre mentem, budapesti. Kertészeti és szőlészeti főiskolára, ami tulajdonképpen egyetemi rangú főiskola volt, az volt, hogy akkor vált ki egy évvel előtt a Gödöllői Egyetem kertészeti karaként. Tehát ugyanúgy, mint az állatorvosi egyetem, stb. Tehát nem főiskolai, hanem mérnöki végzettséget, egyetemi végzettséget adott. Hát ez kellett is ahhoz, hogy később doktorálhassak is.
0: Hogy emlékszel az egyetemi évekre, vagy főiskolai évekre?
1: Hát szerencsére ösztöndíjjal vettek föl. A mai számokkal mondva ez nehéz volt, 520 forint volt egy jó rendű tanulónak az ösztöndíja. Ebből 300 forint volt a kollégium. Ebben viszont teljes étkezés, mosás, lakás, stb. Minden benne volt, és hát tulajdonképpen akkor 200 forintunk volt arra úgynevezett zseppénz, amit hát erre-arra költöttünk, meg hát sok helye lett volna, meg mindig ki kellett egészítenünk. Önkéntes diák munkával, meg mindenvel tudtunk, ugye estelen. Egyébként nagyon szerettem az egyetemen menni, mindig szerettem tanulni, engem érdekelt. Az egyetemi évek nagyon jók voltak. Az ottani körülmények is szerények. Akkoriban ugye a régi nagy villákat államosítva alakították ki ezt is egy nagyobb villának a termeibe volt a helyünk. 14-en voltunk egy szobába például. Emeletes ágyakkal, lópokróccal takarózva, amit alá lepedőt tették, hogy ne szúrjon. Ugye, tehát tulajdonképpen nagyon egyszerű körülmények között, de nagy előnye is volt ennek. Életre szóló barátságot tudtam kötni a 14 közül 3-mal, akivel hát legalább testvéri szinten barátkoztunk. Volt úgy, hogy 12 évig nem találkoztunk valakivel. Dél-Dunántúlon dolgozott, értémeim meg északon, és mikor összefutottunk, úgy ültünk le, mint a tegnap előtt váltunk volna el. Ugyanúgy megvolt az az összeköttetés hang. Volt miről mesélni, de már olyan természetes volt, hogy barátok vagyunk. Hogy én nagyon szerettem, tanulni is szerettem, kellett is, hogy ösztöndíjjal megtartsam, vagy jobb legyen, és hát az eredmény mutatja, hogy rá voltam kényszerítve arra, hogy jeles rendű legyek legalább, különben elvesztettem volna az időközben megkapott köztársasági díjat, akkor Rákosi díj, vagy úgynak mondták. Összehasonlítva az 520 helyet, ez 800 forint volt, úgyhogy akkor én majdnem ezt hittem, hogy van sok pénzem, hát nem volt az se sok, mert abból öltöztem, amennyire lehetett. Most, hogy ezt az ösztöndíjat megkapjam, azért volt az is, hogy kedvenc hobbim volt, az külön mese, de nem ide tartozik, hogy 13 éves koromban kisebbik bátyám ismerve a zene iránti nagy vonzódásomat ajándékként elvitt Kádár Laci bácsihoz, egy zenetanárhoz, és én zongorázni tanultam. Harmonikázni akartam, mert Tabányi Mihály zenéje tetszett nagyon, amit minden vasárnap hallottunk. de ő ilyet nem tanított, azt mondja, hogy tanuljak még zongorázni, a harmonika utána megy, ha akarom. A proféta szólt belőle, mert lett alkalom az egyetemen, harmonikázni is megtanultam simán a zongora tudással. Most a zongorát azért említettem, hogy a Népköztársaság ösztöndíjat azért kaptam meg, hogy nem csak a tanulmány eredményem volt jó, hanem közéleti munkát is végeztem. Én szívesen zongoráztam egy egyetem népi tánccsoportjának, meg az énekarnak is a próbákon, meg egyéb rendezvényeken bárhol. Egy kis zenekart is alakítottunk egyébként az egyetemen.
0: Erre az időszakra esett 1956, hogyha jól számolom. Hogyan élted meg ezeket az eseményeket?
1: Hát maguk az események engem nagyon megleptek. Ennek az a magyarázata, hogy előtte voltunk, igen, az előző hónapokban be lehetett fizetni egy 3 hetes lengyelországi tartózkodásra, tanári vezetésre, de ez egy ilyen szakmai kulturális kiküldetés volt. Először voltam külföldön, először láttam tengert, 3 hétig ott voltunk. Politikából csak annyit hallottunk akkor, hogy ott voltak mozgolódások előbb, mint Magyarországon. Ugye politikai tiltakozások egyre.

Becseppentem abba, hogy itt már komoly mozgulódás van, és amikor a Műszaki Egyetem szervezte az egyetemi felvonulást, ott már részt vettem természetesen a évfolyam társaimmal együtt. Végig az ismert úton, a Bemszombortól kezdve egészen a parlamentig, ahol történtek egyedek mások, de hát most nem arról akarok beszélni. 20 évesként éltem meg, és a budapesti komolyabb, mondjuk a fegyveres harcok közelébe annyiból nem kerültünk oda, mi a Gellért hegyen aránylag elszigetelten voltunk. Akik a belvárosban voltak, azok jobban láttak mindent, hogy ott mi történik. Ami a Kossuth téri tüntetés után hazamenetelt, én meglepődve hallottam, hogy a rádiónál lőnek. Nem arra mentünk haza, hát mi hazamentünk, akkor mondván azt, hát sokat lehetne mesélni arról is, hogy volt. Tehát így része voltunk, hát akkor az oktatás ugye természetesen szünetelt, nem tudtuk akkor, hogy meddig. Hát én november 4-ig maradtam Pesten, amikor látszott, hogy folytatás nincs, ugyanakkor tudván az, hogy az egyik barátom kisétált a városból egy kicsit előre, és látta azt az óriási felvonulást a tankokkal, hogy mekkora erő jön be, és hát, hogy az addig sikeresnek, győztesnek kikiáltott forradalom, hát nagyon rövid életű lesz, mert hát ekkora túlerővel a világ legerősebb hadserege volt, talán csak az amerikai volt hozzám érhető, illetve az lehet, hogy nagyobb is volt, de egyik a világ egyik legnagyobb hadserege ellen, hát az ismertek szerint zajlott le, ugye sajnos leverték a forradalmunkat. Hát 56-nak a szelleme azért kísértett bennünket utána, és az egyik barátomat, akik a Mózes Zsigmond körtéren, valaki mondta, hogy megfogott egy kockakövet, amikor ott a barikázottak, és ő is oda dobta, magyarán oda ellenállónak minősítve menyasszonyával együtt, aki folyamtárs volt, kirúgták az egyetemre szó nélkül. Nem egyedül, aztán voltak mások is, akiket megkörnyékeztek. Hát engem annyiból környékeztek meg utána, mikor a DISZ helyett, ugye a Dolgozó Ifjúság Szövetsége volt, abból KISZ lett, a kommunista, hát rá akartak beszélni minden áron, hogy lépjek be. Húztam az időt, ameddig csak lehetett, nem léptem be. Úgyhogy ez már csak az, amikor az utolsó fél évben a diplomamunkára már üzembe voltunk kint, akkor kaptam egy levelet, hogy politikai nézeteim miatt megbonják ezt a magas ösztöndíjat. Hát mondom, legyenek vele boldogok, néhány hónapig még kaptam volna, de hogy mondjam, nem adtam el magam azért ez a pénzért. Ha nem is tettem tevőlegesen ellenük, vagy valami az, hogy én közéjük álljak, arról szó se lehetett.

0: És akkor eljött a diplomázás ideje, utána merre vezetett az út?
1: A Soproni Állami Gazdaságba kaptam gyakornoki állást. Ez egy nagy állami gazdaság volt, 5 nagy üzemegységből. Hát ezek egyikébe dolgoztam, az is egy összetett üzemegység volt. Szakmailag sok tapasztalattal, ugye, akkor nem hektárba, holdakba számolták még a területeket, katasztrális holdakba. Hát volt 500 hold gyümölcsös, 300 hold szőlő, 1000, igen, hát ez 1000 hold szántó, egy nagy tehenészet, meg egy juhászat. Mellette ugyanakkor egy, mivel traktorok még csak azok a régi, öreg Hofer traktor volt, abból se sok, a szállítás még fogatokkal történt, tehát volt egy nagy ilyen szállító brigád, lovakkal, szekerekkel, egyebekkel. Úgyhogy ott kezdődött a szakmai pályafutás, ami annyiból jó volt, hogy a társterületekben is alaposabb ismereteket szereztem. Tudniillik, a kertészeti ismeretek mellett azért az egész mezőgazdaságra adtak rátekintést, mert fél évig állattenyésztést, fél évig takarmányozástant, fél évig méhészetet, sok minden egyebet tanultunk, tehát így komplexen. És akkor itt élesben láttam azt, hogy hogy megy, még kézzel fejtek, akkor a tejet, szamaras fogat vitte be a soproni gyűjtőbe, és hát kézi munka volt legtöbb. Hát engem a szőlő érdekelt legjobban természetesen, abból, hát azért természetesen, mert a diplomamunkámat is itt Egerbe írtam. Az Egernek az a magas területét akkor tervezték beépíteni, és akkor ennek kapcsán készítettem el a munkát. Emellett, és hát itt volt az első nagyüzemi irányba mutató művelés, a soproni fejművelés, tulajdonképpen fejművel is azt jelenti, hogy majdnem kupacra vágják, csak egy szálveszőt, meg egy ugarveszőt hagynak, és ezt lekötötték sor irányába. Tehát a sor közök szabadok voltak magyarán. És akkor itt volt az, hogy kézikapa helyett itt lóvontatta kultivátorral, művelték, és hát a köztes részt aztán kapával tisztították, sok minden. Háti permetezés volt, sok minden. Sok mindent tapasztaltam a régiből, és fokozatosan az újból is.
0: És akkor előbb-utóbb eljött a család alapítás ideje is.
1: Igen, hát a Sopronba kerülésem is az volt az első feleségem, tudniillik, ő meghalt már közben, sajnálatos módon, Kőszegi volt, aki hát mondta, hogy olyan helyet válaszunk már, mi nincs nagyon messze a családtól. Tehát így kerültem egyáltalán Sopronba. Most kérdés első felét pontosítani kell, nem tudom, mit akartál még.
0: Tehát a család alapítás.
1: Ja, a család, persze. Na hát akkor itt természetes volt, hogy mint mennyasszony vőlegény költöztünk oda, és házasságot is kötöttünk ebbe az évből, ami aztán született egy fiam is, és hát ott laktunk egyébként, hát külön-külön üzemegységben egyébként, és nem sok kilátásunk volt sokáig lakásra. Egy irodai épületet, Sopron Kőhidán, ez is egy nevezetes hely, börtönnel szemben volt egy kétszobás ház, aminek az első szobáját irodának használták, illetve a másodikat ide adták nekünk, a belső szobát, hogy ott lakhassunk. Tehát napközben ott munka volt, tehát este tudtunk szabadon. Később úgy alakult aztán, hogy az irodát megoldották másképpen, és megkaptuk az egész házat elég rossz állapotban, de mégis hát ott laktunk. Akkor, hát itt akkor hát évfolyam társnőm együtt mind a ketten ott dolgoztunk a kertészetbe, a zöldségkertészetbe, én meg az elmondott kertészeti részeken, amiket aztán mivel az ottani brigádvezetők még képzés alatt álltak, amikor elmentek téli iskolára, akkor az egész terület az én felelősségem volt, az összes szőlőgyümölcsösnek az irányítása. Ehhez volt két férfi, három férfi munkacsapat és két női munkacsapat, akik dolgoztak, hát közel 100 ember, akinek a munkáját aztán kellett szervezni, meg bérét gyakorlatilag, az alapokat a bérszámfejtőknek megadni, stb. Tehát ennek adminisztratív és szakmai része is. Tapasztalat sok volt, ugye az állattenyésztés miatt vasárnapi ügyeletet is tartottunk, amikor az ember egyedül nézett végig mindent, hogy a tehenészetben elindult-e a munka, mondjuk a juhokkal kevesebb gond volt, de a tehenészet az mindig működött. Ez. Szóval szarvasmarhának nincsen még karácsony, és ő nem még egy egyszerű vasárnap. Ugye.
0: A pedagógiai vénád ekkor már egy kicsit kezdett megmutatkozni.
1: Hát egy kicsit véletlen, ha úgy tetszett. Sok minden változott az oktatás területén is, többek között egy olyan ötlet, hogy mindenkinek tisztelni kell a munkást, meg kell ismerni, aki értékteremtő, ugye a többi az, ez külön már majdnem politikai dolog lenne, hogy mi a hasznos munka és mi a kiegészítő munka magyarán. A munkása végez hasznos munkát, akinek konkrét végeredménye van a munkájának. Aki a munkást tanítja, az improduktív munka. Érdekes. Hát ez mondjuk a primitív gondolkodási megközelítés, ami fizetésekben is megmutatkozott természetesen. Na, a pedagógiai változás annyi volt, hogy a középiskolákat a hét egy napján kiküldték középiskolás osztályokat valamilyen üzemben, ipari, mezőgazdasági, stb., és akkor a soproni gimnazistát egy osztályát a mi üzemegységünk kapta, és hát kire bízzák rá, itt van egy ifjú tudta titán, aki majd erre jó lesz, régebbi idősebb kollégák ezzel nem akartak foglalkozni. Tehát belecseppentem ebbe, hogy őket le kellett foglalni egy napra. Kísérő tanárok jöttek, összebarátkoztunk, jól éreztem magam ebbe, és ők mondták, hogy jó tanári vénát vélnek felfedezni bennem, hogy jó pedagógus is lehetne belőle, mert valahogy megtaláltam a hangot, meg a módszert, ahogy beszélgessünk. És aztán később ez a gondolat, amikor úgy nézett ki, hogy komolyabb lakás kellene, és ott már nem kapok, és hát mivel én ugye szegény ember lévén saját pénzünk nem volt, én szolgálati lakás nélkül nem tudok menni sehova, vagy sokáig nem tudtam menni sehova. Ott nem volt erre kilátás. Hát két év után ott kellett hagynunk, ugye már megszületett a fiam is, és hát elmentünk Kőszegre. Ott Országos Gyógypedagógiai Intézet működött. Érdekes, de hogy egyáltalán hogy kerültem én oda, ez az épület az Iskola a határon című regény színhelye, és országos beiskolázású volt, olyan szellemileg hátrányos, mondjuk így gyerekeket vittek oda zömmel, akik még azért képezhetők voltak valamilyen szinten. És az iskolának volt egy foglalkoztató tagozata, ahol 10 szakma közül választhattak, vagy 10 szakmára osztották be ezeket a gyerekeket. Ebben volt ugye mezőgazdasági, kertészeti is, de voltak varrónők, és szobafestők, stb. Tehát volt benne ráció. Ezek segédmunkásként el is tudtak helyezkedni, és pénzt kerestek vele, hogy országosan ezt abba hagyták, hát ezt nem tudom, ez nem a mi területünk már, de így kerültünk oda. Ott itt kaptunk szolgálati lakást, a fizetés ez nem volt valami nagy, de a szociális körülmények igen. Tudnék, a lakásokban aránylag kicsik voltak a konyhák, amit az élelmes és ügyes igazgatónk hát melegítő konyhának tudott minősíteni, ami azt jelentette, hogy jogosultak voltunk az intézményi étkezést az ott lakó gyerekekkel együtt részt igénybe venni, és így, ha nem akartunk, még vasárnap sem kellett főzni. Tehát mondjuk ilyenfajta kényelmünk, az megvolt, és hát a sok tanyai kínlódás meg egyéb után, hát ez volt egy kis kárpótlás. Hát persze volt egy kis szakmai elégedetlenség is, meg mások is mondták, hogy hát ilyen végzettséggel egy maximum technikusi felkészültséget igénylő területen ügyködni, hát ez egy nem szép dolog, de hát én nem kényszervitra. De akkor jutott eszembe az, hogy létezik egy mérnök továbbképző intézet, aminek tanárképző szaka is van, és ezt beiratkoztunk a feleségemmel együtt, akkor még, és 2 év alatt szereztem egy mérnök tanári képesítést. Tehát, hogy úgy mondjam, megkaptam a pedagógiai alapokat, és később úgy alakult, hogy mint, az már nem részletezem, mert hosszú lenne. Lényeg az, hogy Kőszegen működött egy technikum, ahol felfutó kertészeti osztályok is voltak, és én ott állást kaptam, tehát a technikumban tudtam tanítani. Elméletet, gyakorlatot egyaránt, ahol kénytelen voltam megint nagyon sokat tanulni, mert ott is többek között még mezőgazdasági géptant is kellett tanítani, ami mi ugye elméletileg csak-csak könnyűnek látszik, de azóta rész, hogy utána a gépet üzembe kellett helyezni, és a gyerekekkel együtt működtetni. Úgyhogy volt olyan gyakorlatom, ahol egy hétig jártam biciklivel a tangazdaságunkba, a gépkönyveket tanulmányozva, nekem meg kellett tanulni a gépbeállítást, vetésre, bármire, permetődésre. Úgyhogy komoly elmélet és gyakorlati tapasztalatokat szereztem. Tehát a szakmától se szakadtam el, ugyanakkor hát tanítottam a megfelelő kertészeti tantárgyakat.
0: Meddig tartottak a kőszegi évek?
1: Kőszegi évek 6 évig tartottak. Most mégis kell mondani, hogy ahogy indult a kertészeti osztály, úgy meg is szűnt. Tudnélik, közbevetve mondom, hogy az indulásnak az volt az oka, hogy kitalálta valaki, hogy felsőfokú technikumokat szervez az országban sok helyen. Többek között Fertődön is ott volt ez a kertészeti középiskola addig, amelyik mivel felsőfokra váltott, a középfokot átvitték Kőszegre. De aztán rájöttek, hogy ez valahogy levegőben lóg ez a képesítés, se nem mérnök, se nem technikus, ez a felsőfokú technikum. Nagy részük megszűnt, egy részük pedig főiskolába vagy egyetemé alakult, például Gyöngyösi kar is ilyen, hogy egyet mondjak itt a közelből, úgy indult, egy felsőfokú technikumból fejlődött tovább. És magyarán megszűnt a kertészeti osztály, tehát kifutottak volna az osztályok, és akkor nekem vagy el kellett volna végeznem Gödöllőn az általános mezőgazdasági szakot is, hiába értettem volna annyi hozzá, papír nem volt rá. Ez vagy pedig helyet kellett keresni, és hát úgy adódott ismeretség kapcsán, hogy Zalaegerszegen indul egy szakmunkás képző kertésziskola, indul, aminek volt egy káder igazgatója, és hát testületet kellett mellé tenni, és hát egy szakmai vezetőt. No, ott szintén lakással vártak, és 2 tanári állással. Hát tanakodás után, hogy hát akkor Kőszegén, akkor még nem volt annyira jó hely, ugye Sopron is a világ vége volt, de az már a politikáról beszélnék, határövezet, ahova csak engedéllyel lehetett belépni 3 hónaponként, azt is meg kellett újítani, stb. Tehát, de akkor is felmerült, hogy ott maradjunk-e, vagy pedig inkább változtatunk, és akkor mindketten kapunk tanári állást is. Tehát így kerültem Zalaegerszegre. Hát ott semmiből létre kellett hozni egy iskolát. Kaptunk egy területet, ahol aztán üvegházat építettünk, fúliát, stb., gyümölcsös telepíteni, stb., tehát elindult. És közben félszemmel én azért vágytam Egerbe. Mindig rajta tartottam a szememet, hogy mikor adódik lehetőség, és az volt bennem, hogy az első alkalommal, amikor lehet én hazajövök, hát 3 évet kellett erre várni, ugye 3 évig dolgoztunk Zalaegerszegen, ott született a lányom egyébként, érdekes dolog, hogy tűzgyökeres egriként a fiam Sopronban, a lányom meg Zalaegerszegen született, de hát ők egriek maradtak mindaddig, amíg voltak. Na, lényeg az, hogy ott dolgoztam, és akkor lehetőség volt az egri iskolához jönni, akkor az egri szakmunkás képzőbe kerültem, egyben a mezőgazdasági osztályra szakfelügyelőnek. Tehát csak kötelező 10 óra, nem is kötelező órát, nem vették nagyon szigorúan, 10 órát tanítani kellett, a többi pedig szakfelügyelettel foglalkozni, amiben beletartozott a megyei mezőgazdasági osztályhoz tartozó üzemek dolgozóinak a továbbképzése is. Hát mikor a szakosított telepeket indították, akkor tanfolyamokat szerveztünk meg, meg sok mindent, tanárokat, előadókat, minden feltételt, ilyen szervezési munka volt. Én nem akartam a praxisból kiesni, azt mondtam, én letanítom a 10 órát, úgyhogy tanítottam is, meg szakfelügyeltem is. Hát aztán adódott úgy, hogy igazgató leváltás után, megbízott igazgató voltam, utána hát jobb összeköttetéssel hoztak igazi igazgatót, ugye. Én meg, mivel adódott a mezőgazdasági tanszékén a főiskolán egy állás lehetőség, nagy szerencsémre, oda kerültem.
2: Dr. Vas Miklós nyugalmazott főiskolai tanszékvezetővel beszélgettünk. Az Életút interjú első epizódjában a gyermekkor időszakától a fiatal felnőttkorig ismerhettük meg életét. Jövő héten folytatjuk a beszélgetést. Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a technikus Tompos Péter és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
3: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Összefoglaló megjegyzések az imádsággal kapcsolatban címmel Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Tisztelt rádióhallgatók! A mai alkalommal nagy szükségét érzem annak, hogy a már elhangzott elmélkedések folytatásaként és mintegy összefoglalásaként megjegyzéseket, megállapításokat adjak közre a keresztény imádsággal kapcsolatban, az ima életünket illetően. Így tehát azt a címet adtam ennek az elmélkedésnek, hogy összefoglaló megjegyzések az imádsággal kapcsolatban. Az első, amikor mi katolikus keresztények találkozunk egymással, akkor nagyon szép köszönés és tanúságtétel, és egyúttal dicséret is, Isten dicséret, amikor azt mondjuk római katolikusként, dicsértessék a Jézus Krisztus. Aztán mit teszünk, amikor imádkozunk? Amikor imádkozunk, Istenre figyelünk, és vele beszélünk. Miért imádkozunk? Miért fontos az imádság? Azért imádkozunk, mert az imádság Istenhez kapcsolja életünket. És nagyon fontos, ezt is hozzátehetjük, hogy Jézus Krisztus példát és parancsot adott arra, hogy imádkozzunk. Az Atyához a Fiú által, vagyis Jézus Krisztus által a Szentlélekben. Tehát van nekünk keresztényeknek egy szent háromságos formánk. Mivel kezdjük és fejezzük be az imádságot? A keresztvetéssel. Melyek az imádság formái, vagyis azt is mondhatnánk, hogy mik a tartalom szerinti megkülönböztetései az imának. A kérés, a közbeni járás, az áldás, az imádás, a háladás, a dicsőítés, az engesztelés és a felajánlás. Mik az imádságnak a módjai? A szóbeli ima, az elmélkedés, valamint a szemlélődés. Amikor arról a kifejezésről hallunk, hogy liturgia, az miért fontos a mi számunkra? Azért, mert megkülönböztetünk magán és közösségi imát, közösségben mondott ima liturgia, amely a leiton ergon közös munka görög kifejezésből ered, közös Isten dicsőítés, tehát Krisztus titokzatos testének, Isten újszövetségi népének közös, nyilvános Isten dicsérete. Liturgia elsősorban az eukarisztikus ünneplés, a szentmise, továbbá az imaórák liturgiája, a zsolozsma, valamint a szentségek ünneplése. És ezeken kívül vannak még közösségi imák, a szent rózsafűzér vagy szentolvasó, litániák, keresztút, de ezek már nem liturgikus megnyilvánulások, hanem úgynevezett paraliturgikus. Nem az Úr Jézus által rendelt imák, hanem az egyház idejében keletkezett Isten dicséretek. Ha Istentől valamit kérünk, azt alázattal, bizalommal, álhatatosan, vagyis szent kitartással, és Isten akaratában megnyugodva kell imádkoznunk. Rendszeresen kell imádkoznunk naponta, reggel, napközben is, gondolatokkal, Istenre figyeléssel, a természetben Isten hatalmának a fölismerésével, és este is, különösen háladással, lelkiismeretvizsgálattal. Kikért imádkozunk? Mindenkiért, élőkért, holtakért, a szeretteinkért, és
különösen fontos, sőt elsődleges, hogy az ellenségeinkért imádkozzunk, azokért, akikkel megromlott, nem jó a kapcsolatunk, de Isten segítségével szeretnénk helyreállítani. A legtökéletesebb imádság a mi atyánk, amelyre az Úr Jézus tanított minket. Imádkozhatunk a szentekhez, mert általuk az Istenhez fordulunk, és bennük Isten ajándékát magasztaljuk. Jézus édesanyját az angyali üdvözlettel, vagyis az üdvözlégy Máriával köszöntjük. Legismertebb imádságaink még, ezekre majd később is kitérünk, a Hiszek egy, az Úrangyala, a Rózsafüzér, vagyis a Szentolvasó, a Keresztúti Ájtatosság és a Litániák. Az Ámen szóval, ez egy héber, tehát mondjuk így zsidó nyelvi eredetű szó, az Ámen szóval Isten üzenetének és akaratának elfogadását fejezzük ki, tehát nagyjából így fordítjuk, úgy legyen. A legszentebb imádság, amiben minden megtalálható, kérés, közbenjárás, háladás, dicsőítés, engesztelés, felajánlás, tehát az ima formák az eukarisztikus ünneplés, a szentmise, hiszen abban ott van a jelenlét, az értünk szenvedést vállaló, meghalt és feltámadt Krisztus jelenléte, aztán a legszentebb áldozat, Krisztus áldozatának a megjelenítése, és a szent lakoma, ahogyan mondjuk is, a szent áldozás előtt, Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Pontosabban, ahogyan felhív a pap a szent áldozásra, íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
2: Kedves hallgatóink, ideje elköszönnem. Mai összeállításunk ugyanis véget ért. Búcsúzom készítői Sinkovics Andrea és Bércesi András nevében is. A szerkesztő Túri Sarolta volt. Mindannyiuknak további szép napot, és a holnapi viszonthallás reményében bízva tartalmas rádiózást kívánok. Tikovics Ernőt hallották.
3: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 5 óra van. Következik az értékmentő.
3: Előítéleteket oszlatunk el a műsorban. Eszerint Christopher Nolan Odüsszeia című filmje nézhető, az eredeti homéroszi történettől eltérő részletek és a színész választása ellenére nem lett fehérellenes, vagy a kilátástalan kultúrharc egyik áldozata. Kikó, a Lumière Galaxis blog szerzője szerint érdemes megnézni. Nevében is számít figyelmükre a szerkesztőműsorvezető, Pál Amanda. Nem túl fantáziadús nyitó kérdés, de tetszett-e a film? Főleg annak ismeretében, hogy már amióta tudjuk, hogy Christopher Nolan megrendezi az Odüsszeiát, és kik lesznek a szereplők, onnantól kezdve azért már megágyazott egyfajta előítéletességnek maga a film. Ennek tudatában hogyan tetszett?
4: Kezdem mondani, hogy amikor először olvastam arról, hogy Odüsszeia lesz a következő Nolan film, akkor így a fejemhez kaptam, hogy jaj, ne már, egy 8 milliószor lerágott csont újra elővenni, mit lehet erről a sztoriról újat elmondani. És a moziból kijöve egy kicsit így megnyugtattam magamat, hogy Hollywood talán legeredetibb rendezője ehhez a történethez is úgy nyúlt, ahogy az illik és ahogy azt kell. Ott változtatott, ahol kell, és ott maradt hű a történethez, ahol azt megkövetelte a dramaturgia. És tudott még a sokadik feldolgozás után is valami újat, valami újszerűt mondani, úgy, hogy közben a korunkról beszél, sőt egy kőkemény tükröt tart a saját korunknak, és ebben a tükörben láthatjuk a saját korunk tökéletes kritikáját, ami ebben a filmben visszaköszön.
3: Nolan, ahogy mondta egy interjúban, számára Homérosz egy társíró volt. Ő ebben a történetben meglátott valamit, amit hát olyan Nolanesre formált.
4: Pontosan. Én azt gondolom, hogy talán ezt a korábbi beszélgetéseinkből is kiderült, hogy nem ördögtől való az, hogyha remékelünk valamit, szép hollywoodi szakzsargonnal élve, hogyha újra és újra elmesélünk történeteket, adott esetben nagy eposzokat, mert a következő generáció számára lehet, hogy ez a történet még nem ismert, vagy nem ilyen formájában ismert. És én azt gondolom, hogy itt nem csak egy szolgalelkű másolásról beszélünk, ahol Ctrl-C, Ctrl-V-vel az eposz egyes énekeit átmásolta a filmvászonra, hanem igenis megvolt egyfajta szűrő, egyfajta átdolgozás. Én nem is biztos, hogy azt mondanám, hogy társíró, inkább valaki mondta ezt a Válasz Online podcastban szereplő Kassai György professzor, a címe egy kicsit megzavarta, mert ha ez Odüsszeia, akkor a Homérosz szerinti történetet várta, körülbelül 15 percig, mondta, jól emlékszem az interjúban, és ezzel én maximálisan egyetértek, hogy az Odüsszeia nyomán címet kellett volna ehhez a filmhez passzintani, mert az alapjai, meg a nagy vonalakban ez tényleg Odysseus hazaútját mutatja be, de kicsit máshogy, mint ahogy azt mondjuk az eposzban megismertük, de erről majd úgyis fogunk beszélni.
3: Nem egy fehér ellenes rasszista mű, és Nolan nem húgyozott Homérosz sírjára, hanem egy teljesen saját nézőpontjából feldolgozott történetet kapunk. Ebben mennyire szerepelnek akkor azok, hogy Nolan lefeküdt a kultúrharcban, és megadta magát a wokizmusnak?
4: Ezt az Elon Musk által hozott, meg sok más influencer, főként amerikai influencer által hozott prekoncepciókat szerintem a film tökéletesen cáfolja. Vegyünk elő párat. Az egyik: miért szerepel Achilleusként egy transznemű Elliot Page, aki korábban ugye nőként szerepelt Nolan korábbi filmjében, például az Eredetben is. A film kezdő jelenetében konkrétan a szereplőt, aki egyébként nem is Achilleus, hanem egy Szidón névre hallgat, kiírják. Különös kegyetlenséggel nyírják ki, bocsánat a spoilerért, és őnek ugyan lesz még szerepe, amikor Odysseus alászáll az alvilágba, mégis ez egy, már bocsássa meg az ég, de hogy első jelenetben megölni egy transznemű színészt, ez jó, hogy nem azt mondom, hogy transzpárti, hanem pont, hogy transzfób jelzővel is lehetne aggatni. Mégis, hogyha az ember megnézi a filmet, akkor látja, hogy semmilyenről szó nincs. Ez a karakter egy fiatal férfi, aki felnéz Odysseusra, aki hűséges hozzá, különleges monológot mond Elliot Page a film második felében, ami szerintem egyébként tényleg az egyik legerősebb jelenetek között van. Mindennek lehet ezt mondani, ezt a jelenetet, de semmiképpen sem a transgender propagandának, amit előzetesen sokan kritizáltak. De ugyanígy végig mehetnénk akár azon is, hogy szép Helena miért színesbőrű, egy fura csavart hoz Nolan, nem is szeretném ezt lelőni, de azt gondolom, hogy elvonatkoztat attól a sztereotípiától, amit a keresztény kultúrkör, vagy ha úgy tetszik, az európai görög-római kultúrán alapuló keresztény kultúrkör rárakott erre a műre, ezt lehántja, és azt mondja, hogy Lupita Nyong, ő korunk egyik legszebb színésznője, most sokan ugye így apostrofálják őt, akkor miért ne lehetne a korunk egyik legkedveltebb és legszebbnek tartott színésznőjét megtenni szép Helénának. Szerintem ez is egy tökéletes fricska igazából azoknak, akik előzetesen, jaj, ez majd biztos valami ilyen színes bőrűekkel teletűzdelt film lesz, ahol a egyenjogúság mellett fog majd mindenki kardoskodni. Szó sincs erről. Ha megnézi az ember a filmet, akkor látja, hogy Nolan egyébként ezeket jó, hogy nem kritikával kezeli, sőt, és egy tükröt tart elénk, hogy miért ne lehetne szép Helena színes bőrű.
3: De akkor mit akart Nolan? Mihez használja Odysseus történetét? Mit szeretne ezen túl még elmondani? Mi az, ami számára fontos? Van benne valami, ami nagyon Nolan-es, tehát ami megjelenik a már említett eredetben is, vagy a legutóbbi filmje ugye az Oppenheimer, amiért Oscar-díjat is kapott?
4: Igen, megint csak Karsai professzor tudom idézni, nagyon tetszett az vele készült interjú, többször meghallgattam, ajánlom mindenkinek hasonlóképpen. Orbás Barna kollega nagyon felkészülten és pontosan kérdezett, és ebből egy fantasztikus beszélgetés született. Karsai professzor mondja azt, hogy ez tulajdonképpen egy ókori Oppenheimer, hiszen ahogy Oppenheimer feltalálja az atombombát, és ezzel egy olyan bűnt szabadít a világra, ami lehetett volna egy pozitív eszköz is, mégis mi emberiség másra használjuk. Odysseus, és itt talán egy kicsit spoileresek kell, hogy legyünk, egy olyan felfedezést tesz, ez nevezetesen ez a zeuszi vendégvárás szokás, amire Nolan hegyezi ki ezt a történetet, ami ugye arról szól, hogy mi modernkor, vagy itt az ókor emberei, így elfelejtettük azt a kultúrát, hogyha vendég jön hozzánk, akkor azt hogy fogadjuk. És amikor szembesül Odysseus azzal, hogy tulajdonképpen Trójánál ő volt a vendég, aki betört egy idegen városba, amit feldúlt, porig égetett, az ottani papnőket kinyírta, nem tudom ennél szebben fogalmazni, akkor miért csodálkozik azon, hogyha ő hazatérve Itakába azzal szembesül, vendégei kihasználják az ő vendégszeretetét. És ez millió egy dologra vetíthető a mai társadalomban, hogy mi mennyire vagyunk hipokraták saját magunkkal, és ez már az én meglátásom a filmmel, illetve annak mondani valójával kapcsolatban, hogy nem gondolunk bele, hogy ténynek mi vagyunk az eredői. Mondok egy egyszerű példát. Felháborodva nézzük azt, hogy a gyerekeink mobiltelefonnal rohangálnak, és mennyi időt töltenek a képernyő előtt. 6 évvel ezelőtt mi magunk ültettük őket le monitorok elé, hogy a Covid idején, megkímélve őket a járvány következményeitől, tudjanak tanulni. Napi több órát töltöttek monitor előtt, és most mégis meglepődve nézzük, hogy jé, fiatal tagjai a társadalomnak, mennyi időt töltenek a képernyő előtt? Hát szörnyű, szörnyű. És kicsit ezt a fajta párhuzamot érzem Odysseusnál is, aki ráeszmél arra, hogy régen ezek a vendégek, ezek tudták mi a tisztesség, bezzeg most. És amikor szembesül vele, hogy hát én voltam az, aki ezt megtörtem, én voltam, aki ezt elindítottam, ha úgy tetszik, az első bűnös mégiscsak ő volt, hiszen elindított egy olyan lavinát, ami csúnya szóval viszonyalt a fagy egy idő után nála esetlen, hogy ő lett ennek az egész történetnek a kárvallottja. De ez csak egy olvasata, millió egy részletét ki lehetne emelni. Ugyan egy ókori köntösben, Krisztus előtt 8. századról beszélünk, amikor ez a mű keletkezett, és mégis majdnem 3000 évvel később, mitől aktuális ez számunkra? Rengeteg ilyen pontja van ennek a történetnek.
3: Hirtelen kibújt belőlünk az ókor szakértő is, mert azért is érték kritikák Nolant, hogy Hát maga a filmben a díszletek, a hajó, a jelmezek, hát azok nem éppen korabeliek. Vagy nézzük akár Odysseus társait is, akivel bolyonganak, hát az is egy elég divers csapat, tehát ott vikinget is látunk, indiai szereplőt is látunk, ezt sem mondhatjuk éppen Krisztus előtt 8. századi korhű berendezkedésnek.
4: Igen, én erre viszont azt mondom, hogy a mai emberéhez szól. Hogyha berakunk egy rakat szőkehajú, kékszemű, hogy mondjam, az európai ízlésnek megfelelő színést, akkor ez a film nem lesz univerzális. Mit értek ez alatt? Nem csak az, hogy nem eladható mondjuk egy távol-keleti piacon, hanem azt, hogy amit ezzel a castinggal akarsz, hogy A-kategóriás sztárokkal teszi tele, a világ összes tájáról, a világ minden táján forgat. Ennek az üzenete univerzális. Nem csak Amerikáról szól ez, hogy lám-lám, jönnek majd a tengeri népek, akik jaj-jaj, milyen rosszul viselkednek, és mennyire-mennyire el akarják tipolni a mi kultúránkat. Ezek a mondatok kicserélhetők az elmúlt évek, évtizedek politikusainak a mondataira. És mégis egy majdnem 3000 évvel ezelőtti történet szereplőiként hangoznak el. Igen, lehet arra kritikaként tekinteni, hogy a hajók inkább hasonlítanak egy viking hajóhoz, nem feltétlenül a görög mintát, vagy sablonokat, vagy görög hajók stílusát követik le, de könyörgöm az égre, ez nem egy dokumentumfilm. Ez nem a National Geographic-ra, vagy a History-ra készült mű, hanem egy filmes történet. És igen, modernek a jelmezek, modern az egésznek a külcsínye, de pont azért, hogy ha bemegy az ember, akkor nem egy poros, régi, ha úgy tetszik, elhasznált, a mozivásznon már millió egyszer látott fehér, tiszta köpenyben járkáló görögöket látunk, hanem igenis ezek mocskosak, igenis ezek lucskosak, ezek nem jól ápoltak. Ha úgy tetszik, Nolannek a naturalista ábrázolása, ami egyébként meg végig kísérhető például a Sötét Lovak trilógiánál, nyissunk egy rövid zárójelet, egy képregényfilm, pont attól képregényfilm, hogy a rajzvilág, vagy a rajzolt világ valahogy visszaköszön. Nolan ezt rúgta föl, de páros lábbal, hiszen az egész képzelt, felrajzolt, utopisztikus, már ugye korábban Tim Burton neogót stílusban megrendezett Batmanjét, lehúzta két kézzel a földre, és megrendezte úgy, mint egy valós, realista film. Most ugyanezt teszi az Odüsszeiával, úgyhogy ha az a kérdés, hogy milyen minták lelhetők fel Nolannél, akkor például az, hogy ez egy realista film. És akkor itt ráköthetünk például arra, hogy mi a különbség a Nolannél és Homérosznál. Hogy Homérosz nem realista. Homérosznál az égi és a transzcendens egy fontos síkja a történetnek. Nolannél nem. Nolannél ez abszolút ki van kukázva.
3: Miért?
4: Szerintem pont a naturalizmus miatt, hogy ezt a történetet nem istenek játszmájának lecsapódásaként mutatja be, hanem emberi gyarlóságok eredményeként. Néhány története miatt Shantit is, a Zendaya által alakított Athéné története, ő csak-csak megjelenik ott Odysseus mellett, de most hadd lőjük le egy újabb spoilert, és aki emiatt tovább tekerne, azt tegyen nyugodtan. A lelkiismeret furdalás vetíti ki Athéné papnőjét, akit Zendaya alakít, akit ugye Odysseus Trójában lát, hogy a katonái kivégzik, kísértetként jelenik meg ez a papnő, aki ez esetben Athénét testesíti meg, de ez sokkal inkább egy belső monológ, sem mint egy transzcendens jelenség. Ugyanígy elővehetjük azt, hogy nem jelenik meg sem Zeus, sem Héra. Például Kalipszó szerepe is, aki ugye nymfaként elcsábítja Odysseust, az ő szerepe is sokkal inkább az evilági gyönyörök miatt érdekes, és nem pedig azért, mert hogy ő ott belepletkezve az idő hirtelen elrepül Odysseusszal és Kalipszóval. Hírké története is igazából nagyon naturalistára van véve. Varázslónő, ugye a Homérosznál az éhes katonákat hirtelen disznóvá változtatja, és Odysseus itt egy az egyben egyébként nem szól hozzá, pont mint Homérosznál, néma csöndben tulajdonképpen megfenyegeti a végén, hogy megöli a testvérét, akit ott egy hollóképében tart magánál Kirké, de itt az átalakulás is egy sokkal naturalistább megoldást választott Nolan, konkrétan nem használ CGI-t, amikor a katonák átváltoznak malaccá, disznóvá, hanem így elkezdi gyúrni és deformálni a katonák fejét. Fantasztikus jelenet, és Samantha Morton nevét mindenképpen említsük meg, a színésznő, aki egyébként a Minority Reportban, a Különvéleményben is játszott. Itt fantasztikus jelenetet ad, tényleg a székbe gyökerezve ültem és néztem ezt a jelenetet. Egyszerre volt undorító és felemelő.
3: Most itt akkor rá is kanyarodhatunk a szereplőválasztásra.
4: Már említettem, hogy itt mindenki áll kategóriás. És akkor még tényleg az utolsó kis mellékszereplőben is, John Leguizamo vagy Tom Holland, hát ne feledkezzünk meg az ifjú Télemakoszról, ja, és hát a Robert Pattinson, a sokak által még az Alkonyatból ismert Robert Pattinson, aki szerencsére levetkőzte már ezt a tini vámpír terepet. Szerintem itt teljesen fölösleges erre többet szánni, mindenki passzol, mindenki tökéletesen arra a szerepre van. Most csúnya szóval, Matt Damon az elmúlt 20 év jó fiúja Hollywoodban. Ő még amikor negatív karaktert játszott a Csillagok közöttben, akkor is mindenki imádta. Nolan ugye egyik 2014-es filmje, ahol egy rövid, de annál fontosabb szerepet kap Matt Damon, és itt is egy olyan mintát és egy olyan ideát fest föl, ami egyébként szintén nagyon nagy kritika a mai kor emberének, hiszen miről beszél? Arról, hogy hűségesnek kell lenni, hogy haza kell térni, hogy hiába csatangolsz a világ bármely pontján, menj haza, és az otthon melegét és a feleségedet szeresd és tiszteld, és ugyanez a másik oldalról, légy hűséges, mint halálig. Ezek azt gondolom semmiképpen sem összevethetők azzal a korszellemmel, amiben élünk. Ha úgy tetszik, ezek nagyon maradi értékek, és nagyon arhaikus világképet festenek ezek le. Mindehhez, még egyszer mondom, a világ legjobb vezető színészeit hívja, szerintem pont azzal a céllal, amit már az előbb is említettem, hogy egyetemessé tegye az ő mondani valóját, hogy globálissá, hogy ez nem csak egy görög történet, ez nem csak egy amerikai történet, ez a világ bármely pontján megállja a helyét.
3: Érdekes dolog, amit meséltél arról, hogy Odysseus története milyen értékeket hoz magával. Homéroszban Odysseus egyáltalán nem hűséges, ahol lehet megcsalja a feleségét. Ő egy utazó, egy kalandor, egy kalóz. Minden nő, akivel találkozik, arra vágyik, hogy ott maradjon vele, vagy visszatérjen hozzá, és annyira nem siet haza, tehát évtizedekig tart, mire hazaér a feleségéhez. Tehát ahol teheti, ott megáll egy kicsit körülnézni.
4: És ehhez képest itt ez az Odysseus karakter még a nimfánál is nagyon tartózkodó, és hát finoman szóval visszafogott. Pedig azért Charlize Theron esetében ez mindenképpen nagy erőket kell jelentsen szerintem Odysseus esetében, vagy Matt Damon esetében. De félre a tréfát, ez egy fontos hangsúlyeltolódás. Ez egy fontos hangsúlyeltolódás Homéroszért és Nolan között. Mert Nolan záró jelenetei, én tényleg azt hittem, hogy és bocsássam a hallgatóság, itt ismét spoileresek leszünk, a nagy mészárlás után Odysseus 8 nyíl áll ki belőle, mindjárt halálán van, de vágás után Anne Hathaway-el elmennek, kedves feleségével, elmennek a naplementébe. Csúnya szóval, hótomiglan, boldogan éltek, míg meg nem haltak. Ez konkrétan a befejezős nyit. És még az az igazán érdekes, hogy ezt is jól csinálja meg Nolan, mert nem megy át a gicsben, mert elrugaszkodik attól a homéroszi befejezéstől, hogy Odysseus Homérosznál hazatér, Penelopéval egy fantasztikus éjszakát tölt együtt, és másnap útra kell, és megy tovább. Mert hajthatatlan, mert nem tud megállapodni az eposzban. Ehhez képest a film vége az, hogy és boldogan éltek, míg meg nem haltak, love story. Azt gondolom, hogy a mai korszellem kis túlzással közelebb áll Homéroszhoz. Mégis Nolan egy

0: az a végén értelmet nyer, ha úgy tetszik, hogy miért ér például egyedül haza. Elvesztett mindent, a legközelebbi barátait, a legközelebbi harcostársait, és miért? Azért a célért, hogy ő megtartva a hűségét a felesége mellett érjen lépbe. Azt gondolom, hogy ez egy olyan történetmesélőnek kell lenni, mint Nolan, hogy itt ez a 3 óra, amiből persze mindent, hogy bármikor lehet rövidebbet vágni, mégsem tűnik 3 órának. Nem sokkal később megnéztem egy 90 perces mozit, és sokkal hosszabbnak tűnt, mint a Nolan féle, mert teljesen más volt a ritmusa, mert teljesen más volt a történet szövése, mert teljesen más volt a látvány. Azt gondolom, hogy ez a mozi tökéletesen elegyíti a CGI-t és a maszkos, vagy adott esetben egyéb filmtechnikai, filmtrükkös megoldásokat. Minimális CGI-t használnak, ahol lehetett, ezt próbálták kerülni. Erre Nolan rendkívül büszke, és korábbi moziainál is ugye erre különösen figyelt. Értelemszerűen mondjuk egy Csillagok között, ami az űrben játszódik, ez kevésbé megoldható, de itt is próbáltam, amennyire lehet a CGI-tól elrugaszkodni. Értelemszerűen egy Kyklopszot másképp nehéz megoldani ma már, hogy ne legyen nagyon vicces. Vissza oda, hogy a technika, a látvány és a történet maga van annyira lendületes, hogy ez a 3 óra másfélnek tűnik.
1: Marad-e az emberben hiányérzet? Tehát amikor olvasunk, vagy hallunk, vagy nézünk egy ilyen archaikus történetet, ami ennyire az európai kultúrkörnek az egyik alappillére, még akkor is ismerünk belőle részleteket, hogyha annyira nem figyeltünk oda irodalom vagy történelem órán. Minden változtatás ellenére hogy ez mégis tud működni. Tehát akkor ezek szerint így kell feldolgozni ezeket a régi, klasszikus, több ezer éves történeteket?
0: A rövid válaszom az, hogy igen, de kifejtem ezt talán bővebben. A mű magjáig lefejti Nolan a homéroszi történetet. Megfejti magát a karaktert, azon változtat egy picit. A történet onnantól kezdve ugyanaz, leszámítva pár apró epizódot, amit kihagy, átír, máshogy jelenít meg. De megvan Nolan fejében a gondolat, hogy ő miről akar beszélni. Arról a világról, amelyik körülöttünk van, amelyik bánkódik, és a kultúráját akarja már eltemetni, közben meg maga égeti el azt a kultúrát, amit olyannyira nagyon fél, és ezt Nolan kíméletlenül a pofánkba tolja, nem tudom ennél szebben mondani, hogy ha-hó, mi vagyunk azok, akik leromboljuk a kultúrát. Mi vagyunk azok, akik elveszítjük azokat az értékeket, amiket korábban olyan fontosnak tartottunk. És igen, így kell ehhez a... Én azt gondolom, így kell klasszikus műveket feldolgozni. A 28-at szóra is, ahogy te fogalmaztál, ez egy szandálos, kardozós film lesz, abból nem lesz sem nézettség, sem pedig értékelhető mű. Én azt gondolom, akár festészetről, akár színházról, akár filmekről beszélünk, ha mondjuk egy klasszikus témát dolgozunk föl. Legyen szó Robin Hoodról, legyen szó Rómeó és Júliáról, legyen szó az Odüsszeiáról. Ha nem adunk hozzá egy új szempontot, akkor az csak önismétlés.
1: Az elmúlt percekben Christopher Nolan Odüsszeia című filmjéről beszélgettünk Kikóval, a Lumière Galaxis blog szerzőjével. Nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztőműsorvezető, Pál Amanda.
2: Elhangzott az Értékmentő.

0: Gyémánt Bálint szerzeményét hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Híreket mondunk, szerkesztő Kelen Ágoston, a bemondó Tóth Zsófia, köszöntjük hallgatóinkat. Darabos Ádám és Jancsó András volt a vendégem, a Café Francesco Szabad Egyetem 5. estjének, adta hírül a Magyar Kurír. Darabos Ádám és Jancsó András a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 5. József Kutatóközpontjának Vallás és Társadalom Kutató Intézetében foglalkozik a keresztény demokrácia történetével. Ezen az alkalmon ezt a területet mutatták be röviden a résztvevőknek, a keresztény demokrácia 13. Leótól napjainkig címmel. A magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseményének nevezte Baka András köztársasági elnök hivatala az 500 évvel ezelőtti Mohácsi csatát az évforduló alkalmából szombaton, tudatta az MTI. 500 éve 1526. augusztus 29-én zajlott le a középkori magyar állam bukását hozó Mohácsi csata. A becslések szerint a törökök elleni összecsapásnak legalább 14 000 magyar halottja volt. Regionális idegsebészeti központot avattak Kolozsváron, amely korszerű körülmények között magas színvonalú ellátást nyújt az erdélyi betegek számára, közölte szombaton a beruházást kormánypártként 2021-ben kezdeményező Romániai Magyar Demokrata Szövetség sajtóirodája. Az új idegsebészeti központ 105 ágyjal rendelkezik, ebből 79 az idegsebészeti, 26 pedig az intenzív terápiás ellátást szolgálja, tudatta az MTI. A szombaton átadott kórházat 6 korszerű műtővel szerelték fel. A létesítményben gyermekidegsebészeti részleg is működik, így a gyermekektől a felnőttekig minden korosztály számára biztosítható a megfelelő ellátás. Iparági elemzők szerint évente csaknem 12 milliárd fonttal csökkenti a brit exportot a Brexit, adta hírül az MTI. A Logistics UK elemzése szerint a brit export éves átlagos értéke 11,7 milliárd fonttal marad el attól a szintől, amelyet az ország uniós tagként elérhetne. Wes Streeting védelmi miniszter a Brexitet katasztrofális hibának nevezte, és úgy fogalmazott, Nagy-Britanniának egy napon vissza kell térnie az Európai Unióba. Texas leállítja a mesterséges intelligenciával felszerelt új generációs közlekedési kamerák működésének finanszírozását, a lakosság részéről felmerült kifogások és személyiségi jogokat érintő aggályok miatt, közölte az amerikai állam kormányzói hivatala. A technológiával felszerelt kamerarendszerek nem csak a rendszámokat dolgozzák fel, hanem az elhaladó járművek márkáját, típusát, évjáratát, színét, azok esetleges sérüléseit, de még a lökhárítóra vagy ablakra kirakott matricákat is feljegyzik. Greg Abbott kormányzó egy pénteki rádió interjúban arról beszélt, hogy az EMI kamerák kivezetéséről hozott döntések lakossági nyomásra történnek. Végül az időjárásról. Többnyire napos idő várható, kevés gomoly felhő mellett, legfeljebb néhol lehet zápor, 30 és 35 fok közé melegszik fel a levegő. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus többször felhívta tanítványai figyelmét arra, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie. Sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és az írástudóktól, megölik, de a harmadik napon feltámad a halálból. Erre Péter félrevonta őt és óva intette. Isten, ments, Uram! Ez nem történhet veled. Mire ő Péterhez fordult, távozz tőlem, Sátán. Botránkoztatsz, mert nem az Isten ügyére van gondod, hanem az emberekére. Azután így szólt tanítványaihoz. Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen. Mert mindaz, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. És aki én értem elveszíti életét, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved? Mit is adhatna az ember cserébe saját lelkéért? Az emberfia pedig el fog jönni atyának dicsőségében, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek tettei szerint. Ezek az evangélium

Szent Máté evangéliumának 16. fejezetéből a 21-től a 27. versig tartó szakaszt Varga László atya olvasta fel.

Ohagyai Gábor muzsikált. 5 óra 40 perc, megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szombati adásunk tartalmából.

Leo Pápa a Nemzetközi Közigazgatástudományhoz. Humanizáljuk a digitális technológiát. 14. Leo Szentmisét mutat be az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás évfordulóján. Leo Pápa gyászolja 5. Harald norvég király halálát. Parolin bíboros az üldözött keresztényekért imádkozott Katániában.

0: Leó pápa beszéde a Nemzetközi Közigazgatástudományi Intézet konferenciájához. Humanizáljuk a digitális technológiát. A Nemzetközi Közigazgatástudományi Intézet európai tagozata, az ECPA, 2026. augusztus 24-e és 27-e között rendezte meg éves konferenciáját Rómában a La Sapienza Állami Egyetemen. A háromnapos konferencia végén 14. Leó pápa csütörtökön délben fogadta az intézet 500 tagját az apostoli palota Kelemen termében, és angol nyelvű beszédet intézett hozzájuk, melyben kérte, hogy a közigazgatás tudomány szakemberei segítsék a közigazgatást a digitális technológiák humanizálásával, hogy azok az élet és a béke szolgálatában állhassanak.
1: Votre institut, qui a vu les jours en 1930, au lendemain de la grande crise économique qu'a connu le monde.
0: Az önök intézetét 1930-ban alapították a világot sújtó nagy gazdasági válság után azzal a céllal, hogy szüntelenül szóljon a politikai hatóságok lelkismeretéhez, hogy a társadalmi életet a korok folyton változó körülményeihez igazítsák, és hogy megvalósítsák a teremtő bölcsességének szándékait és terveit. Kezdte beszédét a Szent Atya a 12. Pius pápa beszédéből vett idézettel, amellyel elődje 1950. augusztus 5-én szólt a 8. Nemzetközi Közigazgatástudományi Kongresszus részvevőihez Rómában. Az éppen most véget ért konferencia témája erős felhívást intézett a digitális korban élő világunkhoz, hogy őrizzük meg az egyensúlyt a digitális technológiák használatában. Ez a felhívás csatlakozik ahhoz, amelyet a mesterséges intelligencia korában az ember védelméről szóló enciklikában fogalmaztam meg. Utalt Leó pápa a Magnifica Humanitas kezdetű körlevelére. Nem tehetjük meg, hogy nem nézzünk szembe ezzel a valósággal, amely közvetlenül befolyásolja életmódunkat, és amely áthatja a társadalmi élet minden szintjét. A mesterséges intelligencia újdonságainak fejlődési sebessége arra késztet minket, hogy megkérdezzük. Vajon a jövőben lehetséges lesz-e irányítani ezeket a gépeket, vajon az emberiség nem kockáztatja-e azt, hogy saját találmányainak áldozatává válik?
1: Un des graves problèmes aujourd'hui, c'est de constater que les décisions concernant la vie humaine sont confiées à des machines.
0: Napjaink egyik súlyos problémája annak a felismerése, hogy az emberi élettel kapcsolatos döntéseket gépekre bízzák. Ezzel a nyugtalanító helyzettel szembesülve üdvözlöm a találkozót, amelynek célja, hogy megerősítse az emberi intelligencia pótolhatatlan jellegét ezekkel a technológiai eszközökkel szemben. Gondolataik és munkáim segíthet a hatóságoknak abban, hogy az emberiség javát szolgáló döntéseket hozzanak ezen a területen. Az óvatosság, a szigorú ellenőrzés, sőt néha a mesterséges intelligencia alkalmazásának lassítása nem jelenti a haladás ellenzését, hanem az emberiség családjának felelősség teljes gondozását, szólt a pápa. Éppen ezért fontos meghatározni azt az etikát, amely a fontos eszközök használatát kíséri, amelyek sajnos nagy gazdasági és technológiai szereplők kezében összpontosulnak, és amelyeket az állam nehezen tud ellenőrizni. Biztosítanunk kell, hogy az emberiség családjának java ne váljon magánérdekek áldozatává. Leó pápa arra buzdítja a konferencia tagjait, hogy folytassák tovább kutatásaikat, és találják meg a módját és eszközeit annak, hogyan segíthetik a közigazgatást a digitális technológiák humanizálásával, hogy azok az élet és a béke szolgálatában állhassanak. Pontosan erre buzdított minket Ferenc pápa, amikor felhívta a figyelmet e technológiák felelősségteljes használatára, mondván, kötelességünk szélesíteni látókörünket és a műszaki és tudományos kutatásokat a béke és a közjó keresésében, hogy azokat az emberiség és a közösség átlagó fejlődésének szolgálatába állítsuk. A Szent Atya tudatában van a Nemzetközi Közigazgatástudományi Intézet nehéz feladatának, hogy küldetésük nem könnyű, sőt időnként csüggedés is erőt vehet rajtuk.
1: Je prie le Tout-Puissant pour qu'il vous soutienne, afin que vous puissiez continuer avec détermination cette noble tâche.
0: Éppen ezért imádkozik a Mindenhatóhoz, hogy támogassa őket, hogy továbbra is elszántan folytathassák nemes feladatukat, és mindnyájukra Isten bőséges áldását adta és zárta a Nemzetközi Közigazgatástudományi Intézet európai tagozata római konferenciája tagjai az intézet beszédét. A római La Sapienza Egyetem által augusztus 24-e és 27-e között megrendezett ECPA konferenciára mintegy 600 résztvevő érkezett. A több mint 70 országból érkező közel 900 pályázattal az esemény az ECPA közösség növekvő globális elkötelezettségét tükrözi. A rekordokat döntő tavalyi 2025-ös Glasgow-i konferenciát követően, amely az ECPA történetének a legnagyobb ilyen találkozója volt, az ECPA továbbra is erősíti szerepét, mint vezető fórum, amely összeköti a közigazgatási közösségeket Európában, sőt azon túl is.
2: Leo pápa szentmisét mutat be az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás évfordulóján. A Vatikán közé tette 14. Leo pápa által a következő hónapokban vezetett liturgikus szertartások naptárát. 14. Leo pápa szerdán, október 14-én szentmisét mutat be az Amoris Laetitia kezdetű, a családon belüli szeretetről szóló apostoli buzdítás közzétételének 10. évfordulója alkalmából tervezett találkozó zárásaként. Az Amoris Laetitia 2016. március 19-én Szent József ünnepén jelent meg, a Ferenc pápa által összehívott 2 éves családszínódust követően, amelynek célja a modern világban a családokat érintő kérdések megvitatása volt. Idén, 10 évvel a megjelenése után, Leo pápa összehívta a világ püspöki konferenciáinak elnökeit egy római találkozóra, hogy megvizsgálják és megvitassák az Amoris Laetitia tanításait, és azt, hogy miként hirdessük az evangéliumot a családoknak ma. A következő hetekben Leo pápa számos liturgikus eseményt vezet, beleértve a Róma közelében található Genezano-i Jó Tanács Szűzanyja Bazilikában tervezett szentmisét is. A Szentatya korábban, mindössze 2 nappal megválasztása után, 2025. május 10-én látogatta meg a kegyhelyet. A bazilikát az Ágoston rend gondozza, amelynek Leo pápa tagja. Szeptember végén Leo pápa apostoli látogatást tesz Franciaországba, amelynek részeként ellátogat az Egyesült Nemzetek nevelésügyi, tudományos és kulturális szervezetének, az UNESCO-nak a székhelyére. A szeptember 25 és 28 közötti 4 napos út számos liturgiát foglal magában Párizsban, Lourdesban és Metzben. Végül, október 8-án Leo pápa szentmisét mutat be a Római Pápai Egyetemek tanévének megnyitóján. Leo pápa gyászolja 5. Harald norvég király halálát. 14. Leo részvétét fejezte ki 8. Hákon királynak és Norvégia népének 5. Harald király halála miatt. Elismeréssel szólt a néhai király évtizedekig tartó odaadó szolgálatáról a skandináv nemzet iránt. 5. Harald norvég király pénteken reggel 6 óra 35-kor hunyt el az oszlói egyetemi kórházban, miután a múlt héten súlyos vérbetegség kezelésére a nemzeti kórházba szállították. 5. Harald több mint 35 évig uralkodott, ezzel ő lett a leghosszabb ideig regnáló norvég uralkodó 7. Hákon király óta. A néhai király fia, Hákon koronaherceg követte őt 8. Hákon királyként a trónon. Néhány órával az uralkodó halála után Leo pápa táviratot küldött, amelyben részvétét fejezte ki 8. Hákon királynak apja halála miatt. A Szentatya szomorúan értesült Harald király haláláról, és szívből jövő részvétét fejezte ki az új királynak, a királyi család tagjainak és Norvégia egész népének. Emlékezve országának nyújtott sok éves odaadó szolgálatára, amely remélem továbbra is gyümölcsöket hoz még, imádkozom a néhai király örök nyugalmáért, írt a táviratában 14. Leo. Végül a Szent Atya szívből kérte Isten vigasztaló áldását és békéjét a norvég népre, és mindazokra, akik gyászolják az elhunytat. Erik Warden, trondheimi püspök és Tromsø apostoli adminisztrátora is részvétét nyilvánította. Hangsúlyozta, hogy 5. Harald most lépett át a fizikai halálból az életbe, majd tisztelettel és hálával ajánlotta őt Isten szerető irgalmába. A püspök kiemelte, hogy Harald király példás módon testesítette meg a nemzetet. Tudtuk, hogy lát minket, ismer minket, értékel minket, mondta a norvég katolikus főpásztor. Tudtuk, hogy törődik velünk, átölelt minket a belőle áradó melegséggel. Csodálatos példát mutatott nekünk az odaadásra. Warden püspök hangsúlyozta, hogy Harald teljes mértékben az ország királya volt, aki a népének adatott. Úgy tűnt, egója nem állt az útjába. Ez hozta őt közel hozzánk egy teljesen jótékony módon. Végül a püspök részvétnyilvánítása végén megerősítette, hogy a norvég katolikusok imádkoznak a néhai királyért, a királyi családért és az új királyért. Parolin bíboros az üldözött keresztényekért imádkozott Katániában. Pietro Parolin bíboros augusztus 17-én pontifikális, azaz főpapi szentmisét mutatott be Szent Ágota erekéinek Szicíliába, Katániába való átszállításának 9. centenáriuma alkalmából. Homiliájában kérte a hívőket, hogy imádkozzanak a világ különböző részein üldözött számos keresztényért. A szertartást követően körmenetet tartottak a szent erekéivel Katániában a történelmi városközpont utcáin. A Szent Ágotának szentelt jubileumi év csúcspontján a szent tiszteletére emelt székesegyházban bemutatott szentmisével emlékeztek arra, hogy 900 évvel ezelőtt szállították Ágota erekéjét Konstantinápolyból Katániába. Parolin bíboros elvitte az alkalomra Leó pápa áldását és szeretetét Szicília szeretett földjére. A Szent Atya lélekben csatlakozott a polgárok öröméhez, akik védőszentjük ősi tiszteletére gyűltek össze. Ezen évforduló megünneplése annak elismerését jelenti, hogy az Úr hűséges maradt egyházához az évszázadok során. Megtartotta őt a próbatételek idején, megtisztította a nehézségekben, és a szentek tanúságtétele által folyamatosan újra virágzásra indította, hangsúlyozta a bíboros. Homíliájában a szentszéki államtitkár határozott felhívást tett, hogy a hívek imádkozzanak azon számos fivérünkért és nővérünkért a világ különböző részein, akik üldöztetést szenvednek az Úr nevéért és az ő evangéliumáért. Szent Ágota nem csupán Katánia történelméhez tartozik, ma ő Istenhez tartozik, és továbbra is népével jár, folytatta Parolin bíboros. Szent Ágostonra és Tertullianusra hivatkozva felidézte a mártírok fontosságát, akiket nem annyira a szenvedésükért kell dicsérni, hanem azért, mert kitartottak, ahogyan Hippó szentje tanította. A vértanúk vére, magyarázta a kartágói keresztény apologéta, nem a vereség jele, hanem az a mag, amelyből az egyház folyamatosan újra kivirágzik. Ezért a pápai legátus felhívást intézett a hívekhez, hogy tekintsenek Ágotára, mint olyan nőre, aki ma is képes hitet ébreszteni, mert olyan életszentséget testesít meg, amely nem emlékmúzeumokba tartozik, hanem továbbra is hitet, reményt és szeretetet szül. Parolin bíboros a napi liturgia bibliai olvasmányait, a 7 Makkabeus testvér és édesanyjuk vértanúságáról szóló beszámolót, valamint Pál apostol levelét kommentálva hangsúlyozta, hogy a Krisztushoz tartozás túlmutat minden kompromisszum keresés kísértésén. Ez nyilvánvaló volt Ágotánál, akinek vértanúsága elsősorban nem az elszenvedett erőszakról szól, hanem egy olyan szeretet megnyilvánulásáról, amelyet semmilyen erőszak nem tudott kioltani. Ez Pálban is nyilvánvaló volt, aki megtapasztalt félreértést, üldözést és törékenységet, de továbbra is elképesztő derűvel hirdette Krisztust. Parolin bíboros elmélkedése ezután magára az egyházra irányult, amely nem a saját hatékonyságából, hanem Isten kegyelméből él, nem tagjai képességein, hanem az Úr hűségén alapul, aki az emberi gyengeség által is folyamatosan munkálkodik. A pápai legátus ekkor visszatért a Szentíráson végigvonuló felhíváshoz. Ne féljetek! Ez nem pusztán pszichológiai bátorítás, hanem keresztény életünk alapja. Jézus nem ígér megpróbáltatásoktól és csapásoktól mentes létet. Valami sokkal nagyobbat ígér. Parolin bíboros ezután a világ számos részén üldözött keresztényekre utalt. Emlékezzünk tehát, és imádkozzunk ebben a pillanatban mindazokért a testvéreinkért és nővéreinkért, akik a világ különböző részein szétszóródva élnek, és akik az Úr nevéért és az ő evangéliumáért üldöztetést szenvednek. De ne feledjük, hogy van, mondhatni, egy vértelen mártíromság is, amelyre mi is hivatottak vagyunk, tette hozzá. Kétféleképpen lehet tehát a Krisztus iránti feltétel nélküli szeretetet kimutatni. A vér-vér tanúságával, és egy talán kevésbé látható módon, amelyet mindenki megtapasztalhat a mindennapi életben, a hűség mindennapi vértanúságával, mutatott rá Pietro Parolin bíboros. Példaként említette azokat a házastársakat, akik a nehézségek közepette is megőrzik a szerelmüket. A szülőket, akik keresztény hitben nevelik gyermekeiket. A fiatalokat, akik nem hajlandók engedni a látszat kultúrájának. A papokat és a megszentelt életű férfiakat és nőket, akik nagylelkűen felajánlják életüket. Az időseket, akik bizalommal ajánlják fel szenvedéseiket, és mindazokat, akik csendben a kompromisszum helyett az igazságosságot, a kényelem helyett az igazságot, és a bosszú helyett a megbocsátást választják minden nap. A szentszéki államtitkár hangsúlyozta, hogy ez az a mindennapi életszentség, amelyről a II. Vatikáni zsinat beszélt. Homiliája végén Parolin bíboros megjegyezte, hogy Katánia hatalmas örökséggel rendelkezik a hit, a kultúra, a népi áhítat és a szeretet terén. Ezt az örökséget nem szabad elpazarolni vagy terméketlenné tenni, hanem meg kell őrizni, hogy gyümölcsöt teremjen. Így, ha szilárdan szem előtt tartjuk a szentek tanítását, nevezetesen, hogy rosszat nem még több rosszal lehet legyőzni, hanem a keresztből született szeretettel, amely belülről alakítja át a történelmet, akkor lehetséges lesz szembenézni a terület számos kihívásával. A szegénységgel, az egyenlőtlenséggel, sok fiatal nehéz helyzetével, akik kénytelenek máshol jövőt keresni, a családok küzdelmeivel, valamint az anyagi és lelki szegénység új formáinak jelenségével. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!
3: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Dicsértessék a Jézus Krisztus, 6 óra van.

6 óra 1 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Kelen Ágoston, a bemondó Tóth Zsófia, köszöntjük hallgatóinkat. Darabos Ádám és Jancsó András volt a vendégem, a Café Francesco Szabad Egyetem 5. estjének, adta hírül a Magyar Kurír. Darabos Ádám és Jancsó András a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 5. József Kutatóközpontjának Vallás és Társadalom Kutató Intézetében foglalkozik a keresztény demokrácia történetével. Ezen az alkalmon ezt a területet mutatták be röviden a résztvevőknek, a keresztény demokrácia 13. Leótól napjainkig címmel. A magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseményének nevezte Baka András köztársasági elnök hivatala az 500 évvel ezelőtti Mohácsi csatát az évforduló alkalmából szombaton, tudatta az MTI. 500 éve 1526. augusztus 29-én zajlott le a középkori magyar állam bukását hozó Mohácsi csata. A becslések szerint a törökök elleni összecsapásnak legalább 14 000 magyar halottja volt. Regionális idegsebészeti központot avattak Kolozsváron, amely korszerű körülmények között magas színvonalú ellátást nyújt az erdélyi betegek számára, közölte szombaton a beruházást kormánypártként 2021-ben kezdeményező Romániai Magyar Demokrata Szövetség sajtóirodája. Az új idegsebészeti központ 105 ággyal rendelkezik, ebből 79 az idegsebészeti, 26 pedig az intenzív terápiás ellátást szolgálja, tudatta az MTI. A szombaton átadott kórházat 6 korszerű műtővel szerelték fel. A létesítményben gyermekidegsebészeti részleg is működik, így a gyermekektől a felnőttekig minden korosztály számára biztosítható a megfelelő ellátás. Iparági elemzők szerint évente csaknem 12 milliárd fonttal csökkenti a brit exportot a Brexit, adta hírül az MTI. A Logistics UK elemzése szerint a brit export éves átlagos értéke 11,7 milliárd fonttal marad el attól a szintől, amelyet az ország uniós tagként elérhetne. Wes Streeting védelmi miniszter a Brexitet katasztrofális hibának nevezte, és úgy fogalmazott, Nagy-Britanniának egy napon vissza kell térnie az Európai Unióba. Texas leállítja a mesterséges intelligenciával felszerelt új generációs közlekedési kamerák működésének finanszírozását, a lakosság részéről felmerült kifogások és személyiségi jogokat érintő aggályok miatt, közölte az amerikai állam kormányzói hivatala. A technológiával felszerelt kamerarendszerek nem csak a rendszámokat dolgozzák fel, hanem az elhaladó járművek márkáját, típusát, évjáratát, színét, azok esetleges sérüléseit, de még a lökhárítóra vagy ablakra kirakott matricákat is feljegyzik. Greg Abbott kormányzó egy pénteki rádió interjúban arról beszélt, hogy az EMMI kamerák kivezetéséről hozott döntések lakossági nyomásra történnek. Végül az időjárásról. Többnyire napos idő várható, kevés gomoly felhő mellett, legfeljebb néhol lehet zápor, 30 és 35 fok közé melegszik fel a levegő. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Két részlet következik Grieg Opus 40-es Holberg szvítjéből. Az első és a harmadik tételt a Szentpétervári Filharmónia zenekara adja elő.

Szentpétervári Filharmónia zenekara adta elő Grieg Opus 40-es Holberg szvítjének két részletét. 6 óra 15 perc. Anselm Grün és Linda Jaros Éld, ami vagy, a nő útja önmagához című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

Sok nő szerzett olyan fájdalmas tapasztalatokat, amelyeket csak úgy tudtak túlélni, hogy a bennük lévő papnőt hívták segítségül. E papi vonást, mint erőt érezték magukban, amely a szenvedésként átéltek fölé emelte őket. Egy nő egyszer elmondta, hogy korábban nem tudta megnevezni, mi volt az, ami gyerekkorában segített neki. De most, hogy kapcsolatba került a benne lévő papnő képével, már tudja, hogy ez az erő volt az, ami mindig tovább segítette. A papinő spirituális vezető és kísérő. Belső erőből él, amelyet másoknak is tovább tud adni. Vigasztalni akar, felemelni másokat, irgalmasságot sugározni. Megtanulta, hogy az emberi megnyilvánulásoknak ne csak a felszínét lássa. Ráérez a lelki problémákra. Igyekszik a nehéz emberekben újra meg újra megtalálni az Istenit. Nem pusztán az alapján határozza meg, amilyennek elsőre látszik. Érzi benne a többet, sértetlen valóját. A nő papi oldala mutatkozik meg abban is, hogy szenvedései ellenére csalódásai és kétségbeesése közepette is újra tud hinni, és ebből erőt tud meríteni ahhoz, hogy talpra álljon. A benne lévő papi vonás érezteti meg a nővel azt is, hogy mikor van itt az ideje annak, hogy visszavonuljon a saját belső terébe, ami szent. A papinő mindig vágyik arra, hogy egy mélyebb forrásból éljen. Ha a nő nem tudja megélni a papi oldalát, akkor külsőségekben keresi a kiteljesedését. Azzal van elfoglalva, hogy hová menjen nyaralni, milyen ruhákat akar feltétlenül megvenni magának, és hogy melyik étteremben lehet a legfinomabbakat enni. A papinő negatív képe mutatkozik meg akkor is, ha a nő elveszíti a földelést, és csak a fény felé törekszik, azaz amikor bigottá válik, és már nem veszi észre a saját árnyékát. A papinő felfedezi Isten keze nyomát az emberek életében, és tudja értelmezni ezeket a jeleket. A nőnek különös érzéke van arra, hogy felfedezze és értelmezze az isteni jegyeket az emberekben. Minden emberben meglátja az isteni lényeget. Korábban a papnők a terapeuták szerepét is felvállalták. A gyógyításban és a különféle mosakodási szertartásokban is fontos szerepük volt. A nőknek természetüknél fogva különös érzékük van az emberi sebekhez. Ismernek gyógyító rituálékat, amelyekkel orvosolhatók ezek a sebek. A bennük lévő papnő tudása arra terjed ki, hogy minden beteg lényege épp és egészséges. Minden ember legmélyén ott van az isteni. Ha betegen is felfedezem magamban ezt az istenét, akkor a betegség elveszíti pusztító hatalmát. Az isteni lényekhez vezető úttá válhat. A gyógyulás azon útjai, amelyeket a papinők ismernek, mindig magukban foglalják a spirituális dimenziót is. Az embereket isteni lényegükhöz vezetik el. Hajdanán a papnők egyben a termékenységért és a jóslásért is felelősek voltak. A nő tisztában van a termékenység fontosságával. Nem csak a biológiai, hanem a lelki termékenységgel is. Az ember lényegéhez tartozik, hogy termékeny. Erik Erikson az emberi generativitásról beszél. Minden ember vissza kell, hogy tudjon tekinteni valamire, aminek létrejöttéhez hozzájárult. A papinő ezt a termékenységet támogatja. Teilhard de Chardin ezt a női oldalt három nőkkel való barátságban tapasztalhatta meg, amelyet egész életében ápolt. Számára a nő az életművéhez szükséges ihletet adta. Sok férfi számára a feleségük az inspiráló nő, aki előhívja a kreativitásukat, aki életet fakaszt. Egy női szeminárium résztvevői a papnőről fogalmazták meg gondolataikat, az élet különböző területeit vizsgálva. A következőket írták. A papnő közvetít Isten és az ember között, közelebb viszi az embereket Istenhez. Örülnék, ha ez lenne a feladatom. Megismertetni a hitet gyermekeimmel, beleszülni a hitet a családi életbe. A papnő tud segíteni az embereknek, hogy megtalálják önmagukat és Istent, és így teljesebb életet élhessenek. A papnő képes gyógyítani. Lelki béke van benne, és belső szabadságából kiindulva sokat tud adni. Erre vágyom én is. Bennem van, de még bizonytalan kifelé. Az életbe vetett mélységes bizalom. Tágas, szabad, üres tér. Lehetek én is?

halálhoz is. Minden változás születés és halál által valósul meg. A nő papi oldala révén érzi, hogy az ember nem ragadhat le annál, amit már elért az életében. Mert a fejlődés útja mindig a halálon és megújuláson keresztül vezet. Aki eleven akar maradni, annak változnia kell. A szentmisében a pap a kenyeret és a bort Krisztus testévé és vérévé változtatja át. Egy papi nő a hétköznapokat változtatja át oly módon, hogy azok áttetszővé váljanak a valódira, az Istenire. Mindenben, amit csak teszünk, abban Istent érinthetjük. Minden Isten gyógyító, szerető jelenlétének képévé és Isten átváltoztató erejévé lehet.

Anselm Grün és Linda Jaros Éld, ami vagy, a nő útja önmagához című könyvéből Kékesi Enikő olvasott fel.

0: Janko Csoplin szerzeményét Itzhak Perman és André Preven szólaltatta meg.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Tóth Zsófia, a technikai munkatárs Biksa Levente, a szerkesztő Kelen Ágoston, köszöntjük Önöket. Főbb híreink először röviden. 500 éve, 1526. augusztus 29-én zajlott le a Mohácsi síkon a magyar történelem egyik legjelentősebb csatája. A történelmi eseményre országszerte megemlékeztek. Zarándoknappal emlékeztek meg Csíkszentdomokoson, Márton Áron szülőfalujában a legendás erdélyi püspök születésének 130. évfordulójáról. Történelmi jelentőségű per indult a legismertebb közösségi média felületeket tömörítő Meta ellen. Vlagyimir Putyin augusztus 31-én idén másodszor találkozik Xi Jinping kínai elnökkel. Sajnálatát fejezte ki a katasztrofális nepáli árvizek okozta halálesetek miatt 14. Leó pápa, írta a Vatican News. Az egyházfő az augusztus 25-én csütörtökön küldött és Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt táviratban lelki közelségéről biztosította az érintetteket, és imádkozik a több száz eltűnt embert kereső mentőkért. A pápa imájában Isten segítségét és oltalmát kérte Nepál népe számára. Több mint 470 ember halt meg Nepálban, és mintegy 1500 ember eltűnt, miután pusztító víz, sár és törmelék áradat söpört végig az ország kínai határa közelében fekvő településeken. A halottak száma várhatóan emelkedni fog. 14. Leó pápa augusztus 27-én csütörtökön délben a konzisztóriumi teremben beszédet intézett a Latin-amerikai Pápai Bizottság által szervezett a latin-amerikai fiatalok addiktológiai helyzetéről és a térségben tapasztalható bűnöző toborzás jelenségéről szóló találkozó 50 résztvevőjéhez, tudatta a Magyar Kurír. Az augusztus 25-e és 27-e között a Vatikánban tartott találkozó témája a hit válasza a fiatalok kábítószer függőségére és a bűnöző toborzásra volt. A család, amelyet a II. Vatikáni zsinat jogosan nevezett család egyháznak, az a hely, ahol az életet ápolják, védik és továbbadják. Nincs jobb megelőzés a drogok ellen, mint egy jó család. A Szentatya beszéde végén háláját fejezte ki a megjelent szervezeteknek és szakembereknek, hogy ezzel a témával foglalkoznak. Magával ragadó örömmel gyűltek össze fiatalok Európa 14 országából Budapesten, hogy építsék a népek közti barátságot, és együtt gondolkodjanak egy békés jövőről, amelyért ők maguk is tesznek a hétköznapokban, tudatta a Magyar Kurír. A résztvevőket Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke köszöntötte. A püspök megköszönte mindazt, amit tesznek azért, hogy a békét és a testvériséget építsék a világban. Márton Áronra, Erdély nagy püspökére emlékeztek pénteken és szombaton szülőfalujában Csíkszentdomokoson, Gáspár Sándor tudósít.
3: Márton Áron püspök születésének 130. évfordulóján tartották a 15. emlékkonferenciát Csíkszentdomokoson az emlékév csúcseseményeként. Kovács Gergely érsek mondotta: Márton Áron püspök úr itt van közöttünk, és ahogy ő az életével tanított, a példájával, mi is ezt tegyük. Giampiero Gloder, apostoli nuncius is méltatta Márton Áron püspököt. Lázár Csilla, a csíkszentdomokosi Márton Áron múzeum alapítója arra emlékeztetett, a püspök jelenléte nem az emlékművekben, múzeumokban vagy a könyvek lapjain érhető tetten, hanem az emberek között, az őt követő közösségek életében. A konferencián a résztvevők teológiai, történeti és levéltári megközelítésből hallhatták, milyen új szempontok és eddig kevésbé feltárt források gazdagíthatják a Márton Áronról alkotott képet, akinek szenté avatása folyamatban van. Kiemelt hangsúlyt kapott a fiatal kutató nemzedék bevonása. Kerekasztal beszélgetés zajlott a kutatás jövőjéről, egyébként Márton Áron életművét bemutató kétnyelvű tárlatok voltak megtekinthetőek a kolozsvári magyar napokon is. Bernád Rita a gyulafehérvári érsekség levéltári gyűjteményéből különleges dokumentumként bemutatta tanítójának feljegyzését az ötödikes Áronról. Denisa Bodeanu, Márton Áron püspök egykori meghurcoltatására emlékezve előadást tartott az állambiztonsági iratok feltárásának szempontjairól. A konferencia eseménye volt, hogy Csíkszentdomokos község díszpolgári címével tüntették ki Lázár Csillát, a Márton Áron Múzeum igazgatóját szombaton, az Egyházmegyei Zarándoklat ünnepi szentmiséjén. Forró Csaba Roland segédlelkész kiemelte, Lázár Csilla munkájának köszönhetően jött létre a Márton Áron Múzeum, amely mára a megmaradás, valamint az értékördés fontos helyszínévé vált a közösségben. A kitüntetést Karda Róbert polgármester és Albert Alfonsz Pál alpolgármester adta át Lázár Csillának, Márton Áron püspök születésének 130. évfordulóján.
0: 500 éve, 1526. augusztus 29-én zajlott le a Mohácsi síkon a magyar történelem egyik legjelentősebb csatája. A történelmi eseményre országszerte megemlékeznek. Dr. Erdő Péter bíboros, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke is kifejezte Mohács jelentőségét. Több is veszett Mohácsnál. A részletekről a szerkesztő Kellen Ágoston szól.
4: Az eseménysorozat részeként Mohácson eltemetik a korábban feltárt tömegsírokban talált áldozatok földi maradványait. A városban tartott megemlékezésen a miniszterelnök beszédében hangsúlyozta, a nemzet erejét a legnagyobb veszteség utáni talpra állás és megmaradás mutatja meg. A kormányfő a jelenlévőket az ország, a magyar nyelv és a közösségek megőrzésére kérte, majd fejet hajtott az 1526-os ütközet áldozatai előtt, tudatta az MTI. Az országgyűlés elnöke közösségi oldalán közzétett bejegyzésében a történelmi veszteség mellett az összefogás és az újjáépítés fontosságát emelte ki. Forsthoffer Ágnes a nemzeti erősödést és az összetartást nevezte meg a következő 500 év céljának. Az évforduló alkalmából dr. Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek is üzenetet adott ki. A dokumentumban a hűség, a helytállás és a közösségért vállalt felelősség fontosságára hívta fel a figyelmet, megegyezve, hogy a hősök és áldozatok emléke közös örökség. Nem tehetjük kockára az ország jövőjét személyes előnyökért, emelte ki az érsek. A megemlékezésekhez kapcsolódóan a Magyar Nemzeti Bank egy 30 ezer forint értékű ezüst, valamint egy 6 ezer forintos színes fém emlékérmét bocsátott ki. Ezzel egy időben a Magyar Posta történelmi korszakot bemutató alkalmi bélyegblokkot hozott forgalomba. A pénteki sajtótájékoztatón az intézmények képviselői elmondták, a kibocsátások elsődleges célja az érték közvetítés volt. A történelmi évfordulóval a nemzetközi sajtó is foglalkozott. Egy cseh napilapban Jan Kudrna alkotmányjogász cikkében arra emlékezett, hogy II. Lajos király halála miatt az esemény a csehek és a magyarok számára is sorsdöntő volt. A brit közszolgálati média, a BBC magyarországi tudósítója pedig a csata részleteiről és a magyarországi emlékezetpolitikáról közölt beszámolót.
0: A lakosság többsége már hallott a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról. A hivatal elnökének megválasztott Unger Anna viszont szinte ismeretlen a közvélemény előtt. Derül ki a European Frisch kutatásából, amelynek részleteit szombaton közölték az MTI-vel. A felmérés szerint a lakosság 12%-a pontosan 58% nagyjából ismeri az MVVH feladat és jogköreit, a népesség negyede ugyanakkor csak a hivatal nevét hallotta. A kutatás adatai azt mutatják, a hivatal élére pénteken megválasztott Unger Anna nevét 9% ismerte korábban, 57% a mostani jelölés kapcsán hallott róla először, 34% pedig még a jelölés kapcsán sem hallott róla. Unger Anna állítására, miszerint nem reális látványos eredményt várni a hivatal első 6 évében, a lakosság megosztottan reagál. Ennek a kérdésnek a megítélésében nem látszik törésvonal a politikai táborok között. Mind a Tisza, mind a Fidesz és a Mi Hazánk szavazói is megosztottak a kérdésben. 2 héttel a határidő előtt szombaton elkészül az első ütempaksnál, összeér a fenékküszöb a Duna teljes szélességében, közölte Magyar Péter miniszterelnök a paksi atomerőműnél végzett munkálatokról a Facebook oldalán. A kormányfő az energiabiztonság érdekében szükséges munkálatokról azt írta, 43 ezer köbméternyi követ építettek be eddig augusztus 12-e óta. A nemzetközi utasok közel 2/3 már online veszi meg a jegyét, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója szombaton a közösségi oldalán. Hegyi Zsolt tájékoztatása szerint az év első 7 hónapjában több mint 780 ezren vásároltak a MÁV-nál nemzetközi menetjegyet, és 65%-uk digitális csatornát választott. Egy évvel korábban ez az arány még 60,7% volt. A pénztári vásárlások aránya mára 35% közelébe csökkent, fűzte hozzá. A vezérigazgató szerint a nemzetközi vonatozás reneszánszát éli, és ezt a számok is mutatják. Történelmi jelentőségű per indult a legismertebb közösségi média felületeket tömörítő Meta ellen. 29 amerikai állam főügyésze összesen 200 milliárd dolláros kártérítést követel, azzal vádolva a technológiai óriás céget, hogy platformjait szándékosan úgy tervezte meg, hogy függőséget okozzanak, és kifejezetten a fiatalokat célozzák. Baracsi Katalin internetjogászt Pécsi Krisztina kérdezte.
5: Ennek a pernak különlegessége az a korábbiakhoz képest, hogy egy egészen új témában indították. Az a 29 állam, aki úgy döntött, hogy beperli a Metát, ezúttal nem valamilyen adatvédelmi incidensre vagy tartalmi korlátozásra hívja fel a figyelmet, hanem azt próbálják elérni, hogy a bíróság mondja ki azt, hogy eleve ezeket a közösségi média felületeket úgy tervezték, hogy ott minél több időt töltsünk. És kifejezetten a gyerek és fiatal felhasználókat arra ösztönözzék, hogy tényleg az idejük nagy részét ott töltsék, akár görgetéssel, tartalomfogyasztással, tartalom előállítással, a reklámok beszivárgásával. És hogy ez miért érdekes? Azért, mert hogyha ez kiderül, akkor ez nem csak az Amerikai Egyesült Államokban lesz egy precedens értékű per, hanem az alapjaiban meghatározza és át fogja alakítani az európai gondolkodást is. Egyre többen emelik fel a hangjukat azzal kapcsolatban, hogy a gyerekek és a fiatalok nem biztos, hogy az életkoruknak megfelelő felületeken vannak.
6: A vádhatóság most is azzal vádol, hogy a Meta függőséget okoz a különböző tartalmakkal.
5: Talán ez a legnehezebb a közösségi média felületen bebizonyítani, hogy vajon ez a függőség egyébként már egy eleve elrendelt dolog, azaz, amikor létrehozták a felületet, akkor úgy alakították ki, hogy kötődjek. Erre néhány héten belül választ fogunk kapni, vagy egyszerűen, ahogy a felhasználók elkezdték használni a felületet, mi magunk kerültünk egy olyan állapotba, hogy egyszerűen nem tudok elszakadni a közösségi oldaltól, és ha megnéztem mondjuk egy cicás videót, akkor még 15 másik cicás videót is szeretnék megnézni. Én abban bízom, hogy ez alapjaiban fogja megváltoztatni a közösségi média működését, és hogy olyan új szabályok fognak megjelenni, ami valóban elősegíti azt, hogy az ember egy egészséges használatot tudjon kialakítani a közösségi médiumok és a saját digitális élete között.
0: Egy alig 400 ezer lakosú észak-atlanti ország szombaton olyan kérdésben szavaz, amely messze túlmutat saját partjain. Izland arról dönt, újra indítsa-e az Európai Unióval folytatott csatlakozási tárgyalásokat, tudatta a Magyar Hírlap. Nem magáról a tagságról szól a referendum, de ha az igen győz, több mint egy évtized után ismét megnyílhat az út Brüsszel felé. Izland 2009-ben a pénzügyi összeomlás után kérte felvételét az Európai Unióba. A tárgyalások 2010-ben kezdődtek, majd 2013-ban politikai döntés nyomán leálltak. 2015-ben Reykjavik azt kérte Brüsszeltől, hogy ne tekintsék tovább tagjelölt országnak. Az elmúlt 10 év politikai és környezeti változásai miatt került a kérdés újra napirendre az északi országban. Vlagyimir Putyin orosz elnök augusztus 31-én hétfőn Bishkekben találkozik Xi Jinping kínai elnökkel, ahol a két ország együttműködéséről és aktuális nemzetközi kérdésekről tárgyalnak, adta hírül a Magyar Hírlap. A Kreml elnöki tanácsadója szerint Moszkva számára különösen fontos találkozóról van szó, amely egyben Putyin és a kínai elnök idei második személyes egyeztetése lesz. A két államfő következő hónapokban is többször találkozhat. Közlekedési hírek következnek.
7: A fővárosban ezen a hétvégén a 4-es és a 6-os villamos a Jászai Mari tér és a Szélkámán tér között nem közlekedik karbantartás miatt. A nyugati pályaudvar és a Szélkámán tér között a 4-es 6-os pótlóbusszal utazhatnak. Hajnalban megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát. A Flórián téren azonban továbbra is korlátozásokra kell készülni. A 4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér műegyetem között nem közlekedik karbantartás miatt. A kimaradt szakaszon a sűrűben induló 49-es villamossal és a 19-es villamossal utazhatnak. Rendezvényt tartanak az MVM Domban ezen a hétvégén délutánonként, ezért a Könyves Kálmán körút Üllői út csomópont környékén a szokottnál erősebb forgalomra kell számítani. Lezárták az Andrássy utat a Kodálykörönd és az Izabella utca között rendezvény miatt ma 19 óráig. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Napközben sávlezárásra kell készülni a Margit körúton, a Margit híd felé a Széna térnél felújítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: A várható időjárásról. Napos időre számíthatunk, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nem várható, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 fok között valószínű.

0: 500 éve, 1526. augusztus 29-én zajlott le a Mohácsi síkon a magyar történelem egyik legjelentősebb csatája. A történelmi eseményre országszerte megemlékeztek. Zarándok nappal emlékeztek meg Csíkszentdomokoson, Márton Áron szülőfalujában a legendás erdélyi püspök születésének 130. évfordulójáról. Történelmi jelentőségű per indult a legismertebb közösségi média felületeket tömörítő Meta ellen. Vladimir Putyin augusztus 31-én idén másodszor találkozik Xi Jinping kínai elnökkel. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör, a szerkesztő Kelen Ágoston, a technikai munkatárs Biksa Levente, a bemondó Tóth Zsófia volt. Köszönjük figyelmüket!
1: Multidéző. Iványi Balást hallják.
2: 2026. augusztus 30-a van vasárnap, évközi 22. vasárnap van ma. Isten éltesse Rózsa nevű hallgatóinkat. A rózsa egy magyar eredetű név, a latin rosa névből származik. Már az Árpád-korban is használták Magyarországon, jelentése maga a virág, a rózsa. Augusztus 30-án az egyház Szent Fikárius remetére emlékezik. Az ír származású szerzetes Franciaországban telepedett le, ahol kertet és gyógynövényest gondozott, ezért a kertészek védőszentjeként tisztelik. Nevét a párizsi bérkocsik is megőrizték, egy fogadó cégéréről kapta a nevét a Fiaker, amely később egész Európában elterjedt. 1846. augusztus 30-án született Kressz Géza orvos, a magyar mentőszolgálat megteremtője. Pályáját tiszti orvosként kezdte, de hamar felismerte, hogy a rohamosan növekvő Budapestnek szervezett sürgősségi ellátásra van szüksége. Ennek érdekében 1887-ben megalapította a Budapesti Önkéntes Mentő Egyesületet, amely a mai országos mentőszolgálat elődjének tekinthető. Munkássága azonban nem ért itt véget. Egészségügyi ismeretterjesztő írásokat publikált, és nevéhez fűződik a Pesti Korcsolyázó Egylet megalapítása is. 1871. augusztus 30-án született Ernst Rutherford, brit fizikus, a modern atomfizika egyik megalapozója. Ő bizonyította be elsőként, hogy az atom nem oszthatatlan, hanem középpontjában egy rendkívül kicsi, ám nagy tömegű atommag található. Elkülönítette az alfa és a béta sugárzást, feltárta a radioaktív bomlás törvényszerűségeit. 1908-ban pedig kémiai Nobel-díjat kapott. Néhány évvel később elsőként hajtott végre mesterséges atommag átalakítást, amellyel új korszakot nyitott a fizikában. 1873. augusztus 30-án az osztrák-magyar Payer-Weyprecht expedíció egy addig ismeretlen sarkvidéki szigetvilágot pillantott meg a jeges tengeren. Az északkeleti átjárót kereső kutatók hajója, az admirál Tegetov hónapokkal korábban beszorult a jég fogságába, és a legénység már szinte minden reményt feladott. A ködből ekkor bontakozott ki előttük az ismeretlen szárazföld, amelyet uralkodójuk tiszteletére Ferenc József földnek neveztek el. Az expedíció egyik magyar résztvevője Kepes Gyula orvos volt, akinek tudására nagy szükség volt a két sarkvidéki tél alatt. A legénységet skorbut, éhezés és még egérinvázió is sújtotta. Végül a felfedezők kénytelenek voltak hátrahagyni hajójukat, csónakjaikat a jégen húzva jutottak el a nyílt vízig, ahonnan orosz és norvég halászok mentették ki őket. Kevesen tudják, hogy a Ferenc József föld az osztrák-magyar monarchia egyik legkülönlegesebb földrajzi emléke. Bár soha nem vált valódi gyarmattá, ezt a sarkvidéki szigetvilágot a monarchia expedíciója fedezte fel és nevezte el uralkodójáról. A ma több mint 190 szigetből álló terület Oroszországhoz tartozik. 1940. augusztus 30-án hirdették ki a második bécsi döntést, amelynek értelmében Magyarország visszakapta Észak-Erdélyt, a Partium jelentős részét és a Székelyföldet. A döntőpíráskodást Joachim von Ribbentrop német és Galázo Csán olasz külügyminiszter végezte, miután Románia és Magyarország nem tudott megegyezni a vitatott területek sorsáról. A magyar honvédség bevonulását számos településen ünneplő tömeg fogadta, ugyanakkor a határmódosítás több százezer román lakost is érintett, és hosszú időre meghatározta a magyar-román kapcsolatokat. A II. Világháború végén a döntést a győztes hatalmak semmi

0: kissé nyilvánították, és a trianoni határok kisebb eltérésekkel helyreálltak. 1941. augusztus 30-án a német Wehrmacht körülzálta Leningrádot, és ezzel megkezdődött a város csaknem 900 napig tartó blokkádja, a II. Világháború egyik legnagyobb humanitárius katasztrófája. Adolf Hitler nem a város elfoglalását, hanem a kiéheztetését rendelte el. A bekerített Leningrádban a lakosság éhezéstől, hidegtől és a folyamatos bombázásoktól szenvedett. A történészek becslése szerint a blokádnak több mint 1 millió civil áldozata volt. A várost végül 1944. januárjában sikerült teljesen felszabadítani.
1: A mai Multidézőt Iványi Balázs készítette.
2: Jó Istenem, felébredtem, te örködtél én felettem. Köszönöm, hogy megtartottál, hogy felettem vírasztottál. Óvj meg ma is szent kezeddel, tekints rám szeretettel. Vezesd minden lépésemet, ó, hallgass meg kérésemet. Amen.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 7 óra.
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
2: Kedves hallgatóink, magyarországi madárfajainkat bemutató sorozatunk a Madárvárta következik. A mikrofonnál a szerkesztő Posgai Nóra.
3: Kedves hallgatóink, folytatjuk Madárvárta sorozatunkat Orbán Zoltánnal. Szervusz, Zoli!
4: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat is!
3: A nagy kócsagot fogjuk megismerni. Érdekes, hogy sokszor látni kócsagot, és hogy sokszor emblémákban is látni.
4: Hát ma már, mert ugye az 1800-as évek második felére majdnem teljesen kipusztult Magyarországról. Ez annyira megdöbbentette a világ madártani szakembereit, hogy gyűjtés is indult, hogy meg kéne menteni a magyarországi kócsagállományt, mert ha Magyarországon nem marad meg a nagy kócsag, akkor a világon sehol nem fog megmaradni.
3: De miért?
4: Ugye hát a dísztól a darunál is lejátszott hasonló eset, ugye ez a darutollas kalapom, a kócsagoknak a dísztollai nagyon kedveltek voltak. Nagyon érdekes, hogy az egyik nagy-britanniai testvérszervezetünk, a Királyi Madárvédelmi Társaság, az RSPB, is hasonló alapokból született meg. Ott ugye akkor nagyon nagy divat volt, a hölgyek nagy kalapokat viseltek, és kolibrikkel díszítették. És ilyen, nem tudom, de ilyen 6 millió kolibrit vittek be Amerikába. És hát ez felháborította a madarakért aggódókat. Ugye Angliában ilyen szempontból azért vannak ők előrébb, mert szűkös Szigetország révén nagyon gyorsan kiirtódott a természetes táj. És hogyha valami kezd eltűnni, akkor azt már nem csak a szakértők érzékelik, hanem az átlagember, és akkor ezért van nagyon sok ilyen kezdeményezés hátterében ez. És akkor meg is alakultak, és akkor azt hiszem, ez 1960-ig volt 40 ezer tagjuk, és akkor utána, 60-as években drámaian kezdett el összeomlani a brit agrártáj meg madárállománya, és akkor jött még 1 millió tag az RSPB-nek. Tehát most ez a világ egyik legnagyobb civil madártani szervezete, több mint 1 millió taggal, de így indultak. Tehát a nagy kócsagért egy gyűjtés indult, és ugye akkor az első madártani konferenciát talán Bécsben tartották, cikkek jelentek meg, és pénzt gyűjtöttek, és akkor a kis balatoni kócsagmentős nemzetközi akciónak köszönhettük az első kócsagőrt, gyakorlatilag a mai Nemzeti Parki Őrszolgálatnak az első tagját, és ekkor alakult meg a Magyar Királyi Ornitológiai Központ, a későbbi madártani intézet, mert már ekkor nagyon aggódtak a madárállomány. Ugye a Herman Otto, aki az első vezetője volt, ő 1900-ban mondott egy beszédet a Magyar Országos Állatvédő Egylet találkozóján. Itt vetette például fel Herman Otto, hogy amerikai mintára legyen madarak és fák napja, mert ott volt egy madárnap és egy erdőnap, és akkor hogy milyen jó lenne ez, és akkor így 1906-ban emelte Gróf Aponyi Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter egy rendelettel hivatalossá, és akkor azóta szervezzük ezt meg. És ugye ebben az időszakban nem csak a kócsak állománnyal voltak gondok, hanem Herman Otto főleg teljesen ki volt akadva azon, hogy hát a magyar tájból hogy tűnnek el a madarak, 1900-ról beszélünk. Most már mit szólna az öreg ahhoz, amit ma látna? És többek között ezért is írta meg a Madarak hasznára és káráról című legendás könyvét, azt hiszem 1901-ben jelent meg, ahol már ezt az aggodalmát kifejtette, és így Herman Otto és kortársai majdnem 100 évvel korábban feltalálták a modern természetvédelmet, mert valamikor az 1980-as, 90-es években kezdett világszerte elterjedni, hogy a természetvédelmet nem ökológus kutatóknak kell csak csinálni, hanem mindenkinek. Tehát be kell vonni a lakosságot. És Herman Ottoék ugye azt csinálták, hogy jó, az emberek nem tudnak a madarakról igazándiból semmit, nem törődömök, akkor valahogy vigyük hozzájuk közel a természetet. És akkor elindult, ugye ekkor már jócskán dübörgött Magyarországon a mesterséges adókihelyezés, állami odugyár is volt. És ugye részben ilyen megfontoláson indult el a téli énekes madár etetés is. Úgyhogy nagyon-nagyon korszerűek voltak.
3: Na most visszatérve a kócsagra, tehát ez a Magyar Természetvédelem címermadara, és nagyon érdekes, hogy most télen is szoktam látni kócsagokat szántóföldeken, ugye ez a nagy, fehér, hosszú nyakú madár.
4: Igen, mivel nagyon változatos széles táplálékbázisú fajról van szó, tehát ő nem specialista, hanem opportunista, tehát azt teszi, amit az adott helyen a legkisebb energiabefektetéssel meg lehet szerezni. Mivel elsősorban vizes élőhelyekhez kötődik, ez főleg hal szokott lenni. De télen, hómentes teleken gond nélkül átáll mondjuk a pockozásra. Ezért tudnak ugye itthon maradni, fehér gólyák is, szürke gémek is itthon tudnak maradni. Tehát ilyenkor ők már nem ragaszkodnak, különösen a halevő kócsagok sem ragaszkodnak mondjuk a hévízi csatorna be nem fagyó vizeihez, hanem gyakorlatilag bármit és mindent megkajálnak.
3: Hova vonulna egyébként, ha elvonulna?
4: Rövid távú vonulók, tehát igazándiból csak a Mediterráneumba mennek le. Illetve ezt is mindig óvatosan kell kezelni, mert különösen a fiatal egyedek egy része a világvándor. Ugye nagyon fontos, a fajok úgy tudnak stabilak lenni és egyben terjedni a világba, hogy mondjuk 100 fióka közül mondjuk 95 átlagosan viselkedik, az biztosítja a faj túlélését, és akkor vannak a próbálkozó egyedek.
3: Innovatívak, kreatívak.
4: De igazán az ő Magellán, Kolumbusz, Kristóf, űrhajó, ugye az emberi társadalom is így működik. És akkor vannak olyan modellek, hogy azt mondja, jó, akkor nem a Mediterráneum felé mozdulok el, hanem elmegyek Észak-Norvégiába. És mivel hosszú életmenetű madarakról van szó, évtizedekig élhetnek, emlékezni fog rá. És akkor visszajön át egy másik helyre. És hogyha mondjuk egy hím és egy tojó is ott van, mert úgy próbálkoznak, akkor így tudnak a fajok szépen lassan észak irányba, vagy bármilyen irányba terjedni. Tehát amióta műholdasi adókat használunk, illetve színes gyűrűket, ami távcsővel leolvasható, megsokasodtak mondjuk a norvégiai adatok, ami teljesen elképesztő, ezt nem tudhattuk, de így már, hogy tudjuk, visszafejtve a dolgot, van neki evolúciós logikája.

A Madárvártában Orbán Zoltánnal, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület korábbi szóvivőjével beszélgetett a szerkesztő Posgai Nóra. Az elmúlt 3 évben szakértőink több mint 140 hazai madárfajt mutattak be, és olyan a madárvilághoz kapcsolódó érdekességekről meséltek, mint a toll, a repülés fizikája, a vonulás vagy az urbanizáció. A legutóbbi részek elérhetők honlapunkról, a teljes sorozatot pedig Madárvárta címen megtalálják a Spotify-on és az Apple Podcaston.

0: Következik a pillanatfelvétel.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Augusztus 20-a alkalmából díjátadó ünnepséget rendeztek a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztériumban. A népművészet, a közművelődés, a muzeológia, a könyvtári és levéltári szakma, valamint a külhoni magyar közösségek szolgálatában végzett kiemelkedő munkát honorálták. Tar Zoltán miniszter és Heidl György államtitkár adták át a díjakat. Röviden alkalmam volt beszélgetni Heidl Györggyel, aki az egyházi kapcsolatokért felelős államtitkára a minisztériumnak. Őt kérdezem. Ebben a roham tempóban, amely a választások óta, a kormány alakulása óta lezajlott, milyen helyet foglal el a mai nap? Nem a legrangosabb, nem a legnagyobb kitüntetések átadása történt itt, hanem a kultúraszervezés, népművelés, népművészet, közösségszervezésben jeleskedő, akár a legkisebb faluból is érkezett díjazottakat láthattuk itt viszont önökkel.
2: Ezek nagy díjak voltak, a maguk kategóriájában ezek a díjak a nagy díjak, hogyha persze mondjuk egy Széchenyi díjhoz vagy Kossuth díjhoz hasonlítjuk, akkor lehet egy ilyen fajta hierarchiát felállítani, de itt a önmagukhoz kell hasonlítani ezeket. A díjátadásoknál azért általában megszoktuk azt, én elég sok ilyen átadáson voltam dékánként.
1: És A Pécsi Egyetemen,
2: és ez a most államtitkárként ez az első ilyen alkalom. Van bennem mindig a protokolltól egyfajta ilyen tartózkodás. Nem érzem magamat nagyon jól protokolláris helyzetekben, bár állítólag ez nem látszik. Viszont amikor elkezdődik egy ilyen díjátadás, és látom azokat a honfitársainkat, akik óriási teljesítményt nyújtva eljutottak oda, hogy a közösség megköszöni nekik a munkájukat, és ezeket a mosolygós tekinteteket figyelem, akkor őszintén mondom, hogy meghatódok. Különös ez az ív, hogy a formalizmustól, ettől a protokolltól az ember eljut az a személyes meghatottságig. Ez történt ma is.
1: A egyházakkal való kapcsolat is az ön portfóliójában van. Augusztus 20-a egy nagyon jeles nap, állam és egyház kapcsolata Szent István óta nagyon fontos kérdés, létkérdés. Mikor bontakozik ki az az új kapcsolatrendszer, amely majd szabályozza, segíti, felügyeli ezt a területet?
2: Az egyházakkal mi felvettük a kapcsolatot rögtön, ahogy hivatalba léptünk, talán az elsők voltak az egyházi vezetők, most ugye ezért kellett valahogyan súlyozni, hogy a nagyobb létszámú egyházak vezetőivel volt találkozás miniszter úrral, miniszterasszony az oktatási tárcától, ő is velünk volt. Tehát ez egy olyan kezdeményezés volt a részünkről, hogy reméljük, hogy eljutott az üzenet, hogy nekünk nagyon fontos partnerek az egyházak. Ugye egyrészt, tehát több sok van rajtunk, mert nagyon sokan egyáltalán nem titkolt, hogy egyházakhoz tartozunk, különböző egyházakhoz. Most egy állami vezetőként természetesen egy másik sapka is van rajtunk, és az egyház és az állam közötti lényeges különbségeket és az autonómiáját az egyházaknak tiszteletben tartjuk, és ezt nagyon fontosnak is tekintjük. Folyamatosan van találkozásunk az egyházi vezetőkkel, vagy nem csak vezetőkkel, hanem sokan megkeresnek minket, illetve vannak azok az alkalmak, ünnepségek, amikor együtt vagyunk. A kapcsolatnak a lényeg az, hogy először is legyen egy személyes bizalom, hogy lépjünk egymás felé, és aztán azokról a kérdésekről is majd érdemben tudjunk az egyházakkal beszélgetni, az egyházi vezetőkkel, az egyházi közösségek képviselőivel, amelyek esetleg jogszabályváltoztatásokat igényelnek, de ezt mindig az érintettekkel egy való dialógusban fogjuk megtenni.
1: Heidl György államtitkárral beszélgettünk, most pedig a díjátadón Tar Zoltán által elmondott ünnepi beszédből idéznék néhány részletet.
3: Régi hagyomány, hogy Szent István ünnepe előestéjén adjuk át ezeket az elismeréseket. Hiszen ez az ünnep minden évben ugyanazt a kettős kérdést teszi fel nekünk. Mit őrzünk meg abból, amit ránk bíztak, és mit teszünk hozzá ahhoz, amit majd tőlünk örökölnek. Tudom azt is, hogy nem vagyok egyedül most itt ebben a teremben, amikor örömemet fejezem ki, amiatt, hogy a magyar nép ez év tavaszán újra visszatalált Szent István, Széchenyi és Antal József útjára. Helyünk Európában, a megoldást és együttműködést keresők között van. Ez az út ugyanakkor erős nemzeti öntudatot követel, és nyelvünk, kultúránk magas szintű ápolását várja el tőlünk. Amikor miniszterelnök úr engem kért fel a kulturális terület és a társadalmi kapcsolatokért felelős feladatok ellátására, úgy éreztem, hogy az egyik, ha nem a legfontosabb területet bízta rám. Mert azt gondolom, hogy a kultúra az a szövet, ami összetartja és meghatározza az országot. Másként fogalmazva, minden cselekedetünk a kultúra szövetében zajlik, és itt nyer értelmet. Emiatt is egyszerre érzékeny és meghatározó jelentőségű, hogyan és mi történik ezen a területen. Nincsen ugyanis gazdasági fejlődés, nem lehet versenyezni.

0: és értékalapúvá tesszük a támogatási lehetőségeket. Ennyi és nem több vagy más a kormány, a politika feladata.
1: Köszönöm a hallgatók figyelmét. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium augusztus 20-i ünnepségén Tar Zoltánnal és Heidel György államtitkárral találkozhattunk. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
2: A pillanat felvétellel legközelebb egy hét múlva jelentkezünk.

0: Az elmúlt percekben Szabó Csilla, Komlós Péter, Németh Géza és Botvai Károly énekelt. 7 óra 30 perc. Híreket mondunk. A szerkesztő Kelen Ágoston, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó reggelt kívánok! Az ország a Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezett. Főhajtás és a végtisztesség megadása ez az ünnep augusztus 29-én. Kegyelet, hálaadás és ígéret ez az ünnep. Példaként tekintünk azokra, akik életüket adták Krisztus hitéért, hazánkért. Jelentette ki Széke János és Bábel Balázs. A jubileumi visszatekintés Magyar Péter Magyarország miniszterelnöke megemlékező beszédével kezdődött Mohács főterén. Itt áll a magyarok nagyasszonya templom, amelynek alapkövét a Mohácsi csata 400. évfordulóján rakták le. Itt a Szent István oltárnál helyezték el a kegyeleti urnát a Mohácsi csata tömegsírjaiból feltárt, szorványos apró csontmaradványokkal a jubileumi szentmise keretében. A szentmise főcelebránsa Széke János szombathelyi megyés püspök, az MKPK elnöke volt, szónoka Bábel Balázs, Kalocsa kecskeméti érsek. Jelen volt az MKPK, csaknem valamennyi tagja, tudatta a Magyar Kurír. Az emlékhétvége hazai katonai hagyományőrző közösségek összefogásával létrejött programmal folytatódik vasárnap is. Dunaszerdahelyen a frissen megnyílt Gusztó étteremben mutatták be a 2026. október 24-i helyhatósági választásokon a Magyar Szövetség színeiben induló képviselőjelölteket és polgármesterjelölteket, valamint a párt következő 4 évre szóló helyi programját, tudatta a felvidék.ma. A dokumentum a városfejlesztés mellett a közösségek, a családok és a fiatalok támogatását is hangsúlyozza. A párt programjában kiemeli, hogy a város idős otthonának épületeit Európai Uniós forrásból újítanák fel. Szorosan együttműködnének a helyi római katolikus egyház Karitásszal, és ösztönöznék az önkéntesek munkáját is. Egy alig 400 ezer lakosú észak-atlanti ország szombaton olyan kérdésben szavaz, amely messze túlmutat saját partjain. Izland arról dönt, hogy újraindítsa-e az Európai Unióval folytatott csatlakozási tárgyalásokat, tudatta a Magyar Hírlap. Nem magáról a tagságról szól a referendum, de ha az igen győz, több mint egy évtized után ismét megnyílhat az út Brüsszel felé. Izland 2009-ben a pénzügyi összeomlás után kérte felvételét az Európai Unióba. A tárgyalások 2010-ben kezdődtek, majd 2013-ban politikai döntés nyomán leálltak. 2015-ben Reykjavik azt kérte Brüsszeltől, hogy ne tekintsék tovább tagjelölt országnak. Az elmúlt 10 év politikai és környezeti változásai miatt került a kérdés újra napirendre az északi országban. Kivételt tesz általános iránymutatása alól és engedélyezi a 2001. szeptember 11-i terrortámadásokat érintő témát feldolgozó újságírói számára Kanada Közszolgálati Médiatársasága, hogy terrorizmusként hivatkozzanak a csaknem 25 évvel ezelőtt elkövetett erőszakos cselekmény sorra. Bassem Bosra, a CBS újságírói normákért és közbizalomért felelős főigazgatója pénteken kiadott tisztázó közleménye szerint a szeptember 11-i eseményeket érintő utasítás tartalmát a szövegkörnyezetből kiragadva idézték, és egyes médiumok felerősítették. Ugyanakkor bejelentette, hogy a negyed évszázada elkövetett merényleteket kiveszik a terrorizmus kifejezés használatának korlátozásáról szóló általános iránymutatás hatálya alól. Végül az időjárásról. Napos időre számíthatunk, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nem várható. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 fok között valószínű. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Hírekkel legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Közlekedési hírek következnek.
1: A fővárosban ezen a hétvégén a 4-es és a 6-os villamos a Jászai Mari tér és a Szélkámán tér között nem közlekedik karbantartás miatt. A nyugati pályaudvar és a Szélkámán tér között a 4-es 6-os pótlóbusszal utazhatnak. Hajnalban megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát. A Flórián téren azonban továbbra is korlátozásokra kell készülni. A 4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér Műegyetem között nem közlekedik karbantartás miatt. A kimaradt szakaszon a sűrűben induló 49-es villamossal és a 19-es villamossal utazhatnak. Rendezvényt tartanak az MVM Domban ezen a hétvégén délutánonként, ezért a Könyves Kálmán körút Üllői út csomópont környékén a szokottnál erősebb forgalomra kell számítani. Lezárták az Andrássy utat a Kodály körönd és az Izabella utca között rendezvény miatt ma 19 óráig. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Szűcs Magdolna, BKK Info.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Társadalmi célú reklám.
2: A tanulás esélyt ad a rászoruló gyerekeknek a biztosabb jövőre. Az első lépés a teli iskolatáska, a folytatás pedig a Caritas Lépcsőfok tanulástámogató programja. Segítsen ön is! Hívja a 1356-os adományvonalat. Minden hívás 500 forint támogatást jelent. Legyen öröm az iskola kezdés és a tanév mindenkinek. Készült a Katolikus Caritas megbízásából.
3: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: 7 óra 50 perc. A vasárnapi evangéliumot Varga László atya, a Váci Székesegyház karnagya olvassa fel, majd Alpeh Gergely káplán gondolatait hallják.
1: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus többször felhívta tanítványai figyelmét arra, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie. Sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és az írástudóktól, megölik, de a harmadik napon feltámad a halálból. Erre Péter félrevonta őt és óva intette: Isten, ments, Uram, ez nem történhet veled. Mire ő Péterhez fordult: távozz tőlem, Sátán. Botránkoztatsz, mert nem az Isten ügyére van gondod, hanem az emberekére. Azután így szólt tanítványaihoz: ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen. Mert mindaz, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, és aki én értem elveszíti életét, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved? Mit is adhatna az ember cserébe saját lelkéért? Az emberfia pedig el fog jönni atyának dicsőségében, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek tettei szerint. Ezek az evangélium igéi.
2: Jézus megjövendöli kereszt halálát és feltámadását. Azonban ott van egy Péter, aki ezt képtelen felfogni, elfogadni, és azt mondja Jézusnak, hogy ez nem történhet meg. Ki akarja törölni az életből a szenvedést, és csak a jóra, csak a tökéletesre akar koncentrálni. Mintha ez a kísértés a mi életünkben is ott lenne, hogy nem akarjuk a rosszat, nem akarjuk a keresztet. Péter valószínű, hogy Jézus számára nem akart egyáltalán semmiféle rosszat. Szereti Jézust, de nem akarja őt elveszíteni. Vagyis görcsösen ragaszkodik saját maga által fölvázolt gondolkodáshoz, hogy hogyan fog történni Jézus élete, és milyen szép lesz az, ahogy ő majd kinyilvánítja magát az egész világnak. Nem akar szenvedni. Viszont Jézus válasza nagyon radikális. Eleve az, hogy ezt a gondolatot nem is Péternek szegezi, hanem azt mondja egyenesen, hogy távozz tőlem, Sátán. Vagyis egy nagyon mély elutasítása van Jézusnak arra a gondolkodásra, amit Péter tanúsít. Ha mi is így gondolkodunk, vagyis ragaszkodunk ahhoz az élethez, ami a fejünkben kirajzolódva van, akkor az nagyon nem jó. Lehet valaki nagyon vallásos vagy buzgó, de hogyha közben teljesen emberi logika szerint gondolkodik, akkor elveszik a lényeg, és a fókuszt másra kell irányítani. Nem arra, hogy mi, ami emberi elképzelésünk a saját életünkről, hanem keresni benne azt, hogy mi az Isten ügye. Hogyan tudom Istennek a gondolkodását, Istennek az elképzelését az életemben észrevenni. Keresni, hogy mi az Isten akarata. Ezt követően pedig Jézus elmagyarázza, hogy mit jelent ez a szenvedés, mit jelent majd az ő kereszt halála, és hogyan kell az embereknek ebbe abszolút módon bekapcsolódni. A kereszt, azra sokszor úgy tekintünk, mint egy kivégző eszközre, ami borzasztó. De ugyanakkor tudjuk jól, hogy Krisztus Urunk ezen a kereszten önmagát ajándékozta oda, egészen odaadta önmagát, vagyis kimutatta a szeretetét. A kereszt a végső bizonyíték arra, hogy szeretve vagyunk. És hogyha mi fölvesszük a kereszteket, életünk keresztjeit, azzal ki tudjuk fejezni azt, hogy mi is szeretünk. Ki kell fordulni önmagunkból, ha lehet így mondani, vagy abból a gondolkodásból, ami Péternek is ott volt, át kell fordítani ezt egy kicsit más irányba. lemondani az önmagunk gondolkodásáról, az én központúságról, az egoizmusról, arról, hogy minden tökéletes és minden jó legyen, hanem kicsit meg kell élnünk a nehézségeket is. Föl kell venni a kereszteket. Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. Vagyis a megmentés, életünknek a megmentése, az mindig ott kezdődik, amikor képesek vagyunk az életből kilépni, fölvenni a keresztet, ami sokszor nehéz. Nem az a cél, hogy minél több keresztünk legyen, de az igen, hogy minél inkább megéljük azt, ami történik. Szükség van az önmegtagadásra ehhez. Nem szabad az emberi gondolkodásunkat fölé helyezni az Isten akaratának. Sokszor fogalmazunk így, hogy Isten, ments, Uram! Mi is inkább úgy nézzünk, úgy tekintsünk, ahogy ezt Jézus kéri tőlünk, ahogy kérte Pétertől is, hogy ne emberi módon keressük a saját magunk igazát, az, hogy hogyan lesz nekünk jó, hanem engedjük meg, hogy legyen egy kis vesztesége az életünknek, hogy aztán valami jó szülessen belőle. Ugyanúgy, ahogy Jézus is tette, először a kereszthalál által, de ebben a kereszthalálban már ott ragyog a feltámadásnak a fénye. A mi életünk keresztjei is ilyenek, elfogadást igényelnek, és hogyha megéljük a fájdalmat, abból előbb vagy utóbb valamilyen pozitív dolog, valami dicsőséges dolog születik.
0: A vasárnapi evangéliumról Alpeth Gergely káplán elmélkedését hallották.

0: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
1: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
2: 8 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó reggelt kívánok! Zarándoknappal emlékeztek meg szombaton Csíkszentdomokoson, Márton Áron szülőfalujában a legendás erdélyi püspök születésének 130. évfordulójáról, közölte a romkat.ro hírportál. Az ünnepi szentmisét Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mutatta be, a szentbeszédet pedig Gianpiero Gloder érsek, Románia és a Moldovai Köztársaság apostoli nunciusa mondta, amelyet magyar nyelvre is tolmácsoltak a több száz jelenlévő hívőnek és zarándoknak. Homíliájában a nuncius kiemelte, Márton Áron életének és szolgálatának ereje az imádságban gyökerezett, és a történelem legnehezebb időszakaiban, az üldöztetések idején is hű maradt hitéhez, egyházához, miközben következetesen kiállt minden ember méltóságának és alapvető jogainak védelméért. Emléknapon tisztelektek az 1526-os Mohácsi csata hőseinek emléke előtt a küzdelem 500. évfordulóján a Dunaparti városban. A közeli nemzeti emlékhelyen és a feltételezett hajdani csatatér környékén szombaton. Az MTI beszámolója szerint az állami megemlékezésen Magyar Péter miniszterelnök beszédében hangsúlyozta, Mohács legfontosabb üzenete, hogy 1526-ban ugyan elvesztettünk egy sorsdöntő csatát, de Magyarország nem tűnt el, hiszen 500 év után is itt vagyunk. Ünnepi misét mutattak be a Mohácsi csata 500. évfordulóján a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai a Mohácsi főtéren, számolt be az MTI. A liturgiát Székely János szombathelyi megyéspüspök vezetésével tartották, Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érsek mondott szentbeszédet. A liturgia részeként helyezték el a tömegsírokból feltárt szorvány aprócsont maradványokat tartalmazó urnát a főtéren álló fogadalmi templom Szent István oltáránál, majd a miniszterelnök és a Mohácsi önkormányzat vezetői megkoszorúzták II. Lajosnak a főtéren álló szobrát. Délután az egykori csatatér közelében a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen zárt körű állami és katonai megemlékezést és tiszteletadást tartottak, valamint a Mohácsi csata tömegsírjaiból korábban feltárt, azonosított és csoportosított 10 koporsóban érkező csonterekék kapták meg a végtisztességet. A hősök maradványait a kápolna altemplomában helyezték végső nyugalomra. A magyarok soha nem adják meg magukat, kitartásuk a nehéz időkben a mai kor számára is példa lehet, állapította meg a Mladá Fronta Dnyeszt című csenapi lap szombaton a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából közölt jegyzetében. Jan Kudrna, cseh alkotmányjogász emlékeztetett. A vesztes Mohácsi csata következtében Magyarország 160 évre gyakorlatilag ki lett törölve a térképről, de a magyarok mindezek ellenére bebizonyították rendkívüli szívósságukat. Saját államuk eszméjét soha nem adták fel. Jan Kudrna szerint Mohács a mai kornak szóló üzenete az, hogy semmi sem tart örökké, írta a cseh alkotmányjogász a cikkében. Végül az időjárásról. Ma száraz napos idő várható általában kevés fátyol és képződő gomoly felhővel, utóbbiak estére feloszlanak, nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 fok között valószínű, késő estére 15 és 23 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 9 órakor jelentkezünk.
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
2: 8 óra 4 perc. Templom térkép.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok, Mohácson vagyunk, a mohácsi plébános Bacsmai László atya beszélgető társam. Amikor rögzítjük ezt a felvételt, egy héttel vagyunk az 500. évforduló, kerek évforduló előtt, tehát az előkészületekről is szó lesz, amikor elhangzik a műsor, már valószínű túl leszünk az ünnepségen. Mohács 500. 500 éve volt a mohácsi vész, rengeteg tanulsággal, szomorúsággal meghatározó eseménye a magyar történelemnek. Számodra, kedves atya, milyen üzenete van, és mi az, amit meg akarsz értetni híveiddel ebben kapcsolatban, hogy okosabbak, bölcsebbek, egymásra jobban odafigyelők legyünk.
4: Hát én ezt a kifejezést, hogy mohácsi vész, ezt nagyon szeretem. Inkább mohácsi csatának és a csata évfordulójára kvázi emlékezünk, de hogy nekünk keresztényeknek az emlékezésen túl azért ott van egy nagyon fontos felelősségünk, meg feladatunk, az az imádság. Imádkozni mindazokért, akik életüket adták értünk ezelőtt 500 évvel, akiket nem tudtak tisztességesen eltemetni. Most megtörténik majd szombaton a sátorhelyi emlékhelyen azoknak a koporsóknak az elhelyezése, ahova ezeket a csontokat összegyűjtötték, illetve azok a csontszilánkok, amik így megmaradtak vagy leperegtek, azok meg a fogadalmi templomnak az oltára aljába kerülnek. Tehát én szerintem, ha már a testüknek megadjuk a végtisztességet, akkor nem szabad megfeledkezni a lelkükről. Mert az embernek nem csak teste, hanem lelke van. És a legfontosabb, hogy imádkozzunk értük, és ami most a Mohács 500 kapcsán előjött itt nálunk, az az, hogy mondassunk értük szentmiséket. És ez úgy jött, hogy Mio Barada, aki tartott egy lelki gyakorlatot Pécsen is a pálosoknál, elhozták ide sátorhelyre, és akkor azt mondta, hogy ő itt nagy nyugtalanságot vél felfedezni, hogy imádkozzunk és miséket mondassunk azokért, akik itt elestek. Ő nem pap, ő egy világi, ilyen karizmatikus. És akkor ennek kapcsán az egyházközségi elnököm, és egy másik férfi, aki ott volt ezen a lelki gyakorlaton, fölkerestek, és mondták, hogy mi lenne, hogyha kezdenénk miséket mondatni. És akkor mondtam, hogy szerintem ez nagyon jó, akkor ha már Mohács 500, akkor legyen 500 mise. Hirdessük meg az 500 misét. És akkor ezt én így elmondtam a püspök úrnak, én úgy gondoltam, hogy ez ilyen össznépi fogjunk össze 500 mise. A püspök úr mindjárt rácsapott arra, hogy ezt mi pécsiek megcsináljuk, ez elég csak nekünk. De közben a másik kettő meg nem maradt nyugton, azok már elkezdték fölvenni a többi püspökkel a kapcsolatot. Akkor én már megijedtem, hogy mit fog mondani a püspök, ő mondta, hogy nem kell, majd mi, ezek már csinálják, és akkor a titkár úr beszélt a püspökkel, és a püspök azt mondta, hogy ha mi plébánia a többi püspököt felkeressük, akkor ő ezt megengedi. Így fogalmazódott meg ez a levél, ami szétment a püspökségekre, és pont most a héten néztem meg, összesen talán 475 mise volt.
3: De amit vállaltak.
4: Amit vállaltak, és ebből 100 valamennyi, amit már be is mutattak, és ma jött egy atyától hívás, hogy ő 50-et vállal, egy másik atya mondta, ő 10-et, ebből már 8-at el is mondott, egyik káplán mondta, ő 3-at, és mi az egyházmegyébe, az egyházmegye felé jelezhettük, hogy ki hány misét vállal, és ennek nagyon örülök, hogy most nem kell egy sovinisztának lenni, hogy most csak pécsi egyházmegyéből legyen meg az 500, több mint 500 van, és összefogással.
3: És ezek a misék behatárolt időn belül el lesznek, mondva igen, az év folyamán.
4: Igen, azt mondtuk, hogy nem muszáj, hogy most a évfordulóig, hanem hát vagy az év végéig, vagy még a következő évben, tehát igazából nem az örökkévalóságig kell húzni, de a Jóisten nincsen idő.
3: Tehát Tomori Pálér és a többiekért világiakért, 500 mise.
4: Világiakért, egyháziakért, keresztényekért, és hozzáteszem, én azt mondanám, hogy még azokért is, akik nem a mi hitünk szerint voltak, de értük is lehet imádkozni, hiszen egy Istenünk van. Egy atyának vagyunk a gyermekei, és egymásnak testvérei. Ők másképpen nevezik az Istent, azt mondják Allah, a zsidók azt mondják Jahve, mi azt mondjuk Atya, de
3: tehát Isten bocsássa meg, még a törökökért is imádkozunk.
4: És a hozzá van téve a miség szándékoknál, és a kiengesztelődésért. Mert ez a fontos, hogy azokat a sebeket, amiket ejtettünk egymáson, azok gyógyuljanak, és generáció generációra ne vigyük tovább ezeket a sebeket.
5: Úgy legyen.
3: Hány templomod van? Az 5 ujjam éppen, hogy talán kevés hozzá, hogy megtudjuk, hogy hány templom van, és azt hiszem, hogy egy plébánia Mohács.
4: Így van, hát és most 10. éve vagyok itt Mohácson, tehát 9,5 éve kerültem ide. Addig nálam is az volt, hogy Mohácsra csak annyit tudtam, mint az átlag ember, hogy mohácsi vész, meg 1526, de még az augusztus 29-et ezt nem tudtam, azt itt tanultam meg, amikor idejöttem, hogy a napos napja augusztus 29. Hát összesen a városban attól függ, hogyha a Duna másik oldalát is ide vesszük, mert ugye az is a város része.
3: És a te plébániád.
4: És az én plébániám, akkor 7 templom, vagy 4 templom és 3 kápolna, igazából így mondanám. És ez régebben 2 plébánia volt, és 2012 óta egyesítették a 2 plébániát, és azóta 1 plébánossal, 1 káplánnal, és egy nyugdíjas atyával működünk, aki itt volt előtte, 30 évig volt itt plébános, aztán amikor volt az a nagy helyezés 12-ben, akkor került elő Paksra 5 évre, és utána hát ilyen előnyugdíjba, mert a szíve rakoncátlankodott, visszajött ide, és azóta itt nekünk besegít, sőt, még a másik plébánosnak is, a Beremendi plébánosnak is besegít, mert nem csak ez a város tartozik hozzánk, hanem ezen kívül, hát nem is tudom, talán 5-6 misiző helyünk van, tehát falva.
3: Környező falva.
4: Igen, tehát ahogy jön Horvátországból, ugye mindjárt udvar, Kölked, aztán Bár, Duna, Szekcső, aztán Majs, Sátorhely, és akkor még ez a Új Mohács, ahol úgynevezett Kanda, vagy Alsó Kanda, és az Új Mohácsi rész.
3: Szombat délután beszélgetünk, inkább este, és benéztünk a Ferences templomba 6 óra előtt pár perccel, 6-kor mise kezdődött, Ferences templom, hát idézőjelben mondom, mert 1950 óta nincsenek ferencesek. Tele volt a templom az esti, szombat esti 6-os misén, ilyenkor nyáron. Ez nagy dolog.
4: Igen, hát az esti misét jobban szeretik ilyenkor, mert ugye délelőtt nagy hőség van. Igazából 3 misénk van nekünk most nyáron.
3: Itt a városban vasárnap.
4: De holnaptól már 4. Van egy előesti, és akkor ott a fogadalmi templomba, ahol lesz az ünnepség is, ugye az a fogadalmi templom, ott délelőtt 10-kor, meg este 6-kor is van szentmise, és a zárda mellett, egy kicsit arrébb a gimnázium mellett van az úgynevezett püspök templom, ez azért nevezik püspök templomnak, mert a régi, a mostani gimnázium az a püspöknek a rezidenciája.
3: A pécsi püspöknek volt a
4: rezidenciája, és ez volt az ő temploma, ezért is azóta is így maradt, hogy püspök templom. Ott van reggel 4-8-kor. Gondoljátok el, reggel 4-8-kor télen, amikor még sötét van, akkor kezdjük az első misét, de muszáj, mert igénylik, ez az úgynevezett gazdasszonyok miséje, akik hát akkor jönnek, azóta elmennek főzni. Utána megyünk egy másik faluba, a Dunaszekcsőre, ott 9:30, és visszaérni ide 3:40-re, hogyha van keresztelő, akkor elkezdeni a keresztelés első részét, majd szentmise és a keresztelés szertartásának a befejezése. Ezt csinálja az egyikünk. A másik 3 faluba megy, illetve a nyugdíjas atya szintén külön kotta szerint dolgozik. Így talán 2 faluban nincsen minden vasárnap mise, a többibe vagy mise, vagy liturgia van.
3: Ez jó, meg kell szervezni, azt hiszem.
4: Hát igen, át kell látni, papírból dolgozunk sokszor.
3: Ez a sok templom öröm is, meg teher is, mert hát most itt, ahol beszélgetünk, a plébánia szomszédságába levő templom ki van belezve, és a teteje is hiányzik, itt közvetlenül a révnél vagyunk.
4: Ez az úgynevezett belvárosi templom, tehát ez volt régen, 2012-ig a plébánia templom. Tehát mivel ez a plébánia és mellette lévő templom, ugye az a plébánia templom. Csak 2012-ben, amikor ezek az átszervezések voltak, akkor hát valakinek az az ötlete támadt. A mohácsiak egy részének nem is tetszett, hogy a fogadalmi templomot nevezték ki plébánia templomnak, pedig ez valami 260-valahány éves, tehát egy ősi templom. Igazából a mohácsiak szerintem mostanáig ezt tartják plébánia templomuknak. Igen, hát ez viszont néhány évvel ezelőtt, amikor Horvátországban földrengés volt.
5: Megsérült?
4: Megrepett. Mm-hmm. Csak az volt a baj, hogy akkor én hamar nem vettük észre, csak később vettük észre, hogy az oltár fölött potyog le a vakolat. Tehát olyan rés volt.
5: Igen.
4: És akkor, hát most egy két éve, talán pont két éve, akkor nyilvánították életveszélyesnek, és így a Mohács 500 keretében még Lázár miniszter úr adott rá kvázi engedélyt, meg pénzt is hozzá, hogy ezt a templomot felújítsuk. Hál' Istennek jó helyzet.
5: Engedélyt a püspöknek kell adni erre, nem a de miniszternek.
4: Most fordítva volt, mert én nekem kellett adnom a püspöknek engedélyt, hogy itt a templom dolgaiba eljárjon, mert ők lettek a kedvezményezettek, tehát ők bonyolítják le, viszont én vagyok a plébános, tehát kvázi hozzám tartozik, és ilyen fura helyzet jött ki, hogy én adtam meghatalmazást a püspöknek, hogy ő el tudjon járni a belvárosi templomnak a kapcsán. Hát novemberre ígérik ennek a befejezését, hát én elég szkeptikus vagyok, hogy ez addigra elkészül, de hát a városban, ha körülnéztetek, mindenhol.
5: Sok minden.
4: Mindenhol, és vannak emberek, akik csak a rosszat veszik észre, csak a feltúrást, csak a kényelmetlenséget is. Vannak olyanok, akik előszeretettel ezt kiteszik Facebookra. Valamelyik vasárnap ki is prédikáltam ezt, hogy remélem, hogyha elkészülnek ezek a dolgok, akkor ugyanígy a jót is kiteszi az illető a Facebookra, mint ahogy szinte minden nap kiteszi a rosszat.
5: Igen.
4: Tehát én bízom benne, hogy elkészül, az, hogy mikorra, az már más kérdés. Igazából ez a templom hétköznap működik, mert vasárnaponként nincs kapacitásunk, hogy itt is misézünk, amikor egy nagyobb templomba, ami több igen. embert képes igen. befogadni, van lehetőségünk misézni. De várjuk.
5: Úgy van. Térjünk át a fogadalmi templomra, ami ezek szerint a mostani plébánia templom. Az előző centenáriumra készült el?
4: Így, ha nem készült el, hanem akkor tették le az alapkövet. 100 évvel ezelőtt lerakták az alapkövet, és utána, hát ugye pár évvel vagyunk csak a Trianon után.
5: Igen.
4: És ott azért nem könnyű évek jöttek akkor, és 15 év kellett ahhoz, hogy fel tudják szentelni, amikor már a második világháború kitört.
5: Tehát 41-be.
4: És igazából a fogadalmi templom azt mondják, közadakozásból biztos, hogy nagyon sokan hozzájárultak anyagilag is, de ami engem meghat, az az, hogy az anyagiakon túl lelki egységet is képez ez a templom, mert ennek a templomnak az alapjában az 52 város, a 25 vármegye, a 3000 településnek a 1 kilogrammos földje ott van az alapjában. És ezért is nevezik ezt kvázi, mint a mi nemzet temetőjének a temploma, ami bennünket emlékeztet a mohácsi csatára, a mohácsi vészre.
5: Kint voltunk most, egy biciklivel járkáltunk a városban, a temető ben van egy csatatéri templom, az is nagyon szép. Ami meglepett, hát az egy 1700-as években épült templom, és nagyon szépen rendben van hozva, azt hiszem most is erre született újjá, ugye?
4: Ez mostanra készült el, és talán ez az egyetlen olyan objektum,
5: ami elkészült
4: időre. Mert ezt viszonylag időben kezdték el, és egy kicsit én azt is mondtam, mondjuk lehet, hogy nem hangzik olyan szépen, de azt szoktam mondani, hogy ez meg a környezete Mohács Dubaja. Tehát annyira szép az
5: olyan egész. Zöld a fű, és locsolják állandóan.
4: Igen, hát most azért, hogy ez ugye mostanra meglegyen, ha bár ki tudja, ott semmiféle olyan megemlékezés most nem lesz, ahogy tudom, hogy most oda, de aztán ki tudja, lehet, hogy kimennek azért oda, és pont ma beszéltünk a polgármesterrel, hogy azért lehet, hogy 28-án délután 3-kor még csinálunk egy átadást, és akkor megáldom, mert a Vizsgök úrnak már nem fért bele a kvázi naptárába, és akkor azt mondta a polgármester, hogy beszélje meg velem, így aztán lehet, hogy 28-án délután 3-kor megáldjuk a felújított templomot, a felújított stációkat, meg a felújított kereszteket, tehát a korpuszokkal együtt, és igazából ez egy tokkal vonóval felújított
5: templom. Nagyon-nagyon szép. Be nem tudtunk menni, mert hát zárva volt, csak úgy kimentünk, váratlanul megnéztük. Ami meglepett, vagyis emlékezetes nekem, hogy a bejárattól jobbra-balra van egy-egy szoborfülke. És hát ott egy-egy szentnek a helye lenne, de itt egy ágyú lesz rá az emberre. Tehát a Mohácsi csatára emlékezve szent ágyú van ott elhelyezve.
4: Igen, hát én sem tudom, hogy kik voltak ott eredetileg azok a szentek. Hát amikor egyik alkalommal kint voltam az elején, hogy most hogy is lesz ez a felújítás, hát ott minden. A művészekkel nagyon-nagyon...
5: könnyű.
4: Idézőjelbe, mert igazából nagyon elszállnak. Hát nekem például az, hogy Jézus a kereszten ne szálljon föl, hanem maradjon a kereszten, hát őre kellett menni, mert ugye én azt gondoltam, hogy ugyanolyan szenvedő Krisztus kerül föl, mint amilyen volt. De hát itt a művészek, azok már elképzelték azt, hogy szinte lebeg, szinte mintha menne föl az atyához, és akkor én próbáltam mondani, hogy nem, hát Jézus a kereszten meghalt, ott szenvedett. Ha valaki arra ránéz, akkor a szenvedő Krisztussal kell, hogy együtt érezzen. Az majd utána van 40 nappal, amikor fölmegy. Ez olyan, mintha ő le akarna szállni a keresztről. És most az lett, hogy egy ilyen kicsit ilyen dicsőséges Krisztus, tehát ami a mostani Leó pápának a pásztorbotján van, ezzel tudtak meggyőzni, hogy a pápának a pásztorbotján is, a mostani pápának a pásztorbotján, igen, ez a feltámadt, tehát győzedelmes Krisztus van, és nem az a második János Pálnál igen, használt, igen, ugye, kereszt. Igen. Hát kíváncsi vagyok, hogy az emberek mit fognak szólni. Aztán ugyanúgy kellett hozzászólnom mindig, hogy a jobb meg a ballatornak, hogy

0: Tehát mind a kettőben van ezek szerint liturgia, láttuk, a ferenceseknél van, a másikban a püspökiben van.
1: Nyáron mind a kettőben van, szombaton az Árda templomban, vasárnap a püspök templomban vannak a misék, hétköznap pedig hétfőn a püspökbe, kedden az Árdába, és a többi pedig az itt a fogadalmi templomban, illetve megnyílik a belvárosi, a belvárosiban lesznek. Mert ez két város.
0: A belvárosi a fogadalmi?
1: Nem, az ez, amíg most...
0: Ja, itt vagyunk, itt a Dunaparton.
1: Mm-hmm. És igazából ez két városrész, ugye azt mondják, hogy a Zárda templom környéke az inkább a sokacoké volt mm-hmm. annak idején, a püspök templom környéke inkább a németeké, és akkor ez volt itt a magyaroké, és lett egy közös, az meg a fogadalmi, és igazából talán azt mondanám, hogy a látogatottság szempontjából a fogadalmit látogatják a legtöbben, talán legjobban is szeretik, mert az van központi el. Hiába hívják ezt belváros, ez most már kvázi a szélén van itt a Dunaparton, de ott ugye, hát 400 ember ülve elfér abba
0: a fogadalmi templomba. Ennyi templomot fönntartani, működtetni, hát hatalmas figyelmet, energiát és anyagi erőt követel.
1: Szoktam is mondani, hogy egy 18 ezeres városnak 4 ilyen fő templom, meg még 3 kápolna, hát ez idézőjelbe áldás, mert tényleg ezt fel is kell tartani, de hál' Istennek, Hősten gondoskodik, mert ezelőtt 6-7 évvel akkor egy nagy pályázat keretében ez a Báta-Mohács pályázatot adtak be, Bátát újították fel, akkor meg a fogadalmi templomot, a belsejét, meg a külsejét. De az árkádokat nem, mert akkor azt hittük, hogy az árkádok nem a mieink. Ezért mi ahhoz nem nyúlhatunk. Erre mostanra kiderült...
0: Csak mondjuk el a hallgatóknak, mint a Szentpéter Bazilikánál a koronádok, jobbra-balra, egy ölelő karként ott vannak a árkádok.
1: És akkor mostanra kiderült, hogy az építmény a miénk, csak a terület a városé. Tehát az árkádok, ahol vannak, az a terület, az a város, de az építmény a miénk. Ezért hát most nekik is, a városnak is kellett adnom meghatalmazást, hogy ők fel tudják újítani ezeket az árkádokat, és ez most, ami 100 évvel nem sikerült, mert már akkor terve volt, hogy a két, az első Mohács és a Nagyharsányi csatának az emlék helyei, illetve emlék oszlopai lesznek ott a különféle Mohácsi csata személyiségeivel. Még nem láttam.
0: Nem is lehet még bemenni, tehát mi nekünk nem sikerült bemenni, egyelőre el van kerítve.
1: Az utóbbi fél évben alig tudtunk bejutni a templomba. A húsvétot is úgy töltöttük, hogy oldalajton, egy ilyen kis lukon tudtunk bemenni. Nem tudtunk tartani kint feltámadási körmenetet sem, mert nem lehetett kibenni. Ezért akarjuk most a csata évfordulójának az előestéjén, kicsit idézőjelbe talán nem bántó azt mondom, megszellőztetni az Úr Jézust, mert ki akarjuk hozni az Árda templomból, és megyünk a csatatérre, és oltári szentséget visszük magunkkal. Ha már nem sikerült se úrnapján, se húsvétkor, akkor legalább most legyen meg.
0: Köszönöm a hallgatók figyelmét. Bacsmai László mohácsi plébánossal beszélgettünk. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
2: Elhangzott a templom térkép.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 8 óra 30 perc. Varázsdoboz. Mesés irodalom.
3: A hadak útja.

A hadak útjáról mesélek ma este. Hallgassatok ide. Arról a hosszú, ragyogó fehér szalagról, mely csillagos estéken ott lebeg az égen. Elmondom néktek, hogyan került az égre ez a fehér, ez a ragyogó fehér szalag. Ott kezdem, hol tegnap este elhagyám. Attila meghódította az egész világot. Mert amint megkerült csodálatos módon az Isten kardja, nem volt a földön nép, mely Attillát s vitéz seregét legyőzni bírja. Pedig Attila nem hordozta magával Isten kardját. Otthon őrizteti, hármas zár alatt. De azóta, hogy megkerült a kard, szívét nem szállotta meg többé csüggettség. Tudta, hogy vele van az Isten, és ez megnöveli karjának erejét. Sokszor mondogatta, ha feleségével, Rékával s szép dali fiaival kiült a sátor elé. Most már nyugodtan fekszem koporsomba. Megértem, amire törekedtem. Enyém az egész világ. Az én vitéz népemnek adózó szolgája a földnek, minden népe. De ha magában volt, sokat tűnődött, évelődött azon, nem züllődik-e szerte az ő vitéz világverő népe. Azt szerette volna, ha legkisebb fia, Csaba lészen a hunok királya az ő halála után. Sok fia közt ez volt a legkedvesebb, a legvitézebb. Csabát szerette, kényeztette az édesanyja is. Egyszer aztán, mikor a Rika erdőben, ahol legkedvesebb vára volt Attilának, együtt valának mind, nagy szomorúság érte Attilát és fiait. Réka királyné nagy beteg lett, s érezvén halálát, ágyához hívatá urát és fiait, akik között Aladár volt a legidősebb, Csaba a legfiatalabb, s mondá búsan, könnyező szemekkel. Én most meghalok, de ne temessetek el 7 napig. A 7. napon sorba jöjjetek hozzám, édes fiaim, s csókoljátok meg mind a 2 szememet. Akinek csókjára fölnyílnak szemeim, az legyen a hunok királya. A többi nyugodjék meg ebben. Isten rendelése ez. Álmomban jelenté meg ezt nékem. Ezt mondván Réka lehunyt a szemeit és meghalt. És nem temették el, míg a 7 nap le nem telik. Ekkor sorban megcsókolták mind a 2 szemét a fiai. Először Aladár, azután a többiek, de Réka szemei nem nyíltanak meg. S jöveleg végül Csaba, és sírva borult édesanyjára, s megcsókolván szemeit, ím, fölnyitá azokat Réka, s rámosolygott legkedvesebb fiára. Te leszel a hunok királya, fiam. A te csókod volt a legmelegebb. Ím, itt fekszik ágyam mellett egy nyíl, legyen a tied. Sok nagy bajodban hasznát veszed ennek. Azzal ismét lehunyt a szemeit, s fel sem nyitá többé soha. Lent a vár alatt hegynek tövében folyik egy patak. Annak a partján ástak sírt neki, s abba temették el, és rengeteg nagykövet hengerített rá Attila a hegynek tetejéről, hogy még a világ emberi kéz meg ne háborítsa Réka nyugodalmát. Sok-sok esztendő telt el Réka halála után, mikor Attila megunta a magányos életet, s másodszor is megházasodék. Mikoltnak hitták azt a szépséges szép király kisasszonyt, akit megszeretett. Éppen azon járatta az eszét, hogy a tengereken is túlmegy, hadlám, vannak-e ottan is országok és népek? Csak legyenek, meghódítja azokat is,
Ám mielőtt fölkerekedett volna Vitéz seregével, megtartá a lakodalmat Mikoltal. Hadd legyen asszony a háznál, amíg a tengeren túljár. De ím, halljátok, mi történt. Meghalt Attila a lakodalomnak éjszakáján. Midőn lefeküvék ágyába, megeredett az orra vére, és a világverő király megfulladott a vérében. Hely, nagy volt a szomorúság az egész országban, hogy aki a vérét ontá annyi vitéznek, en vérében halljon meg, keseregtek a népek. Meg sem állhat a minket, keseregtek a fiai. Eltemették nagy pompával Attilát. Hármas koporsóba tették a testét. Arany volt az első, ezüst a második, vas a harmadik. Folyó partján mélységes gödröt ástak le a vízfeneke alá. Ide eresztették le a hármas koporsót, s hogy emberi kéz meg ne háboríthassa, s meg se tudhassa soha senki, hogy hová temették. Rabszolga népekkel ásatták a sírt, ezek földelék el, s egymást le kellett gyilkolniok. Hiszen alig földelték el Attilát, megmozdultak mindenfelől a legyőzött népek. Ám jól tudták, hogy nem bírnak a vitéz hunokkal másként, csak ha egymás ellen tüzelik Attila fiait. Az ármányos Detre vitéz volt az első. Ez még mindig a homlokában hordta a nyilat, melyet Bendegúz lőtt volt bele. Homlokában a nyilat, s szívében a bosszút. Még akkor megfenyegette Bendegúzt. Megállj! Ezt a nyilat megkeserüli még a hetedik nemzetséged is. Ment egyenesen Aladárhoz, s mondta neki. Hát te engeded legidősebb létedre, hogy Csaba a legkisebb legyen a hunok királya? Téged illet a királyság Isten és ember előtt. Mondta Aladár. Igazad van, Detre, de az édesanyám akarta így. Neki pedig Isten rendelte, hogy az legyen a hunok királya, amelyiknek csókjára felnyílnak a szemei. Ó, te világbolondja, te! Mondá Detre. Hát nem vetted észre, hogy anyád mindig Csabát szerette a legjobban? Ha téged szeretett volna jobban, a te csókodra nyíltak volna föl a szemei. Megmaszlagosodott ettől az ármányos beszédtől az aladár feje. Elhitte Detrének, hogy megcsalta őt az édesanyja. Mindjárt megüzente Csabának. Küldje az ő sátrába az Isten kardját, mert ott van annak a helye. Visszaüzen Csaba. Az Isten kardja a hunoké, bátyám. Sem az enyém, sem a tiéd. Hát, ha szép szerével nem adja, elveszem erővel, mondá Aladár. Két pártra szakadtak a hunok. Az egyik rész Csaba, a másik Aladár mellé állott. De fölkerekedtek a gótok is, s mindenféle meghódított népek, hanem az ármányos Detre kitanította őket, hogy egy rész pártoljon Csabához, a más rész Aladárhoz. Egymást azonban ne bántsák, csupán a hunokat öljék, gyilkolják, mikor a két tábor összeütközik. Ám az ármányos Detrének nem volt elég, hogy Aladárt Csaba ellen tüzelte, s mikor már három napja tartott a szörnyű hadakozás, s a hunok vérétől folyók, patakok kiáradtak, egy biztos emberét Csabához küldötte, ősz öreg jövendőmondó képében. És ez azt jövendőlte a királyfinak. Hallod-e te, Csaba királyfi, ha azt akarod, hogy te légy a hunok királya, vedd elé az Isten kardját, enélkül le nem győzheted Aladárt. Hitt is, nem is Csaba ennek a beszédnek. De addig s addig gondolkozott, tűnődött, hogy felnyittatá a hármas zárat, s kivette Isten kardját. Eleget, mondták az öregek, hagyd az Isten kardját, Csaba királyfi, csak addig lesz velünk az Isten, míg testvér vérbe nem mártódik-e kard,
De Csaba nem hallgatott az öregek szavára. Összeszedte megfogyatkozott seregét, s megvillogtatván Isten kardját. Nekivágott a rettentő nagy seregnek, messziről kiáltá Aladárnak. Itt az Isten kardja, bátyám! S ím halljátok, összecsapott a két testvér, hogy ég s föld megnyilallott belé. Szikrázott Isten kardja, és lángolt oly rettenetesen, hogy szemük világát veszték sok ezeren. És holtan bukott le szürke paripájáról Aladár, és mellőle sok vitéz hun levente. Ám egyszerre csak, halljatok csodát, Isten kardja sem nem szikrázott, sem nem lángolt többet. Reáfrecsent Aladár vére, s egy csepp vértől kialvék szikra és láng. Hiába vágott Csaba jobbra-barra, sebet többé nem vágott-e kard. Ha nincs vele a maga kardja, ott tölik meg őt is. Megvert az Isten, sóhajtott föl búsan Csaba. Vége a dicső hun nemzetnek. Vége. Világverő vitéz seregéből nem maradt több 5000 embernél. A többi, lehettek 10000-en, septől s vértől valaborítva. Fájt a szíve, majd megszakadt, hogy most ezek a megsebesült vitézek is mind elpusztulnak itt. Ha legalább ezek megmaradnának, ha ő ezeket meggyógyíthatná, még talán megtarthatná ezt a szép földet a hun nemzetnek. És ím, hogy ezen tűnődék, megnyílt az ég, s turul madár ereszkedett nagy égi ragyogásban a hun vitézek fölé. Alább-alább ereszkedék, és megszólalt a turul madár. Ne csüggedj, Csaba! Vedd elé a nyiladat, amit édesanyád halálos ágyán adott néked. Lőj ezzel a nyillal, és szaladj a veszélye után. Amely növevényre esik, annak a tejével kenesd meg vitézeidnek sebjeit, és meggyógyulnak menten. Ez az én édesanyám hangja, kiáltott Csaba, de e pillanatban szélnésebesebben felröppent a turulmadár, és eltűnt a magasságos égben. Azé az, kiálták a hunvitézek is, ez a réka hangja. Mindjárt hozták a csodanyilat, s Csaba királyfi meghúzta az íjat, keresztül célozván a virágos mezőn, ahol álltanak, és szaladt a nyilvessző után a szélnél is sebesebben. S hát a vesszőt meg is találta egy széles levelű növevényen. Egyszeriben szedtek ilyen növevényt sokat, s megkenték ennek tejével a vitézek sebeit. Erősebbek, szebbek lettek, mint annak előtte voltak. Felkerekedének erre a hunvitézek, s elindultak kelet felé. Abba az irányba, amerről Bendegúz e földre vezette a hunokat Szittya országból. Vezess vissza minket a magyarokhoz, mondták a hunok Csabának, s hívjuk el őket ebbe a szép országba. Közös erővel újra elfoglaljuk. Szívemből szóltatok, mondá Csaba királyfi. Ezt akarom én is. Menjünk vissza, de ne mind. Maradjon itt 3000 vitéz. Székeljenek itt, amíg mi a magyar testvérekkel visszatérünk. Ne mondhassa senki, hogy csúfosan itt hagytuk Attila országát. És még aznap kiválék 3000 vitéz Csaba seregéből, s letelepedének az országnak szélén a szép Székelyföldön. De mielőtt visszaindult Csaba Szittya országba, áldoztak a tűznek, áldoztak a víznek, azután a levegőnek, s végezetül a földnek. S megesküdtek mind a visszatérők Isten szabad ege alatt, hogyha a székelyeket ellenség támadná, visszatérnek még a világ végéről is. Hírül hozza nékik a tűz, ha ez nem,
a víz. Ha a víz nem, a levegő. Ha ez nem, a föld. Visszajövünk. Vissza. Kiabálták, hogy ég, föld, belézendült. Ahol az olt vize ered, ott esküvének meg. Akkor Csaba királyfi elévevi az Isten kardját, s belémártá az oltnak vizébe, mondá hangos szóval, oltnak vize, mosd le a testvérem vérét Istennek kardjáról. És ím az aladár vére lefolyt az Isten kardjáról. Ragyogott, villogott, mint annak előtte, s tevék hármas zár alá ismét, s így vitték hazafelé, Szittya országba. Haj, de alig indultak el, még a határig sem értek, a föld megrendüle. Búsan hajladoztak, integettek a fák, mintha mondták volna. Vissza, vissza, bajba van a székely. Úgy volt, ahogy a fák megjelezték. Megtámadták a székelyeket mindenféle népek. Vissza, vissza, kiáltott Csaba. Utánam vitézek. S vágtattak a sebes szélnél sebesebben, a gondolatnál is sebesebben, s széjjel verték az ellenséget, de úgy, hogy hírük poruk sem maradott. Aztán megint elindultak Szittya ország felé. Mentek hegyeken, völgyeken által, erdőkön, mezőkön keresztül. S hát a hetedik napon, ahogy egy nagy folyóvízen át akarnak menni, egyszerre megdagad a víz, kicsap a medréből, zúgott, bőgött rettentően, s mintha mindez zúgta, bőgte volna. Vissza, vissza, bajba van a székely! Vissza, vissza, kiáltott Csaba, utánam vitézek! És vágtattak visszafelé sebes szélnél sebesebben, a gondolatnál is sebesebben, s hát a víznek igaza volt. Körülfogták a székelyt mindenféle népek. Széjjel verte ezeket is Csaba, hírük poruk sem maradott ottan. Harmadszorra is fölkerekedtek a hazatérő hunok, s mehettek már egy jó esztendeje, ott bolyongtak Görögország földjén, hát egyszer csak kerekedik rettentő nagy fergeteg. Onnét indult, a székelyek földjéről. Elindult sebes szellő képében, repült, repült, s mire odaért, fergeteggé növekedett. Zúgott, búgott a fergeteg, s mintha mind az zúgta, búgta volna. Vissza, vissza, bajba van a székely. Vágtattak vissza a vitézek sebes szélnél sebesebben, még a gondolatnál is sebesebben, s harmadszor is széjjel verték a tenger ellenséget. És elindultak vissza Szittya országban negyedszer is. Telt múlt az idő, eltelt 50, eltelt 100 esztendő, nem bántotta a székelyt semmiféle ellenség. Élhettek békében. De hiába várták Csaba királyfit a magyarokkal. Azt hitték, talán nem is találtak vissza. Ott vesztek Görögországban. Pedig visszataláltak. Csaba királyfi visszavitte Isten kardját a magyar testvéreknek. Mondá nekik, ím, az én apám megtalálta Isten kardját, meg is hódítá vele a világot. Ám ahogy behunyt a szemét, a gonosz szellem belénk költözék. Testvér testvérre emelte kardját. Megtántorodék az én lelkem is, Isten kardját testvéremnek szívébe mártám. De mielőtt eljövék, megmártám az oltnak vizében. Ím lássátok! Ragyog, villog, mint ennek előtte. Gyertek, magyarok! Foglaljuk vissza Attila országát. Nagy kedve lett a fiatal vitézeknek, hogy induljanak nyomban. Annyi sok szépet regélt Csaba királyfi Attila országáról. De mondák az öregek, várjatok, addig ne induljunk, míg közülünk valakinek Isten meg nem jelenti, menjünk-e, avagy nem. Ebben megnyugodának a magyarok,
s éltek tovább Szitja országban. Ezen közben a vitéz székelyek is elszaporodának, s éltek békességben. Messze földön híre volt nagy vitézségüknek, ellenség nem merte megháborítani, hanem a sok mindenféle népek nem nyughattak, és ahogy egy kicsit erőre kaptak, közrefogták a székelyt minden oldalról. Hiszen csak többen lettek volna, de még a fűszál is feltámadt ellenük, és egy székelyre 100 ember is jutott. S hiába néztek Szitja ország felé, nem jött segítség. Csaba királyfi már rég por és hamuvala, őt ugyan hiába várták. De halljatok csodát, mi történt? Mikor éppen az utolsó csatára készült a székely, ének éjszakáján megvilágosodik az ég, s ím a csillagoknak fényes ragyogása közt megjelenik Csaba királyfi, s nyomában a vitézek, kik sok száz esztendővel annak előtte háromszor verték széllyel a székelyek ellenségeit. Nem hagyta el a székelyeket az ő csillaguk, a Szaturnusz csillag. Hírül vitte a magas mennyországba Csabának. Bajba van a székely! Fel, fel, vitézek! Kiáltott Csaba, s ím fölkerekedének a halott vitézek, végig száguldanak a csillagos ég boltozatján, sebes szélnél sebesebben, a gondolatnál is sebesebben, s a székely határon, hol az ég reálhajlik a hegyekre, leszállanak az égből. Rettentő rémület szállja meg az ellenséget a hunvitézeknek láttára, kik az égből szálltak le, és nem hagyják a székely testvért nagy veszedelmében. Fut a tenger ellenség esze nélkül. Nincs az a vitéz, aki megállani merjen, aki vissza is tekintsen. És halljátok, csodáljátok, Csaba és vitézei ismét felszállanak a csillagos ég boltozatjára, s visszaszáguldanak azon az úton, amerről jövének. Ragyogó, fehér út verődik a paripák lába nyomán, amely el nem enyészik soha, s megmarad örökkön örökké a hadak útja. Ott ragyog az égen, csillagos estéken.

Benedek Elek, a hadak útja, felolvasta Hirtling István. Hangmérnök Kornidesz Tamás, rendezte E. Román Kata. A varázsdobozt hallották.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Érték a médiában. Eligazodási pont a Mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
3: 9 óra. Híreket mondunk. A mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Szentmisét mutat be a családon belüli szeretetről szóló Amoris Laetitia apostoli buzdítás közzétételének 10. évfordulója alkalmából tervezett találkozó végén Leó pápa október 14-én. Derül ki a liturgikus szertartások naptárából, amit most tett közzé a Vatikán. A Vatikán News beszámolt arról is, hogy szeptember végén Leó pápa apostoli látogatást tesz Franciaországba, amelynek részeként ellátogat az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi Tudományos és Kulturális Szervezetének, az UNESCO-nak a székhelyére. A szeptember 25-e és 28-a közötti 4 napos út számos liturgiát foglal magában, Párizsban, Lourdesban és Metzben. Nem önmarcangolásra, hanem emlékezésre és felelősségvállalásra van szükség, hangsúlyozta Bábel Balázs kalocsakecskeméti érsek szentbeszédében a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából tartott ünnepi szentmisén. Bábel Balázs felidézte, a Mohácsi pusztulás után elkezdődött a török hódoltság 150 éves időszaka. Az iszlám vallást azonban nem vettük fel, mint korábban délvidéken több meghódított ország. A hódító Szulejmán még 40 év múlva is velünk harcolt, és Szigetvárnál halt meg, emelte ki a kalocsai érsek. A szentmise főcelebránsa Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke köszöntőjében azt hangsúlyozta, a mohácsi évforduló nem pusztán a gyász, hanem a hálaadás alkalma is, amiért a magyar nemzet a történelmi megpróbáltatások ellenére fennmaradt, megőrizte nyelvét, kultúráját, történelmi emlékezetét és keresztény hitét. A nemzetközi utasok közel 2/3 már online veszi meg jegyét, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója szombaton a Facebook oldalán. Hegyi Zsolt tájékoztatása szerint az év első 7 hónapjában több mint 780 ezeren vásároltak a MÁV-nál nemzetközi menetjegyet, és 64,8%-uk digitális csatornát választott, a jegy.mav.hu-t, illetve a MÁV vagy a MÁV Plus alkalmazást. A vezérigazgató szerint fontos lépés volt, hogy júniusban a nemzetközi jegyvásárlást is beköltöztették a MÁV Plus alkalmazásba. A Bács-Kiskunvár megyei Helvécián öntötték össze pénteken a magyarok kenyere 15 millió búzaszem programban a magyar gazdák által felajánlott gabonát, közölték a szervezők az MTI-vel. Mint írták, idén is több ezer magyarországi határon túli vagy diaszpórában élő gazda ajánlott fel búzát a programba a rászoruló gyermekeknek és családoknak. A búzagyűjtés augusztus végéig folytatódik, közben a határon innen és túl is elindul a liszt őrlése és csomagolása, olvasható a közleményben. Több vármegyét érintő összefogás eredményeként elfogták azt a 24 éves szomori férfit, aki Kalocsáról ellopott egy kis repülőt szombaton, majd kényszerleszállást hajtott végre, közölte az ORFK kommunikációs szolgálata az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a férfi ittas állapotban volt, azt még vizsgálják, hogy más szer hatása alatt állt-e. Végül az időjárásról. Ma száraz, napos idő várható, általában kevés fátyol és képződő gumoly felhővel, utóbbiak estére feloszlanak. Nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 fok között valószínű, késő estére 15 és 23 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 10 órakor jelentkezünk. 9 óra 4 perc. Trezor. Válogatás a Magyar Katolikus Rádió archívumából. 1845-ben Enapon született Kressz Géza orvos, a Budapesti Önkéntes Mentőegyesület alapító igazgatója. Műsorunkkal a hazai közegészségügy kimagasló alakjára emlékezünk. A róla elnevezett mentőmúzeumban kalauzunk Debrődi Gábor igazgató.
4: Kressz Géza a Magyarországi Mentés alapítója. 1887-ben az ő áldásos már korábbi több éves munkának gyümölcseként megszületett az első szervezett hazai mentőintézmény, a Budapest Önkéntes Mentő Egyesület. Mélyen tisztelt alapítónk arra gondolt, hogy azon eszközök, amelyeket már a napi használatból kivonnak a mentők, elkoptak, eltörtek, megöregedtek, azokat érdemes lenne megmenteni, kiállítani és nem kidobni. Nagyszerű gondolata volt ez, és hát ugye ennek mentén születik meg aztán a Kressz Géza Mentőmúzeum.
5: Mi is körbe fogjuk járni a kiállítást, és beszélgetni fogunk a történetéről is a mentőszolgálatnak, illetve magáról erről a munkának a történetéről is. Egyébként Debrődi Gábor is mentősként dolgozott, vagy hogyan lett a mentőmúzeum igazgatója?
4: Egyetemi tanulmányaim előtt és egyetemi tanulmányaim alatt is már a mentőknél dolgoztam, én mindig ide akartam jönni. Büszke vagyok rá, 1989 óta dolgozom a mentőknél. Hál' Istennek itt ugye állást is kaptam, és 2007 óta pedig a mentőmúzeumot vezetem. Hát az ember igyekszik, igen, cikkeket publikálni, könyveket, mint orvostörténész. És a másik oldal pedig azért ennek a tudományos vonatkozása, mert azt el kell, hogy mondjam, hogy a magyarországi mentésügy mindig is a világnak az élvonalába tartozott. Számos olyan invenciók, olyan fejlesztések, találmányok, gondolva itt a rohamkocsi szolgálatra, a helyszíni fájdalomcsillapításra, vénabiztosításra, infúziós terápiákra, gyógyszerelésre, a vastüdő használatára, a lélegeztetés terápiára, a pacemaker terápiára, és még sorolhatnám, nagyon sokat adtunk mi a tudományosságnak.
5: Tehát akkor a rohamkocsi az egy magyar találmány? Igen. És egyébként mi a különbség a rohamkocsi és az esetkocsi között?
4: Ugye az esetkocsi ugyanúgy egy háromtagú személyzetből álló mentőegység, mint a rohamkocsi. A különbség az, hogy az esetkocsi mentőtiszt teljesít szolgálatot. Jó, ugyan a mentőtiszt, hát tényleg orvosi kompetenciákkal felruházott szakember az országos mentőszolgálatnál, de azért egy oxiológus, egy szakorvos azért bizonyos esetekben azért jóval nagyobb beavatkozási jogkörrel bír. És a rohamkocsi szolgálat ugye pont e véget alakult. Először azzal a céllal, hogy különböző gyógyeljárásokat kísérletképpen, természetesen azért itt az Egészségügyi Minisztérium és az Orvos Továbbképző Intézetnek azért a felügyelete mellett zajló kísérletek, illetve hát gyógyszerek és egyéb eszközök kipróbálása zajlott, és a rohamkocsi, mint egy ilyen kísérleti műhely kezdte meg a működését, hiszen nekünk van egy kórházunk, 1956-ban születik a mentőkórház, a második szovjet intervenció előtt vett át a mentőszolgálat ezt az épületet, de a Szovi utcában. És innen indul el az oxiológiának a bölcsője, itt születnek meg azok a kórházi körülmények közt azok az eljárások, amelyek korábban még országszerte, sőt világszerte is ismeretlenek voltak, és ezeket, mint egy a kórház kinyújtott karjaként, ez a bizonyos rohamkocsi, ez a kísérleti rohamkocsi, ezeket kivitte a helyszínre, és a prehospitális ellátás, tehát a kórház előtti ellátás keretében ezeket próbálták alkalmazni. Ami működött, azt utána országosan az esetkocsi park is átvette és alkalmazta. Ami viszont nem, azt hiszem szerre levonták a konzekvenciát, vannak erről is nekünk itt műszereink, azoknak pedig az engedélyét hát visszavonták, és a mentők azt többet nem erőltették. Nos, hát a rohamkocsikon oxiolós végzettségű szakorvosok dolgoznak, az esetkocsin pedig egészségtudományi kart végzett mentőtisztek.
5: Tehát akkor tulajdonképpen a balesetnek a súlyossága dönti el azt, hogy melyik autót küldik?
4: Hát sok esetben igen, a bejelentésnek a súlyosságát mérlegelik a mentés irányító központokban is. Aszerint számos olyan eszköz, amely csak a rohamkocsin volt megtalálható, de gondolok itt a lélegeztetőgépre, ma már mind az esetkocsinak a felszerelését képezik, és számos olyan eszköz megint csak is gyógyszer, ami tényleg eddig nem volt, csak a rohamkocsi specifikuma. Ma gyakorlatilag belépünk egy mentőautóba, és nagyjából ugyanazt a felszerelést, ami nagyon fontos. És sok esetben, hogy plusz gyógyszereket vagy eszközöket kialkalmazhat, ez már szakorvosi kompetencia.
5: Milyen régre nyúlik vissza a mentőzés fogalma Magyarországon? Mióta beszélünk mentőkről?
4: Hát intézményesített formában 1886-ban, egy évvel a Budapesti Önkéntes Mentőegyesület megalakulása előtt Temesváron elindult egy önkéntes mentőtársulat, de azért az ő működési direktíváikat ismerve tudjuk, hogy gyakorlatilag ahogyan éppen a lehetőség adta, ahogyan éppen ráértek egymást értesítve, riaszva, próbáltak meg a bajba jutottakon segíteni. A Kressz Géza által létrehozott már alapjaiban, már indulásakor is professzionálisan működő mentőintézmény, a Budapest Önkéntes Mentőegyesület, a mi szemünkben az az első tényleg olyan szinten szervezett mentőintézmény, aminek alapján azt mondjuk, hogy tényleg innentől lehet datálni. Hiszen az alapító egyik fontos gondolata, ami aztán tartja is magát egész napjainkig is, ha lehet, a baleseti sérültekhez, vagy akár belgyógyászati betegekhez is csak is orvos vonulhat ki. Aztán később bebizonyosodott az, 90-es évek elén járunk, hogy nem lehet minden esetben ezt biztosítani, hogy orvos menjen ki, ahogy a ma az országos mentőszolgálat sem tudja ezt megvalósítani, de hiszen nem is cél minden esetben, mert Kressz Géza elindítja aztán a medikust mentőtiszti gyakorlatot, ez ugyanúgy tovább él az országos mentőszolgálatnál, akkoriban felsőbéves orvostanhallgatók levizsgáztak, és akkor önállóan, mint mentők kimehettek, és közel olyan kompetenciákkal, mint egy orvos beavatkozhattak. Ez manapság ugyanígy nálunk megtalálható, illetve valaki egészségtudományi karon a főiskolai szakot, mint mentőtiszt elvégzi, akkor ugyanúgy dolgozik, mint egy orvos a mentőszolgálatnál. Ezt megelőzően nem volt mentőszolgálat. Ha szerencséje volt a betegnek, akkor éppen egy kórház közelében lett rosszul, és valaki jó akaró éppen arra ment egy konflissal, vagy mondjuk egy ECHO szekérrel, gyorsan fölrakták és bevitték a legközelebbi kórházba. Akik sérültekkel foglalkoztak, ők a borbélysebészek voltak. Ez egy középkori képzési forma, illetve működési forma. Ők nem voltak orvosok, de nagyon jól képzett, céhes keretek közt oktatott, vizsgáztatott, aztán később mestervizsgát tett szakemberek voltak, de hát mégsem voltak orvosok. Aztán későbbiekben, amikor majd Mária Terézia királynő létrehozza a Nagyszombatban esztergomi érsek által korábban alapított egyetemen az orvosi fakultást, akkor későbbiekben ezek a borbély sebészek, akik már korábban végeztek, egy különböző tanfolyamot kellett, hogy ott végezzenek. Ugye egyetemi tanároktól, orvos professzoroktól kapták, és már nem céhes keretek közt a tudást, illetve akik ekkor kezdték tanulmányaikat, innentől kezdve már egyetemi körülmények közt. Ez aztán a későbbi évszázadban is így zajlott, aztán később ugye megszűnt a borbély sebészképzés, helyt átadta az akadémiai medicinának, és innentől kezdve már csak, ugye orvosi tevékenység volt a sérülteknek az ellátása.
5: És az, hogy milyen eszközökkel végezték mindezt, illetve végzik ma, azt már is meg fogjuk nézni a múzeumban.

0: Hogyan épül fel maga a kiállítás, hogy érdemes körbejárni?
1: Egyrészt tematikusan és itt egy időség mentén haladva kronológikusan helyeztük el a műtárgyainkat. Egy kisebb teremben állunk, e terem mögött még másik három található. Az utolsó teremben nem csak műtárgyakat helyeztünk el, hanem az egyben vetítőként is dolgozik, illetve funkcionál, hiszen fontos, hogy egyrészt az egykoron alkalmazott érdekességek, eszközök a mentén különféle beavatkozásait is megismerje a látogató, de megismerje a modern mentést is, hiszen arra ugye mód nincs, hogy kimenjenek a baleseti helyszínre. Mi viszont, ami érdekes felvételeink vannak, és amelyeket a mentőmúzeum is készít, azokat mi itt bemutatjuk a látogatóknak.
0: Az első teremben a borbélysebész képzés történetével és a mai szemmel kissé bizarr eszközeivel ismerkedhetnek a látogatók, de itt kap helyet a Budapesti Önkéntes Mentőegyesület indulásának története is. Furcsa újraélesztő eszköz előtt álltunk meg.
1: Számos érdekességet, furcsa eszközt mutatunk itt be. A látogatók figyelmét leginkább ezek a furcsa nagy fém fecskendők csigázzák föl. Ezeket dohányfüstklistérnek hívják, és pedig az orvos vagy a borbély sebész az eszméletlen vagy éppen frissen elhunyt beteg újraélesztése során alkalmazta ezt az eszközt. Dohányfüstöt alövet formában a beteg végbelén keresztül pumpáltak föl a betegnek a szervezetébe, remélve azt, hogy a nikotinnak a hatása folytán olyan ingereket vált ki, majd a szervezetből elindul a betegnek ismét a légzése, a keringése, és hát ilyen vitális funkciókat fog majd mutatni. Hát természetesen ez a módszer mondjuk nem vezetett sikerre. A kortársak attól rettegtek, mivel nem voltak még biztos halálmegállapító módszerek, hogy most temethető vagy nem temethető, és ezért az újraélesztés azért akkoriban egy ilyen központi hangsúlyt kapott.
0: Akkor még nem tudták úgy megállapítani tudományos módszerekkel a halálnak a beálltát?
1: Nem. Akkor még nem voltak ezek a napinkban alkalmatos, használatos módszerek. Itt viszont látható például Kovács folytató. Ezzel az eszközzel már a betegnek a szájába folytatták a levegőt.
0: Paraffa dugóra hasonlító valami, ez micsoda?
1: Vérzéscsillapító eszközök, ezeket rászorították a vérző felületre, és ezzel próbálták a vérzését csökkenteni. Aztán a borbélysebészekre még annyiból visszatérve, hogy például a Magyar Királyi Államvasutakon alkalmazott borbélysebészek, aztán később orvosok hatalmas nagy segítséget nyújtottak az utazó közönségnek, hiszen talán kevesen ismerik Csatári Lajos nevét, aki az akkoriban az 1870-ben induló MÁV-nak volt az országos főorvosa, és ő arra zseniális gondolatra jutott, hogy ha baleset történ a nyílt pályán, valakit mondjuk nagy Isten előtt a vonat, vagy az utasok közül lesz valaki rossz, akkor bizony itt szakembereknek kell azonnal közbeavatkozniuk. És ekkor jönnek a mi mentőink, jön Kressz doktor, aki ugye e kerületnek a tiszti orvosaként, ismervén az állapotokat, és ugye Budapestnek, ugye az akkoriban ugye már 800 ezeres fővárosnak az igényeit is látva, hogy nincs mentő, 1887-ben végre életre hívta a mentőket. Aztán 90-ben átveszik a palotát, egyébként ezt igen hamar belakják a mentők, de szűknek bizonyul, aztán a Kvitner mester megépíti ezt a második épületszárnyat, és hát tényleg gondoljunk bele, Európa első ecélból épített épületében vagyunk.
0: És nagyon jó, és azt gondolom, hogy hozzátesz a kiállításhoz az is, hogyha kipillantunk az ablak, látjuk, hogy mindez élőben itt zajlik mellettünk, nem csupán történelem az egész, ez nem minden múzeumról mondható el.
1: Igen, pontosan, hogy itt egyben egy működő mentőállomást is látunk.

0: A mentőmúzeumban folytatjuk sétánkat Debrődi Gáborral, a múzeum igazgatójával. Egy kivetítő előtt álltunk meg. Jönnek a mentőautók kezdeti és modernebb fajtái, azok felszerelései, valamint használatuk.
1: Kereszgézák még csak fogatolt mentőkocsit használnak, ugye istállót építenek a palotához. 1902-ben aztán egy hatalmas változás történik. Kovács Aladár második orvosigazgató direktorságának idején, mikor 902-ben egy 3,5 lóerős elektromos üzemű kis mentőautó elkezdi a működését. Látjuk, 3 büszke mentő dolgozó ül ott ezen a kis autón, hát ez inkább talán, mint valami kerékpár, úgy tűnik, amin ülések vannak.
2: De hát erre az ágy nem félt rá.
1: Nem, erre az ágy nem, sőt, arra a típusra sem, ami 2 évvel később érkezett a mentőköz, de az már benzinüzemű, az már személygépkocsi. Erre az autóra kordát sem fért föl. A célja az volt, súlyosnak ítélt balesetekhez azonnal kiküldték, kémkocsinak is hívták, kiment is, meg kikémlelte a helyszínt. Erőlül az orvosod büszkén, ugye még légzsák és biztonsági öv nélkül, tehát csak szurkolhatunk neki, hogy ne legyen hirtelen esemény az út alatt, nehogy megsérüljön. Igen, ők aztán gyorsan a helyszínre megérkeztek, a beteget izolálják a környezetéből, félrehúzták, megkezdődött az ellátás, a mentőfogatot küldték, ha kellett, az orvos átült a fogadba, és a beteget bekíséri a kórházba, de nem kell sok évet várnunk. Már csak 6 évet, mert 1980-ban aztán elindul az első modern mentőautók, amelyeknek egyben nagy karosszériájuk volt, tehát a beteget, miután az orvos a helyszínen megvizsgálta, vagy éppen meg is gyógyította, együttesen szállítják be a kórházba.
2: És itt pedig a mentőládákba is bekukkanthatunk. Igen. Ez például 19. század végi mentőládika. Igen. Mi volt benne akkor? Látom, hogy vannak kis gyógyszerek is.
1: Különféle kis kenőcsök, rémek az éget forrázott betegeknek. Injekciós technika már ekkor is van, és a 900-as évek elejétől megint csak elsőként a medicínában, és hát a prehospitális, tehát a kórházi ellátásban pedig abszolút az elsőként. A budapesti mentők elkezdik alkalmazni a sterilen fiolákba kiszerelt készítményeket. A mentő orvosok és minden mellett ugye kötszereket is látunk.
2: Közben látom a kisfilmen, ez milyen mentőautó?
1: Robot típusú mentőautó. A 60-as évek közepén állt üzembe a mentőszolgálatnál, ugye ez egy kelet-német gyártmányú autóbusz, amit már utólag Magyarországon alakítottak át. 4-5 darab futott a mentőszolgálatnál. Egy kicsit ilyen kis ormótlan, ilyen nagy óriásnak tűnik. Tény is van, egy hatalmas autó, viszont a mentők zseniálisan megoldották ezt a nagy méretben rejlő előnyöket kihasználták. Beépített bútorzatot látunk ezekben az autókban. Ez rohamkocsi volt, tehát ugye ezen mentőorvos, mentőszakápoló és gépkocsvezető teljesített szolgálatot.
2: Mióta használnak megkülönböztető jelzést? Ugye itt még egy autódudát látunk.
1: Már a fogatukon is volt. Kézi csengőt rázott a személyzet, de hát azért, ha ezt kivennénk a szekrényből, hát alsó hangon is 5-6 kiló minimum ez a darabka. Szóval azért ezt így városon keresztül rázni. Ez az volt, igen, tehát volt. Aztán később lábbal üzemeltethető csengővé alakították ezt. Tehát 2 meg 3 szólamú dudák, kürtök voltak az autókon elhelyezve, a fontos volt.
2: És a fényjelzés az mióta van az autókon, vagy ez is volt már régen?
1: Volt, de az lényegesen egyszerű formában. Tehát itt látható ez a 2 háború közötti Magoszik speciál nevű, a Magyar Általános Gépgyárban készített autónak a makettje. A gépkocsinat fölön látható egy kis lámpa, de volt olyan formája, és a régi képeken rajta van, hogy nem az autó tetején, tehát ilyen fényhidak, meg ilyen több lámpa, ez már tényleg itt az utóbbi évtizedeknek a munkája.

0: Bejöttünk a következő terembe, ahol ugye már a nagyobb eszközöket, tárgyakat is szemügyre vehetjük. Azért itt van jó néhány érdekesség.
1: Igen, itt az induló állami mentésnek, az országos mentőszolgálatnak a kibontakozását, a születését követhetjük nyomon. Az 50-es, 60-as, 70-es évek eszközei tekinthetőek meg, és azért látszik, hogy ez egy igen gyors folyamat. A legnagyobb büszkeségünk után a teremben a rohamkocsi szolgálat, amiről már beszéltünk az előbb, és ennek a szolgálati ágnak a specifikumai érdekes eszközei tekinthetőek meg, hogy az első vénás beavatkozások eszközei, az első infúziók, akkor az őrélesztésben használatos elektrostimulátor. Ez egy jó példa arra, hogy volt, ami nem vált be, ez például az volt, a beteg agyát elektromos árammal történő sokkolás rázását vagy stimulálása nem vezetett eredményre, mert az újraélesztésben ugye más szempontok érvényesültek, csak ez is látszik, mint kísérleti mentőegység, mindent kipróbált, hogy segítsen a betegen. Aztán a lélegeztetés terápia eszközeit látjuk egészen itt a 90-es évekig gyakorlatilag az összes itt a viszonylag, hát már modernnek nevezhető készülőkek.
0: A múzeumban szemügyre vehető az egyik magyar találmány, a vastüdő szállítható változata is, melynek használatát most Debrődi Gábor

0: Én előre toljuk és hátra hozzuk. Miért? Azért, mert ebben van egy bőr szelep, egy billentyű. Hogyha ezt a kart előre toljuk, akkor ez a billentyű összenyomja a levegőt. És ugyan összenyomjuk a levegőt, megnyomjuk a betegnek egyben a levegővel a melkasát is, és kvázi kipréseljük a levegőt belőle, és a beteg ezt kilégzi.
1: Akkor ezt tulajdonképpen manuálisan kellett működtetni.
0: Igen, ez egy manuális lélegezhető eszköz. Ha pedig a kart visszahozzuk, akkor pedig egy vákumot képezünk, akkor pedig a levegőt beszívja.
1: Egyébként mi volt a rohamkocsi kötelező felszerelés? Ugye beszéltünk már itt a vastüdőről, de hát azon kívül gondolom volt előírás, hogy mi az, aminek biztos benne kell lennie.
0: Orvosi táska, oxigénpalack, vastüdő, megjelennek az első vénásan beadható gyógyszerek, fájdalomcsillapítók, mint kábítószerek, infúziós palackok, infúziós szerelékek, dobozok formájában, kisebészeti felszerelés. A mai kocsit persze azért nem közelíti meg az akkori, de hát azért számoljuk ki azért 60 évvel ezelőtti dolgokról, és tényleg egy kísérletről beszélünk. Nagyon gyorsan dolgoztak, tehát minél több és több eszközt, eljárást alkalmaznak, és amelyek beválnak, azokat aztán utána gyorsan, hát országosan a mentőszolgálat, mint ugye országos hatáskörű intézmény ezeket megvalósítja.

Trezor. Válogatása a Magyar Katolikus Rádió archívumából. A Kressz Géza Mentő Múzeumban Debrődi Gábor igazgatóval beszélgetett Varga Zsóka. 2015-ben készült műsorunkkal a Budapesti Önkéntes Mentő Egyesület alapító igazgatójára, Kressz Géza orvosra emlékeztünk, aki 1845-ben e napon született. 9 óra 32 perc. Kedves hallgatóink, reggeli hangulónkban Phil Collins, Carrie Ellis, Bryan Adams, Mariah Carey és az AHA 1-1 felvétele szól.

0: Phil Collins, Carrie Ellis, Bryan Adams, Mariah Carey és az AHA felvételeiből válogatott a hanguló szerkesztője Mári Szabó Eszter.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: A tanulás esélyt ad a rászoruló gyerekeknek a biztosabb jövőre. Az első lépés a teli iskolatáska, a folytatás pedig a Caritas Lépcsőfok tanulástámogató programja. Segítsen ön is! Hívja a 1356-os adományvonalat. Minden hívás 500 forint támogatást jelent. Legyen öröm az iskola kezdés és a tanév mindenkinek. Készült a Katolikus Caritas megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
3: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 10 óra. Híreket mondunk. A mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Szentmisét mutat be a családon belüli szeretetről szóló Amoris Laetitia apostoli buzdítás közzétételének 10. évfordulója alkalmából tervezett találkozó végén Leó pápa október 14-én. Derül ki a liturgikus szertartások naptárából, amit most tett közzé a Vatikán. A Vatikán News beszámolt arról is, hogy szeptember végén Leó pápa apostoli látogatást tesz Franciaországba, amelynek részeként ellátogat az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi Tudományos és Kulturális Szervezetének, az UNESCO-nak a székhelyére. A szeptember 25-e és 28-a közötti 4 napos út számos liturgiát foglal magában, Párizsban, Lourdesban és Metzben. Nem önmarcangolásra, hanem emlékezésre és felelősségvállalásra van szükség, hangsúlyozta Bábel Balázs kalocsakecskeméti érsek szentbeszédében a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából tartott ünnepi szentmisén. Bábel Balázs felidézte, a Mohácsi pusztulás után elkezdődött a török hódoltság 150 éves időszaka. Az iszlám vallást azonban nem vettük fel, mint korábban délvidéken több meghódított ország. A hódító Szulejmán még 40 év múlva is velünk harcolt, és Szigetvárnál halt meg, emelte ki a kalocsai érsek. A szentmise főcelebránsa Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke köszöntőjében azt hangsúlyozta, a mohácsi évforduló nem pusztán a gyász, hanem a hálaadás alkalma is, amiért a magyar nemzet a történelmi megpróbáltatások ellenére fennmaradt, megőrizte nyelvét, kultúráját, történelmi emlékezetét és keresztény hitét. A Bács-Kiskunvár megyei Helvécián öntötték össze pénteken a magyarok kenyere 15 millió búzaszem programban a magyar gazdák által felajánlott gabonát, közölték a szervezők az MTI-vel. Mint írták, idén is több ezer magyarországi határon túli vagy diaszpórában élő gazda ajánlott fel búzát a programba a rászoruló gyermekeknek és családoknak. A búzagyűjtés augusztus végéig folytatódik, közben a határon innen és túl is elindul a liszt őrlése és csomagolása, olvasható a közleményben. A nemzetközi utasok közel 2/3 már online veszi meg jegyét, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója szombaton a Facebook oldalán. Hegyi Zsolt tájékoztatása szerint az év első 7 hónapjában több mint 780 ezeren vásároltak a MÁV-nál nemzetközi menetjegyet, és 64,8%-uk digitális csatornát választott, a jegy.mav.hu-t, illetve a MÁV vagy a MÁV Plus alkalmazást. A vezérigazgató szerint fontos lépés volt, hogy júniusban a nemzetközi jegyvásárlást is beköltöztették a MÁV Plus alkalmazásba. Több vármegyét érintő összefogás eredményeként elfogták azt a 24 éves szomori férfit, aki Kalocsáról ellopott egy kis repülőt szombaton, majd kényszerleszállást hajtott végre, közölte az ORFK kommunikációs szolgálata az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a férfi ittas állapotban volt, azt még vizsgálják, hogy más szer hatása alatt állt-e. Végül az időjárásról. Ma száraz, napos idő várható általában kevés fátyol és képződő gumoly felhővel, utóbbiak estére feloszlanak. Nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 fok között valószínű. Késő estére 15 és 23 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 11 órakor jelentkezünk. Kedves hallgatóink, római katolikus szentmisét közvetítünk Budapestről, az angyalföldi Szent László plébánia templomból. A szentmisét bemutatja Kálmán Antal plébános, orgonán kísér Herboli Bendegúz kántor.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek,
1: és
0: a te lelkeddel. Szeretettel köszöntöm a Katolikus Rádió hallgatóit, akik a rádió hullámhosszán csatlakoznak be ide a béketéri Szent László templomban tartott szentmisébe. Eljöttünk, hogy együtt imádkozzunk, dicsérjük az Urat, kérjük az ő segítségét. Olyan sok mindent megteszünk, hogy egészségesek legyünk, hogy fürdetjük a testünket, finomakat, egészséges ételeket eszünk, sportolunk, különböző gyógyszereket veszünk be, hogy semmi ne fájjon. Mai evangéliumban arról hallunk, hogy az embernek sokkal értékesebb része a lelke. Ha a testünkért megteszünk mindent, akkor a lelkünkért is rengeteg mindent kellene tennünk. És ebből az egyik legfontosabb az, hogy felismerjük azokat a dolgokat, amelyek bántják a szívünket, hogy le tudjuk tenni a bűneinket, hogy tudjunk együtt ünnepelni. Így vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és választással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhez. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten. Bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Könyörögjünk! Erősség Istene, Te vagy a legfőbb jó és minden jónak forrása. Önszívünkbe irántad való szeretetet, és a

Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. Jeremiás próféta így panaszkodik a szenvedések idején. Rászedtél, Uram, s én hagytam, hogy rászedj. Erősebb voltál nálam, és legyőztél. Nevetségessé váltam napról napra. Aki csak lát, mind kicsúfol. Akárhányszor csak beszélek, azt kell kiáltanom, azt kell hirdetnem, erőszak, romlás. Az Úr szava így minden nap gyalázatomra vált és csúfságomra. Már azt gondoltam, nem törődöm vele, és nem beszélek többé nevében. De ilyenkor, mintha perzselő tűz gyúlt volna szívemben, és átjárta minden csontomat. S ha megfeszítettem erőmet, hogy ellenálljak, belefáradtam, és nem tudtam elviselni. Ez az Isten igéje.

Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, Isten irgalmára kérlek benneteket, adjátok testeteket élő, Szent Istennek tetsző áldozatul. Legyen ez a ti értelmetek hódolata. Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodástokban megújulva alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte, és mi a tökéletes. Ez az Isten igéje.

Abban az időben Jézus többször felhívta tanítványai figyelmét arra, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és az írástudoktól, megölik, de a harmadik napon feltámad a halálból. Erre Péter félrevonta őt és óvaintette, Isten ments, Uram, ez nem történhet veled. Mire ő Péterhez fordult, távozz tőlem, Sátán. Botránkoztatsz, mert nem az Isten ügyére van gondod, hanem az emberekére. Azután így szólt tanítványaihoz, ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát. Vegye föl keresztjét és kövessen, mert mindaz, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, és aki én értem elveszíti életét, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved? Mit is adhatna az ember cserébe saját lelkéért? Az emberfia pedig el fog jönni atyának dicsőségében, angyalai kíséretében, s megfizet mindenkinek tettei szerint.

Krisztusban, kedves testvérek! Lev Tolsztojnak egy idézetével szeretném kezdeni ezt a beszédet. Küzdeni kell, tévedni, harcolni, hibát elkövetni, elkezdeni, megállni és újból elkezdeni, viaskodni és veszíteni, és a halál küszöbén is úgy élni és cselekedni, mintha az egész élet még előttünk lenne. Múlt héten Péternek a megdicsülését hallgattuk az evangéliumban. Megkérdezi Jézus, hogy kinek tartják az emberek az emberfiát, és hát mindenki azt mondja, hogy valami próféta, vagy netalántán János, vagy Izaiás, vagy

a legdurvább mondatot mondja, amit az evangélium feljegyez, hogy távozz tőlem, Sátán. Botránkoztatsz. És érdekes, hogy ebben a történetben nem az van, hogy Péter megsértődik, és azt mondja, hogy hát, ha Jézus lesátánozott engem, akkor én most többet nem követem Jézust, és akkor én most már feladom ezt az egészet, és nem akarok a tanítványa lenni, és felejtsük el ezt az egészet, nem is vagyok méltó hozzá, hanem folytatódik ez a történet, ez a kapcsolat. Péterben mindig ott van ez a hatalmas lelkesedés. Az utolsó vacsorán mondja, hogy az én lábamat ugyan soha meg nem mosod. Aztán egy perccel később, hogy akkor ne csak a lábamat, hanem a testemet is mosd meg. Vagy amikor Jézus arról beszél, hogy egy valaki elárulja őt, akkor azt mondja Péter, hogy én hűséges maradok mindig hozzád. És Jézus mondja neki, hogy te maradsz hűséges, mire a kakas megszólal, háromszor megtagadsz. És érdekes, hogy Péterben ott van az újrakezdésnek a vágya, hogy nem azt mondja, hogy ezt elrontottam, nagyon nagy hibát követtem el, többet nem lehetek Jézus tanítványa, hanem ott van benne az, hogy ő vissza akar térni, oda akar menni Jézushoz, és újra és újra próbálkozni akar. És tudjuk azt, olyan szépen írja le János evangélista a befejező részébe evangéliumának, hogy Jézus háromszor kérdezi meg Pétertől, hogy szeretsz engem? És Péter háromszor válaszolja, hogy igen, Uram. És ez a szeretet az, ami arra indítja, hogy ne adja föl, hanem még hogyha hibát is követel, rosszat csinál, akkor is újra megpróbáljon visszatérni a helyes útra, újra megpróbáljon visszatalálni Krisztushoz. És olyan érdekes nézni a szenteknek az életét, hogy a legtöbb szent követett el hibát. Ott van Szent Ferenc. Amikor megkapja a kinyilatkoztatást, akkor azt hiszi, hogy egy templomot kell felépítenie, és hát próbálja összehozni azt a kis kápolnát, aztán rájön arra, hogy valami nagyobb feladatot adott neki az Úr. Vagy Ignác, ugye, amikor beteg, próbál megtenni mindent a királyért, és nem érti azt, hogy miért nem gyógyul meg, miért nem múlnak el a fájdalmai, és aztán megérti, hogy neki sokkal nagyobb feladata van. És a mi életünkben is vannak hibák. És ezek a hibák mondjuk úgy, hogy leírnak bennünket. Én megpróbáltam, elrontottam, ez most már nekem nem fog menni, én ezt feladom, és nem is közdök ezzel az egésszel. De hogy ezek a hibák képesek átalakítani bennünket. Meséltek egy tanárról, aki hát nagyon nehezen tudta megérteni a matematikát, és amikor még diák volt, és elhatározta, hogy ő csak azért is matek tanár lesz, és valóban úgy tudott magyarázni, hogy azok a diákok is megértették, amit mondott, akiknek fogalmuk sem volt a számukról, mert annyira át kellett neki is szenvednie az összes matematikai tételt, hogy tovább tudja adni. Amikor elkövetünk egy hibát, rájövünk, hogy bűnösök vagyunk, és egy nagyon rossz érzés, mert elbuktunk, nem sikerült valami. De ott van bennünk az, hogy jó Isten meg akar bocsájtani. Ott van bennünk az, hogy le tudjuk tenni a bűneinket. Ugye minden templom hátában ott vannak a gyóntatószékek. El tudom mondani, meg tudom vallani, hogy hibát követtem el. Szeretnék visszakerülni az Isten szeretetébe. És amikor megtapasztalom, hogy én el tudok bukni, akkor meg tudok bocsájtani a másik embernek is. Minden miatyánkba imádkozzuk, hogy bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk. És képesek vagyunk, hogyha megéljük azt, hogy Isten nekünk megbocsájt, a másik embernek a botlásait is megbocsájtani. A mai evangéliumnak az egyik legfontosabb gondolata a szenvedés. Jézus a szenvedésről beszél, és Péter kapásból tiltakozik ellene, hogy nem, Uram, te nem lehet, hogy szenvedsz.
nem kell neked Jeruzsálembe menned, nem jó, hogyha te most meghalsz.

0: lesz. Sokszor, amikor a szenvedésről van szó, akkor megpróbálunk mindent megtenni, hogy ne kelljen szenvedni. Az annyira rossz. Nem akarunk se fizikai szenvedést, mindenféle gyógyszereket árulnak, hogy ugye a legkisebbre csökkentsék a fájdalmakat, se a lelki szenvedést. És Jézus nem azt mondja, hogy hát rendben van, Péter, akkor ezt a szenvedés programot most húzzuk ki innen, és akkor helyette inkább gyógyítok, meg tanítok, és mindenféle más dolgot csinálok. Azt mondja, hogy botránkoztatsz. A szenvedés része az életünknek. És egy nagyon érdekes ez az egész gondolat, hogy a szenvedésben az ember változik. És hogyha ezt a szenvedést a másikért tudom vállalni, annak értelme van. Ugye Jézus nem azért megy Jeruzsálembe, mert annyira szeretne szenvedni, hanem azért megy, hogy megváltson bennünket, hogy vállalja a kereszthalált. Amikor a másik embernek szolgálok, és valamiről lemondok, valami szenvedést vállalok, akkor szintén azért teszem, mert a másik ember fontosabb számomra. Akárha csak egy véradásra elmegyek, hát az egy kicsit fáj, amikor az embernek azt a tűt berakják a kezébe, de azért a másik emberért vállalom ezt a fájdalmat. És lehet mondani, hogy mennyi minden van az életünkben, amikor vállalunk a másik emberért szenvedést. És a lelki szenvedéseknek az alapja, hogy szeretjük a másikat. Ha csak saját magunkat szeretnénk, hát lehet, hogy akkor is lenne lelki szenvedés, de azt talán még jobban elviselnénk. De hogy a másik ember fontos számunkra, amikor látjuk, hogy a másiknak a nehézségeit, fájdalmait, akkor bennünk is valami megmozdul. Tudjuk vállalni a szenvedést. Héten lesz kalkuttai Teréz anyának az ünnepe, és ő létrehozott egy házat a haldoklók számára. És írja, hogy egy fiatal haldokló kerül be, akinek nagyon súlyos betegsége volt. És beszél Teréz anya neki Jézus szeretetéről, a szenvedésről. És azt mondja, hogy annyira sajnálja, hogy már csak kevés idő van hátra az életéből, mert most tanulta meg, hogy hogyan kell helyesen szenvedni. Valakiért fel tudom ajánlani. Ez egy hatalmas érték, hogy a másik embert tudom hordozni a szenvedésekben. Tudok csatlakozni Krisztus keresztjéhez. Jézus azt mondja, hogy aki követni akar engem, vegye vállára keresztjét, és úgy kövessen. János mindig elmondta, Szolnoki János, hogy ez a kereszt valójában a sátornak az egyik fája, és amire az egész sátort felépítik. Fel kell venni ezt a terhet, és csak így tudjuk követni a másik embert. Ehhez kérjük az Úristen segítségét. Amen. Valljuk meg a Szent Háromság egy Istenbe, és az örök életbe vetett hitünket. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egy szent fiában, aki az Atyától született, az idő kezdete előtt. Isten az Isten, világosság, világosságtól, valóságos Isten, a valóságos Isten. Született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általán. Értünk emberekért, ami üdvösségünk. De szálltunk emberünk, megtestesült a Szent Lélek, Szűz Máriájával, és emberünk. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának üdvözlését. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavában. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban. Vallom az egy keresztséget, a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását, és az eljövendő örökségét. Testvéreim, Krisztus követése sokszor áldozatot jelent. Kérjük áldozatkész lelkülettel, kérjünk áldozatkész lelkületet mennyei atyánktól.
1: Add, Urunk, hogy Leó pápa, püspökeink, papjaink és szerzeteseink szívesen vállalják hivatásunk keresztjeit. Hallgass meg, Urunk!
0: Kérünk téged, hallgass meg!
1: Add, Urunk, hogy el ne merüljünk az e világi élvezetekben, hanem tudjunk lemondani és áldozatot hozni. Hallgass meg, Urunk!
0: Kérünk téged, hallgass
1: meg! Add, Urunk, hogy a jólétben élők áldozatosan segítsék rászoruló embertársaikat. Hallgass meg, Urunk!
0: Kérünk téged, hallgass
1: meg! Add, Urunk, hogy neked tetsző, keresztet is vállaló élettel tegyünk tanúságot élő hitünkről. Hallgass meg, Urunk!
0: Kérünk téged, hallgass meg!
1: Add, Urunk, hogy a betegek a te kínszenvedésedből merítsenek erőt szenvedéseikben. Hallgass meg, Urunk!
0: Kérünk téged, hallgass meg! Fölséges Istenünk, ismertesd meg velünk szent akaratodat, és add, hogy önmegtagadások árán is megvalósítsuk, ami helyes és kedves előtted, Krisztus, ami Urunk által.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, szerezzen nekünk

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

Vacsora után ugyanígy. Kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházas sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, s mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Amen.

Urunk Jézus Krisztus, Te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

Íme az Isten báránya. Íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlék. Hiszek benned, imádlak téged és szeretlek. Teljes szívemből bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és légy lakás benne örökre. A mi Urunk Jézus Krisztus teste őrizzen meg engem az örök életre. Amen. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben, neked adom magamat egészen, tied akarok lenni életemben és halálomban. Amen.

Könyörögjünk. Mennyei asztalod kenyerével tápláltál minket, Urunk Istenünk. Kérünk, a szeretetnek ez a tápláléka erősítse szívünket, hogy testvéreinkben neked szolgáljunk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Szeretettel hirdetjük a kedves testvéreknek, Isten éltessen mindenkit, aki a születésnapját, névnapját, vagy házassági évfordulóját ünnepli. Hétfőn az esztergomi bazilika felszentelését, csütörtökön Nagyszent Gergely pápát, szombaton Szent Kalkuttai Teréz anyát ünnepeljük. Jövő vasárnap lesz az első vasárnap, ez alkalommal a 9 órási szentmisén lesz a Veni Sancte Szentmise. A héten első péntek lesz, meglátogatjuk beteg testvéreinket. Ha ismerünk olyanokat, akik nem tudnak eljutni a templomba, de elvégeznék a szentgyónásukat, szentáldozásukat, kérjük jelezzék a plébánián. Fogadjátok az Úr áldását.

0: Kedves hallgatóink, római katolikus szentmisét közvetítettünk Budapestről, az angyalföldi Szent László plébánia templomból. A szentmisét bemutatta Kálmán Antal plébános, orgonán kísért Herbuli Bendegúz kántor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Fogadják köszönetünket anyagi támogatásukért, mely hozzájárult a mai ünnepi liturgia közvetítéséhez. Örömhír mindenkinek! Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra. Híreket mondunk. A mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok. A békéért és a családokért imádkozott szombaton este 14. Leó pápa Castel Gandolfóban, ahol a Madonna del Lago hagyományos körmenetét vezette, amelyen idén is több száz hívő vett részt. A Vatikán News híradása szerint Leó pápa az első egyházfő, aki az esti szentmise után egy bárka fedélzetén a tavi szűzanyat szobrával áthajózott a tavon. A Szentatya a tópartján arra hívta a híveket, hogy Mária példáját követve legyenek a remény hordozói a mindennapokban. A pápa külön köszönetet mondott a helyi közösségnek a több évtizedes hagyomány ápolásáért. A tanúságtétel a meghallgatással kezdődik, mondta a világ első női kegyhelyi igazgatója a vatikáni médiának adott interjújában. Anna Medeossi az első nő, akit kegyhelyi igazgatóvá neveztek ki, és éppen a muszlim többségű Algériában. A beszélgetést a Vatikán News-on közölték. Az olaszországi Goríciából származó építész az oráni Notre Dame de Santa Cruz kegyhelyet vezeti, amely az algériai vértanúk boldoggáavatása alkalmával vált az egész világ számára ismerté. A kegyhelyi igazgató elmondta, muszlimok százai zarándokolnak ide, akiknek segít megérteni, mi is az a templom. Megmutatja, hogy testvérek vagyunk, és tanúságot tesz arról, hogy lehetséges a békés együttélés. Új programot indít a Nemzeti Innovációs Ügynökség a doktoranduszoknak. A projekt részleteit a DOSZ-FESZ-en mutatták be szombaton Debrecenben. Elhangzott, hogy az innovációs képzést a felsőoktatásban és a doktori képzésben is erősítik, de az oktatást a 2026-27-es tanévtől a középiskolákban is megkezdik, mintegy 10 000 tanuló bevonásával. Az is kiderült, a következő 3 évben a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap forrásai duplájára nőnek, és elérhetik a 225 milliárd forintot. Csökkent a sertés és a csirkehús kiskereskedelmi beszerzési ára augusztus elejére a tavalyi azonos időszakhoz képest, olvasható az Agrárközgazdasági Intézet összesítéseiben. Az adatok alapján augusztus 10-e és 17-e között a nyers sertéshúsok kiskereskedelmi beszerzési árai 10-23% közötti mértékben csökkentek. A legnagyobb mértékben a sertés combé, amely csont nélkül mintegy 1130 forintba kerül, ez az egy évvel korábbi ár 77%-a. A csirke és a csirkemellfilé kiskereskedelmi beszerzési ára körülbelül 5-10% közötti mértékben csökkent tavalyhoz képest. A szerdán elhunyt világ és Európa bajnok kajakos Boros Gergelynek a Magyar Szövetség volt szakmai igazgatójának ajánlja szombaton megszerzett aranyérmét a Magyar Kenu 4-es. A Kollár Kristóf Juhász István Hajdú Jonatán Fejes Dániel összeállítású magyar férfi kenu 4-es megvédte címét 500 méteren a poznani kajak kenu világbajnokságon. Az egység tagjai fekete karszalaggal álltak fel a dobogóra és hallgatták meg a himnuszt. Végül az időjárásról. Ma száraz napos idő várható általában kevés fátyolés képződő gomoly felhővel, utóbbiak estére feloszlanak. Nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 fok között valószínű, késő estére 15 és 23 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb a déli imádság után jelentkezünk. Kedves hallgatóink, egyházzenei összeállításunkban képzeletben a bodajki segítő Szűz Mária templomba látogatunk, mely hazánk legrégebbi kegyhelye. A templom orgonáján Bednarik Anasztázia orgonaművész adja elő Georg Friedrich Händel 289-es jegyzékszámú orgonaversenyét, majd Nikolaus Bruns G-dur prelúdiumát.

0: Bednarik Anasztázia orgonaművész adta elő, Georg Friedrich Händel 289-es jegyzékszámú orgonaversenyét, majd Nikolaus Bruns G-dur prelúdiumát.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, gasztronómiai műsorunk az asztali áldás következik. Mérész Sándorral, az idén 30 éves Etyeki Kúria főborászával, az Etyeki Birtokközponttal rendelkező, de most már aktívan a soproni borvidéken is működő borászatnál eltöltött éveiről, az ez idő alatt véghez vitt folyamatos fejlesztésekről és a pezsgők reneszánszáról beszélgetünk. A szerkesztőriporter Pesti Eszter.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Idén ünnepli alapításának 30. évfordulóját az Etyeki Kúria borászat, melynek apropóján a birtoknak a főborászával, Mérész Sándorral beszélgetünk. Ebből a 30 évből, avagy 30 évjáratból mennyi kötődik hozzád, Sándor? Mióta dolgozol itt?
4: Több mint a fele. Épp most volt a belépésemnek a 17. évfordulója, úgyhogy szép hosszú tapasztalat kezd összeállni itt a Etyeki és Soproni területek kapcsán. Nem tűnik ilyen hosszúnak egyébként, visszagondolva. Ugye 96-ban, amikor a jelenlegi tulajdonosi kör megvásárolt ezt a birtokot a Bátori Tibortól, ugye Bátori Tibor volt az előd, akkor egy 2,5 hektárral indult az egész történet, illetve egy kis pincével az Öreghegyen. Sok újítás fűződött már akkor is a céghez, még a Tibor idejében, például itt üzemelték be az első pneumatikus prést Magyarországon. Illetve a Tibor itt kezdett el üzemszerűen hűtőterjesztéseket végezni. Egyébként még azokból a tartályokból mai napig dolgoznak a pincébe az első generációs rozsdamentes hűthető borászati tartályok, amiket még annó a pécsi tartálygyár készített. Tehát ezek megvannak. Érdekes kapocs ez a múlttal. Kis borászatként indult, folyamatosan fejlődött. Amikor én ideértem, akkor 17 hektár volt, ez 2009. Akkor már teremtek szépen a Pinot ültetvények, ugye az is a Kúriához köthető, a Pinot Noir telepítések Etyeken, vagy Etyek budai borvidéken, vörösbor készítés céljából. 2001-ben volt az első ilyen telepítésünk, abból 2003-ban készült az első bor, ami egyből meghozta a sikert, meg a követőket. Most ugye, hogyha Etyekről beszélünk, akkor a Pinot az első olyan fajta, ami beugrik mindenkinek. Ez megtalálta a helyét, úgy érzem. Ugye erre nekünk vannak komoly rendezvényeink, szervező minden évben van egy Pinot vertikális kóstoló. Már egy patinás rendezvényé kezd válni, mert 2010-ben volt az első. Azóta folyamatosan, illetve a Covid közbeszólt, ott talán egy vagy kettő kimarad, de egy szép sorozatot tudunk felmutatni. Vagy a Chardonnay rendezvényünk például, te is itt voltál még akkor a csapatban, amikor az elsőt szerveztük, az is már 10 éve volt. Úgyhogy dolgozunk szépen folyamatosan, nő a cég, nőnek a területek, épülnek a borászatok, ugye most már kvázi egy cégcsoportként működünk két borvidéken, Etyek, ugye ez marad a központ, ugye a cég nevében is benne van, Etyeki Kúria. Itt már közel 30 hektárunk van, aminek nagy része új telepítés, volt egy ültetvényfelújítási programunk, ami most idén nagyjából el is készült. Újra telepítettünk régi ültetvényeket, intenzívebbek az ültetvények, mindenhol 5000 fölött van a tőkeszám. Bejött egy-két új fajta, amik most már egy-két éven belül kijönnek a piacra, kicsit átstruktúráltuk a termékpalettát, érdekesebbé tettük, illetve szétváltak az egyes nagy egységek, a nagy lábak. Ugye van az Etyeki Kúria, aki továbbra is csendes borokat készít, az Etyek-Budai borvidéken levált, most már fizikálisan is Sopron, Kúria Sopron néven fut, külön borászati üzemmel Sopronban, tehát most már helyi borászok vagyunk. Van ott egy külön kollégánk, aki a helyi dolgokat irányítja, sokan ismerik is, a Molnár Tibor, Titi, tőzsgyökeres soproni, ő mint egy ilyen birtok gazda vagy pincemesterként koordinálja napi feladatokat. Ugye Sopron is már 22-23 hektár, tehát a kettő együtt az nagyságrendileg 50 hektár szőlő. illetve itt a 30. évforduló kapcsán nagy meglepetésünk van a borfogyasztó társadalomnak, hogy elindul az Egyeki Kúria Pezsgő Pincészet, vagy Pezsgő Birtok, ez pedig az Öreghegyen kapott helyet a régi új üzemünkben, ugye az is 13-ban épült, az most már 100% pezsgőkészítés célját szolgálja. Ugye itt a nagy új borászati üzemben készülnek az alapborok, egész a pezsgősítésig, majd a letöltött pezsgőket átviszük az Öreghegyre, ott terjednek ki, ott van a lerázsolás, degorzsálás, a véglegesítése. Tehát az Öreghegy az most már csak pezsgő és vendéglátás gasztronómiáról szól. Ugye ez még egy nagyon erős ága a cégnek, teljesen külön vált a borkészítéstől, van egy nagy modern konyha, volt egy nagy konyhabővítésünk, illetve egy gyönyörű terasz szép étteremmel, rendezvényhelyszínekkel, és egy állandóan működő étteremmel, amit teljesen véletlenül úgy hívnak, hogy Brit 21 az Öreghegyen, úgyhogy a jövőben nagyon szeretnénk majd a pezsgőkre fókuszálni az Egyeki Öreghegyi Birtokközponton. És ugye a szüli napi ajándéka a cégnek az a két pezsgő, ami idén kijön a piacra, az egyik az egy Brut Non Vintage, az Pinot Chardonnay Pinot Blanc házasítás, 2 éves érlelés után kerül ki, és egy Blanc de Noir, ami 100% Pinot Noir. Ők jönnek ki most, és karácsonyra, az ünnepi szezonra ezt folytatja majd egy Blanc de Blanc, ami Chardonnay és Pinot Blanc, Chardonnayból több van benne, és egy rosé. És akkor elindult 2026-ban a Egyeki Kúria Pezsgő Pince 4 pezsgővel.
3: Említetted is, hogy itt az új épületben, ahol most is ülünk, itt a csendes borok készülnek el alapvetően, és ugye pár évvel ezelőtt még az Egyeki Öreghegyen lévő birtokközpontban vagy pincében találkoztunk, most pedig ugye egy szinte új borászati üzemben, borászati épületben vagyunk. Mikor költözött át a termelés ide Göböljárásra? Ugye egy kicsit kijebb vagyunk az Egyeki Központtól.
4: 23-ban készült el az új üzem. A 2020 magasságában éreztük azt, hogy az Öreghegyi pince kicsi lesz. Már előtte is éreztük, de akkor már olyan szintű felfutás volt a termelésünkben, hogy már-már a napi működést gátolta a helyhiány. Akkor ugye bejött a Covid, kicsit elcsendesült a világ, mi pedig leültünk átgondolni, hogy hogyan tovább, hogy folytassuk. Szerencsére a tulajdonosi kör biztattak, hogy előre menjünk, nézzük meg, hogy lehet racionálni a működésünket, optimalizálni a folyamatokat. Itt több verzió volt, azt láttuk, hogy akkor fogunk tudni bővülni, hogyha módosítunk az akkori struktúrán, ezért akkor papírra vetettük a számításait annak, hogy mi kell ahhoz, hogy tudjunk bővülni, milyen infrastruktúra szükséges hozzá. Ugye azt láttuk, hogy a 600 négyzetméteren nem lehet 350 ezer palasztól többet készíteni, mert nem fér el fizikailag. Ugye a pezsgőt se tudtuk elindítani, pont ezért a palackos eresztésű pezsgőnek rendkívül nagy a helyigénye. Ugye 2-3 vagy több évig is bent kell tartani a félkész állapotban lévő pezsgőket. És hát egy hosszú tervezés volt, egy majdnem 2 éves gazdasági tervezés volt az első lépés, amikor végigmentünk a területektől, a tőkeszámokon keresztül, a fajta összetételen át, hogy milyen termékekből mennyit tudunk elkészíteni, ehhez mennyi hely kell, mi az, ami rendelkezésre áll, mi az, amit le kell tenni, vagy meg kell építeni. És így született az ötlet, hogy akkor építeni kell egy új üzemet. Akkor elindult a gondolkodás, hogy hol legyen ez az üzem, hogy tényleg optimalizáljuk a folyamatokat. Ugye az Egyeki borvidéken van a Nyakas, az Egyek, meg a Velencei Tavi régió, mi itt középen vagyunk, bár a szőlőnk egy része a Nyakashoz tartozik, de fizikailag ez a középső blokk, ez egy nagy fennsík, aminek a keleti oldala Egyek, a nyugati oldala az pedig az alcsúti szőlők. Tehát Egyeknél följövünk a hegyre, alcsútnál lemegyünk a völgybe. De ez egy nagy fennsík, ilyen 220-260 méter közötti magasságokon találhatóak a dűlők, és ez a Göböljárás, ez pont a két végpont között van félúton. Illetve itt is van egy nagy halastó, és a tó fölött van egy dűlő, amit úgy hívnak, hogy tóra dűlő, mert a tóra néz rá, ott is vannak szőlőink, azok a pincétől légvonalba 400 méter vannak, vagy 500 méterre. Tehát ez egy fontos szempont volt, és be is igazolódott, hogy jó döntés volt, mert azáltal, hogy a két végpont közé tettük az üzemet, ez fizikálisan mérhető, a születi napokban naponta 4 órás spórolunk meg. Azt jelenti, hogy amióta itt van az üzem, és a szőlő nagy részét géppel születeljük, azután is túlóra a pincébe, születi időszakban. Tehát az volt a tervezés célja, hogy optimalizáljuk a folyamatokat. Az egész üzemet ebben a szemléletbe alakítottuk ki, hogy amit lehet gépesítünk, amit lehet anyagmozgatás, az minden gépesítve van. Ez azt jelenti, hogy egy ötfős csapattal meg tudom oldani a teljes termelést a három pincének, a Kúria-Sopronnak, az Etyeki Kúriának és az Etyeki Pezsgőpincének.
3: Pedig pont akartam kérdezni, hogy nagyobb épület, nagyobb üzem, akkor biztos sokkal több ember is dolgozik.
4: Nem, a termelésben nem. Termelésben ez a csapat van, ugye egy klasszikus felállás, ezt még kintről hoztam. Van egy főborász, van egy pincemester, egy borászasszisztens, egy, aki a raktár és palackozás és két pincéki segítő. Így vagyunk, ez a borászati része. Az Etyeki szőlőkben van egy szőlészvezető és két gépkezelő és idénymunkás csapatok dolgoznak a szezonban. Hát így áll össze a történet, plusz Sopronba Titi. Még egy külső munkatárs, illetve egy kolléganő, aki az adminisztrációt végzi. Ez a teljes termelési csapat.
3: De azt akkor jól érzékelem, hogy ettől függetlenül te irányítasz borászatilag termelésileg ugyanúgy mindent. Tehát a Sopronra is.
4: A Sopront is, Etyeket is, a Pezsgőt is, a szőlőtermesztést, Etyeken, Sopronban mindent, igen. Igen, nyilván vannak segítségek benne, a szőlőtermesztésben, növényvédelemben van növényvédelmi tanácsadó, illetve a Pezsgőben van egy francia kollega, aki besegít a Pezsgő készítésbe, egy Champagne-ba tanult borász kollega, aki egyébként Szlovéniában él, Pezsgőket készít.

0: Említetted, hogy egyre nagyobb hangsúlyt kap a pezsgő. Ez neked volt egy vágyad, a vállalati szemléletben vált fontossá, vagy egyszerűen csak azért, mert a piac igényli, és egyre nagyobb teret hódít magának a buborékos ital?
1: Minden, mindegyikből egy pici. Volt a Kúriának előttem is pezsgője. Nem tudom, tudsz erről?
0: Hallottam legendát.
1: Amikor én ide jöttem 2009-ben, akkor még volt egy pár palack pezsgő. Teljesen más volt, mint a mostani, de palacban eresztett pezsgő volt. Király Dánikából készült, a Szigetinél készítették Ausztriába. Kis széria, ilyen trabbiszóda jellegű történet volt, jól ment. Az akkori vezetés folyamatosan kérdezgette tőlem, hogy mikor készítünk már pezsgőt. Én meg folyamatosan azt mondtam, hogy először tegyük rendbe a dolgainkat, illetve meg kell tanulni a pezsgőt. De már akkor is téma volt. A másik kollega, aki nagyon sokszor megkérdezte tőlem, az a nagy pezsgős guru volt, Martin Gózoli. Folyamatosan ezzel jött, hogy mikor csinálsz már pezsgőt, mikor csinálsz már pezsgőt. Meg folyamatosan mondtam, hogy ugye 12-ben pincét építettünk az Öreghegyen, utána telepítettünk, akkor megkaptam a soproni sztorit, mindig volt valami új történet. Telepítések, ugye 15-be telepítettünk, 18-ba telepítettünk, 20-ba telepítettünk, utána jött a Covid, utána jött a pinceépítés. Tehát azért elég intenzív volt ez a pár év. 18-as szüretbe készültek pezsgő alapborok, ami a 25-ös évfordulóra is készült pezsgő, de abból csak 2000 üveg készült, az teljesen saját kútfőből, teljesen vakon, tanácsadó nélkül, az egy jó megérzés volt, mert egész jól sikerült. De arra jó volt, hogy láttam, hogy a pezsgőhöz hely kell, mert akkor már olyan szinten volt a termelés az Öreghegyen, hogy ez a 2000 palack is gondot okozott a pincébe, mert mindig kerülgetni kellett. És ezt szerencsére a kúria vezetése és a tulajdonosok megértették, hogy olyanban nem szabad belefogni, ami a másik fő tevékenységet akadályozza. Viszont azáltal, hogy ez a nagy pince megépült, ide kimozgattuk a teljes termelést az Öreghegyről, ott a 600 négyzetméteres pincénk az teljes egészében felszabadult, és adott volt, hogy ott akkor a legjobb dolog, ami történhet, az a pezsgőgyártás. Ugye ez az új üzem, ez egy gyors projekt volt, mert 22 őszén indult a kivitelezés, és 23-ban én már a szüretet itt fejeztem be.
0: Tehát elkezdtétek a szüretet még ott.
1: Igen, közben átköltöztettem egy pincét ide, és már itt fejeztük be a szüretet.
0: Így tényleg Igen. Nem is tűnik az a 17 év olyan sokkal.
1: Nem, egy pár mozgatás volt. Ugye a 24-es szüret ugyanez volt, csak akkor az üzemet Sopronba költöztettük így a szüret alatt. És a 23-as szüretben már tudatosan elindultak a pezsgő alapbor készítések. Ugye 18-tól folyamatosan minden évben azért volt egy kis házi kísérlet pezsgő alapbor gyártásból, tehát nekünk volt egy folyamatos rezerv készletünk, nem nagy mennyiségek, de ilyen 10-20 hektókat minden évben, csak azért, hogy kipróbáljuk, meg gyakoroljunk egy picit, meg tanuljunk saját kútfőből. A jó hír az, hogy amikor megkezdtük a közös munkát a szaktanácsadónkkal, ő kóstolta ezeket a borokat, és azt mondta, hogy ezek abszolút használhatóak. Úgyhogy ebben az első tételben már van is beházasító azokból a régi rezervborokból, illetve ez a rezervkészlet azóta folyamatosan készül. Úgyhogy az a pezsgő, ami most kijön, ez nagy részben a 23-as szüretből származó alapborok plusz a rezerv, 24-ben lett pezsgősítve, és most jön ki két év után a piacra. Ez az első belépő ebbe a világba, és reméljük, hogy innentől folyamatosan működik. Ez egy jó fiatal csapat, ügyesek, szeretik is, tetszik. Most ez a pezsgő mindenkinek úgy izgalomba tartja, meg új dolog, meg sokat lehet tanulni belőle, nagyon sokat át lehet ültetni belőle egyébként a csendes borvilágába is, úgyhogy szerintem most egy jó csapat van, így összeállt a képlet, ezzel a pár emberrel ezt lehet vinni. Valójában a piac lesz az, ami majd eldönti, hogy meddig tudunk menni. Telepítettünk Chardonnay-t, Pinot és Pinot Blanc-t bőven, úgyhogy az alapanyag megvesz. Sok az új ültetvényünk, nyilván arra majd várni kell, idő kell. Mi hiszünk ebben, hogy ez működni fog. Mi is hiszünk benne, a tulajdonosok is hisznek, az ügyvezetés is hisz. Tehát ez egy tudatosan összerakott, felépített cégcsoport. Nem egy szép szó, de ez egy cégcsoport. Egyébként most már van egy ernyő márkánk is, ami a Kúria Family, ami tartalmaz az egyeki Kúriát, Kúria Sopront, Kúria Pezsgőpincét és a Kúria Vendéglátást egyben. Tehát kezdünk belépni a profik világába.
0: A pezsgők közül melyik áll a legközelebb a te szívedhez? Szeretsz egyébként pezsgőzni?
1: Pezsgőzni mindenki szeret. Aki nem, az meg majd megszereti. Minél többet kóstolgatod, annál jobb. Ez ilyen. Ugye mi a buborékkal régóta foglalkozunk. A nagykereskedő részéről jött a megkeresés először a pláne kapcsán. Gyöngyözőbor tudunk-e készíteni, az volt a kérdés. Semmi nem volt hozzá technológiánk, ezért teljesen logikusan azt válaszoltuk, hogy hogy ne tudnánk. Persze, hogy tudunk. Pár ezer palackról indult, most már ilyen 40 ezer palack fölött vagyunk évente. Ez egy ilyen belépő szint volt a buborékos világban, ugye ez egy széndioxid hozzáadással szaturált gyöngyözőbor, van benne buborék, nagyon finom, kis kellemes történet, de úgy gondoltuk akkor, hogy itt lehetne tovább építkezni, utána jött a tankpezsgő, először bérgyártásba, jött a Sauvignon Blanc, ami egy musból eresztett pezsgő, utána az kapott egy kis testvért, egy sardonét, most már van egy rozé is, ebből van három, ugye ez is körülbelül egy hasonló kaliber, mint a pláne volumenben, és akkor a method traditionelekkel pedig föltettük a vére a pontot. Hogy most melyik, attól függ, hogy milyen kedve van az embernek. Ugye a gyöngyöző az a leglájtosabb, és akkor haladunk fölfelé a nagymesterek világába. Ez tényleg a hangulat függő.
0: Van olyan, amelyik nagyobb kihívást állít elétek?
1: Most így 3 év tapasztalattal a hátunk mögött azért nem lenne túl szerény dolog komoly véleményt alkotni erről, tehát tanuljuk ezt az egész mesterséget, mert ez teljesen más, mint a csendesbor készítés. Azért is kell a tanácsadó, hogy megértsük azt, hogy mi miért történik. Ne csak végrehajtsuk a receptet, hanem tudjuk is, hogy mit miért csinálunk. Tehát ez egy fontos része ennek a közös munkának. Mert sok mindent jól csináltuk, csak nem is tudtunk róla. A fajták nem véletlenül ezek, tehát nem minden fajtából lehet szerintem jó pezsgőt készíteni. Az fontos, hogy ezeket a fajtákat nagyon jól lehessen érlelni, jól bírják az időt. Ugye a pezsgő az hosszú távú történet. Amit csendesborként sokáig lehet érlelni, az valószínűleg jó lesz erre a vonalra is. Ugye a Pinot meg a Chardonnay az ilyen. Hogyha megnézzük, nekünk is a 2003-as szüretből is van még pinónk, ami ugyan vörös bor, de még teljesen jó állapotban a sardonékat is azért, hogyha úgy vannak elkészítve, hosszú távon lehet érlelni. Tehát a fajta adott, a terület adott volt Etyek Buda, azért bárkinek, ha megkérdezzük, a pezsgő jut eszébe róla. Ugye itt van egy kötődés a pezsgőhöz, a budafoki pezsgő üzemeknek a alapanyaga nagy részből letyekről származott. Itt van egy 150 éves múlt a pezsgő kapcsán. Ami adódik a talajból, a klímából, ebből a jól átventilált szeles mikroklímából, tehát jók az alapborok. Onnantól kezdve már csak technológia, egyszerű, nem kell semmit kitalálni. Itt komoly törvényszerűségek vannak, minden ki van találva, hogyha az ember betartja a szabályokat, akkor jó lesz. Ugye, ami alapvető és nagyon fontos, az a terület meg a fajtát. Azt ne nézzük, mert ha az nem áll rendelkezésre, akkor nem is érdemes vele indulni. Ugye a szüreti időpont, ami sarokpont, az egész fűtős préselés, ami sarokpont, illetve a blending, a házasítás. A többi az csak rutin munka. Azt meg kell tanulni. Hogyha ez a három helyesen van elvégezve, akkor jó eséllyel sikeres lesz a projekt a végén. Ezt tanultuk a franciától. Ugye a nagyon fontos dolog a kislárdás szüret, meg az egész fűtős préselés, hiszen ezek a különböző frakciók más minőségűek, amik majd a házasításnál jön vissza, hogy miből mit raksz bele. Ezzel is lehet szabályozni az érlelési időt, az érlelés gyorsaságát, stb. Tehát ez egy ilyen nagyon összetett történet és tudatos munka. Ezért jók a francia pezsgők, meg ezért hozzák a folyamatos minőséget, és nincs benne ez a hullámzó változás. Nyilván mi az elején vagyunk, tehát itt is kell egy jó pár év, amíg majd kialakul a ház stílusa. Ehhez kellenek a rezervkészletek, meg a tapasztalat, hogy ez felépüljön. De akik kóstolták, azt mondták, hogy jó.
0: Most eléggé szerteágazó lett a termékskála. Hogyan épül fel a szortiment? Csendes boroknál mi az, ami változott?
1: Ugye itt, ahogy külön vált Etyek és Sopron, és külön vált a pezsgő, ez azt jelenti, hogy 3 termékcsalád is lesz. Etyeken, Sopronban is vannak új fajták, amik még nem jöttek ki, vagy még nem is születeltünk róla. Ez azt jelenti, ez a szétválás, hogy gyakorlatilag 3 különböző cégként fog működni a történet, 3 különböző termékpalettával. Etyeken ugye a fókusz a csendes boroknál továbbra is marad ezen a 3-ason, a Pinot, Chardonnay, Sauvignon Blanc. Lesz egy-két ilyen érdekesség, de azok csak kis tételek. Meg fog maradni ez a 3-as alapbelépő család, ez a White Rosé Red, illetve Sopronban továbbra is fókuszban marad a Kék Frankos, a vörös fajták, merló, szirá, Sopronba is telepítettünk fehér szőlőket, zöld veltelini, rajnai rizling, van egy hektáros vegyes telepítés szőlőnk, ami itt a bécsi Gemisterzac hagyományt próbálja továbbvinni. Sajnos ezt a nevet nem használhatjuk, most field blendként fut, tehát hogy Sopronba is össze fog állni egy ilyen termék piramis. Ugye most van az egésznek a kialakítása, most fognak elkészülni a cégeknek a honlapjai, új címke dizájnok lesznek, tehát most azért egy pár meglepetéssel fogunk majd szolgálni. És akkor a pezsgőpince ugyanez, ugye most itt beléptek a metód tradicionál pezsgők, de hát itt is azért a tárház az végtelen, tehát nagyon sok lehetőség van benne. Lesznek meglepetések, nagyon sokat ki lehet hozni a pezsgőből. Úgyhogy egy alkotási folyamatnak ugye az utolsó harmadában vagyunk körülbelül.
0: És mi lesz utána? Mindig volt valami, ugye, ahogy te is mondtad, hogy a telepítések, hát, figyelj, az épület.
1: Nyilván ezek izgalmas dolgok, jó látni egyébként, hogy amit, mit tudom én, egy 6 éve papírra vetettünk, egy hatalmas Excel táblában mindent kiszámoltunk. Ez mint egy ilyen Lego kockáról kockára építjük össze, és kezd kirajzolódni ez az egész történet. Ez a Kúria Family történet, illetve most már kézzelfoghatóak, kóstolhatóak, és jó. Nekem ízlik, de majd mindenki eldönti. Ez egy izgalmas dolog. Utána mi lesz? Utána ezt üzemeltetni kell. Utána már napi szinten elkezdünk egy normális borászatként működni, ahol csak szőlőt kell termelni és bort készíteni. Több idő lesz bormegmutatókra járni, meg kóstolókra járni, mert arra nem sok idő jutott az elmúlt pár évben a részemről.
0: Szeretnél tehát te is egy kicsit kitekinteni a világba?
1: Úgy gondolom, hogy ez fontos része az edukáció, tehát foglalkozni kell az új generációval, meg kell nekik tanítani a bor kultúrát, mert senki nem úgy jön a világra, hogy borszakértő. Ez egy fontos része, hogyha ezt az egészet életben akarjuk tartani, akkor kellene borívó emberek. Őket pedig meg kell tanítani arra, hogy mi a jó, meg mi a mérték. Ez egy fontos.

0: asztali áldásban az idén 30 éves Etyeki Kúria főborászával, Mérész Sándorral beszélgettünk. A zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter, a szerkesztő Pesti Eszter volt.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

Kedves hallgatóink, a harangszó után déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadás Szentlélektől szent fiát. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Íme az Úrnak szolgáló leánya. Legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. És az ige testélőn, és mi köztünk lakozék. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen.

12 óra 3 perc. Híreket mondunk. A mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! A mesterséges intelligencia felelős és emberközpontú használatára figyelmeztetett 14. Leó pápa, amikor fogadta a La Sapienza Egyetemen tartott nemzetközi közigazgatási konferencia résztvevőit. A pápa szerint a technológiai fejlődés gyorsasága miatt elengedhetetlen az etikai keretek megerősítése, hogy a digitális eszközök ne váljanak a gazdasági érdekek fogjaivá. Hangsúlyozta, az óvatosság és a szigorú ellenőrzés nem a haladás ellenzése, hanem az emberi méltóság védelme. A konferencián több mint 600 szakember vett részt 70 országból. Nagy örömmel köszöntötte a Fiatalok a Békéért mozgalom tagjait Székely János Budapesten a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Magyar Egyház nevében, számolt be a Magyar Kurír. A fiatalok Európa 14 országából érkeztek Budapestre, hogy építsék a népek közötti barátságot és együtt gondolkodjanak egy békés jövőről, amelyért ők maguk is tesznek a hétköznapokban. A Sant'Egidio közösséghez kötődő mozgalom idén augusztus 28-a és 30-a között tartja éves nemzetközi találkozóját, most először egy kelet-európai országban. A mohácsi csata emléke nem csak a vereségről beszél, hanem a hűségről, a helytállásról is, és a csata emléke a közösségért vállalt felelősségre tanít. Erről beszélt Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek a csata 500. évfordulóján szombaton közzétett és az MTI-hez is eljuttatott üzenetében. Erdő Péter úgy fogalmazott, a mohácsi csata hőseinek és áldozatainak emléke egész népünk öröksége. A bíboros azt kérte a magyar emberektől, hogy tanuljanak történelmükből és keressék önzés nélkül a közösség javát. A mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából a Magyar Nemzeti Bank 30 ezer forint névértékű ezüst és 6 ezer forint névértékű színes fém emlékérmét, a Magyar Posta pedig alkalmi bélyeg blokkot bocsátott ki Mohácson, közölte a jegybank és a Magyar Posta ZRT az MTI-vel pénteken. A pénteki mohácsi sajtótájékoztatón elhangzott, az emlékérmék elsődleges szerepe az értékközvetítés és a figyelemfelkeltés. Az évforduló alkalmából kibocsátott bélyegblokk a történelmi eseményhez kapcsolódó, kiemelkedő műalkotások segítségével idézi fel a korszakot. Az önvezető autók a tapasztalatok alapján a közlekedés biztonság szempontjából is nagy előrelépést jelentenek, jelentette ki a tudományos és technológiai miniszter szombaton Zalaegerszegen az autóipari próbapálya Zala Kft. Autonóm járművek közúti tesztelését bemutató sajtóeseményén. Tanács Zoltán azt mondta, az önvezető járművek technológiája az elmúlt években hatalmas fejlődésen ment keresztül, de széles körben még nem terjedt el. A kormány azt szeretné, ha Magyarország is élen tudna járni ennek a technológiának a fejlesztésében és elterjesztésében, tette hozzá a miniszter. Végül az időjárásról. Ma száraz, napos idő várható általában kevés fátyol és képződő gomoly felhővel, utóbbiak estére feloszlanak. Nagy rész gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 fok között valószínű. Késő estére 15 és 23 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 13 órakor jelentkezünk.

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus többször felhívta tanítványai figyelmét arra, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie. Sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és az írástudóktól, megölik, de a harmadik napon feltámad a halálból. Erre Péter félrevonta őt és óvaintette. Isten, ments, Uram! Ez nem történhet veled. Mire ő Péterhez fordult, távozz tőlem, Sátán. Botránkoztatsz, mert nem az Isten ügyére van gondod, hanem az emberekére. Azután így szólt tanítványaihoz. Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen. Mert mindaz, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. És aki én értem elveszíti életét, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved? Mit is adhatna az ember cserébe saját lelkéért? Az emberfia pedig el fog jönni atyának dicsőségében, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek tettei szerint. Ezek az evangélium igények.

0: Szent Máté evangéliumának 16. fejezetéből a 21-től a 27. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 12 óra 10 perc. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szombati adásunk tartalmából.

Leo Pápa a Nemzetközi Közigazgatástudományhoz. Humanizáljuk a digitális technológiát. 14. Leo szentmisét mutat be az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás évfordulóján. Leo Pápa gyászolja 5. Harald norvég király halálát. Parolin bíboros az üldözött keresztényekért imádkozott Katániában.

0: Leó pápa beszéde a Nemzetközi Közigazgatástudományi Intézet konferenciájához. Humanizáljuk a digitális technológiát. A Nemzetközi Közigazgatástudományi Intézet európai tagozata, az ECPA, 2026. augusztus 24-e és 27-e között rendezte meg éves konferenciáját Rómában a La Sapienza Állami Egyetemen. A háromnapos konferencia végén 14. Leó pápa csütörtökön délben fogadta az intézet 500 tagját az apostoli palota Kelemen termében, és angol nyelvű beszédet intézett hozzájuk, melyben kérte, hogy a közigazgatás tudomány szakemberei segítsék a közigazgatást a digitális technológiák humanizálásával, hogy azok az élet és a béke szolgálatában állhassanak.
1: Votre institut, qui a vu le jour en 1930, au lendemain de la grande crise économique qu'a connue le monde.
0: Az önök intézetét 1930-ban alapították a világot sújtó nagy gazdasági válság után, azzal a céllal, hogy szüntelenül szóljon a politikai hatóságok lelkismeretéhez, hogy a társadalmi életet a korok folyton változó körülményeihez igazítsák, és hogy megvalósítsák a teremtő bölcsességének szándékait és terveit. Kezdte beszédét a Szent Atya a 12. Pius pápa beszédéből vett idézettel, amellyel elődje 1950. augusztus 5-én szólt a 8. Nemzetközi Közigazgatástudományi Kongresszus részvevőihez Rómában. Az éppen most véget ért konferencia témája erős felhívást intézett a digitális korban élő világunkhoz, hogy őrizzük meg az egyensúlyt a digitális technológiák használatában. Ez a felhívás csatlakozik ahhoz, amelyet a mesterséges intelligencia korában az ember védelméről szóló enciklikában fogalmaztam meg. Utalt Leó pápa a Magnifica Humanitas kezdetű körlevelére. Nem tehetjük meg, hogy nem nézzünk szembe ezzel a valósággal, amely közvetlenül befolyásolja életmódunkat, és amely áthatja a társadalmi élet minden szintjét. A mesterséges intelligencia újdonságainak fejlődési sebessége arra késztet minket, hogy megkérdezzük. Vajon a jövőben lehetséges lesz-e irányítani ezeket a gépeket, vajon az emberiség nem kockáztatja-e azt, hogy saját találmányainak áldozatává válik?
1: Un des graves problèmes aujourd'hui, c'est de constater que les décisions concernant la vie humaine sont confiées à des machines.
0: Napjaink egyik súlyos problémája annak a felismerése, hogy az emberi élettel kapcsolatos döntéseket gépekre bízzák. Ezzel a nyugtalanító helyzettel szembesülve üdvözlöm a találkozót, amelynek célja, hogy megerősítse az emberi intelligencia pótolhatatlan jellegét ezekkel a technológiai eszközökkel szemben. Gondolataik és munkájuk segíthet a hatóságoknak abban, hogy az emberiség javát szolgáló döntéseket hozzanak ezen a területen. Az óvatosság, a szigorú ellenőrzés, sőt néha a mesterséges intelligencia alkalmazásának lassítása nem jelenti a haladás ellenzését, hanem az emberiség családjának felelősségteljes gondozását, szólt a pápa. Éppen ezért fontos meghatározni azt az etikát, amely a fontos eszközök használatát kíséri, amelyek sajnos nagy gazdasági és technológiai szereplők kezében összpontosulnak, és amelyeket az állam nehezen tud ellenőrizni. Biztosítanunk kell, hogy az emberiség családjának java ne váljon magánérdekek áldozatává. Leó pápa arra buzdítja a konferencia tagjait, hogy folytassák tovább kutatásaikat, és találják meg a módját és eszközeit annak, hogyan segíthetik a közigazgatást a digitális technológiák humanizálásával, hogy azok az élet és a béke szolgálatában állhassanak. Pontosan erre buzdított minket Ferenc pápa, amikor felhívta a figyelmet e technológiák felelősségteljes használatára, mondván, kötelességünk szélesíteni látókörünket és a műszaki és tudományos kutatásokat a béke és a közjó keresésében, hogy azokat az emberiség és a közösség átlagó fejlődésének szolgálatába állítsuk. A Szent Atya tudatában van a Nemzetközi Közigazgatástudományi Intézet nehéz feladatának, hogy küldetésük nem könnyű, sőt időnként csüggedés is erőt vehet rajtuk.
1: Je prie le Tout-Puissant pour qu'il vous soutienne, afin que vous puissiez continuer avec détermination cette noble tâche.
0: Éppen ezért imádkozik a Mindenhatóhoz, hogy támogassa őket, hogy továbbra is elszántan folytathassák nemes feladatukat, és mindnyájukra Isten bőséges áldását adta, és zárta a Nemzetközi Közigazgatás Tudományi Intézet Európai Tagozata Római Konferenciája tagjai az intézet beszédét. A Római La Sapienza Egyetem által augusztus 24-e és 27-e között megrendezett ECPA konferenciára mintegy 600 résztvevő érkezett. A több mint 70 országból érkező közel 900 pályázattal az esemény az ECPA közösség növekvő globális elkötelezettségét tükrözi. A rekordokat döntő tavalyi 2025-ös Glasgow-i konferenciát követően, amely az ECPA történetének a legnagyobb ilyen találkozója volt, az ECPA továbbra is erősíti szerepét, mint vezető fórum, amely összeköti a közigazgatási közösségeket Európában, sőt azon túl is.
2: Leo pápa szentmisét mutat be az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás évfordulóján. A Vatikán közé tette 14. Leo pápa által a következő hónapokban vezetett liturgikus szertartások naptárát. 14. Leo pápa szerdán, október 14-én szentmisét mutat be az Amoris Laetitia kezdetű, a családon belüli szeretetről szóló apostoli buzdítás közzétételének 10. évfordulója alkalmából tervezett találkozó zárásaként. Az Amoris Laetitia 2016. március 19-én Szent József ünnepén jelent meg, a Ferenc pápa által összehívott 2 éves családszínódust követően, amelynek célja a modern világban a családokat érintő kérdések megvitatása volt. Idén, 10 évvel a megjelenése után, Leo pápa összehívta a világ püspöki konferenciáinak elnökeit egy római találkozóra, hogy megvizsgálják és megvitassák az Amoris Laetitia tanításait, és azt, hogy miként hirdessük az evangéliumot a családoknak ma. A következő hetekben Leo pápa számos liturgikus eseményt vezet, beleértve a Róma közelében található Genezano-i Jó Tanács Szűzanyja Bazilikában tervezett szentmisét is. A Szent Atya korábban, mindössze 2 nappal megválasztása után, 2025. május 10-én látogatta meg a kegyhelyet. A bazilikát az Ágoston rend gondozza, amelynek Leo pápa tagja. Szeptember végén Leo pápa apostoli látogatást tesz Franciaországba, amelynek részeként ellátogat az Egyesült Nemzetek nevelésügyi, tudományos és kulturális szervezetének, az UNESCO-nak a székhelyére. A szeptember 25 és 28 közötti 4 napos út számos liturgiát foglal magában, Párizsban, Lourdesban és Metzben. Végül, október 8-án Leo pápa szentmisét mutat be a Római Pápai Egyetemek tanévének megnyitóján. Leo pápa gyászolja 5. Harald norvég király halálát. 14. Leo részvétét fejezte ki 8. Hákon királynak és Norvégia népének 5. Harald király halála miatt. Elismeréssel szólt a néhai király évtizedekig tartó odaadó szolgálatáról a skandináv nemzet iránt. 5. Harald norvég király pénteken reggel 6 óra 35-kor hunyt el az oszlói egyetemi kórházban, miután a múlt héten súlyos vérbetegség kezelésére a nemzeti kórházba szállították. 5. Harald több mint 35 évig uralkodott, ezzel ő lett a leghosszabb ideig regnáló norvég uralkodó 7. Hákon király óta. A néhai király fia, Hákon koronaherceg követte őt 8. Hákon királyként a trónon. Néhány órával az uralkodó halála után Leo pápa táviratot küldött, amelyben részvétét fejezte ki 8. Hákon királynak apja halála miatt. A Szent Atya szomorúan értesült Harald király haláláról, és szívből jövő részvétét fejezte ki az új királynak, a királyi család tagjainak és Norvégia egész népének. Emlékezve országának nyújtott sok éves odaadó szolgálatára, amely remélem továbbra is gyümölcsöket hoz még, imádkozom a néhai király örök nyugalmáért, írt a táviratában 14. Leo. Végül a Szent Atya szívből kérte Isten vigasztaló áldását és békéjét a norvég népre, és mindazokra, akik gyászolják az elhunytat. Erik Warden, trondheimi püspök és Tromsø apostoli adminisztrátora is részvétét nyilvánította. Hangsúlyozta, hogy 5. Harald most lépett át a fizikai halálból az életbe, majd tisztelettel és hálával ajánlotta őt Isten szerető irgalmába. A püspök kiemelte, hogy Harald király példás módon testesítette meg a nemzetet. Tudtuk, hogy lát minket, ismer minket, értékel minket, mondta a norvég katolikus főpásztor. Tudtuk, hogy törődik velünk, átölelt minket a belőle áradó melegséggel. Csodálatos példát mutatott nekünk az odaadásra. Warden püspök hangsúlyozta, hogy Harald teljes mértékben az ország királya volt, aki a népének adatott. Úgy tűnt, egója nem állt az útjába. Ez hozta őt közel hozzánk egy teljesen jótékony módon. Végül a püspök részvétnyilvánítása végén megerősítette, hogy a norvég katolikusok imádkoznak a néhai királyért, a királyi családért és az új királyért. Parolin bíboros az üldözött keresztényekért imádkozott Katániában. Pietro Parolin bíboros augusztus 17-én pontifikális, azaz főpapi szentmisét mutatott be Szent Ágota erekéinek Szicíliába, Katániába való átszállításának 9. centenáriuma alkalmából. Homiliájában kérte a hívőket, hogy imádkozzanak a világ különböző részein üldözött számos keresztényért. A szertartást követően körmenetet tartottak a Szent Erekéivel Katániában a történelmi városközpont utcáin. A Szent Ágotának szentelt jubileumi év csúcspontján a Szent tiszteletére emelt székesegyházban bemutatott szentmisével emlékeztek arra, hogy 900 évvel ezelőtt szállították Ágota erekéjét Konstantinápolyból Katániába. Parolin bíboros elvitte az alkalomra Leó pápa áldását és szeretetét Szicília szeretett földjére. A Szentatya lélekben csatlakozott a polgárok öröméhez, akik védőszentjük ősi tiszteletére gyűltek össze. Ezen évforduló megünneplése annak elismerését jelenti, hogy az Úr hűséges maradt egyházához az évszázadok során. Megtartotta őt a próbatételek idején, megtisztította a nehézségekben, és a szentek tanúságtétele által folyamatosan újra virágzásra indította, hangsúlyozta a bíboros. Homiliájában a szentszéki államtitkár határozott felhívást tett, hogy a hívek imádkozzanak azon számos fivérünkért és nővérünkért a világ különböző részein, akik üldöztetést szenvednek az Úr nevéért és az ő evangéliumáért. Szent Ágota nem csupán Katánia történelméhez tartozik, ma ő Istenhez tartozik, és továbbra is népével jár, folytatta Parolin bíboros. Szent Ágostonra és Tertullianusra hivatkozva felidézte a mártírok fontosságát, akiket nem annyira a szenvedésükért kell dicsérni, hanem azért, mert kitartottak, ahogyan Hippó szentje tanította. A vértanúk vére, magyarázta a kartágói keresztény apologéta, nem a vereség jele, hanem az a mag, amelyből az egyház folyamatosan újra kivirágzik. Ezért a pápai legátus

0: nem az elszenvedett erőszakról szól, hanem egy olyan szeretet megnyilvánulásáról, amelyet semmilyen erőszak nem tudott kioltani. Ez Pálban is nyilvánvaló volt, aki megtapasztalt félreértést, üldözést és törékenységet, de továbbra is elképesztő derűvel hirdette Krisztust. Parolin bíboros elmélkedése ezután magára az egyházra irányult, amely nem a saját hatékonyságából, hanem Isten kegyelméből él, nem tagjai képességein, hanem az Úr hűségén alapul, aki az emberi gyengeség által is folyamatosan munkálkodik. A pápai legátus ekkor visszatért a Szentíráson végigvonuló felhíváshoz. Ne féljetek! Ez nem pusztán pszichológiai bátorítás, hanem keresztény életünk alapja. Jézus nem ígér megpróbáltatásoktól és csapásoktól mentes létet. Valami sokkal nagyobbat ígér. Parolin bíboros ezután a világ számos részén üldözött keresztényekre utalt. Emlékezzünk tehát, és imádkozzunk ebben a pillanatban mindazokért a testvéreinkért és nővéreinkért, akik a világ különböző részein szétszóródva élnek, és akik az Úr nevéért és az ő evangéliumáért üldöztetést szenvednek. De ne feledjük, hogy van, mondhatni, egy vértelen mártíromság is, amelyre mi is hivatottak vagyunk, tette hozzá. Kétféleképpen lehet tehát a Krisztus iránti feltétel nélküli szeretetet kimutatni. A vér-vér tanúságával, és egy talán kevésbé látható módon, amelyet mindenki megtapasztalhat a mindennapi életben, a hűség mindennapi vértanúságával, mutatott rá Pietro Parolin bíboros. Példaként említette azokat a házastársakat, akik a nehézségek közepette is megőrzik a szerelmüket. A szülőket, akik keresztény hitben nevelik gyermekeiket. A fiatalokat, akik nem hajlandók engedni a látszat kultúrájának. A papokat és a megszentelt életű férfiakat és nőket, akik nagylelkűen felajánlják életüket. Az időseket, akik bizalommal ajánlják fel szenvedéseiket, és mindazokat, akik csendben a kompromisszum helyett az igazságosságot, a kényelem helyett az igazságot, és a bosszú helyett a megbocsátást választják minden nap. A szentszéki államtitkár hangsúlyozta, hogy ez az a mindennapi életszentség, amelyről a II. Vatikáni zsinat beszélt. Homiliája végén Parolin bíboros megjegyezte, hogy Katánia hatalmas örökséggel rendelkezik a hit, a kultúra, a népi áhítat és a szeretet terén. Ezt az örökséget nem szabad elpazarolni vagy terméketlenné tenni, hanem meg kell őrizni, hogy gyümölcsöt teremjen. Így, ha szilárdan szem előtt tartjuk a szentek tanítását, nevezetesen, hogy rosszat nem még több rosszal lehet legyőzni, hanem a keresztből született szeretettel, amely belülről alakítja át a történelmet, akkor lehetséges lesz szembenézni a terület számos kihívásával. A szegénységgel, az egyenlőtlenséggel, sok fiatal nehéz helyzetével, akik kénytelenek máshol jövőt keresni, a családok küzdelmeivel, valamint az anyagi és lelki szegénység új formáinak jelenségével. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!
1: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
2: A Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek!
1: 12 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, mai guzsajasunkban a Cifra együttes, a Bereg Citera zenekar, a Csalóka együttes, a Kalamajka, a Magyar Folk trió és a Téka felvételeit hallhatják.

0: A Cifra együttes, a Berek Citera zenekar, a Csalóka együttes, a Kalamajka, a Magyar Folk Trió és a Téka felvételeit hallották mai Guzsolyasunkban.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 13 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Gyásztáviratban fejezte ki részvétét 14. Leó pápa, 8. Hókon norvég királynak édesapja, 5. Harald király halála miatt. A 89 éves uralkodó pénteken reggel hunyt el az oszlói egyetemi kórházban, ahol súlyos vérbetegség miatt kezelték. A pápa méltatta Harald király több mint 30 éves odaadó szolgálatát, és imáiról biztosította a királyi családot és a norvég népet. Meghirdették a Szent Imre ösztöndíj pályázatot, számolt be a Magyar Kurír. Azok a nappali munkarendben Magyarországon lévő tanintézményben tanuló, hitüket gyakorló katolikus fiatalok pályázhatnak, akik köznevelési vagy szakképző intézményben tanulnak, vagy felsőoktatási szakképzésben, illetve első diplomás képzésekben vesznek részt. Az ösztöndíjat egy tanévre lehet elnyerni. A pályázatokat a tanulmányi eredmény, az egyfőre eső jövedelem, a hitoktatásban és a közösségi életben való részvétel alapján bírálják el. A Katolikus Központi Alapítvány 2026-27-es Szent Imre ösztöndíjának elnyerésére október elejéig lehet pályázni. A művészet evangelizáló szerepe, az evangéliumi értékrend felmutatása segíthet, hogy az ember visszataláljon Istenhez és önmagához, hangsúlyozta Forgács Alajos plébános a 20. Arszakra Fesztivál sajtótájékoztatóján a város majori Jézus Szívekis templomban. A Magyar Kurír beszámolója szerint az idei jubileumi fesztivál alkalmából egy kis ünnepi albumot is kiadtak az elmúlt 20 év történetéről. A program sorozatot szeptember 12-e és 20-a között tartják. Az idei fesztiválon több mint 90 település vesz részt, és mintegy 400 program valósul meg, ebből 180 Budapesten. 100 milliárd forint értékű vagyon került vissza az államhoz a közérdekű vagyonkezelő alapítványok augusztus végével lezáruló felszámolásával, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium alá rendelt 4 alapítvány által, ismertette a tárcavezető vasárnap a Facebook oldalán. Vitézi Dávid felidézte, hogy az új országgyűlés néhány héttel a megalakulása után elfogadta a KEKVA rendszer felszámolására vonatkozó törvényt, amely augusztus 31-ével felszámolja ezeket az alapítványokat, a közforrásból származó vagyonuk pedig visszakerül az államhoz. Szeptember 1-től ismét az eredeti munkarend szerint működnek a fővárosi cégek, miután helyreállt az energiaellátás, a korlátozásokat megszüntetik, közölte a főpolgármester vasárnap reggeli Facebook bejegyzésében. Karácsony Gergely emlékeztetett arra, a hőség és a szélsőséges aszály idején a fővárosi cégek energia- és víztakarékossági intézkedéseket vezettek be. Az MTI-hez vasárnap eljuttatott fővárosi közlemény szerint augusztusban a BKK és a BKV intézkedései több mint 661, a metróknál több mint 355 megawattóra energiamegtakarítást eredményeztek. A budapesti közművek a főváros teljes díszvilágításának szüneteltetésével csaknem 20 megawattórányi energiát takarított meg. Végül az időjárásról. Ma száraz napos idő várható, általában kevés fátyol és képződő gomoly felhővel, utóbbiak estére feloszlanak. Nagy rész gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 fok között valószínű. Késő estére 15 és 23 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 14 órakor jelentkezünk. 13 óra 4 perc, vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, a Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai összeállításunk elején az Otthon ízei című műsorunkat sugározzuk, ennek szerkesztője Kónya Éva, majd a Remény hírnökei című műsorunkkal jelentkezünk, ezt Sinkovics Andrea készítette. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek!
2: Az Otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
4: Szeretettel köszöntjük gasztronómiai műsorunk az Otthon ízei hallgatóit, a szerkesztő Kónya Éva vagyok. Első ránézésre nem is gondolnánk, hogy egy csirke mennyi lehetőséget rejt. A csirkét felhasználhatjuk levesek készítéséhez, salátákhoz, adhatjuk főételként sütve, párolva, rántva, ragúnak elkészítve, vagy éppen csőben sült formában, különféle alapanyagokkal gazdagítva. A csirkében az a nagyszerű, hogy egyben is tökéletesen felhasználható, de ha alkatrészeire szedjük, még több lehetőséggel szembesülünk. Így van ez a csirke mellhúsának az elkészítésénél is. Sülye Károlyné Klárika erre mond ma néhány receptet és praktikát.
5: A leves, amit választottam, az a tárkonyos csirkeragú leves lesz. Hát a tárkony már szépen zöldül a kertembe, és nagyon régóta használják ezt a fűszernövényt, a szakácskönyvekbe fellelhető, a szakácsok kedvence volt, és az aromás fűszernövény főleg a francia konyha remekeinek kölcsönöz egyedülálló zamatot. Sok szósz és fűszerkeverék alapanyaga is a tárkony, de az erdélyi konyha is nagyon szívesen használja a tárkonyt, és Magyarországon is, hál' Istennek, már egyre gyakrabban lehet találkozni ezzel, nem csak a bárány húsoknál, hanem másoknál is, mert a bárányhoz különösen nagyon illik a tárkony, de jó még a csirkéhez, a tojásos ételekhez, a halhoz, a májhoz, a spárgához, sőt a sült kacsához is ezek ízesítésére használják. A tárkony ecetben nagyon sokáig megőrzi az aromáját, és hát fagyasztva is tárolhatjuk télire, ha már sok van. A levelek nagyon sok A-vitamint tartalmaznak, kálciumot, vasat, és niacint is tartalmaznak a levelek, tehát érdemes fogyasztani, bár egy-egy ételhez nem kell túlzottan sok, tehát ezzel azért nem pótolhatjuk a vas szükségletünket és egyebeket.
6: Igen, igen, aromás az íze miatt nem
5: igen,
6: jó
5: tehát
6: sokat
5: egy
6: tenni.
5: Szállal már nagyon finom levest lehet készíteni. Hát ennek a tárkonyos ragulevesnek a hozzávalói körülbelül 40 dek a csirkemell, vagy egy csirkének az aprólékából is lehet, akkor mindenféle leves, zöldség, sárgarépa, zöldség, zeller, karalábé, szükséges hozzá legalább 20 dek a gomba, egy csésze zöld borsó, ami lehet mirelit is, de már hamarosan majd jön a friss, tehetünk bele egy zöld paprikát, egy paradicsomot, zöld fűszerként akkor jön a egy szál tárkony, egy szál estjánlevél, és már ha lesz zellerlevél, vagy zöldséglevél, azokat is, de akkor kössük össze ezt megmosás után alaposan ilyen cérnával, és úgy tegyük a levesbe, és szükséges még hozzá egy fél liter főzőtejszín, ez 10%-os, egy fél citromleve, só és fehérbors. Mindenütt a fehérborsot fogom említeni, a csirkemellhez az illik legjobban, és az aromája is egy kicsit más, mint a fekete borsnak. És hát, ha tésztát teszünk bele, tehetünk nem sokat, ha beletesszük a levesbe, akkor egy 5 dekányi csiga tésztát javaslok, vagy készíthetünk vajas galuskát, de külön is főzhetjük a tésztát, különösen akkor, ha úgy készítjük a levest, hogy még másnapra is legyen belőle. Az elkészítése pedig a következő. A csirke mellett megmossuk, szűrő lecsepegtetjük a vizet róla, apró kockákra 1,5-2 centisre fölvágjuk, zsiradékon, ha a csirke hájas volt, akkor előbb ezt kisütjük és azon megsütjük. Lángelosztót alkalmazunk, hogy nehogy oda süljön, megpirítjuk, körülbelül 10 percig, ekkor hozzáadjuk a megtisztított levezöldségeket, amelyeket karikára vagy kockára felvágunk, majd hozzáadjuk a szintén felvágott gombát, a zöld borsót, és még együtt is pároljuk. szórunk rá egy kevés fehér borsot, és megsózzuk. Ezt felöntjük 1-1,5 liter forró vízzel, és hozzáadjuk a zöld paprikát és a paradicsomot. Amikor már majdnem puha az egész, akkor beletesszük a zöld fűszereket. Ha többet teszünk bele, akkor azt már említettem, hogy kössük össze. Mielőtt hozzáöntjük a tejszínt, kiemeljük belőle már akkor a megfőtt zöld fűszereket, a paprikát, paradicsomot, és levesszük a tűzről a fazekat. Belecsurgatjuk a tejszínt, a főző tejszínt a levesbe. A csigatésztát vagy vajasgaluskát is, hogyha belefőzzük, akkor már azután, hogy hozzátettük a tejszínt, akkor hozzárakhatjuk azt is, és addig főzzük, amíg a tészta nem főtt meg. Hát ez a leves 18 évvel ezelőtt, ezzel fogadtuk a vendégeket a keresztfiam esküvőjén. Mindenkinek nagyon ízlett, és hát főleg a szuhakálói vendégeknek ez egy nagyon újszerű volt akkor, nem ismerték még ezt, akkor csirkemellből készítettük, most hétvégén vasárnap csirke aprólékból készítettem el ezt a levest.
6: És hát az éttermek étlapjain is már most jó néhány éve találkozhatunk ezzel a levessel, de ebben a formában elkészíthetjük otthon is magunknak.
5: Igen, és nem csak csirkemellből lehet, hanem sertéshúsból is. Ezzel a módszerrel felkockázzuk, készíthetünk egy tárkonyos ragúlevest, vagy bárányhúsból, vagy nyúlból, ahhoz is nagyon illik. Azt hiszem, már nyúlból készítettem valamikor ilyet. A következő recept is egy kis nosztalgiát hozott bennem elő, az 20 évvel ezelőtt főztünk. Az Attila fiam esküvőjén ez bővítette a menüsort, hogy legyen csirke, és tehát a pörkölt mellé egyszerre volt föltállalva, mert nem mindenki szerette mondjuk a marha pörköltet, de akkor legyen könnyebb is, és a következő recept pedig így szól, mazsolás csirkemell. Ehhez kell 2 egész csirkemell, nyilván csak egy család részére mondom most, ez körülbelül 60 deka, egy 5 dekányi mazsola, egy 1/2 citrom leve, 2 deci tejföl. Ehhez javasolnám a 25%-os jó tejfölt, az mondjuk 25 dekásban van, csak egy áruházba kapható legalábbis itt Törökszent Miklóson. Hogy ne legyen savanyú ez a tejföl, az lényeges, de tejszínnel is megoldhatjuk, hogyha nem ragaszkodunk a tejfölhöz. 3 evőkanál olaj vagy csirkezsiradék, 1 evőkanál finom liszt, ízlés szerint só és törött fehérbors, amit már említettem, ehhez kell egy csipetnyi porcukor is, és a díszítéséhez pedig 1 citrom és marinált paradicsom paprika vagy kaliforniai paprika kell. A melleket kicsontozzuk, úgy, hogy egyenként tömör hús darab maradjon, vagyis összesen 4 darab, a mellebőrét lehúzzuk és eltávolítjuk, ha olyan levest főzünk, akár bele is tehetjük, ha már meg van tisztítva. A felforrósított zsiradékon a húsdarabok mindkét oldalát átpirítjuk, majd megsózzuk és megborsozzuk. 1/2 pohárnyi vizet öntünk alá, és fedő alatt puhára pároljuk. Fél időbe beleszórjuk a megmosott és leszározott mazsolát, ha a hús puha, kiszedjük a serpenyéből és félretesszük. A visszamaradt pecsenye levet összekeverjük a citromlével, közben a tejfölt simára keverjük 1/2 deci vízzel és a liszttel, ezután behavarjuk vele a forrásba levő levet. Kevergetve jól kiforraljuk és csipetnyi cukorral ízesítjük, sűrűre főzzük. A húsdarabokat a mártásba visszahelyezzük, és egyszer összeforraljuk. Citromkarikákkal, mazsolaszemekkel és marinált paradicsom paprikával díszítve tálalhatjuk, párolt rizst adhatunk hozzá, de illik hozzá a szalmaburgonya, de még a vajasgaluska vagy a nokedli, ez is jól megy hozzá, ez egy szaftos hús lesz, és éppen most jutott így eszembe, hogy nem csak mazsolás csirke mellett szoktam készíteni, hanem ananászos csirke mellett is, ami majdnem hasonló az elkészítése. Annyiba változik, hogy ott kisebb darabokra vágom a csirke mellett, és megforgatom lisztbe, és úgy sütöm át mindkét oldalát. és kiszedem belőle, akkor visszahelyezem a megsült csirke darabokat, és ráteszek egy konzerv ananászt, meg a levét is, és ezzel együtt főzöm, és amikor már majdnem kész, akkor tejszínnel sűrítem be. Ehhez is ugyanazok a köretek illenek, amit már az imént is elmondtam. Nagyon finom, ezt gyakrabban készítek, mazsolás csirke mellett, megmondom őszintén, már elég régen készítettem, de így, hogy most előkerült ez a recept, amelyet hamarosan fogok biztosan ilyet készíteni. Tehát ezek ilyen jó kis zaftos, melegen tálalható csirke falatok.
6: És akkor az ananászosnál már plusz cukrot se kell hozzáraknunk, hiszen az a lé, amiben van, az már eleve cukros.
5: Így van, az úgy attól egy kicsit olyan édeskés lesz, és tényleg nagyon finom, és el is párolok főzés közben a leve. Hát egy kicsit szoktam belőle hagyni, hogy nehogy túl híg legyen, és ha szükséges, akkor még hozzáöntöm. De egyébként nagyon szeretem meginni is az ananászlevet, mert elég sok lébe van az ananász eltéve. Ez lehet akár darabolt ananász is, vagy kör ananász, azt nyilván föl kell darabolni, hogyha olyat sikerül vennünk. Csirke mellett sütjük is, ugye nem csak ilyen főzéssel tálaljuk, hanem a hagyományos liszt, tojás, zsemle, morzsa keverékébe megforgatott, rántott csirkemell helyett készíthetünk más bundát is, és ezt is úgy sütjük, mint a rántott csirkét. 2003-ban New Yorkban a kínai büfékben ettem hasonlót, mint ez volt, és hát ehhez viszont a csirke mellett, hát körülbelül fél kilónyi csirke mellett 2-3 centis kockákra vágjuk, nem csíkokra, mint az előbbinél mondtam, és ezt is bepácoljuk 2-3 órán keresztül legalább, amihez teszek fehér borsot, ételízesítőt és kevés olívaolajat, ebben nem teszek mustárt meg ilyesmit, és akkor ebbe 2-3 órán keresztül áll a csirke kocka, és sütés előtt még megszórtam rétes liszttel, hogy jobban tapadjon az elkészített masszára. A massza pedig úgy készül, hogy 3 tojás, 2 evőkanál étkezési keményítő, 3-4 evőkanál rétes liszt, egy mokkás kanál sütőpor, és körülbelül 1 deci tej, és ezt mindez simára keverjük. És ebbe mártogatjuk a már lisztbe megforgatott csirkekockákat, forró olajba, aranybarnára kisütjük. Nagyon ropogós lesz a bundája, és az is marad. Ebbe az az érdekes, hogy nem puhul meg, mint a párizsiasan készített, ahhoz hasonló párizsiasan készített rántott hús, hanem ez megmarad keményen. És ehhez készítettünk egy méz, ketchup és szezáma keveréket, amit összeforraltam. Marika azt mondta, hogy ő ráöntötte a csirkére, és még a masszát vagy ettől a ketchupos dologtól sem puhult meg. Én nem öntöttem rá, hanem külön tálaltam, és párolót is készítettem hozzá. De ez is jó, hidegen is, és melegen is nagyon jó.
6: És nagyon jó mind a kettő, hiszen kétféle módon felhasználható főételként is, ha ráöntjük ezeket az önteteket, igen, szószokat, és úgy még tovább sütjük, vagy pedig tényleg ilyen kis vendégváró falatokként, amik most igen népszerűek, egy ilyen street food-szerű megoldásként.
5: Hát és kis öntetet bármit készíthetünk, tejföllel, tejszínnel, egy fokhagymásat, egy mustárosat, zöldfűszereset, tehát itt már tényleg...
6: Sajtok,
5: igen, tehát nagyon-nagyon sokféle változatot, és nagyon kedvelt. És főleg a fiatalok jobban erőnyben részesítik ma a csirke mellett, úgy tapasztalom, mint mondjuk egy zsírosabb tarját, vagy akár még a karajnál is jobban szeretik a csirkemellből készített dolgokat, de nem olyan egyhangú, mint mindig rántott csirke mellett enni.
6: És köretként is változatosak lehetünk, hiszen ehhez is a szalmaburgonyától a rizsen keresztül, de akár a friss saláta is jól élik bármelyik változatához.
5: Tehát uborka salátától, vagy vágott, bármilyen vegyes salátával lehet tárolni. Na most a csirkemellnek még további hideg változatai vannak. a sajtos csirkemell őszgerinc formába sütve. Ezt például a szuhakálói sógornőmtől, Rozikától vettem át ezt a receptet. Ő készítette először, és azóta több, főleg ez is ilyen nagy családi ünnepekre nagyon jó, mert előre elkészíthető, ez hidegen, akár egy nagyobb ünnepre is, amikor különböző salátákat készítünk hozzá. Hát ehhez a hozzávalók egy közepes csirkemell, ami hát olyan 50-60 dekányi, egy csomag szeletelt vékony szalonna, 20 deka reszelt trapista sajt, 3 darab tojás, 3 evőkanál liszt, 3 evőkanál tejföl, só, fehér bors és elég sok apróra vágott zöld petrezselyem szükséges hozzá. Én mikor legutóbb készítettem, nem volt már zöld petrezselyem a fagyasztóba sem, és medvehagymát tettem hozzá, apróra összevágott medvehagymát, hát mondom, hogy ezzel sem volt rossz.
6: Különösen jó íze lehetett.
5: Az elkészítését pedig úgy kell, hogy az őszgerinc formát kibélelünk egy alufóliával, úgy, hogy ez kilógjon a formából, majd ezzel ugye be kell takarni. Erre helyezzük a bacon szalonna szeleteket, ami szintén kiír a formából, azt majd később ráhajtjuk, ezt előre elkészítjük. Itt is a csirke mellett kis kockákra váljuk, de apróbb kockákra, akár mint a levesbe mondtam, vagy pedig ennél a sültnél az előbb, ez olyan 1-1,5 centisek legyenek. A tojást, a tejfölt, a lisztet és a reszelt sajtnak a felét megsózom, borsozom, és hozzáadom. A lisztet simára keverjük, és az apróra vágott petrezselyem zöldet hozzákeverjük. Ebbe beleforgatjuk a csirkemell kockákat, és beleöntjük az előkészített őszgerinc formába, a tetejét megszórjuk a reszelt sajt maradékával, és ráhajtjuk először a bacon szalonnát, majd az alufóliát. Egy tepsibe vizet teszünk, és vele helyezzük az őszgerinc formát, és 200 fokos előmelegített sütőbe sütjük, körülbelül 45 percig. Most ugyanez húsétel, de itt is alkalmazzuk a tűpróbát, hogy ez a massza, amit beleöntöttünk, átsült-e, tehát megnézzük, és akkor a tetejéről lehajtjuk a fóliát, és pirosra sütjük a tetejét, és akkor már a víz is elpárolgott, meg már nem folyik ki belőle. Ezt én azért szoktam, mert nem mindegyik őszgerinc forma 100%-osan jól zár, és volt már olyan, hogy a zsiradék kisült a sütőbe, és az kellemetlen szagot ad utána, meg takaríthatjuk a sütőt, tehát azért inkább egy tepsit szoktam ilyenkor alkalmazni, amiben teszek egy kevés vizet, hogy ne. Nem azért teszem a vizet, hogy abba főjön, hanem hogy ne süljön le, ne a tepsire süljön annyira rá. És akkor, amikor kihűlt, tálcára borítjuk és eltávolítjuk róla a fóliát, ezt felszeleteljük, és rézsutasan helyezzük kínáló tára, ezt is zöldségekkel díszíthetjük, hát éppen amilyen idény zöldség van, de ha nem szeleteljük fel először, csak úgy tesszük tára, akkor akár kidíszíthetjük piros arannyal, majonézzel, különböző kis rózsákat tehetünk rá, tehát ezt is nagyon gusztusosan lehet tálalni.
6: És akkor a finom csirkemellből készült leves és különböző főételek után
4: egy szőlős sütemény receptjét osztja meg velünk Süye Károlyné Klárika.
5: Most pedig szeretném elmondani ennek a receptjét, ez ugyan több fázisból készül ez a torta. Először is a torta alapot mondom el. Ez egy piskóta torta. Attól függ, hogy milyen nagyságú edénybe fogjuk belerakni, tepsibe, vagy kör alakú kapcsos formába, vagy akár egy lábasba, ha nincs valakinek kör alakú torta formája, akkor lábasba ugyanúgy meg lehet sütni. És hát a tojás mennyiség természetesen attól függ, hogy mekkora tepsibe akarjuk ezt elkészíteni. Tehát én most csak olyan alapot mondom, hogy egy tojáshoz szükséges egy evőkanál víz, egy evőkanál cukor és egy evőkanál liszt. Most ha kapcsos formában, ugye ez nem olyan túl nagy, vagy egy lábasba sütjük, akkor elegendő hozzá egy 4 tojás, de ha már egy nagy gáztepsibe, akkor a duplája, 8 tojás minimum kell hozzá. Először is a tojás sárgáját szétválasztjuk a fehérjétől, a fehérjét beletesszük egy olyan tálba, amiben föl tudjuk verni a tojásfehérjét. Hát én már csak robotgéppel szoktam, tehát habverővel verem föl, viszont mielőtt elkezdem verni, hozzáteszem ugyanannyi kanál vizet a fehérjéhez, mint ahány tojást tettem bele. És akkor együtt felverem keményre, és utána teszem hozzá egyenként az egy-egy kanál kristálycukrot, és mindaddig verem, amíg egyáltalán érződik a cukor, hogy ropog a fogam alatt, néha megkóstolom, hogy elegen, vagy jól felvertem-e már, meg elolvadt-e a cukor. Ezt követően már fakanállal dolgozunk, nem a habverővel, hogy ne törjön a tojáshab. Hozzáöntöm egyenként a tojássárgáját, hozzászitálom a lisztet, de ez sem egyszerre, hanem szinte kanalanként, vagy két kanalanként teszem hozzá, és akkor sütőpapírral bérelt tepsibe, vagy tortaformába öntjük, előmelegített sütőbe 200 fokon tűpróbáig sütjük, tehát közben nem kell kinyitogatni a sütőt, mert könnyen összeesik a piskóta, tehát már csak a sütés körülbelül háromnegyed részébe szabad kinyitni, akkor megnézhetjük, vagy ha valakinek olyan a sütője, hogy nem egyenletesen süt, akkor megfordítjuk, hogy a másik oldala is ugyan olyan szépen süljön. Tehát akkor egy nagy tűvel megnézzük, ha nem ragad már rá a tészta, akkor jó lesz a piskótánk. Amíg sül a piskóta, akkor elkezdjük elkészíteni először is a gyümölcs zselét, amihez hozzávalóként 3 púpos evőkanál étkezési zselaténra van szükségünk, és 1 liter szűrt gyümölcslére, ez alma vagy

0: Részlet hangzott el Manuel de Falla spanyol szvittjéből, Ruggero Ricci és Rados Ferenc muzsikált.
1: Hogyan lehetünk emberségesek a mai teljesítményközpontú, fogyasztói kultúrát építő, technológia függő világban? Fontos, hogy ne feledkezzünk meg a teremtés koronájáról, az emberről. Mi az ember? Ki az ember? Műsorunk beszélgető társainak rövid válasza szerint megismételhetetlen ajándék. Ember az emberért. Inspiráló beszélgetés az emberséges világért. Hallgassák meg 4 hetente szerdán 16:05-től.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 14:30, a rádiós regénytár következik.

Pest, 1838. Most, midőn több mint 20 esztendőt fordult velünk a föld, és már nem sajdítja szívemet oly mélységes kétségbeesés, mint akkor, amikor ezen események megtörténtek velünk, kötelességemnek látom papírra vetni azon különös nyárnak történéseit. Leírok mindent hűen, ahogy esett, elejétől a végéig, pontosan. Nem titkolom el a szépséget, s nem szépítem meg a gonoszt. Tartozom ezzel önmagamnak, s mindazoknak, akik ez időben szívemet birtokolták. Legelébb neked, kicsi madaram, sosem volt nyarunk tündöklő fénye. Hogy e sorokat éppen a mai naptól kezdődőn érzettem szükségesnek lejegyezni, egészen nyilvánvaló ok indított engem. Nem sok idővel azelőtt, hogy most kezembe tollam, s tintám vevém, rohanó, szennyes áradat támadott ránk, s emiatt nekem rémisztő közelségből szembe kellett néznem a halállal. Ifjúkori kalandozásaim után érett lélekkel, valójában először. S minthogy ezen tapasztalás általában nagy, s komoly tettekre indítja a halandót, bajos

lassan futamodhatnék el magam is a számvetés elől. Az áradat március idusának előestéjén érte el Terézi a városbéli szép lakásomat. Stett engem sok más ezerekkel hasonlóképpen jó időkre földönfutóvá. S mi még borzalmasabb, atyai jó barátomat, akkori szobaadó gazdámat is az ég lakójává. A víz minden szegletben igen magasan állott. S példának említhetem, még a Kemnitzer háznál is csak nem az első emeletig felért. Olyan formán magasodott, hogy még az is, ki lovon próbálkozott a kimeneküléssel, jövő menő csolnakok stemérdek nép között, keservesen küzdve haladhatott csupán. Mindez ekkor a jaj kiáltásokkal s az áradatban éltükért vívókkal borzasztó képét mutatta a múlandóságnak s enyészetnek. E napok képei máig élénken szemeim elé tolakodnak, ahogy most is, amint e sorokat papírra vetem, azon órák ijesztése újra élesen lelkembe jöjjön.

A bajok már az árvíz érkezése előtt jóval hozzánk siettek. Kiváltképpen Bártfaihoz, ki nekem tanítóm, s lakótársam volt akkoron. Miképpen az érzékeny baromnak, kinek belsejéből támadó ösztöne előre megmutatja a természet történéseit, napokkal korábban jelzette már teste az ítélet idejének közelettét. Történt az pedig olyanképpen, hogy 4 nappal azelőtt, hogy az ár megérkezett, szélütés tüneteit fedeztem föl rajta. S bár azzal végül nem dicsekedhetem, hogy életét megmenthettem, de mentségemre légyen, hogy gyors beavatkozással, rajta eret vágván, akkori baján mégis könnyítettem. A toluló vér fejéből hirtelen lebocsáttatott. Így tünetei enyhültek. Kínzó főfájása megszűnt. Skarját, mely addig bénultan csüngött, valamelyest meg is emelheté. A napokat, míg állapota lassan javult, békében töltötte. Majd egy este szelíden álomba szenderült. Akkor nem tudhattuk még, hogy ebből az álomból elétezésben nem kelhetik föl többé. Ahogy azt sem láthatánk, hogy így távozása valójában égi könyörületként adatott. Hasonló házakban temérdek lelkek lelték akkor keservesen halálukat egyetlen éjszakán, sokkal borzalmasabb elmúlással.

Írok hát most, s emlékezem, mert másképpen nem lehet. De ha a lelki késztetésem nem rendelné is ez írással való bajlódást, elém hozná mégis azt a szükség. Naplóm, mely azon ifjú évekből, melyekről most szólni szeretnék, mindaddig a napig híven megőriztetett, ama szörnyűséges éjjelen az áradat martaléka lett. Mállott szennyes lapjai közül egyeseket meglelék ugyan, de a tinta rajtok megfutott. Azokon írás már semmiképp nem volt olvasható. Ezen könyvben abból egy némely lapokat mégis berögzítek, jó emlékezetül. Álljon itt tehát nem az, mi naplomban megírva volt, de mindaz, mi kincsként, s tanulságként azon években a mai napig is megőriztetve szívembe beíródott. Ennek belsejében pedig maradandó a véset. Olyan az, mint a nemrégen csodálatos épségben feltaláltatott rozett gránitkő textusa. Annak betűit évezredek sem koptathatták el, s hasonlóképpen munkálnak a szív dolgai is. Miket oda bevésett az élet, onnan ki nem vétetnek.

Utazásom az 1812-es esztendőnek történeteivel kezdődött, mikor a napóleoni nyugalom beálltával az Európa földjein kalandozásra újra lehetőség nyílott. Atyám engem doktori végvizsgáim beteltével további tanulmányok folytatására, elmémet csiszolni, jellememet pallérozni kívánván eresztett el, nem sejtve, mekkora vészekbe sodorja ezzel életemet, s legelébb szívemet. Ha legalább tolhegynyi gondolatom vagy sejtésem lehetett volna mindazon keservekről, amik úti célomnál reám vártak, indulásomattán nem siettetem oly várakozással, mint ahogyan akkor tettem. De nem, mégsem igaz, amiket említek itten. Ha szólott volna velem bármi angyali jövevény, tudtomra hozván kivárott én reám. Nem tűrtem volna semmiképp, hogy lankat szélhajó szállítson által a csatornán. Dehogy! Madárrá változva, ki gyors szárnyakon veszi útját, repültem volna feléd, kedvesem. De szóljak mostan végre utazásomról. Hogy stúdiumaimat nem választott tárgyam művészetének legkiválóbb helyén kezdtem meg, következménye volt atyám bizonyos nehézséggel követhető politikusi nézeteinek. Atyám ugyanis, ki az ellentmondást nem örömes tűrte, s nézetei helyességéről igen erősen volt meggyőződve, azon időkben szívében titkon Napóleon felé törekedett. Ki ellenségem ellensége, nékem barátom, hajtogatta, s magát egyébről meg nem győzhette. A bécsi orvosi iskoláknak oly magas hírneve előttem, így hiába ismertetett el. Atyám odautazásomat vitáinkban minduntalan, s aztán végérvényesen is ellenzette. Ekkoriban tehát ilyen útirányt nem remélhetvén más helyekre aspiráltam. Megjegyzem itt, hogy később, midőn híre futamodott, hogy a győri csata mezején a Napóleon elleni nemesi felkelésben testvéröccse is halálát lelte, Napóleon valóságos nevét előtte többé ki nem ejthetőnk. Ettől fogván ő is csupán korzikai szörnyként emlegette a valamikor tisztelt császárt. De ezen változás idejére utam már elrendeztetett, s azt már meg nem fordíthattam. S bár ezen időkben stúdium medicíné hallgatására a bécsi iskolán kívül másik kiváló hely, a párizsi Universitas, a majd 600 éves Sorbonne lehetett volna, atyám jövedelme ezt nem tette lehetővé számomra. Így módon tehát ettől is elzáradtam, s ő végezetül londoni lehetőség felől tudakozott szorgalmasan. Bár ekkor Shakespeare mester nyelvét csak mint gügyögő kisded beszédét birtokoltam, de oly szerencsés voltam nyelvi hajlamom erőssége miatt, hogy kétségem nem volt afelől, hogy e tudományokat idegen nyelven is hamar fölveszem. Megfelelő angol intézetet végezetül atyám barátai találtak számomra. Egyetemi orvoskar Londonban, ekkor még nem lévén, a St. Bartholomew's Hospital Medical College tanítószékén. Ide bátorsággal jelentkeztem. Megjelölvén tanulmányi célomnak a gyógyító orvoslást, sebészetet, s emellett a gyógynövénytani ismereteket, hogy később mindhárom gyógyításban egyaránt szorgalmatoskodhassam, s ne csupán mint egyszerű apotekárius tevékenykedhessem. Amiképp azt később elmesélem, engem itt végezetül bizonyos okok miatt nagy szívélyességgel fogadtak. Talán nem szerénytelenség lejegyeznem itt azt sem,
hogy később ez intézet valóban hálával gondolhatott vissza arra, hogy valaha feléjük vettem utamat. A John Albertney tanterméből indulva ugyanis az én pesti egyetemi tapasztalataimat figyelembe véve magas szintű medikusi oktatást terveztetett. Hosszas mérlegelések és gondos megfontolások után felállt végül a Lead Lectures in Anatomy and Dissecti, kiemelkedő előadások anatómiából és bonctamból a San Bartolomé's Hospitalban. S hogy ebben nekem is részem lehetett, örömmel, stán nem róható fel nekem hibaként, büszkeséggel tölt el ma is. Mivel atyám akaratát engedelmességgel követve indultam utamra, angol honba érkezésem és az első hónapokban való időmúlatásom szerencsés esetben diadalmas lehetett volna. Fiúi tiszteletem szép bizonysága. Ilyen babérokkal azonban nem dicsekedhetem. És ennek egyik oka megismerkedésem bizonyos Egressy Teofillal, ki neve istenfélő jelentésének ellentmondva sokkal inkább diabofilnek, gonosszal cimborálónak mutatá magát. Eleinte derék úri férfiúnak látszott, és sajnálatosan későn világlott csak előmbe, hogy valójában romlott lélek, s igen hitvány jellem. Hogy hatására hozzá hasonlókkal sok időkig környezve valék, s így könnyen keveredtem azon hitványságokba, miket most leírni is igen vonakodom szégyenemben, igaz, szintiszta igaz, hogy egyenes lelkű atyám és tiszta szívű, szelíd anyám nem készítettek fel elégségesen azon megrontásokra, melyeket utamon elkerülnöm jó és kívánatos lett volna, szintén színigaz. Hogy az engem környékező sok szerencsétlenség mértéke és különössége még nálam tapasztaltabb férfiút is zavarba vont volna, ez is minden bizonnyal igaz. De az is bizonyos, hogy engem szívem és jó lelki ismeretem, ha azokra gondosan figyelmezek, távol tarthattak volna a szégyenletes tettektől, s most csupán nemes cselekvéseimre emlékezhetném. Nem mentem hát magam. Fölmentést megad nekem majd ama napon az igaz bíró, s lelkem könnyülésére immáron nyilván tudom, nem saját érdemeimért. Emellett pedig elmondhatom, hogy alázatos jóvátételül azoknak, akiket megkárosítottam, mindent bőséggel visszafizettem. Amikor ezt nem tehettem valamely okból, kerestem helyettük másokat, kik jó tevésem élvezői lehettek. Készen állok hát a számvetésre egészen, ahogy most a múltról emlékezem. Álljon tehát itt minden előzmény s esemény híven, úgy, ahogyan megtörtént velünk azon a szürke, általad, kicsi madaram, mégis ragyogón fényes nyárban, az úr 1816. esztendejében.

Hajóútam, mint már említém, igen kellemesen telt. Hogy nem a gyorsan átkelhető csatornát választottam utam irányául, magyarázza a nagybátyám néhány hónap előtt nekem tett nagylelkű ajánlata. Atyám testvérbátyja ekkoron gőzhajó vásárlását tervezte. Az amerikai North River Steamboat gőzös Hudson folyó béli sikereim fellelkesedvén. Nekem ez újonnan vízre bocsátott hajó egyik első utasaként kellett volna utamról hiteles tudósításokat küldenem az akkor még csak kávéházi szóbeszédekben létező első hajózási társaságnak. Magam, ki ekkorra a könyveim között való hosszas időzések folytán sápadt és gyenge voltam, örömmel mondtam igent e kalandokat ígérő felkérésre. Bátyám tervei azonban nem valósulhattak meg. Ellenlábasai sikerrel győzték meg a befektetőket, hogy egy rászkódó, pöfögő, forró fazék tetején való utazgatás semmiképpen nem lehet vonzó foglalatosság az úri közönség számára. A magyar gőzhajózás iniciatívája így sajnálatosan nem nagybátyám nevét fényesíti, hanem egy barátjáét, ki nála jobb időben állott elő hasonló elgondolásokkal. Megjegyzem, hogy a néhány év után végül vízre bocsátott Karolinán magam is utaztam egy ízben. Igaz, e hajó nem a tenger hullámait szelte, csupán sétahajózást biztosított az érdeklődőknek a Dunán. Bár a gőzösön való utazás gyorsabb és egyszerűbb volt minden addig ismert megoldásnál, próbautam után sokakkal együtt én is arra a végkövetkeztetésre jutottam, hogy széltől duzzadó vitorlák suhogását ezerszeresen inkább vágyom hallani, mint a gőzmotorok pöfékelését. Minthogy bátyám a hosszabb utazásra tett ajánlatát csalódása ellenére sem vonta vissza, így én a néhány órás utat Angolhon felé mégis európai körút részeként kalandosan tehettem meg. Kiindulási helyem a Napóleon által is igen kedvelt ezer éves kikötő Fiume volt. A kikötőbe érkezésemkor annak látványa elkábított. Színes kavalkádja könnyű kalandok reményével zsongatta lelkemet. Ezen napokban ottani szállásom kényelmetlensége sem szekte kedvem, ifjonti lelkesedésem és újdonat szabadságom feletti víg örömem oly nagy lévén. A híres római kapu fölött kaptam egy kicsiny szobát, de oly hitványat, melynek egyetlen ablaka is törött volt, s egy lármás, szűk és bűzös utcára nézett. De én ezeket a kényelmetlenségeket nem is vettem eszembe akkor, hanem felettébb örültem, hogy szabad vagyok, önálló, s hozzá még így nagymúltú helyen lakhatom. Annyira, hogy beköltözésemkor ablakomból kihajolván lelkesülten megtapogattam az évezredes köveket. Későbben pedig egy ízben a boltívre ki is másztam, hogy fülemet hozzájuk hajthassam. Meséljetek nekem, suttogtam reájuk hajolva, a kelták dombjairól, hova ránéztek. Meséljetek az azon épült római városokról, a tengeri csatákról, Augustustól Napóleonig. És akkor, ahogy így elmerültem éppen a múltam való merengésben, tréfával viszonozták lelkesült vonzalmamat a kobold lakta kövek. Lábom megcsúszott, s csak a legutolsó pillanatban tudtam az ablak keretében megkapaszkodni valahogyan. Így, mint fonálon lógó pók, fogóckodtam a boltívbe az utca fölött lógván, míg az irgalmas járókelők létrát nem kerítettek alám. Kapaszkodó kezem ez alatt annyira megsérült, hogy napokig sajgott. Bár korántsem annyira, mint lelkem,
mivel büszkeségemen a kaland során még csuklómnál is nagyobb csorba esett. De a történet mégis jó véget ért. A leány, kinek kacagása oly igen sértette lelkem először, ki alám a létrát szerzette, a további napokban kísérőm lett, s igen megkedvelt. Annyira, hogy utóbb csókjaival engesztelt. A világgal való ismerkedésem első napjai igen gyorsan elszálltak tehát. Stárcám is gyorsan megsoványodott. Én már jövőmre kellett gondolnom, s a kellemes múlatásoknak végét vetnem. Hajóra szálltam a Szofiától való könnyes búcsú után, s megindultam férfivá érlelő tanulmányaim felé.

Sosem volt nyarunk ragyogása. Széchenyi Rita regényének rádiós változatát hallották. Az első rész hangzott el. Közreműködött a mesélő főszereplő Asztai Bíró András szemorvos szerepében Zámbori Soma. A felvételt készítette és gondozta Liszkai Károly és Gera Csilla hangmester. Zenéjét szerezte Lange Krisztina. Zenei szerkesztő és zenei rendező Bögös Henrietta. Dramaturg, rendező munkatárs Győri József. Rádióra alkalmazta Sáros Pataki Zsuzsanna. A mű a Harmat kiadó gondozásában jelent meg 2023-ban. A rádiós regénytárt hallották.

François-Adrien Boieldieu C-dur hárfa versenyének második tételét Jutta Zoff és a Dresdai Staatskapelle előadásában hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 15 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Kelen Ágoston, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A Szent Atya augusztus utolsó vasárnapján ismét Castel Gandolfóban tartózkodott a szombatesti tóparti szentmise után, tudatta a Vatikán News. Délben az apostoli nyári rezidencia kapujában tartotta meg a déli úrangyala imádságot. A vasárnapi evangélium nyomán Péter és Jézus párbeszédét elemezte, melyben az első tanítvány nem érti a mesterét, sőt ellene is szól, de mindvégig őszinte marad és megtanulja a halálig menő engedelmességet is. Soha ne szakítsuk félbe a párbeszédünket az Úrral, sőt bizalommal mondjuk el neki még azt is, ha nehezen értjük, amit kér tőlünk. Tanított 14. Leó pápa elmélkedésében. Egy alig 400 ezer lakosú észak-atlanti ország szombaton olyan kérdésben szavazott, amely messze túlmutat saját partjain. Izland arról döntött, újraindítsa-e az Európai Unióval folytatott csatlakozási tárgyalásokat, tudatta a Magyar Hírlap. Izland 2009-ben a pénzügyi összeomlás után kérte felvételét az Európai Unióba. A tárgyalások 2010-ben kezdődtek, majd 2013-ban politikai döntés nyomán leálltak. 2015-ben Reykjavík azt kérte Brüsszeltől, hogy ne tekintsék tovább tagjelölt országnak. Az elmúlt 10 év politikai és környezeti változásai miatt került a kérdés újra napirendre az északi országban. A szavazás végleges eredmény szerint az izlandiak 52,8%-a szavazott arra, hogy ne folytatódjanak a tárgyalások, és 47,2% támogatta a leállított egyeztetések újranyitását. A szoros versenyen a fővárosiak szavaztak nagyobb arányban az EU-hoz való csatlakozás mellett. Csökkent a sertés és a csirkehús kiskereskedelmi beszerzési ára augusztus elejére a tavalyi azonos időszakhoz képest, olvasható az Agrár Közgazdasági Intézet összesítéseiben. Az adatok alapján augusztus 10-e és 17-e között a nyers sertéshúsok kiskereskedelmi beszerzési árai 10-23% közötti mértékben csökkentek, a legnagyobb mértékben a sertés combé, amely csont nélkül mintegy 1130 forintba került, ez az egy évvel korábbi ár 77%-a. A csirke és a csirkemell filé kiskereskedelmi beszerzési ára körülbelül 5-10% közötti mértékben csökkent tavalyhoz képest. Szeptember 1-től ismét az eredeti munkarend szerint működnek a fővárosi cégek, miután helyreállt az energiaellátás, a korlátozásokat megszüntetik, közölte a főpolgármester vasárnap reggeli közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. Korlátozták az energiafelhasználást a közösségi közlekedésben és a fővárosi cégeknél is, emellett takarékosabb öntözéssel óvták a fővárosi fákat és csökkentették a vízfelhasználást, ideiglenesen a fővárosi díszkivilágítások is leálltak, a szökőkutakkal és a Gellért-hegyi vízeséssel együtt, sorolta a politikus az intézkedéseket. Karácsony Gergely szerint mindez megmutatja azt, hogy Budapest képes összefogva felelősen reagálni a klímaváltozás egyre szélsőségesebb következményeire. A főváros közlekedési hírei következnek.
3: A fővárosban ma hajnalban megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát. A Flórián téren a továbbiakban is korlátozásra kell készülni. Hétvégén a 4-es és a 6-os villamos a Jászai Mari tér és a Szél Kálmán tér között nem közlekedik karbantartás miatt. Rendezvényt tartanak az MVM Domban ma délután, ezért a Könyves Kálmán körút Üllői út csomópont környékén a szokottnál erősebb forgalomra kell számítani. Szűcs Magdolna, BKK Info.
2: Végül a várható időjárásról. Napos időre számíthatunk, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nem valószínű. A nappali hőmérséklet 30 és 34 fok között alakul, késő estére 15 és 23 fok közé hűl le a levegő. Kedves hallgatóink! Hírekkel legközelebb a páho és pódium, valamint a liturgikus énekek után 17 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Következik a páho és pódium. Iskola kezdés. 8 évszázad diákzenéi a középkortól orf oratóriumáig. Magyar Kornél összeállítása.
4: Gyertek elő, irkatáska, vár rátok a friss erő. Induló zeng megnyitásra trombita és dobverő.
5: Silencium!

0: Az elcsituló gyermek zsivajban Kecskés Tímea előadta Simon István verssel, majd Telemann az Iskola Mester című kantátája nyitó részletével köszöntöm hallgatóinkat. Lassan vége a nyárnak, augusztus utolsó vasárnapján a kisebb és nagyobb gyermekek között bizonyára néhányan titkon visszavágynak már az iskolapadokba, a régi barátok, osztálytársak közé. Ugyanakkor nyilván akadnak, akik nehezebben válnak meg a nyár a szünidő örömeitől. Pedig a diákévek a sok nehéz kötelesség mellett szinte ugyanannyi vidámságot és gondtalanságot rejtenek, még ha ezt az érintettek közül csak kevesen érzékelik. Legalábbis erről tanúskodnak azok a zenei vonatkozású emlékek, amelyek közül a Páholy és Pódium mai összeállítása válogat. Az iskola és a muzsika kapcsolata több ezer éves múltra tekint vissza. Az antik görög nevelés körébe, az úgynevezett enciklopédiába 7 tantárgy, 7 mesterség tartozott. Grammatika, retorika, filozófia, aritmetika, muzsika, geometria és asztronómia. E tudományágak között elfoglalt előkelő helyén, még ha az utóbbi évtizedekben erősen megváltozva is, évszázadokon, ezredeken keresztül a zene kitartó kísérője maradt a diákéveknek. Más tantárgyakhoz hasonló komolysága mellett a muzsika és az énekoktatás is természetesen számos tréfás megnyilvánulás táptalaja lehet. Jó tudhatta ezt a legtermékenyebb német barokk mester, az 1681 és 1767 között élt Georg Philipp Telemann is, aki a később Bach idején is működő Lipcsei Diákzene Egyesület és Énekkar megalapítója volt. Nyilván saját tapasztalataira támaszkodott 1751-ben írt humoros miniatűr kantátájában, amelyben az iskolamester erőfeszítéseit mutatta be, aki nagy igyekezettel sajátítatja el tanítványaival a szolmizálás és a skálázás szabályait. Az utóbbi évtizedek kutatásai nyomán bizonyos Christoph Ludwig Fére nevű német kismesternek tulajdonított basszus szólóra, fiúkarra és kamarazenekarra írt műből 1994-ben készített a Hungaroton felvételt Gregor József, a Schola Hungarica fiúkórusa és a Corelli kamarazenekar előadásában Pál Tamás vezényletével.
1: Das war ein rechtes Meisterstücke.

Georg Philipp Telemann iskolamester kantátáját a 18. század harmadik harmada zenés színházának sikeres szerzője, az 1740-es születésű Giovanni Paisiello követi. Szülővárosa Taranto jezsuita iskolájában kezdte tanulmányait, de kimagasló zenei tehetsége és gazdag pártfogói révén 14 éves korától a nápolyi San Onofrio konzervatóriumba iratták be, ahol mások mellett Francesco Durante tanítványa volt. Diploma munkája egy komikus intermezzo akkora sikert aratott, hogy a bolognai színház rögtön egy operát rendelt az ifjú komponistától. Az azóta sajnos elveszett Il Charlone, azaz a fecsegő 1764-es bemutatója indította el fényes opera szerzői karrierjét, amelyet a következő 4 évtized alatt közel 100 dalmű követett, többségében vígoperák. Elsősorban észak-olasz színházaknak dolgozott, székhelye azonban Nápoly maradt, ahol a következő évtizedben 10 dalművel gazdagította életművét. 1776-ban itt érte a Szentpétervári udvari színház vezetője, Jelagin gróf felkérése, aki mesés tiszteletdíj ellenében meghívta elődje Tommaso Traetta megüresedett karmesteri állásába, amely együtt járt a cári olasz opera igazgatói tisztével is. Nagy Katalin cárnő nagy becsben tartotta udvari muzsikusát, és kétszer is meghosszabbította megbízatását. Itt született 4 operáját zárta a sevillai Borbé, megkoronázva szentpétervári sikereit. Itáliába visszatértében megállt Bécsben, találkozott Mozarttal, akivel 1770-es nápolyi megismerkedését követően továbbra is szívélyes viszonyban maradt. A sevillai Borbét 1784-ben Bécsben is bemutatták, Mozart állítólag ettől kapott ihletet a Figaro házassága megkomponálására. Második József császár felkérésére Paisiello egy operát is komponált itt tartózkodása során Giovanni Battista Casti udvari költő szövegkönyvére, a Teodor király Velencében című kétfelvonásos dalművet. 1787-ben érkezett vissza Nápolyba, ahol a zeneművészet nemzeti igazgatója cím birtokosaként születtek legkiforrottabb operái. Az 1700-as évek végén magával ragadták a politikai változások, IV. Ferdinánd szolgálatát Napóleonra, majd annak fivérére Józsefre váltotta. Így aztán nem meglepő, hogy a Bourbonok visszatértével minden tisztségétől megfosztva, kegyvesztetten, elszegényedve és elfeledve halt meg idén 210 esztendeje, 1816. június 5-én Nápolyban. Rendkívül gazdag életműve egyházzenei, kórus, kamara és szimfonikus kompozíciói mellett elsősorban operáiról ismert, közel 100 dalműve közül azonban mára mintegy fél tucatnyi fordul elő olykor a világ dalszínházaiban. Közöttük is ritkaság a most megszólaló, amelynek magyarországi felfedezése Szekeres Ferenc nevéhez fűződik. A budapesti Madrigál kórus alapítója és karigazgatója hosszú évtizedeken át végzett itáliai kutatásai nagyban gazdagították nem csak énekkara repertoárját, de több évszázad olasz muzsikájának magyarországi megismertetését is. Ennek oroszlán részét Antonio Vivaldi teszi ki, de feltétlenül ide sorolható a most megszólaló Paisiello alkotás, annak 1967-es lemez felvétele révén. Az 1784-ben Bécsben készült komikus kantáta az említett Teodor király Velencében című kétfelvonásos operája szomszédságában. Az iskola mester és két tanítványa közeli rokonságban áll a már néhány évtizeddel korábban készült hasonló témájú darabokkal, amelyek rövid intermezzo méretű zenés színpadi alkotásokban örökítik meg az évezredek óta ismert konfliktust mester és tanítványai között. A zene egyike az egyetemes kultúrtörténete legrégebbi ágainak, egyidős az emberrel. Évezrede létezett bizonyos hangsor, és az itáliai középkor egyházi zenéjének már kialakult és máig kutatott lejegyzési módja volt. 990 és 1050 között élt Arezzói Guido bencés szerzetes, akinek nevéhez fűződik egyfelől a kottaírás legkorábbi formája, valamint a hasonlóan nagy fontosságú, a zeneoktatásban máig ható szolmizáció kialakulása.
Az énekek betanítását megkönnyítendő találta fel a különböző hangrendű szótagok alkalmazását, amelyben fontos szerepet játszott a 700-as években élt Pál diakónus Utqueant Laxis kezdetű himnusza, amelynek kezdő szótagjaiból alakultak ki az első szolmizációs hangok. Utqueant Laxis rezonare fibris, mira gestorum famuli tuorum, solve polluti labii reatum sancte Johannes. Ez a szaffói strófa az úgynevezett Szent János himnuszból való, amelyet az énekesek keresztelő Szent Jánoshoz recitáltak, hogy óvja meg őket a rekedségtől. Sík Sándor fordításában így hangzik. Hogy könnyült szívvel csoda tetteidnek zenghessék hírét szabadult szolgáid, old meg Szent János kötelét a bűntől szennyes ajaknak. Ezek a sorok felhangzanak, miként Télemánnál hallottuk, az összes mester és tanítványairól komponált zeneműben, azonban félretéve a komolyságot, szinte valamennyi kifigurázza ezt a viszonyt a mester rovására. Nincs ez másként Giovanni Paisiello komikus kantátájában sem, ahol a mester öntöménező recitatívókban és áriákban dicséri hangját és tehetségét, tanítványai pedig szervilis módon csak tovább fokozzák ezt egymással versengve a végletekig. A Hungaroton 1967-es felvételén László Margit, Barrai Zsuzsa és Dene József énekel, a budapesti Madrigál kórust és a Magyar Állami Hangversenyzenekart Szekeres Ferenc vezénli. Ich verkauf

Paisiello komikus kantátája után hasonló című zenekari kompozícióval folytatjuk összeállításunkat. Az 55. számú Der Schulmeister alcímű szimfónia Joseph Haydn koraromantikus úgynevezett Sturm und Drang korszakának lezárását követő első kompozíciója. 1774-ben keletkezett, mint a szerző eredeti kéziratos partitúrája igazolja. A korábbi sok újítással, merész stílusjegyekkel bővelkedő alkotói periódus után az Esterházy udvar új igényeihez igazította a szerző kompozíciós munkásságát. Most már az ünnepélyes, pazar csillogású szimfóniákon a sor. Az iskola mester szimfónia tipikus példája ennek az új szerzői időszaknak. A korábbiakhoz képest több fúvós hangszerrel kibővített zenekar fényes, színes, tömör hangzások megszólaltatására teremt alkalmat a komponistának. Az 55-ös Ezdur szimfónia, mint oly sok más Haydn kompozíció, szintén utólag kapta alcímét. A második variációs tétel komótosan, tanítóurasan lépegető témája nyomán született ez a találó elnevezés. Hallgassák a nyitó, valamint az imént említett második tételt a Philharmonia Hungarica 1996-os Haydn összkiadásáról a Deutsche Grammophon kiadásában Doráti Antal vezényletével.

A bécsi klasszikus Haydn szimfónia két tételét romantikus muzsika követi. A cseh nemzeti zene Dvorák mellett kiemelkedő másik mestere, Bedřich Smetana, mint a 19. századi nemzeti irányzatok annyi más zenei szószólója, gyakran fordult a népzenéhez. Szimfonikus költeményeiben számtalan népi motivum villan fel, de szívesen dolgozott fel szimfonikus zenekarra cseh táncokat, furjántokat, polkákat is. Éppen egy ilyen rövid, vidám, pattogó hangulatú, sodró lendületű táncban idézi hallgatói elé a fiatalság bohóságait a Diák életről című polkájában. A Brnói Filharmonikus Zenekar 1972-es Suprafon lemezéről forgatjuk le František Jilek vezényletével.

Smetana a Diák életről című polkája után egy Liszt kórus mű következik. Auerbach pincéjébe kalauzolja olvasóját Goethe, bemutatva a lipcsei diák élet könnyelmű örömeit, a szerelmi kalandok, a nagyhangú mulatozás, evésivás duhajkodó hangulatát. Lisztre köztudomásúan nagy hatással volt a drámai irodalom kimakasló remekműve, a többi mellett férfikari darabot is komponált a Faust egyes epizódjaiból. Nem mellesleg az énekari kultúrában érdekesen helyezkednek el Liszt kórus művei. Életművében a ragyogó zongoraművek és zenekari kompozíciók mellett kissé méltatlanul háttérbe szorulnak a kórusok. A férfikarok nagy része az 1840-es, 50-es évek idején született, és ami a világi vonatkozású darabokat illeti, Liszt életpályájához híven erősen megritkultak. De a korábbi romantikus témákhoz, szerelmi dalokhoz, vadászkórusokhoz, hazafias töltésű művekhez Lisztnél egészen új jelenségek, korábban még nem mutatkozó, haladó szellemű eszmék is társultak. Azt az életfelfogást, amely e kórusokat inspirálta, a szerző még évtizedek múltán az egyház szolgálatában sem tagadta meg. Következik tehát a világias, profán hangvételű diákdal Goethe Faustjához. A Magyar Honvédség férfikarát Kis István vezényli 1975-ös Hungaroton felvételen.

Liszt-kórus művét egy dal követi. Érdekes tréfája a sorsnak, hogy a Joseph von Eichendorff versére komponált A diák című dal szerzője, Hugo Wolf, milyen kurtán furcsán fejezte be iskola éveit. A gimnáziumi tanulmányokra alkalmatlannak bizonyult, a bécsi konzervatóriumból pedig fegyelmi úton bocsájtották el. De ugyanakkor egészen fantasztikus és egyedülálló képességgel zenésített meg költeményeket. A versszövegek belső zenéjéből születtek meg maguk a dalok, a leghűségesebben tükrözve az eredeti karaktert, hangulatot. Eichendorff, illetve muzsikájában Wolf, diákja természet szeretetével lép hallgatója elé. Kedveli a kirándulásokat, élvezi a napfényt. Esőben, viharban, villámlásban egyaránt szívesen hódol e passziójának. Természetesen itt már egy felnőttebb diákról van szó, aki nagyon komolyan veszi a tudományokat. Időnként azonban szívesen issza a venyige levét is, olykor kedvese ablaka alatt szerenádozik. A diák élet eme szépségeiről most Dietrich Fischer Disco énekel Hugo Wolf talában, Gerald Moore zongora kíséretével.

A Diák című Wolf dal után, noha idejét tekintve nem tartozik ugyanaz őszi iskolakezdéshez, távoli rokonként említek egy régi magyar népszokást, a Gergely járást. Március 12-én, Gergely napon, a tél, a hó és sár elmúltával az iskolás gyerekek csapatostul járják a falu házait, iskolába hívva még otthon lévő társaikat. Ilyenkor különös, alkalmi öltözékben énekelve, mondókákat skandálva házról házra jártak, és tanítóiknak, tandíj fejében adományokat gyűjtöttek. Legtöbbször természetbeni juttatásokat. Lencse, bab, borsó, tojás, zsír, szalonna és kolbász jól jött ilyenkor tavasszal a tanító hosszú tél alatt kiürült kamrája feltöltésére. E népszokás dalait dolgozta fel Kodály Zoltán 1926-ban a Veselényi utcai polgári fiúiskola kórusának és karnagyának Borús Endrének. Az 1928-as zeneakadémiai szerzői esten bemutatott gyermekkar azóta örökzöld gyöngyszeme a magyar kórus irodalomnak. Most a nyíregyházi Kantémusz kórus énekli Szabó Dénes vezényletével 1994-es Hungaroton lemezről.

Kodály Gergely járás című gyermekkora után maradjunk továbbra is a vokális muzsikánál. A magyar zene történetében már a 16. század derekán igen nagy szerep jutott az iskolai énekoktatásnak. Ez legeredményesebben a kollégiumokban működött, ahová a nemesi ifjúság magával vitte a népi dallamkincset, és ez egyre nagyobb tért hódított az egyházi muzsika mellett. Létrejöttek az iskolai kollégiumi énekkarok, amelyek közül legkorábban a Sárospataki Diákok Kórusa vált ismerté. Primitív írásmódjukkal számos népdalt és diákéneket jegyeztek le úgynevezett melódiáriumukba. Farkas Ferenc belőlük fűzött össze egy csokorra valót Pataki Diákdalok címen. A Veszprém Liszt Ferenc Kórustársaság 2016-os lemezfelvételéről idézzük Kővári Péter vezényletével.

Farkas Ferenc 16. századot idéző pataki diákdalai után a 17. század végi Debrecen városába ugrunk gondolatban. Jókai Mór egyik legragyogóbb novellája a debreceni Lunátikus. Az 1700-as, 1800-as évek fordulója Civis városának milliójében játszódó, fergeteges komédiájából készült Farkas Ferenc táncjátéka, főszerepben a kollégiumi diáksággal. Az ő fordulatos életük egyik epizódját dolgozta fel Olá Gusztáv librettójára és Harangozó Gyula nagyszerű koreográfiájával. Az 1949. június 19-i ősbemutatón Stréber Józsi szerepét maga Harangozó táncolta, és a kisebb szerepeket is akkora művészek alakították, mint Fülöp Viktor és Ek Imre. A fergeteges siker nyomán az egyfelvonásos táncjáték legmarkásabb táncaiból kisvártatva zenekari szvitet készített a szerző koncertpódiumi előadásra. Az 1999-ben készült rádiózenekari lemezfelvételről idézünk Lehel György vezényletével.

Farkas Ferenc művei utóbb a 18. században játszódó furfangos diákok részlete után még régebbi időköz kanyarodunk vissza. A korábban említett ógörög enciklopédia hét szabad művészetet oktató pedagógiai módszere egészen a középkorig, a 12.-13. századig őrizte meg jelentőségét. Ennek keretében a retorikával együtt gyakorolták a diákok a versírást is. Az iskolai költészet pedig szinte elválaszthatatlan volt az énekoktatástól. Minden középkori iskolát végzett latin műveltségű diák tudott verselni és énekelni, a költemények és dalok szinte egy pillanatban születtek. Témáikat a természet, a szerelem, az ivászat szolgáltatta, s nem ritkán a korabeli egyházi visszásságok ostorozása. A diákdalok legismertebb és legnagyobb gyűjteménye a latin és ónémet nyelvű világi énekeket tartalmazó Carmina Burana. Ebből hallanak most a Klemencsics Konzort 1975-ös felvételéről a Harmonia Mundi kiadásában.

Az eredeti Ős Kármina Burána vágáns dalai után következik azok örökzöld feldolgozása. Az 1895 és 1982 között élt német komponista Karl Orff remek műve. Profán dalok énekesekre és énekkarra, hangszerek és vetített képek kíséretében. Határozta meg a szerző e nagyszabású művének sajátos műfaját. Eredeti szándéka szerint még színpadi pantomim jelenetekkel egészítette ki a kantátát, de általában hangversenytermi előadásban vált ismerté. Orff Kármina Buránájában valóban minden benne van, amit ezek a diák dalok hangulatukban kifejeznek. Pompásan szolgálja mindezt az egyéni íz, harmónia és ritmusvilág, amely a különleges komponista zenéjére egyébként is oly jellemző. Remekül keveredik a gregorián jellegű dallamfordulatok puritánsága a sok helyütt monoton barbár ritmusokkal és a triviális bombasztikus méretekkel. A háromrészes kantáta a tavaszról, az ivásról és a szerelemről szóló költeményeket zenésít meg, szoprán, tenor és bariton szóló, gyermek és vegyeskar, valamint szimfonikus zenekar előadásában. Most a befejező részt idézem 1989-es Philips felvételről, Edita Gruberová, John Ayler és Thomas Hampson szólójával, a Shinjukai kórus, valamint a berlini székesegyház fiúkórusa és a berlini filharmonikusok előadásában Seiji Ozawa vezényletével.

0: A Páholy és Pódium Orff oratóriumával, a Carmina Buránával véget ért. A közelgő iskolakezdés alkalmából 8 évszázad diák zeneiből válogatott Magyar Kornél. Megszólaltak Telemann, Paisello, Haydn, Smetana, Liszt, Wolf, Kodály, Farkas Ferenc művei. Részleteket hallottak az ős Carmina Burana 13. századi gyűjteményéből, valamint azok Karl Orff féle feldolgozásából.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Kedves hallgatóink, mai liturgikus énekek című műsorunkban Nicolas Gombér németalföldi reneszánsz komponista Magnificat szerzeményei hangzanak el. Elsőként az ötös tónusú ének csendül fel a Tallis Scholars előadásában Peter Phillips vezetésével.

Nicolas Gombert ötös tónusú magnifikatját hallották. A Thalys Scholars előadásában a következő percekben a nyolcas tónushoz írt magnifikát csendül fel.

A Tallis Scholars előadásában hallották Nicolas Gombert 8-as tónusú magnifikátját. Liturgikus énekek című műsorunkat Bögös Henrietta szerkesztette.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 17 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Kelen Ágoston, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Iparági elemzők szerint évente csaknem 12 milliárd font export kiesést okoz a brit gazdaságnak a Brexit, adta hírül az MTI. A brit szállítmányozó, teherfuvarozó, tengerhajózási és utaztatási cégek legnagyobb ágazati érdekképviselete, a Logistics UK, a The Independent című balközép irányzatú brit hírportál számára elvégzett átfogó elemzésében kimutatta, hogy mióta Nagy-Britannia 6 éve kilépett az Európai Unióból, a brit export cégek kivitelének összesített éves átlagos értéke 11,7 milliárd fonttal alacsonyabb annál a szintnél, amelyet a brit gazdaság az EU tagjaként elérhetne. West Streeting védelmi miniszter néhány hete egy politikai rendezvényen katasztrofális hibának nevezte a kilépést az EU-ból, és kijelentette, hogy Nagy-Britanniának egy napon vissza kell térnie az Európai Unióba. A Fehérház szombaton nem cáfolta, ugyanakkor nem is erősítette meg a sajtóértesüléseket arról, hogy Donald Trump amerikai elnök nagy olajfinomító és kereskedő vállalatok vezetőivel kezdeményezett megbeszélést az üzemanyagok kiskereskedelmi árának gyors mérséklése érdekében, tudatta az MTI. Az elnöki hivatal illetékese szombaton közölte, hogy az adminisztráció meg fogja hozni a fogyasztók, mezőgazdasági termelők és energiaellátási láncok számára a legjobb döntést, és az arról szóló bejelentést pedig a megfelelő időben teszi meg. Az elmúlt napokban a Reuters és a Bloomberg hírügynökségek arról számoltak be saját kormányzati forrásokra hivatkozva, hogy Donald Trump szeptember 1-ére kedden délutánra hívta össze 10 olajvállalkozás képviselőit. Az iráni konfliktus nyomán az elmúlt fél évben az Egyesült Államok üzemanyag állomásain megemelkedett árakkal találkoznak a vásárlók. Egy ember meghalt, legkevesebb 5 megsérült egy lövöldözésben vasárnapra virradó éjszaka egy rendezvényen Svájc északi részén, közölte vasárnap délelőtt a helyi rendőrség. Az MTI értesülései szerint a lövöldözés egy lóversenypályán tartott technópartin történt, Zürichtől mintegy 46 kilométerre nyugatra. Az ismeretlen elkövetőt nagy erőkkel keresik, a lakosságot arra kérték, hogy maradjon távol a bűncselekmény helyszínétől. A Szent Atya augusztus utolsó vasárnapján ismét Castel Gandolfóban tartózkodott a szombatesti tóparti szentmise után, tudatta a Vatikán News. Délben az apostoli nyári rezidencia kapujában tartotta meg a déli úrangyala imádságot, a vasárnapi evangélium nyomán Péter és Jézus párbeszédét elemezte, melyben az első tanítvány nem érti a mesterét, sőt ellene is szól, de mindvégig őszinte marad és megtanulja a halálig menő engedelmességet is. Soha ne szakítsuk félbe a párbeszédünket az Úrral, sőt, bizalommal mondjuk el neki még azt is, ha nehezen értjük, amit kér tőlünk. Tanított 14. Leó pápa elmélkedésében. Kissé változékony, de nyáriasan meleg idő várható szeptember első hetében, derül ki a Hungaromet ZRT előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez. A hőmérséklet csúcsértéke jellemzően 30 Celsius fok körül alakul, a hajnalok pedig frissítőek lesznek. A hét elején elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok, de a hét második fele száraznak, ígérkezik. Az Utinform hírei következnek. Két személygépjármű összeütközött Moson-Magyaróvár térségében az M1-es autópályán a Hegyessalon felé vezető oldalon, a torlódás több kilométer hosszú. Az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon az erős tranzitforgalom miatt Ócsa térségében, illetve az Örkény és Lajos Mizse közötti szakaszon lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Az M7-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a Polgárdi és a Szabadbattyán közötti szakaszon 3 személygépjármű összeütközött, a torlódás meghaladja a 3 kilométert. Végül a várható időjárásról. Napos időre számíthatunk, általában kevés vátyol és gomoly felhővel, csapadék nem valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 18 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! 17:05. Következik a zene közelben.

0: Hölgyeim és uraim, ez a Zene közelben műsor. Peresztegi Attila és Liszkai Károly nevében szeretettel köszöntöm Önöket és vendégünket, Gőz Lászlót. Nem mondok titulusokat, a beszélgetésből mindenki fog derülni, de először az imént elhangzott zenéről kérek szépen egy-két tájékoztatást.
1: Mindenkinek jó napot, jó estét! Ez egy másfél évvel ezelőtt készült felvétel volt az Opus Jazz Clubban, ami ugye a Budapest Music Centernek a jazz klubja, ahol én, mint tulajdonos és igazgató, a titulusom a BMC-ben, és nagyon ritkán, de azért néhányszor játszom ott, mondjuk úgy két évente egyszer.
0: Nagyon helyes, hogy játszol, mert nem szabad elszakadni az élő zenélistől.
1: Így van, ez egy nagy energiabomba az embernek, ráadásul ugye akkor a gyakorlás is azt jelenti, hogy azt nem lehet csak úgy letenni a hangszert, és akkor majd akkor veszem elő, amikor. Az sajnos az egy ilyen folyamatos állandó készültséget.
0: Ezt a sajnos nem értettem.
1: Igen, hát a sajnos az az, hogy... Néha azért úgy az ember már így 72 évesen azt mondja, hogy hú, most nagyon fáradt vagyok, de hát nincs kihagyás. Na, szóval a lényeg, hogy megismerkedtem Romániában a Szemző Tiborral, volt egy koncertem, és ott megismerkedtem egy romániai születésű, de erdélyi sráccal, Emil Gerasimmal, a művész nevén Fluidian, akit én már ismertem, nagy világsztárokkal játszott itt-ott, egy gitáros, egy egészen különleges gitáros, mert nem semmiben nem hagyományos, és ez egy trió felvétel, ahova elhívtuk vendégként, vagyis hát magunkhoz Fekete Kovács Kornét. Úgyhogy ez egy ilyen trió lemez lett, aminek most remélhetőleg egy pár hónapon belül megjelenik a BMC Records kiadásában, de egy óriási kaland volt, és egy olyan fajta típusú zenét játszunk, ami az én világom, nagyon az én világom, én basszustombitán és különböző fúvós hangszerekkel játszom, az Emil gitáron és a Kornél trombita mellett ő is elektronikákat használ, és egy ilyen kicsit elvarázsolt világ, nincsen semmi leírva, tehát van ennek a zenének egy ilyen alaptörvénye, amiben az van, hogy soha semmi nincs megbeszélve, hanem egy párbeszéd folyik. És nekem már a 2015-ben volt az első ilyen zenekar, Moments Notice, ahol ifjabb Kurták Györgyel, Lukács Miklóssal csináltunk egy triót, és annak a triónak az első koncertje éppen New Yorkban volt. És aztán bejártuk ebben a trióval az egész világot, és most is játszom majd az Arcus Temporumon lent Pannonhalmán velük. De ez egy ilyen kirándulás volt az Emil, ez egy picit talán a hangszerűszállítás miatt más zene, de hát így röviden ennyi.
0: És ebből a felvételből fogunk a későbbiekben is, a Zene közelben műsor közben is villamásokat adni, mert abban maradtunk szintén improvizálva Gőz Lacival, hogy nem beszélünk meg semmit, ez a zene időnként elválasztja a mondandót, de... visszapergettünk ezt, azt, amazt, és írtam neked éppen ma délután e-mailben, hogy van egy-két meglepetésem, mert 1000 éve ismerlek téged, még a 180-as csoporttól, testvérek között is ez 60 éve,
1: 50-60, igen.
0: Igen, úgyhogy emberes igen. Idő. És hát aztán nagyon sok kapcsolódás volt, meg voltak szünetek is az ismeretségünkben, de hát ahogy ismerelek téged, te is tudod, hogy ki merre, hogyan, én is követtem a te dolgaidat, nagy örömmel. Meglepetések. Nem tudtam, hogy te ennyire budai vagy, hogy a Toldiba jártál, én ott érettségiztem 1956-ban.
1: Igen, nekem egy kis különbség van köztünk, én
0: 73-ban. Várjál, te 54-es
1: vagy. Én 54-es, és 73-ban érettségiztem, mert egy évesztes.
0: Igen, igen, úgyhogy van különbség, 16 év, de Toldi az Toldi. Én abban az osztályban jártam, amelyikben a Szabó Pista, az Oscar-díjas filmrendező is, az osztály nagy része már elköltözött odafel, és mi viszont tartjuk a kapcsolatot, időnként összejövünk, és örülünk egymásnak, és nagyszerű. Ez az egyik meglepetés. A másik meg a Lorándfi iskola, ahol írtad, vagy mondtad valahol, hogy az édesanyádot tanított, biológiát, földrajzot. Na most jelentem, hogy az én nővérem, hát korábban, szintén ott tanított, biológiát szintén, Szalai Marzsó Lászlóné Juhász Enikő névre hallgatott, úgyhogy a Lórádfiról nekem abszolút sok-sok évtizedes információ rengetegen van, mert az Enikő a nővérem annak idején csak úgy beszélt, hogy most a grilluszékkal vagyunk, most a fiserékkel vagyunk, most a Mikó Pityuval, így emlegette a Mikó Istvánt. Tehát abszolút non-stop követtem ezt az időszakot.
1: Igen, ez egy olyan iskola volt, amiben Vashegyi Gyuri is odajárt különben, és hát most sorolhatnám, volt egy olyan időszak, amikor a filharmonikus zenekari életben, tehát most legyen az opera, vagy nemzeti filharmonikusok, vagy valami, mindig volt egy-egy Lóránt Fis, tehát egy olyan nagyon komoly, nagyon kemény, szigorú, napi minimum egy énekóra, de inkább több, és hát fantasztikus tanárok, Friss Gábor, aki már nincs közöttünk, ő volt hosszú ideig az igazgató, édesanyámnak nagyon jó barátja volt, de Csík Miklós, akiről éppen mostanában olvastam egy ilyen hosszabb életrajzi típusú dolgot, és Bartalus Ilona, aki,
0: hát ugye,
1: aki az egyik doányja volt ennek az egész magyar zenei világnak, és hát Kodály tanítványok, és ez a Kodálynak volt a mintaiskolája, ahol mi egy olyan helyzetben voltunk, hogy nagyjából a 80-90% a gyerekeknek az abszolút zeneileg tehetséges volt, de aki nem, még az is tudta követni ezt a dolgot, és most így néha minden évben találkozom az Lóránt Fis osztálytársaimmal, tehát mindenki 70-en felül van, gyakorlatilag nagyon kevesen lettek az én osztályomból zenészek, de a Szemző Tibor, az le, Körmendi Feri, az Kálnai, stb. Tehát a 180-as csoportból is. Aztán együtt mi konziba és főiskolán is találkoztunk. De a lényeg, hogy egy olyan erőteljes oktatási rend volt, hogy ennek az eredményét úgy tudtam mindig a Friss Gábor vagy a Kodály éppen sokszor, a Kodály bemutatni, hogy állandó vendégsereg volt nálunk, hogy bemutassa ennek a tanítási módszernek az eredményeit. És
0: hát
1: akkor
0: a nagy zeneszerzők, Britten is volt, Sostakovics is volt,
1: Pablo Casals
0: Menuhin is volt.
1: Stb. Van is egy ilyen fényképünk, hogy édesanyám áll a Pablo Casals mellett.
0: De jó!
1: Szóval ez egy fantasztikus iskola volt minden szempontból, bejöttek ezek a világhírű emberek, legyen az politikus, vagy zenész, vagy teljesen mindegy, és megnéztek egy ilyen mintaórát, amin ugye, hát így el volt osztva a különböző
0: osztályokban. Felírtak a táblára egy nem ismert dallamot,
1: így
0: és
1: van,
0: a pillanatot leénekelt.
1: Így van, és mindenféle előjegyzéseket, bonyolult ritmusokkal, és hát egyszerűen az ottani zenészek el voltak ájul, vagy 7-8 éves gyerekek, ez nem probléma, és akkor még olyan is volt, hogy jött egy zenész, és ő írt vele egy dallamot, hogy na, ez biztos nehéz lesz nekik, mert hogy lehet, hogy be vannak tanítva.
0: És így.
1: De hát mindenki, előbb tudtunk kottát olvasni, mint a könyvet.
0: Igen, hát visszasírjuk tulajdonképpen
1: Igen.
0: ezt az időszakot, és csoda. Hát én nagyon sok mindent aztán később is hallottam, megismertem erről az iskoláról is, meg nem biztos, hogy tudod, hogy itt a Katolikus Rádióban csináltunk egy 16 részes sorozatot a Sárikával, a Kodály Zoltánné Péceli Sárikával, és ha igaz, abból majd valaha lesz valami. Sárika is nagyon igényes, meg mindennek utána nézünk. Élmény volt ez a 16 óra, ami folytatódott úgy, hogy Sárika eljött hozzám, és együtt megolvastuk a durván leírt rádióban elhangzott szöveget, és hát mindenről egy pillanat alatt ez jut eszébe, az jut eszébe, tehát fantasztikusan kivirágzik tulajdonképpen a elhangzott szövegrész. Tehát ez is még a jövő, hogyha megadatik, hogy egy Sárika könyv, a címe már megvan, ő javasolta, Mozaik. Mert ugye nem tudományos, hanem kifejezetten ez. Egyébként vele volt már jóval korábban is egy találkozás a stúdióban beszélgetésünk, de azt mondta, hogy ezt ne vegyük be, mert ez a 16, ez így jó, ahogy van, egyik kapcsolódik a másikhoz, mert minden hónapban felvettünk egy beszélgetést. és hát Sárikának is nagyon gazdag, színes élete volt. Én nagyon sok fényképet szeretném, ő kevés fényképet szeretné. Hát tudod, hogy van, de hát aztán biztos persze kialakul.
1: Hát ő egy nagyon fontos védelmet épített ki a Kodály művekkel kapcsolatban, tehát olyan mértékben rajta tartja a szemét, hogy bármilyen, akár feldolgozás, akár valamilyen, ami nem úgy van, ahogy az le van írva, ő nagyon komolyan szokta ezeket
0: elutasítani.
1: És elutasítani egyben sokszor, igen, de azért sokszor nem, mert néha elengedi, de így pont most van egy ilyen sorozat, ahol Kodály Liszt Ötvös Kurtág Ligeti sorozatot csinált a Modernátor Orkesztra, Fekete Kovács Kornél és az ő Big Band társai segítségével, akik ugye hangszerelnek és zenét írnak, tehát mindig zeneszerző is, és abban van egy Kodály is, úgyhogy az úgy néz ki, hogy engedélyt kapott. És ja, és bocsánat, és a Bartók, mert így kezdődött el a sorozat. Úgyhogy ez is egy nagy kaland volt nekünk, mert nem csak mint lemezkiadó, hanem a Ligeti, Kurtág és Bartókba, mint szólista játszhattam, vagyis hát játszottam, és ezt most vettük föl a napokban lemezre, úgyhogy ez egyszerre ez a hat lemez így fog meg. És a Bartók már megjelent, de a többi, a Ligeti, Kurtág, Ötvös, Kodály Liszt, az most fog megjelenni még
0: hát ezek csoda dolgok, mert hogy mondjam, a művek akkor élnek, hogyha megszólalnak.
1: Igen, tehát... és főleg a történt is ebben a részben egy nagyon érdekes dolog, amikor 2023-ban a BMC hasonlóan a mostani 26-os évhez elhatározta, hogy megcsinálja a Ligeti 100 nevű fesztivált, akkor erre készült el a Modernátor Orkesztrának ez a Ligeti idézőjelben átirat, amit a Ligeti Vera és Lukasz Ligeti, a Ligeti György fia engedélyt adtak, és ezen a 100. évfordulón mutattuk be ezt a művet, aztán később játszottuk máshol, így most már felvételen is elérhető lesz. Ami érdekes volt, hogy itt körülbelül ebben az időszakban került közel egymáshoz Kurtág György és Fekete Kovács Kornél, és így született meg egy ilyen furcsa folyamat, a 70. születésnapomon, az 2024 szeptemberében volt, azt az ajándékot kaptam, hogy Kurtág György megírta első olyan darabját, ami jazz orkesztrára írt, úgy, ahogy a Stravinsky is, meg Sostakovics,
0: stb.
1: És aztán utána jött a Gyuri születésnapja, az októberben volt, arra is készült egy darab, ugyancsak jazz orkesztra, aztán az unokájának, a Juditnak az 50. születésnapjára is készült, és így kezdett összeállni egy műsor, és akkor ezt a műsort pedig most 2026. február végén mutattuk be a Zeneházban, úgyhogy...
0: Úgyhogy nem a BMC-ben.
1: Azért, mert a Kurtág 100 műsorunk, az több mint 20 koncertből áll, és egész évben, és hát nem akartam én mindent kisajátítani, hanem szétszórtuk.
0: Világos, akkor már legyen minél több helyszínen.
1: Így van, Zeneakadémia, Művészetek Palotája, Zeneház, a BMC, ezek a budapesti helyszínek, ez még hozzácsatlakozott a Bartók Zeneház, és akkor Győr, Szombathely, Pécs csatlakoztak, és folyamatosan megy, tehát itt-ott felelhető Gyuri bácsi 100. évfordulójának a tiszteletére írt, vagy rendezett koncertek és írt darabok, és ennek a vége december 19-én lesz a Budapest Music Centerben, a MÁV szimfonikusok fog játszani Kurtágot. Úgyhogy ez Gyuri bácsit, aki ugye ott élünk együtt 12 éve a BMC-ben, igen. Hát így ünnepeltük meg. Hozzá kell tenni, hogy milyen érdekes az európai zenetörténet, hogy Salzburgban, ami most lesz mindjárt, július végén kezdődik a Salzburgi Zenei Fesztivál, 10 Kurtág 100 koncertet rendeznek olyan előadókkal, hogy ez egészen elképesztő. És mindenhol a világon, tehát egész Európában a legnagyobb koncerttermekben minden zenekar, kamarazenekar, szólisták abszolút Kurtág György műveit teszik előtérbe, és hát az egész világ ünneplő, tehát egyrészt ugye az, hogy 100 éves kort megélni, az egy nagyon nagy dolog, másrészt, hogy azért rendkívül...
0: Meg így megélni.
1: Igen, mert ő most is ír, most éppen a Juilliard vonos 4-es rendelt tőle egy darabot, és azt írja, úgyhogy egyszerűen...
0: Adja is, hogy be tudja fejezni.
1: Igen, és a Szokolai Balázsnak ír, most éppen ma erről beszéltünk, hogy Szokolai Balázsnak ír egy darabot. Izgalmas dolog ez az egész, főleg a Gyuri bácsival együtt létünk. Az nem csak a mi lelkünket emeli nagyon magasra, hanem a háznak a megítélését is, és vele borzasztó jó lenni. Ő neki van egy kis lakása, a második emeleten van
0: hát
1: egy...
0: Hát az a professzori lakás.
1: Így van. És akkor...
0: Én emlékszem még a bejárásra is, igen, amikor te személyesen mutattad, igen, körbe.
1: Akkor még nem tudtam, hogy a Gyuri bácsi fog oda költözni. De ezt úgy szoktuk mondani a ifjabb Kultár Györgyel, hogy kölcsön adta a szüleit. És
0: hát
1: akkor...
0: te korábban ötvös, tehát...
1: Hát az ötvös intézet, az még most is ugyanúgy ott van. Ugye Péternek az volt a elképzelése, hogy egy körülbelül közel 40 éve, még a François Mitterrand és a Pierre Boulez aláírása, az irkámosok is, mind aláírtak egy ilyen alapító okiratot, ami a Péter első alapítványa volt, amit aztán Magyarországra hozott, és még volt valamikor a 2000-es évek elején, hogy esetleg azt az intézetét Gödöllőre telepíti, aztán ebből nem lett semmi. Mi már 97-ben dolgoztunk együtt, és hát most 17 lemezét adtam ki úgy vele közösen, és fantasztikus volt vele együtt élni. Ő nagyon sokat jött be hozzánk, nagyon szeretett bejönni a BMC-be, és minden évben minimum 2, de inkább 3-4 kurzus tartott, ami zeneszerzőknek és karmestereknek volt, megfordult az egész világ nálunk. Az ő hiánya az pótolhatatlan, mert vele terveztük, és hát még mindig én úgy gondolom, hogy vele tervezem azt az új épületrészt, aminek most már a terveit csináljuk.
0: Arról külön fogunk beszélgetni. Ja. Konferáld, légy szíves, amit hallgatunk, az részlet egy felvételetekből.
1: Igen. Én úgy tudnám konferálni, hogy ezek a párbeszédek, ezeket a lemezen simán arab számmal fogjuk jelölni, tehát nem adunk címet ezeknek a párbeszédeknek, így soha nem úgy történik a dolog, hogy adunk egy címet, és azt a címhez ragaszkodunk, bár volt már ilyen is, hanem itt a zene visz előre. Tehát ez mondjuk, van egy zenekarnak nyilván 3 tagja, a 3 tag föl van sorolva, és úgy lesz, hogy numero 1, numero 2, numero 3, numero 4, numero 5. Majdnem mindegy, nincsenek jelentősége, 5 darab track készült, az azt jelenti, hogy 5 részből állt maga a koncert, és van, ami 17 perc, van, ami 6 perc, tehát nem mindegy nyilván, hogy az egészet hallja az ember, vagy csak egy részét hallja, de általában olyan, hogy egy 2-3 percnél már azért érezni lehet, hogy mi az a világ, amit képvisel ez a fajta gondolkozásmód.

Hölgyeim és uraim, a Zeneközelben műsor vendége Gőz László. Ötvös Péter egyébként ennek a műsornak is vendége volt, meg annak idején a Zenebutiknak is, és még nekünk régebbi kapcsolódásaink is vannak, amikor a Péterrel egy helyre jártunk, annak ellenére, hogy idősebb vagyok, szolfést tanulni ilyen magánvonalon annak idején valamelyik budai zeneiskolában, már nem emlékszem a pontos részletekre. Kocsi Zoli. Hát nagyon sok közös kapcsolódásunk van. Legutoljára akkor írtam neked, amikor ugye a Kocsis Archívum megjelent, és hallottam, hogy a Mácsai János lett a vezetője, aminek nagyon örülök, nagyon jó kezekbe került, és hatalmas kő esett le a szívemről. Ugyanis, hát azt tudod, hogy rengeteget dolgoztunk együtt a Zolival, a tévében nagyon sok felvételt készítettünk vele, rádióban is, itt a Katolikus Rádióban egy 10 részes sorozatot, és az megvan CD-n, többek között azt szeretném majd az archívumnak átadni. Van egy egészen fantasztikus felvétel, nem nagy közönség, inkább fejncsmekkerek részére. Zolival a halála évében két nagy nyilvános talk show-t csináltunk a MUHOZ-ban, újságíró szövetségben. Ott nagy terem volt, zongora volt, stb. Az egyik év elején tavasszal, a másik meg szeptemberben. És ez a szeptemberi volt, kiderült utólag, az ő utolsó nyilvános közönség előtti nagy beszélgetése. Na most, ahogy veled, a Zolival is mindig improvizáltunk. Na tudod, hogy hiába mondtam neki, Zoli, olyan keveset hallottam a felmenőidről, amikor egyszer jött ide. És mondom, hogy egyszer kellene egy kicsit a papáról, akit ismertem, mamáról, akit szintén ismertem, meg talán még messzebb. Jó, jó, jó, jó. Na most leült a zongorához, ütött két hangot. Te elő, tudod, hogy ez egy szignál? Mondom, hogy nem. És akkor negyed órán keresztül a szignálokról beszéltünk, és elmaradt a felmenők, de hát a Zolinál ez volt a csodálatos mindig, hogy ilyen nyitottnak kellett lenni, mert rebdesett. És ezt a rebdesést ide-oda, amoda, térben, időben, témában, ezt hát aztán lehetett követni, mert ismertük. No, ez a legutolsó beszélgetés, ez nagy közönség előtt, és megkértem az egyik, az Országos Filharmóniánál dolgozó kolléganőt, akinek volt egy ilyen kis, éppen akkor, egy ilyen kis kamerája, és felvette egyetlen egy kamerával, egy helyből leülve, és megvan, képben, hangban, ahogy zongora mellett a Zoli teljesen elengedi magát, és az első körülbelül 65 percben van zene is, de az utolsó részében már nem, ott elkezdi a tévéreklámokat kifigurázni, meg mind.

0: De tehát nem kell neked mondani, és azért is sajnálom, mert volt még olyan tervünk Zolival, amihez ő hozzájárult. Hát az egyik szintén halála évében győri hangversenyről együtt jöttünk haza, ő vezette azt a nagy Volvo-t, nagyon jól vezetett egyébként.
1: Igen, tudom.
0: És közben Locsi Fecsi, másfél órát, ugye, Győr, Budapest. És hát ott mondta el, hogy hány zongorája van, nem akarok számot mondani, hangverseny zongora, meg ami talán közérdekű lehet, hogy szeretne még egy meghallgatást a Nemzeti Filharmonikusoknál. Képzeld el, mekkora bomba lett volna. Mert azt mondja, hogy nagyon jó a zenekar, tényleg megígérte, hogy a bécsi színvonalra felhozza, nagyjából talán sikerült, én elfogult vagyok az Olival, de azt mondta, hogy még van ebben a zenekarban, szóval még egyet kellene. No, amit még elmondanék róla, az, hogy ez azt hiszem olyan érték, amit egyszer bemutattunk a Zeneházában, Batta Andris látta is, tudja róla. A fia is látta még évekkel ezelőtt, és ritka dolog, neki is tetszett. Na most ez nem nagy közönség elé való, de archívumban abszolút mértékben. Tehát tudok, ha úgy tetszik, ajándékozni, és mindig drukkoltam, hogy én ugye már 88 éves elmúltam, előbb-utóbb, nyilván előbb elmegyek, mi lesz azokkal a CD-kkel, a filmmel, stb. És a lányaimmal úgy beszéltem meg, hogy hát én nagyon jóban vagyok az Adriennel, az első feleséggel, hogy ha én elmegyek, akkor ez az Adrienné ott van a fiókban. De hát most még méltóbb helyre kerül, hogyha létrejön, vagy létrejött ez az archívum.
1: Jó, akkor ezt most így nagyjából elmondom, hogy mi történt. 14-15 évvel ezelőtt Kurták Márta, Kurták György és ifjabb Kurták György az én unszolásomra egy Music Forum alapítványt alapított, ők voltak hárman az alapítók, aminek volt egy körülbelül hasonló célja, mint a Budapest Music Centernek, csak a BMC egy KFT, és egy alapítvány és egy KFT, ez egy teljesen más szervezet. És a terv az egyértelműen az volt, hogy az a fajta gyűjteménygondozás és az a fajta gondolkozásmód, ami a BMC alapítása óta, mint zenei információs központ, az, hogy a második legnagyobb nyilvános zenei könyvtárunk az nekünk van, ez mégiscsak egy magánintézmény, ez így több százezer dologról beszélünk, több százezer az állomány száma. Ezért alapult, és még talán a második évben csináltunk egy zeneszerző versenyt az alapítvány körén belül, és aztán elengedtem, mert még nem jött el az idő ahhoz, hogy meg kellett várni ezt a 13-14 évet, amíg egy olyan helyzet kerekedett, hogy ugye anno, amikor Zoli meghalt, a BMC adta ki az ő utolsó lemezét Kelemen Barnával, és ez egy fantasztikus lemez.
0: Milyen tartalommal? Chrysler?
1: A Chrysler szonátákat, amik van egyszerűen fantasztikusan játszanak. Még ezt a temetéskor a Gyuri bácsi mondta az egyik beszédet, és erre külön utalt, hogy...
0: Előbb kellett volna elmennem, mondta a Gyuri bácsi. Velőtrázó volt, igen, ott voltam, igen, szörnyű. Igen.
1: És ezt a Chryslert külön kiemelte, hogy ebből a furcsa, a zenészek által nem mindig tökéletesre minősített Chrysler szonátákból is egy csodát csináltál, írta a Gyuri bácsi. Na, szóval visszatérve erre, hogy a halála után volt egy elképzelés, egy terv, amit az akkori kormányzat támogatott is részben, és ez valahogy befutcsolt. És Erika, aki ugye ezt a teljes gyűjteményt tartotta, és bérelt egy házat, ahol ez ott volt összerakva, stb. Hát majdnem azt mondom, hogy 8 év után, többször beszéltem vele, sikerült egy olyan megoldást találni, hogy ez a gyűjtemény egybe úgy, ahogy van, ennek az alapítványnak a kezelésébe kerüljön. És így most az érdekes dolog, ugye itt össze kellett minden létező energiámat, pénzt szedni. mert oké, befogadunk egy ilyen hagyatékot, amit különben már a könyvtárunkban több ízben befogadtuk, a Peskó hagyaték, a Szervánszki hagyaték, a Gyuri bácsi összes dolga, Péter, Ötvös Péter összes dolga, az összes dolog az azt jelenti, hogy kézirat nélkül, mert a Schweizban van mindenkinek a kézirata, ez az én egyik legnagyobb szívfájdalmam, de ez egy másik kérdés. És akkor, hát ugye az alapítványnak kellett venni egy lakást, és egy lakás ma már főleg egy olyan méretű lakás, amiben most ugye végül is megvettük, ez 260 négyzetméter, és mindez a Ligeti György utca 50 van a BMC-vel szemben. Ez két lakás, de egybe lesz nyitva, egymás mellett vannak, és annak a felújításával végeztünk most, hogy lassan, nem mondom, hogy egy-két héten belül, de úgy tervezzük, hogy őszre már a Zoli gyűjteménye fölkelődik.
0: Például novemberben.
1: Így van, pontosan a 10. évfordulóra. És ez egy fantasztikus gyűjtemény, akkor elmentünk Erikához, és a Jánossal együtt nekiálltunk, és ugye rakták föl, ez 4 teherautó, 4 forduló volt a teherautó, tehát hihetetlen gyűjtemény. A zongorákat nem akartuk elhozni, a zongorák az egy teljesen más világ. Egy zongorát a Krisztián, amit ő használ, és az édesapja volt, ez egy Stanway pianino, az majd ott lesz ebben. És úgy is alakítottuk át ezt a gyönyörű szép polgári 4 méter belmagasságú lakást, hogy a Zulinak 2 szoba össze van nyitva, és remélhetőleg ott minden részlet elfér. És amit tartalmaz, az azon kívül, hogy általában ezek a hagyatékok egy személyes gyűjteményt tartalmaznak, ez a CD, az LP,
0: hát az Zolinak fantasztikus nagy kotta gyűjteménye, lemezgyűjteménye, még bakarit is.
1: Így van, és akkor ebben elemen van egy pár különleges dolog, van benne ez a hagyományos, még gramofon időszakból tűvel, vastag tűvel olvasható, 36-os fordulatszámú lemezekből van egy egész különleges gyűjteménye, abban ilyen majdnem egyedi példányok is vannak. Ezeket ő folyamatosan vásárolta, akkor első kiadásuk adták, de ez egy gyűjtemény rész. Ami ebben az igazi fantasztikus érték, hogy a Zoli minden egyes felvételét megőrizte, és több mint 2800 felvétele van az archívumban, aminek ugye a feldolgozását egy részét az első betegségig, az aorta repedésig, addig ő rendkívül precízen csinálta.
0: Igen.
1: Most egy kicsit utána leállt a dolog, de most éppen remélhetőleg a számítógépes adathordozókból sikerült már mindent kimenteni, és aki ebben rengeteget segít nekünk, az a Krisztián, a János mellett, mert Krisztián most már több ezer fényképet szkennelt be, és szóval óriási segítség nekünk, és ez is volt régen különben a halál utáni időszakban a terv, hogy Krisztián vezeti majd ezt, és aminek nagyon örültünk, hogy Krisztián fantasztikusan kedves ember, és elképesztő, hogy mi van a fejében, az tényleg így lenyűgöző, az a tudás halmaz a papához hasonlóan. Szóval egy olyan archívum, amiben ő van. De nem csak ő van, mert közben, amikor a Jenei Zoli elment, és azt gondolom, hogy az egyik legjelentősebb 20. századi, 20-21. századi zeneszerzőnk, a teljes hagyatéka ugyancsak idejön. Sári Józsi bácsi elment, a 90. születésnapját pont egy évvel ezelőtt a BMC-ben ünnepeltük, ott ül Gyuri bácsi és a Józsi bácsi mind a kettő tolószékbe, és egymás kezét simogatták, fantasztikus jelenet volt. De közben ugye elment tőlünk, éppen a feleségével, Romhányi Katival egyeztettük, hogy a szkenneléseket a Zenetudományi Intézet megcsinálja, de hát hely, ugye ezeket nem szabad kidobni, tehát a fizikai valóság az ott legyen. És akkor most folytathatnám, mert ugye a Kurtág nem kéziratos teljes hagyatéka, Ötvös Péter nem kéziratos Vidovszky, teljes hagyatéka. A Vidovszkit föl is dolgoztuk, ő már teljesen készen van, be van dobozolva, de Laci
0: de
1: még él.
0: Még alkot.
1: Így van, és ő segített is ebben a dologban. Két fiatal zenetudós, Zeneakadémián végzett zenetudós segített a feldolgozásban. Úgyhogy most kezdődik igazából a kaland.
0: Zárójeles
1: akkor...
0: megjelzés, igen. Kicsit bulvár, igen. Hogy a Vidovszky Laci volt a tanúja az Adrián és a Zoli esküvőjének.
1: Aha, ja, ezt nem tudtam.
0: De azért mondom. Mégpedig a... Fóton a gyönyörű templomban, nagy templomban.
1: Aha, ezt nem is tudtam.
0: Tudtam a Zolitól, és a Vidovszky is egy műsorban beszélgetve megerősítette.
1: Szóval a vége ennek a történetnek, hogy Ligeti utca 5, második emelet, és a cím pedig az, hogy Music Forum Alapítvány. Két cím van rajta, Magyar Zeneszerzők és Előadom Összek Archívuma. mert most valahogy úgy jött össze a dolog, hogy ezt még ki kellene egészítenem, mert ennek a hétnek az elején hétfőn talán nincs egy hónapja elhunyt Földes Imrének a lányánál voltam, és Imre már évekkel ezelőtt eljött hozzám, és azt mondta, hogy Laci, elképesztő, amit csinálsz, nagyon bízom benned, úgyhogy úgy döntöttem, hogy minden létező zenei
0: és dolgom, neki sok.
1: És neki nagy elképesztő gyűjtöm, és most igen, voltam a Juditnál, hát én voltam többször a lakásban. Egy pár évvel ezelőtt eljött hozzánk már a Bakeli gyűjteménye, mert a Bakelitet már nem hallgatott, annak külön van egy Földes Imre Bakeli gyűjteménye polca a könyvtárban, ez is megy föl majd az archívumba. És hát elkezdtem megnézni, hogy ezt egyszerűen nem hittem el. De ez a lakás, ez egy önkormányzati lakás, tehát az, hogy egy ember az egész életében az összes létező pénzét, keresetét, idejét egy gyűjtemény gondozására költi.
0: És mellette nagyszerű tanár volt.
1: És hát mindezt igen, azért csinálta, hogy még jobban tudjon tanítani. Tehát ő, hogyha megtudott valamit, vagy született egy új darab, egyrészt ott volt személyesen, másrészt addig nem hagyott békén, amíg azt a felvételt el nem küldtem, amit a BMC, mit tudom, 10 évvel ezelőtt csináltunk, hogy neki meglegyen, és akkor van egy körülbelül olyan 5-6 ezeres úgynevezett másolt CD gyűjteménye, de az pontosan leszámozva, földolgozva, van egy fantasztikus CD gyűjtemény, elképesztő könyvgyűjtemény olyan. A Magyarországon...
0: Akkor most már értem, mert a...
1: megjelent összes zenei könyv.
0: Egyszer fordult hozzám, hogy biztos neked megvan az a Bernstein, Leonard Bernstein kompozíció, és tényleg megvolta, tudtam segíteni. Most egy pillanatra még muzsikálunk, okay, ha megengeded, aztán a tulajdonképpen a beszélgetésünk kódájához fogunk érni, de még arról a már említett és bekonferált felvételről pici részlet.

0: Én nem gondoltam, hogy ennyire már tulajdonképpen kinőtte a jövendő archívumot az, ami majd oda kerül. Tehát kicsi lesz.
1: Igen, ennek van egy nagyon érdekes része, hogy ma, aki ma gyűjt, tehát a 30-40-50 éves zeneszerzők, már az 50 évesekre is mondhatom, a hagyatékuk egy pendrive-on elfér, hiszen ma már mindenki komputerbe komponál, tehát kézirat nem lesz. A 20-30 évesek már nem veszik meg a zenei könyvet, mert vagy eljönnek a könyvtárba és elviszik, hogyha olyan, hogy nincs fönn a neten, de hát mi nincs fönn a neten? Ma például föltettem egy kérdést az AI-on keresztül, hogy szedje össze nekem az AI azokat a zenekari próbatermeket a világon, amik a legjobban sikerültek és a leghíresebbek, és ott mondja meg nekem, hogy az első hegedű, a második hegedű, a brácsa, a cselló és a bőgő és a fúvosok és a hárfa és a milyen helységet igényelnek. És te 3 perc múlva kijött egy tökéletes válasz arra, hogy összeszedte 15-20 koncertzenekarnak a próbatermét, ezeket összehasonlította, és leadta azt, hogy ennek van egy magas foka, amikor 10 méter magas terembe próbálnak a zenekarok, de van olyan, ami 5 méteren is már működik. Szóval, hogy ebben a világban ezek a fizikálisan elérhető hagyatékok, ezek most szépen lassan el fognak tűnni, mert minden megy föl ugyanakkor.
0: De meg kell őrizni.
1: Így van. De ugyanakkor azt soha ne felejtsük el, és erre most valahogy visszaköszön a 30 éves BMC első gondolata, hogy a magyar zene adatainak feldolgozását vállaltuk föl, teljesen ingyen és bérrendve dolgoztuk föl, és bocsátjuk mindenkinek a rendelkezésére, nincs előfizetés. Ugyanis azokat az adatokat, amiket ma valaki lekér és beírja az AI-ba, hogy Sári László írta egy 3 perces művet trombitára és zongorára, és ha ezt valaki fölteszi az AI-ba ezt a kérdést, akkor az első választ a BMC adattára fogja megadni. Tehát az az érdekes, hogy én nem tudtam 30 évvel ezelőtt, hogy lesz AI, de azt már láttuk, hogy az internet elképesztő, mire képes, de erre nem is gondoltunk. Úgyhogy ez egy összegezve, egy kicsit a kódára utalva, a 30 éves BMC-nek talán azt mondhatom, hogy a legszebb ünnepe, hogy ma, amikor én beírok bármit, és meg akarok tudni, akkor nagyon sokszor azt látom, az hogy jön. A válaszom a BMC-ből jön.
0: Amihez csak gratulálni igen. lehet. És én jól emlékszem, és most valamelyik friss interjútban is említettet, hogy bővítitek a BMC-t. Én még régről úgy emlékeztem, hogy egy modern operajátszó helyszínt terveztetek, és most már úgy olvastam, hogy igen, de ez még kombinálva más művészeti ágakkal, a filmmel mi egymás.
1: Igen, kétségtelen, egy olyan helyet tervezünk, ami szimfonikus zenekari hagyományos koncertektől kezdve olyan előadásokra, ahol zenekari árak szükséges, tehát ennek van zenekari árka.
0: Tehát operajátszásra is alkalmas.
1: Igen, de nem, nem olyan módon, ahogy az Erkelbe van, ahogy az állami operázban, és zsinórpadlásunk nincs, ellenben ugye a modern technika a LED fal, és gyakorlatilag, és itt jön be az, hogy bármit lehet rajzolni. Ugye az AI segítségével aztán beírja valaki, hogy óceán szeretne rengeteg hajóval és ágyúval, akkor 10 perc múlva ott van egy óceán rengeteg hajóval és ágyúval.
0: Sőt, még az is, hogy melyik század, így meg, van, pontosan. Nemzetiségű.
1: Szóval most ezt kihasználva egy olyan háttérvetítés van, ugye ezekkel a LED falakkal, ami egy picit majd ki fogja váltani ezt a borzasztó bonyolult, ugyanakkor hagyományos és minden tiszteletem ezelőtt.
0: Hol lesz ez?
1: Hát ez ugyanott van, a BMC-nek a BMC mellett van, a BMC-vel összekötve. Mondhatom azt is, hogy a házat kibővítjük, de a BMC háza 4000 négyzetméter, az új épület 10000.
0: Hölgyeim és uraim, a Zeneközelben műsor vendége Gőz László volt, Liszkai Károly, Pereszegi Attila is a magam nevében. Köszönjük a figyelmet, Juhász előtt műsorát hallották. Ez volt a Zeneközelben.

0: A zene közelbent hallották.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: A tanulás esélyt ad a rászoruló gyerekeknek a biztosabb jövőre. Az első lépés a teli iskolatáska, a folytatás pedig a Caritas Lépcsőfok tanulástámogató programja. Segítsen ön is! Hívja a 1356-os adományvonalat. Minden hívás 500 forint támogatást jelent. Legyen öröm az iskola kezdés és a tanév mindenkinek. Készült a Katolikus Caritas megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 18 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Kelen Ágoston, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Vlagyimir Putyin orosz elnök augusztus 31-én hétfőn Biskekben találkozik Xi Jinping kínai elnökkel, ahol a két ország együttműködéséről és aktuális nemzetközi kérdésekről tárgyalnak, adta hírül a Magyar Hírlap. A Kreml elnöki tanácsadója szerint Moszkva számára különösen fontos találkozóról van szó, amely egyben Putyin és a kínai elnök idei második személyes egyeztetése lesz. A két államfő következő hónapokban is többször találkozhat. A nemzetközi utasok közel kétharmada már online veszi meg a jegyét, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója szombaton a közösségi oldalán. Hegyi Zsolt tájékoztatása szerint az év első hét hónapjában több mint 780 ezeren vásároltak a MÁV-nál nemzetközi menetjegyet, és 64,8%-uk digitális csatornát választott, a jegy.mav.hu-t, illetve a MÁV vagy a MÁV Plus alkalmazást. A vezérigazgató szerint fontos lépés volt, hogy júniusban nemzetközi jegyvásárlást is beköltöztették a MÁV Plus alkalmazásába. Többek között Szabó T. Anna költő, Grillus Dániel zenész, a Kaláka együttes alapító tagja, valamint a Steffrén férfikar is fellép az ünnepi hétvégén. Az Összművészeti Fesztivál Szentendre gazdag művészeti építészeti hagyományait, vallási sokszínűségét hozza közelebb a nagy közönséghez. A templomok, imaházak meghosszabbított nyitvatartással pénteken 15 és 19, szombaton és vasárnap 10 és 19 óra között látogathatók. Augusztus 29-én délután a Szent Atya Castel Gandolfóba utazott, és este 6-kor Szent Misét mutatott be a Szent 6. Pál által felszentelt Tavi Szűz Mária templomban, tudatta a Magyar Kurír. Ezt követően 16. Leó pápa részt vett a Tó Madonnája szobrának körmenetén, a szobrot egy hajó fedélzetén körbevitték az albanói tavon. Beszédében a pápa arra emlékeztetett, hogy Jézus a kereszten mutatta meg végérvényesen dicsőségét, és feltárta, hogy csak a szeretet üdvözít. Arra buzdított, hogy a keresztények és sérelmek az igazságtalanságok ellenére se engedjék, hogy a gyűlölet és az erőszak eltorzítsa emberségüket, hanem továbbra is szeressenek, adjanak és bocsássanak meg. A Café Francesco budapesti keresztény kávézó Szabad Egyeteme utolsó alkalmának vendégei Muraközi Nóra és Kovács Emese, a Notre Dame de Vie Karmelita Világi Intézmény tagjai voltak augusztus 29-én, számol be róla a Magyar Kurír. A beszélgetés moderátora Gál Petra Júlia volt. A vendégek személyes történetüket mondták el a megjelenteknek, majd a Karmelita lelkiségről tartottak beszámolót. A Karmelita lelkiség egyik hivatkozási pontja Illés próféta. Az ő működését egyszerre jellemezte a prófétai lelkület és a szemlélődő életmód, emelték ki az előadók. A Café Francescóban rendezett egyhetes Szabad Egyetem előadásai online visszanézhetőek a Kávézó YouTube csatornáján. Tudatták a szervezők. Végül a várható időjárásról. Hétfőn gomoly felhős napos idő várható, a déli eszél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb a fél hétkor kezdődő hírtükörben várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: A Keresztény Közéleti Akadémia következik.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. A mohácsi csata után 500 évvel Mohács egy eleven, sokszínű, nagyon kedves város. Egy héttel az évforduló előtt néztem körül a városban, jártam szombat délelőtt a piacon, jártam a városi múzeumban, megnéztem az egykori selyemgyárban működő új kulturális központot, valamint a közeli Bátán részt vettem a mohácsi csatára emlékező ünnepségen, amely szentmisével végződött. Szombat reggel 7 és 8 óra között olyan élet van a piacon, mintha Rómában a Campo dei Fiorin lennénk, csak sokkal szebbek az áruk. Beszélgető társam Paprikában utazik. Szabad a nevét?
4: Aladics Ferenc vagyok.
3: Hova való?
4: Bátmonostorról jövök, az ide 28 kilométer, de sajnálatos módon a komp nem hoz át bennünket most, és körbe kell jönni Bajának, ilyen formán 60 kilométer a 28 helyet.
3: De hát a komp jár?
4: Igen, de 2500 kiló összsúly alatt hozza csak át a járműket, fölöttieket nem.
3: Önök hozzá. Meg, ahogy hozzák, ahol mi...
4: Kicsivel többen vagyunk, így van.
3: Hát akkor ez...
4: Összsúlyban legalábbis a kocsi összsúlya nagyobb.
3: Gyönyörű szép, a zöld minden árnyalata, a piros minden árnyalata, a paprika kínálat. Mondjuk el a Katolikus Rádió hallgatóinak, hogy melyik micsoda? Hát nem is tudom, hol kezdjük.
4: Ez bocskor paprika, egy nagyon régi, hagyományos paprika. A sokácok termelték annak idején, és szedték mindig a magját, és a többi paprikánk az pedig hát vásárolt magból van, kivéve még a bogyiszlóit, ami szintén egy hagyományos régi, erős fehér paprika. Aztán van még cseresznye paprikánk, van feferóni paprika, van chili paprikának jalapeño, vitamin paprika, kápia paprika, PCR paprika,
3: és... Ilyen?
4: PCR, az is egy elég régóta termesztésben van, csípős halványzöld paprika. A hegyes erős paprika az természetesen megtalálható, pirosan zölden, és van még a hagyományos fehér paprika, ami édes, és az is pirosan is, és sárgán is, vagy fehéren.
3: Ön, hogyha hozzáül a reggelihez egy darab szalonnával, akkor melyiket választja ezek közül?
4: Én a csípős PCR paprikából egy pirosat szoktam választani.
3: Mutasson egyet, melyik az? Igen.
4: Parancsolja.
3: És készít kis üvegekbe paprika lekvárt.
4: Paprika krémet készítünk, van édes, csípős és édes paprika. Van erős, édes és csípős paprika, nincs tartósító benne, a só maga az a tartósítója. Tehát nincs semmi vegyi anyag hozzátéve.
3: Paprikás hangulatba szokott kerülni?
4: Igen. Elég sokszor újabban, amikor a komp nem jár, vagy amikor a komppal, hát kerülőt kell tenni, mert sajnos körbe járunk most.
3: Köszönöm szépen, a vásárlókat hagyom érvényesülni.
4: Nagyon szívesen, és önöknek is nagyon jó egészséget kívánok.
3: Köszönöm. Mohácsi piacon a paprika árus után a Baromfi vásár részlegén vagyunk a piacnak. Hatalmas választék van. Tyúkok, kakasok, libák, kacsák, kisebbek, nagyobbak. Egy eladóval, nem termelő, tenyésztő. Szabad a nevét?
5: Üdvözlöm, Fandák Zoltán vagyok. Hát én naposban veszem meg őket, de valamit én keltetek, és ezeket neveljük föl. És amikor már nagyobbak, akkor már szabad tartásban neveljük őket. Hogy
3: hova való?
5: Baja.
3: Hídon jött, kompon jött?
5: Körbe jövök, úgyhogy akkor hídon.
3: A kompon nem tud jönni most, ugye? Vagy nem azért?
5: Azt nem tudom, én mindig körbe jövök, úgy gyorsan.
3: No, hát mondjuk el hallgatóknak, csoda, én lelibáztam egy kacsát az előbb, vagy lekacsáztam egy libát, mellé fogtam. Hát kezdjük a kakasoknál, gyönyörűek. Mindegyik kukorékol hajnalban, mert most is kukorékolt
5: igen,
3: az egyik.
5: Igen, a szomszédok örülnek neki a legjobban, amikor rázendítenek. Igen, mert azok vannak ilyen másfél éves kakasok. Hát az az igazi kakas pörköltnek való.
3: És be lehet állítani őket valami tekerővel, hogy hánykor kukorékoljanak?
5: Ne, elromlott az órájuk már. Ugye átállították az időt, ők nincsenek átállítva.
3: De gyönyörű talajuk van.
5: Ugye, már mondja is
3: megszólalt, rendelésre megszólalt.
6: ugorjunk az a nagy kakasok után, ezek a kis csibék.
5: Ők bóbicás csibék, ők úgy, mint azok, ilyen bubos csibék lesznek.
6: Kopasznyakúak?
5: Akár, igen. Kopasznyakú is, meg sima nyakkal is. No. Akkor ezek ilyen előnevelt csibék. Nagy része érce, mert mostanában az emberek inkább ércéket tartanak, mert annyira nem szeretnek már. Nagyon elkényelmesedtek az emberek, és nem vágják, inkább veszik a boltit.
6: Közben egy vásárló érdeklődik.
5: 2000, azok 3000. Ez 2005 is, azok 3005. Akkor vannak gyöngyösök.
6: Gyöngyúkok?
5: Gigant gyöngyösök, ők nagyra nőnek.
6: Tüneményesek. Melyik a kacsa, melyik a liba itt ezek között? Mert úgy mozognak.
5: Pillanatilag nincsen kacsa, mely elfogyott, ezek mind libák.
6: Mind libák. És lesz galiba belőle, hogyha összeveszni?
5: A libák annyira nem vesznek össze. Nem az a fajta. Ő inkább az, mint amit csinál, hogy ő mindent megrág. A nylon zacskótól kezdve a fóliáig, ami van, az mindent lesz.
6: Ezek a nagyobb gyereklibák hány hetesek lehetnek?
5: Ezek 6 hetesek.
6: 6 hetesek. Ezek a picik?
5: Ők is 6 hetesek, a gyöngyösök.
6: A gyöngyös, de ez nem is liba akkor, ez gyöngyű. Gyöngyű. Szereti csinálni, amit csinál?
5: Igen, 5 éves korom óta állatokat tartok. Hobbi szinten vannak otthon papagájaim is, meg ezüstfálcán, aranyfálcán, mandarinréce. Tehát van díszbaromfi is.
6: És még azt mondja meg nekem, kakastőke pörköltet ettem már, de a kakastarajt is eszik, úgy tudom.
5: Igen, van, aki kimondottan szereti, főleg az én kakasaimból víz is összegyűjti, mert itt vannak ilyen jó nagy kakastaréja rendelkezik.
6: De ő még nem evett.
5: Dehogyne, hogyne.
6: Kakastarét?
5: Persze, hogyne.
6: De mit csinálnak vele, hogy eszik az? Tehát sütik, hát főzik?
5: Nem, pörköltnek, ugyanúgy szalt, ugyan hagymát kell dinsztelni, amit pörkölt alapot kell csinálni, és abba teszik bele a tarét meg a tökét.
6: De hát ott jó sok kakas le kell vágni hozzá.
5: Hát összegyűjtik, persze.
6: No, hát köszönöm szépen, nagyon szépek, visszaadom a vásárlónak. A paprika termelő és áruló, a baromfi tenyésztő és áruló beszélgető társam után a sajtokban utazunk most. Végigkóstoltam néhány sajtot, kecske és tehén sajtot. Nagy a nyüzsgés itt a piacon, hatalmas élet van, öröm a mohácsi piacra eljönni. Nem tudom, hogy csak szombaton van ez a piac?
7: Szerdán is van, szerdán is.
6: Hetente kétszer van, és hát most bemutatnám önöknek a beszélgető társamat, aki egy nagyon éles késsel itten éppen sajtot szeretel. Szabad a nevét, és honnan van?
7: Igen, jó napot kívánok, engem Matusz Gábornak hívnak, és a Pence Pál Kobolya gazdaságában dolgozom. Pence Pál barátom körülbelül 10 éve foglalkozik sajtkészítéssel. És ha nem ismernék ez a Kobolya szó, ez a Duna mentén elég ismert, Kobolya vagy Kopolya. Ez onnan származik, hogy régen, amikor kiöntött a Duna, és elárasztotta a területeket, megáztatta, lerakta a hasznos anyagokat, és utána visszavonult, akkor ilyen kisebb gödrökben megállt a víz, és ott bennmaradtak a halak. És ezt a Duna menti népek ezt rendszeresen használták, kihasználták ezt a lehetőséget, lehalázták, raktak is bele még halakat, úgyhogy innen a gazdaságnak az elnevezése, ugyanis a farm az egy ilyen mellett fekszik.
6: Egy Kobolya mellett.
7: Egy Kobolya mellett.
6: De most nincs benne víz.
7: Sajnos most nincs.
6: De reméljük lesz hamarosan. Hol van ez a telep?
7: Dunafalván. Ez Bács megyének a legdélibb része, a Dunának a Bács megyei oldalán.
6: Hány tehén, hány kecske körülbelül?
7: Hát körülbelül egy 20 kecske, és egy olyan 20-30 tehén van most fejés alatt. Saját magunk szaporítjuk, igyekszünk bikával, természetes úton. Gyakorlatilag a takarmány megtermelésétől az árusításig, a sajtkészítésig, az érlelésig. Ezt mindent saját magunk készítünk. Én családi barát vagyok, és a család többi tagja is még pár alkalmazott vesz részt ebben a munkában. 10 éve készítünk sajtokat.
6: Mutassuk be a sajtokat. Van itt kalácsformájú sajt, van itt ló által vető sajt, nem is tudom, olaszul
7: hát ez mondta. Az egyik legkelendőbb sajtunk, ez a Caccio Cavallo névre hallgató gyúrt sajt. Jersey teheneket tenyésztünk, 7%-os zsírtartalmú tejből készül minden, nem fölözünk, nem szeparálunk, tehát minden zsír benne van a tehén, tejben. Két formája van ez az eredeti, és van egy ilyen kis szofra hasonlító fonatunk, bükkfán füstöljük meg, és hát egy nagyon kedvelt termékünk. Ez az egyik, amire igazán büszkék vagyunk a savanyú termékeink közül.
6: Az mit jelent a savanyú termék? Tejföl?
7: Kefir és joghurt. Uh-huh. Prémium minőségű, hogyha megnézi az áragát, tetszik látni, hogy igen. Körülbelül mit tud. És akkor itt a félkemények még így egy fő csapás irány. Gauda, trapista típusúak, ebből mutattam itt kóstolót az előbb. Ezek általában ilyen 3-6 hónapos sajtok.
3: És járnak piacra a hét másnapján máshova is?
7: Hogyne.
3: Ezen szerdán, szombaton itt vannak, vagy csak szombaton vannak a Mohácson?
7: Mohácson csak szombaton, de ezen a napon 3 piacon vagyunk megtalálhatóak. Szekszárdon, Baján, ezek a szombati fix napok. Van egy vasárnapi pécsi vásárunk, a Nagyvásárban ott vagyunk jelen most már, ez a legfrissebb. És van még egy szerdai, egy hétközepi szerdánk, az szintén Baján.
3: Igen.
7: Úgyhogy ezek a napok fixek, azon kívül kézműves vásáraink vannak, szállítunk éttermekbe.
3: Keveslem a kecskék létszámát a tehenekhez képest. A kecske sokkal kisebb és sokkal kevesebb tejet ad. A kecske sajt nem fogy annyira?
7: A kecske az egy réteg sport, igen. Az egy kiegészítő, azt azért annyira nem kedvelik. Nekünk egyébként is a marha volt a fő csapás irány, ez egy kiegészítés. Nagyon sokszor, amikor tejszűke van, akkor a kecskével sok mindent ki tudunk váltani. Ez például egy praktikus...
3: No. Utolsó kérdésem, önnek melyik a kedvenc sajtja? Ha most leülne éppen reggelizni vagy falatozni, akkor melyikben lenne?
7: Én szeretem az erősebb ízeket, úgyhogy mindenképpen egy érleltebb sajtot választanék. Például ez a trapista, ez most nagyon kellemes.
3: Tehén trapista, ugye?
7: Tehén trapista, igen.
3: Jó ízlése van, nekem is az íz lett a legjobban. Még egyszer megkóstolhatom azt?
7: Akár többször is.
3: Köszönöm szépen.
7: Nagyon szépen köszönöm én is. És jó étvágyat, és üdvözlöm a kedves hallgatókat szeretettel.
3: Miután itt a Mohácsi piacon szombat reggel a baromfissal, a paprikatermesztővel, a sajtossal beszélgettem, hát olyan ez, mint egy fórum, rengetegen jönnek, mennek, tolják a biciklit, hát az ember a nézgelődés bevásárlás után megéhezik, és van egy pecsenyes hütő, szép asztalokkal, és olyan fasírtot ettem, és olyan kolbászt ettem, hogy megnyaltam a szájam szélét. A gazdájával a pecsenyes hütőnek beszélgetek. Szabad a nevét?
8: Walter Ágnes.
3: Mióta csinálják?
8: 2012 óta, 14 éve.
3: Minden nap nyitva vannak, vagy csak a piacos napokon?
8: Nem, hétfő és vasárnap kivételével vagyunk nyitva.
3: Dicsértem a fasírtot, a kis gömb fasírtok reggelire, hát ideális egy ilyen fasírt.
8: Igen.
3: Hol szerzik be a dolgokat, és hogyan csinálják? Mi az, ami itt készül?
8: Ami itt készül, az a sültek, a kolbászt és a hurkát a pécsi fiúktól vásárolom.
3: De a fasírt az...
8: azt itt készítjük.
3: Nem csak én szeretem a fasírtját, másik is szeretik?
8: Más is nagyon szereti, és más is dicsérte, igen.
3: Munka ez, hobbi, szenvedély,
8: ez
3: passzió.
8: Szenvedély.
3: Igen?
8: Igen.
3: Hát szereti csinálni. Olyan mosolygós hölgy, hogy látszik, hogy szereti, amit
8: igen.
3: csinál.
8: Igen.
3: És a kávéjukat külön meg szeretném dicsérni, mert olyan tiszta üvegpohárba adják, és olyan zamatos kávé, hogy le a kalappal.
8: Igen, ez egy régi kocsmás pohár, régen is ebből itták a kávét, és a kávé az meg a bodolai Barniéktól van, a House Brandos kávé. Olasz.
3: Végül is majdnem mediterrán itt Mohácson.
8: Igen, igen.
3: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Mohácson vagyunk, gyönyörű szép szombat délelőtt, nem sokkal, egy héttel az ünnepségek csúcspontja előtt, és van, ami nagyon szépen elkészült, van, ami még nincs kész, és talán nem is lesz kész addigra, mire az évforduló lesz az 500. De ez a egykori sejemgyár, amerről én nem is tudtam, amíg el nem bicikliztem a rakparton alatt, tehát egy gyönyörű ipari műemlék épület együttes, amely most látogató központ, és beszélgetőtársam Henc Judit, a gazdája, vezetője. Jól mondom?
9: Igen, igen, igen, én szeretem, ha azt mondjuk, hogy én vagyok a háznak a házasszonya, amúgy én vagyok maga a létesítménynek a vezetője.
3: De nem sejembe öltözött a tiszteletemre, hanem...
9: Nem, hát én ugye nem abból jöttem, de alapjában véve igen, maga az épületettség régen valóban sejemgyárként funkcionált, valóban sejmet gyártottak itt, csak ugye minek után már veszteséges volt maga a gyár, ezért utána igencsak elgondolkodtak rajta, főleg a Mohács vezetése, hogy mi is legyen az épülettel, és hál' Istennek sikerül megvásárolni az épületet. Műemlék amúgy az épület. És
3: nem is épület, épületek? Épületet,
9: így van, épületek, így van, ugye itt a maga kulturális negyed területén belül több épület is található. És hál' Istennek jött ez az ötlet, hogy mi készüljön ebből a csodás épületecségből, és az merült fel, hogy mi lenne, hogyha ez egy közösségi szintér lenne, egy közösségi negyed, illetve ugye konkrétan maga a főépület rendezvényhelyszínként funkcionál, maga az épületecség ebben a gyönyörűen felújított formájában 2021 nyár közepén lett átadva mindenki számára. Azóta ugye eltelt 5 év, és pont ez a 2026-os év, hogy ez az 5 évünk, ez az 5, az 500, most valami miatt az 5-ös szám az nagyon jelen van a mi életünkben, úgyhogy jelenleg ugye van egy főépületünk, van egy melléképületünk, van egy éttermünk, az étterem az magánkézben van, de van még egy épületegységünk a közösségi negyeden belül, ami régen a Temaforg gyár volt, ez pedig jelenleg sportkomplexumként funkcionál.
3: Tudunk-e a Sejem gyár történetéről valamit, hogy mikor épült ez az épület együttes, és hát hogy Kínából hozták hajón a Sejem hernyókat, vagy hogy kerültek
9: itt? Hát igazából az egésznek az volt az alapja, ugye, hogy a hernyóknak valamit enni kell, és ugye ők nagyon szeretik az eperfát, úgyhogy ha most majd mennek biciklivel, akkor nagyon sok helyen lehet látni még maga az eperfát. Az egésznek az volt a lényeg, hogy Passardi Péter betelepítette 1906-ban ide a környékre az eperfákat, úgyhogy ezért is tudott megvalósulni az, hogy akkor mi tudjunk sejmet gyártani, mert ugye ez nagyon fontos a hernyók szempontjából, és ez az egész úgy működött, hogy az a kis épületünket mi amúgy is gubónak hívjuk, abba az épületbe tárolták a gubót, és ott húzták ki ugye a gubókból azokat a kis sejem szálakat, amikből készültek ugye itt a sejmek. Nagyon hosszú amúgy a sejemgyárnak a története, nagyon sok minden történt. Gyártottunk Kínába is, New Yorkba is, de gyártottunk például ugye háborúkba ejtőernyőket is, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon sokszínű és sokrétű volt maga a sejemgyárnak az, hogy miket csinált. Többször kellett újjáépülnie, akkor különböző kölcsönökből tudták ezt az akkori gyárigazgatók elindítani. A második világháború után állítólag az akkori gyárvezető úgy tudta újraindítani a gyártást, hogy ő tudta, hogy itt egy nagy hajó, amint Sejem volt, az itt elsüllyedt a Dunába, és állítólag ő azt kivetette. Ilyenkor sok kérdés felmerül. Na, de akkor, hogyha vizes volt a sejem, akkor mi történt? Na, ezekre nem tudok választ adni, mert ugye én is csak abból tudok csemegézni.
3: Igen, az irodalom.
9: Így van, amit én is olvasok, és azt tudom elmondani, de így tudott ugye újra. Akkor utána jött a modernizáció, akkor ugye azért már másképp működtek a dolgok. Akkor
3: meddig működött sejemgyárként?
9: Hát úgy tudom, hogy 2008-2010 környékén lett vége teljesen a gyártásnak. És akkor ott ugye ott próbálkozott egy angol befektető egyebek, de ugye végül már nem.
3: És most a város tulajdonában van?
9: A város tulajdonában van, így van, ő is üzemeltet, illetve a város cége üzemeltet, ugye a Városgazdálkodás üzemeltet bennünket, és hál' Istennek, hogy nekik ez a jó kis ötlet volt. Maga a terem, ahol a gyártás folyt, az emeleten van. Ez egy közel 860 négyzetméteres terem, 9 méteres belmagassággal, úgyhogy meghagyták ugye igen, abban a formájában.
3: Mi most koncertterem, vagy mi ez?
9: Hát igazából rendezvényhelyszínként funkcionálunk, igen. Ugye rengeteg helyszínnek tudunk helyszínt adni, jelenleg ugye az esküvő szezonok mennek, az esküvők mennek, céges rendezvények, workshopok, konferenciák.
3: Van forgalom?
9: Van.
3: Eltartja magát az intézmény?
9: Az idei évben, hát alakul már, igen, azt kell, hogy mondjam, igen, az idei évek számai az már úgy nekem is tetszenek, de természetesen ezt úgy kell felfogni, mint egy teljesen új vállalkozás, hiszen 21-ben, amikor megnyitottuk a kapukat, akkor ez egy teljesen új dolog volt. Nekünk is meg kellett ismerkednünk a helyjel, meg hát ahogy ön is mondta, hogy nem is tudta, hogy itt van, hogy még mindig
3: nem ment át a köztudatban.
9: Mindig nem ment át annyira köztudatban, mint amennyire mi szeretnénk. Úgy gondolom, hogy a mohácsi lakosok és a környékbeli lakosok már megszokták és tudják, hogy itt van és használják, mint közösségi szintér, ez fontos. Rengeteg olyan rendezvénynek adunk helyszínt, ami a közösséget összekovácsolja.
3: Magyar gyáripar olyan épület együttese, amely jelzi azt, hogy itt Mohácson micsoda élet volt. Az előbb voltunk a múzeumban, megnéztük a Mohács történetről a kiállítást, és hát komoly gyáripar meg kereskedelem volt itt. Még azt szeretném kérdezni, említettem, hogy reggel voltunk a piacon, szombat reggel van piac Mohácson, és dicsértem a választékot, meg az ottani életet, apraja nagyja ott van a városnak, és a Baromfi árust említettem, és mondta, hogy ön is ott veszi a...
9: Igen, mi is, hát ugye nekünk is van egy kis házunk itt a városban, de mint sokunknak, főleg itt a Szőlőhegy környékén sok mindenkinek van egy kinti háza kis területe, nekünk azért egy nagyobb van kint, és akkor ott igyekszünk mi is, hát szeretnénk megtermelni a a saját zöldséget, gyümölcsöt is szeretnénk.
3: És
9: majd
3: akkor
9: ugye
3: a kis csirkéket ott veszi, vagy a csibéket?
9: Igen, is itt veszük piacon, így van. Megmondom őszintén, hogy a mohácsiak életében ez a szombati piacnap egy ilyen nagyon-nagyon kiemelt. Úgyhogy mi, akik rendezvényekkel foglalkozunk a városban, mindig odafigyelünk arra, hogy szombat délelőtt semmi más nem tervezünk be, mert tudjuk, hogy az embereknek a piac. És nagyon nagy szerintem az, hogy miből lehet válogatni, nagyon sokszínű. Szóval nem az van, hogy bemegyünk, és akkor van egy tojásos, egy baromfis is egy, hanem tényleg úgy gondolom, hogy nagy a választék. Mi is itt szoktuk venni mind a friss gyümölcsöt, a friss zöldséget, illetve
3: és a baromfit is.
9: A baromfit is, így van.
3: Mohács után Bátára látogatunk, ahol múlt vasárnap, augusztus 23-án emlékeztek meg a mohácsi csata áldozatairól. Itt Bátán találkoztak és tanácskoztak utoljára az ország vezetői második Lajos vezetésével, mielőtt a csatatérre indultak volna. Az egyik ünnepi megemlékező, Kőszegi Kristóf, az országgyűlés alelnöke volt.
10: Mire jó alkalom ez az évforduló?
11: Történelemtanárként és magyar emberként is fontos számomra az, hogy megemlékezünk bizonyos történelmi eseményekről. Nyilván a mohácsi csata nem egy diadalitas megemlékezés, viszont azt kell, hogy mondjam, hogy ami megelőzte a mohácsi csatát, hogy Bátán összegyűltek a király, a kísérői, a főurak, a bárok, és vitatkoztak. Észszerűen vitatkoztak, logikusan vitatkoztak, egymást megtisztelve vitatkoztak. Én azt gondolom, hogy ez példaértékű lehet. Természetesen tudták azt, hogy egy olyan fába vágják a fejszőket, ami az egyik legnehezebb volt az ő életükben, hiszen az egyik világbirodalom, az Oszmán Birodalom ellen kellett felvenniük a versenyt, akik fölényes túlerőben voltak, de mégis tudtak egymással beszélgetni. És én azt gondolom, hogy ez követendő példa, és az országgyűlésnek is hasonlóan kell működnie. Beszélgetni, meghallgatni egymást, és vitatkozni bizonyos kérdésekről, és meghozni egy döntést. Nyilván a jövő kérdése, hogy az jó döntése, vagy sem.
10: A hallgatóknak elmondanám, vagy megidézném azt a részét is a beszédének, amikor arra utalt, hogy hát meglepődnének az akkori országnagyok, döntéshozók azon, hogy most 500 év múlva hogy születnek döntések, hogy néz ki az ország sorsáról való gondolkodás.
11: Igen, természetesen akkor az országgyűlés, ugye az nem egy házban volt, nem egy intézményben, hanem akár egy mezőn is lehetett, és ott...
10: Vagy akár egy kolostorban, mert ez egy kolostor volt, egy benzés kolostor, ahol itt összegyűltek Bátán.
11: Így van, vagy akár egy kolostorban nyitott volt, tehát az úgynevezett akkori országgyűlés, nyilván ott privilégiummal rendelkező főurak, nemesek, egyházi főméltóságok is a király kísérői vettek részt, akik akkor a nemzettestét alkották. Nyilván ma már furcsa ebből a tekintetből vizsgálni az országgyűlést, biztosan meglepődött volna második Lajos, hogyha be kellett volna ülni a parlamentbe, de én azt gondolom, hogy mindenkornak megvan a sajátossága, előre kell lépni, és én fontosnak tartom azt, hogy az ország az embereké legyen, és bele tudjanak szólni a politikába. Az ország az valóban az emberekről szóljon, és ne kiváltságosokról. Természetesen más korban, más időben másképp gondoltam volna.
10: Ön roma származású és az országgyűlés egyik alelnöke. Gondolta volna ezelőtt 5 évvel, 10 évvel, 20 évvel, mikor cseperedett emberré, hogy ilyen pálya lehetőség nyílik meg az ember előtt?
11: Mindig is érdekelt a közélet, érdekelt a társadalmi igazságosság, érdekeltek a folyamatok, a problémák, de természetesen ezt nem gondoltam volna, álmomból felkelve sem. Én azt gondolom, hogy kiálltam az elveim mentén, és most oda kerültem, ahova kerültem. Az, hogy méltó leszek, vagy vagyok erre a pozícióra, ez majd kiderül a jövőben, de mindenképpen megteszek mindent annak érdekében, hogy képviseljem a magyar embereket és a magyar cigányságot is ebben a pozícióban.
10: Kire gondol nagy hálával, hogy idáig vittet?
11: Én mindig is fontosnak tartottam az oktatást, és nekem a példaképeim azok a tanáraim voltak.
10: De Pécsi Gandhi?
11: Nem a Gandhi gimnázium, hanem a Lővei Klára gimnázium, és annak is az Arany János tehetséggondozó programja. Nagyon sok jó tanárom volt, de egyébként már az általános iskolában is felfigyeltek rám a tanárok, és buzdítottak, és nekem ez jól esett. Én is ugyanolyan embernek éreztem magam, mint a többi másik gyerek. Jól eső volt az a pozitív visszajelzés, amit a tanáraimtól kaptam. Ezek vittek előre, és ők tényleg példaként vannak az én életemben. Nekik nagyon sokat köszönhetek. És biztatom arra a diákokat, a roma gyerekeket is, hogy ne higgyék, hogy a tanulás az csak egy ilyen elfecsérelt időt.
10: Úri huncutság,
11: hanem tényleg a társadalmi mobilitás alapköve.
10: És hát azt hiszem, hogy az ön életútja reményt ad és erőt sokaknak.
11: Én is remélem ezt, nagyon szeretnék példával előállni.
3: Köszönöm a hallgatók figyelmét. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
0: Elhangzott a Keresztény Közéleti Akadémia. A beszélgetést 23 órakor megismételjük.
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 2026. augusztus 30-a, 18 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Fülöp Tamás, a technikai munkatárs Bixa Levente, a szerkesztő Kelen Ágoston. Köszöntjük hallgatóinkat. Főbb híreink először röviden. A Szent Atya augusztus utolsó vasárnapján a déli úrangyala imádság után az Úrral való folyamatos párbeszédre hívta fel a figyelmet. Évvégéig meg kell történnie a teljes tisztújításnak a kereszténydemokrata néppártban. Szeptember 1-től ismét az eredeti munkarend szerint működnek a fővárosi cégek. Az izlandiak nem szeretnének az EU-hoz csatlakozni. Augusztus 29-én délután a Szent Atya Castel Gandolfóba utazott, és este 6-kor szent misét mutatott be a Szent 6. Pál által felszentelt Tavisz Szűz Mária templomban, tudatta a Magyar Kurír. Ezt követően a pápa részt vett a tó Madonnája szobrának körmenetén, a szobrot egy hajó fedélzetén körbevitték az Albanói tavon. Beszédében a pápa arra emlékeztetett, hogy Jézus a kereszten mutatta meg végérvényesen dicsőségét, és feltárta, hogy csak a szeretet üdvözít. Arra buzdított, hogy a keresztények a sérelmek és igazságtalanságok ellenére se engedjék, hogy a gyűlölet és az erőszak eltorzítsa emberségüket, hanem továbbra is szeressenek, adjanak és bocsássanak meg. A Szent Atya augusztus utolsó vasárnapján ismét Castel Gandolfóban tartózkodott a szombatesti tóparti szentmise után, tudatta a Vatikán News. Délben az apostoli nyári rezidencia kapujában tartotta meg a déli úrangyala imádságot, a vasárnapi evangélium nyomán Péter és Jézus párbeszédét elemezte, melyben az első tanítvány nem érti a mesterét, sőt ellene is szól, de mindvégig őszinte marad és megtanulja a halálig menő engedelmességet is. Soha ne szakítsuk félbe a párbeszédünket az Úrral, sőt, bizalommal mondjuk el neki még azt is, ha nehezen értjük, amit kér tőlünk. Tanított 14. Leó pápa elmélkedésében. Gyász táviratban fejezte ki részvétét 14. Leó pápa 8. Hákon norvég királynak, édesapja 5. Harald király halála miatt. A részletekről a szerkesztő Kelen Ágoston szól.
3: 5. Harald norvég király augusztus 28-án reggel 6 óra 35 perckor hunyt el az oszlói egyetemi kórházban, miután a múlt héten súlyos vérbetegség kezelésére a nemzeti kórházba szállították. 5. Harald több mint 35 évig uralkodott, ezzel ő lett a leghosszabb ideig uralkodó norvég király, és Európa jelenleg legidősebb királya is volt. A néhai királyfia Hákon koronaherceg követi őt 8. Hákon néven királyként a trónon. 14. Leó pápa táviratot küldött a norvég királyi családnak. Emlékezve országának nyújtott sok éves odaadó szolgálatára, amely remélem továbbra is gyümölcsöket hoz még, imádkozom a néhai király örök nyugalmáért, írt a táviratában a Szent Atya. Erik Várden, trondheimi püspök és Trömöszö apostoli adminisztrátora is részvétét nyilvánította. Hangsúlyozta, hogy 5. Harald most lépett át a fizikai halálból az életbe, majd tisztelettel és hálával ajánlotta őt Isten szerető irgalmába. A püspök kiemelte, hogy Harald király példás módon testesítette meg a nemzetet. Tudtuk, hogy lát minket, ismer minket, értékel minket, mondta a norvég katolikus főpásztor. Augusztus 29-én megtartotta első beszédét az új norvég király. A norvég királyi palotából közvetített beszédben az apja képével, egy csokor fehér rózsával és két gyertyával díszített íróasztal mögött ülő Hákon kifejezte háláját, hogy ilyen jó apja volt. Az új király láthatóan könnyeivel küszködött, amikor megegyezte, hogy szombaton lett volna szülei 58. házassági évfordulója. A palota előtt megjelent a gyászolók között Jonas Gahr Støre norvég miniszterelnök is, aki azt mondta, hogy az ország egyesül a gyászban és a hálában, és egyben üdvözölte az új királyt.
0: Évvégéig meg kell történnie a teljes tisztújításnak a kereszténydemokrata néppártban a helyi szervezetektől a párt.

0: vezetésig. Erről a Lakitelken tartott országos választmányon döntöttek a küldöttek vasárnap. A párt decemberre teljesen megújulhat, adta hírül az MTI. Semmilyen Zsolt, a KDNP elnöke azt mondta, hogy az elmúlt 16 év kormányzati teljesítménye nem volt tökéletes. Volt számos hiba, de történelmi mércével mérve ez az időszak nem csak Magyarország keresztény és nemzeti vonatkozását határozta meg, hanem Európa politikáját is formálta. A választási vereség okát elemezve rámutatott, éveken át tartó 1% alatti gazdasági növekedéssel soha senki nem tudott választást nyerni. Politikai okként jelölte meg, hogy jobb szélre csúsztak, többi között a migrációs vita, az EU-val való konfliktusok miatt, ahol nincs elegendő szavazó. Ha nem tudnak visszamenni középre úgy, hogy a radikális szavazókat is megtartják, nem tudnak választást nyerni a jövőben, összegzett semmilyen. Latorcai Csaba ügyvezető alelnök azt mondta, a szembenézés egyetlen célja a megújulás, ami nem csak kötelező feladat, hanem kényszer is. Kijelentette, nem magyarázkodó, hanem cselekvő, önálló, karakteres KDNP-kel világos programmal. 100 milliárd forint értékű vagyon került vissza az államhoz a közérdekű vagyonkezelő alapítványok augusztus végével lezáruló felszámolásával a Közlekedési és Beruházási Minisztérium alá rendelt 4 alapítvány által, ismertette a tárcavezető vasárnap a Facebook oldalán. Vitézi Dávid felidézte, az új országgyűlés néhány héttel a megalakulása után elfogadta a KEKVA rendszer felszámolására vonatkozó törvényt, amely augusztus 31-ével felszámolja ezeket az alapítványokat, a közforrásból származó vagyonuk pedig visszakerül az államhoz. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökéül megválasztott Unger Anna kijelentése után, miszerint a következő 6 évben nem érdemes látványos eredményt várni az új hivataltól, a miniszterelnök is bejegyzést tett közzé közösségi oldalán. Az állami vagyon visszaszerzésével kapcsolatos vizsgálatok és büntetőeljárások rövidítése érdekében helyezett kilátásba jogszabálymódosítást a miniszterelnök vasárnap. Magyar Péter közösségi oldalán közzétett bejegyzésében azt írta, a kormánynál jobban senki nem szeretné a vagyon visszaszerzését és a felelősök megbüntetését, de a jogállami keretekre továbbra is ügyelni kell, mert csak úgy lehet hiteles a folyamat. Unger Anna kijelentése a Tisza párt és az ellenzéki pártok körében is megosztottságot eredményezett. Szeptember 1-től ismét az eredeti munkarend szerint működnek a fővárosi cégek, miután helyreállt az energiaellátás, a korlátozásokat megszüntetik. Közölte a főpolgármester vasárnap reggeli közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. Korlátozták az energiafelhasználást a közösségi közlekedésben és a fővárosi cégeknél is, emellett takarékosabb öntözéssel óvták a fővárosi fákat és csökkentették a vízfelhasználást, ideiglenesen a fővárosi díszvilágítások is leálltak, a szökőkutakkal és a Gellért-hegyi vízeséssel együtt. Sorolta a politikus az intézkedéseket. Karácsony Gergely szerint mindez megmutatja azt, hogy Budapest képes összefogva felelősen reagálni a klímaváltozás egyre szélsőségesebb következményeire. Csökkent a sertés és a csirkehús kiskereskedelmi beszerzési ára augusztus elejére a tavalyi azonos időszakhoz képest, olvasható az Agrár Közgazdasági Intézet összesítéseiben. Az adatok alapján augusztus 10-e és 17-e között a nyers sertéshúsok kiskereskedelmi beszerzési árai 10-23% közötti mértékben csökkentek, a legnagyobb mértékben a sertés combé, amely csont nélkül mintegy 1130 forintba került, ez az egy évvel korábbi ár 77%-a. A csirke és a csirkemell filé kiskereskedelmi beszerzési ára körülbelül 5-10% közötti mértékben csökkent tavalyhoz képest. Újabb orosz dróntámadás érte Kijevet, több tucat drón támadta az oroszországi leningrádi területet, Nyíri Kata jelenti.
1: Legalább 3 ember megsérült Kijevben egy újabb orosz dróntámadás következtében, közölte az ukrán katasztrófa védelem. A támadás nyomán több kerületben is tűzütött ki. Az obolonyi kerületben egy 12 emeletes lakóépület második és ötödik emelete között keletkezett tűz egy találat következtében. A lángokat mintegy 80 négyzetméteren sikerült eloltani, 3 sérültet pedig a mentőknek adtak át. A Podolszki kerületben is egy épületet találat ért. A Holoszivszki kerületben egy adminisztratív épület gyulladt ki. A Denyanszki kerületben pedig mintegy 2 hektáron égett a növényzet. Az ukrán légierő korábbi közlése szerint augusztus 29-én Oroszország 224 támadó drónt indított Ukrajna ellen, amelyek többsége Kijev irányába tartott. A fővárosban a támadások következtében korábban 8 ember sérült meg, egy 2 éves kislány pedig életét vesztette. Több mint 60 drón támadhatta az oroszországi leningrádi területet, és találat ért egy olajfinomítót. Erről a régió kormányzója számolt be. Olekszandr Droznyenko szerint összesen 62 drónt semmisítettek meg. A támadás következtében a kirisi olajfinomító területén tűz keletkezett. A károk pontos mértékéről egyelőre nem közöltek információt. Az Ukrajinszka Pravda által idézett orosz monitoring csatornák szerint azonban közvetlen találat érte a finomítót. A történtek miatt a régióban a mobil internet működésének korlátozására is figyelmeztették a lakosságot. A Kirisneftorg szintez Oroszország egyik jelentős olajfinomítója. A létesítményt és a közeli kirisi olajszivattyú állomást az ukrán erők korábban május 5-én is támadták.
0: Egy alig 400 ezer lakosú észak-atlanti ország szombaton olyan kérdésben szavazott, amely messze túlmutat saját partjain. Izland arról döntött, újraindítsa-e az Európai Unióval folytatott csatlakozási tárgyalásokat, tudatta a Magyar Hírlap. Izland 2009-ben a pénzügyi összeomlás után kérte felvételét az Európai Unióba. A tárgyalások 2010-ben kezdődtek, majd 2013-ban politikai döntés nyomán leálltak. 2015-ben Reykjavík azt kérte Brüsszeltől, hogy ne tekintsék tovább tagjelölt országnak. Az elmúlt 10 év politikai és környezeti változásai miatt került a kérdés újra napirendre az északi országban. A szavazás végleges eredmény szerint az izlandiak 52,8%-a szavazott arra, hogy ne folytatódjanak a tárgyalások, és 47,2% támogatta a leállított egyeztetések újranyitását. A szoros versenyen a fővárosiak szavaztak nagyobb arányban az EU-hoz való csatlakozás mellett. Egy ember meghalt, legkevesebb 5 megsérült egy lövöldözésben vasárnapra virradó éjszaka egy rendezvényen Svájc északi részén, közölte vasárnap délelőtt a helyi rendőrség. Az MTI értesülései szerint a lövöldözés egy lóversenypályán tartott technopartin történt Zürichtől mintegy 46 kilométerre nyugatra. Az ismeretlen elkövetőt nagy erőkkel keresik, a lakosságot arra kérték, maradjon távol a bűncselekmény helyszínétől. Hazaértek az Ojtosztól Úzvölgyéig az Árpád vonal mentén gyalogló zarándoklat túraút leményi résztvevői, Gáspár Sándor tudósít.
2: 26-an indultak útnak az Ojtozi Völgyzártól Úzvölgye felé augusztus 22-én. A Lemhényi Ifjúsági Szervezet Hőseink Ösvényén túracsoport tagjaként. A két legfiatalabb résztvevő 8 éves, a legidősebb pedig 61 éves. 6. alkalommal szervezték meg az immár hagyományossá vált közepesen nehéz túrát azoknak a székely katonáknak az emlékére, akik a haza védelmében hősi halált haltak a magyar királyi hadsereg védelmi vonala az Árpád vonal mentén 82 évvel ezelőtt, vagyis 1944. augusztusában. A túra mintegy 90 km hosszú volt, és Ojtosztól Úzvölgyéig 3 nap alatt jutottak el, naponta 30 kilométeres utat megtéve gyalog. Az ojtozi római katolikus templom kertből indultak, miután megkoszorúzták a templom falán lévő emléktáblát, amely az első világháborúban a román betöréskor elesett 13. és 14. ezredbéli népfelkelők és a csendőrök emlékét őrzi. Koszorúzás előtt ki is kellett javítani a megsérült kőtáblát. Az Árpád vonalat követve az ojtozi völgyzártól a kalaszlopatak mentén jutottak fel a Kishavasra, majd a Gyepár tetőtől a keleti Kárpátok fő gerincvonalán a Nemere-hegység legmagasabb csúcsát, a Nagy Sándort is érintették, megállva az elhagyatott lőállások, őrhelyek mellett. A Lóbérc pusztától már a Csíki havasokban folytatták útjukat az Úzvölgyéig. Az éjszakákat sátorban, majd menedékházban töltötték. Kigyalogoltak az első világháború idején súlyos harcok színteréül szolgáló magyarós tetőre is. Az 1944. augusztus 27-i csata évfordulós ünnepségén a csapat hagyományőrző tagjai határvadász egyenruhában díszőrséget állva rótták le kegyeletüket az Úzvölgyi katonatemetőben a nemzet hősfiainak emléke előtt. Hazafelé, Lemhénybe a csapatvezető Lukács Botond már nem az Árpád vonal erődítéseinek vonalát követte, így hamarébb, már két nap alatt hazaértek a faluba. A tervek szerint jövőre kibővítenék az útvonalat.
3: Kárpát-medencei sajtófigyelő. Tervekből és mentési kísérletekből nincs hiány Herkules fürdőn. A fürdőváros felvirágoztatása mégis várat magára, írja a Krónika. Herkules fürdő megmentése évek óta napirenden van, és bár az utóbbi időben állami és civil részről is egyre több a kezdeményezés, a monarchia egykori híres fürdővárosának újjáélesztése mérsékelt ütemben halad. Csak lassan szabadul meg az évtizedek óta tartó pusztulás következményeitől, ismerteti a lap. Miközben több történelmi épület helyreállítása továbbra is elhúzódik, Herkules fürdő egyik legértékesebb műemlékénél már a kivitelezés küszöbén áll a felújítás. Átfogóan restaurálják a fürdőváros vasútállomását. Nem csak műemléki értékeit állítanák helyre, hanem a mai utasforgalmi igényekhez is hozzáigazítanák. Mire azonban az állomás visszanyerheti régi fényét, a Herkules fürdőt érintő vasútvonalakon évekre megszűnik a vonatközlekedés. Az egyes műemlékek felújítása mellett időközben Herkules fürdő egészének megmentése is új lendületet kaphat. A fürdővárost egy 2026 és 30 közötti országos integrált helyreállítási kísérleti programba vonnák be, amelynek koordinálásában az elnöki hivatal is szerepet vállalna. Erről augusztus közepén tartottak helyszíni egyeztetést. Olvasható a Krónikában. Minden egyes magyar osztály megőrzése fontos, írja a Vajdasági Magyar Szó. Ebben a tanévben a kisebbségi oktatás, a magyar tannyelvű kislétszámú tagozatok megőrzése, a tankönyvellátás és az oktatás további korszerűsítése is kiemelt figyelmet kap a szerbiai oktatásban. A tanévkezdés legfontosabb kérdéseiről Jerasz Anikó oktatási államtitkárt kérdezték, aki elmondta, az első osztályba eddig mintegy 62.500 gyermeket írattak be, közülük 1290 elsős kisdiák tanul majd magyar nyelven. A középiskolák első osztályaiba pedig 1071 magyar tanuló iratkozott be. A magyar ajkú diákok 34 oktatási intézmény, 10 gimnázium, 22 szakközépiskola és 2 művészeti középiskola közül választhatnak. A Kárpát-medencei sajtófigyelőt Ungvári Judittól hallották.
0: A várható időjárásról. Gomoly felhős, napos idő várható, a déli eszél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul. Időszakosan megerősödik, de zivatarok környezetében is lehetnek erős viharos lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű. Végül főpíreink még egyszer röviden. A Szent Atya augusztus utolsó vasárnapján a déli úrangyala imádság után az Úrral való folyamatos párbeszédre hívta fel a figyelmet. Évvégéig meg kell történnie a teljes tisztújításnak a kereszténydemokrata néppártban. Szeptember 1-től ismét az eredeti munkarend szerint működnek a fővárosi cégek. Az izlandiak nem szeretnének az EU-hoz csatlakozni. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Kelen Ágoston, a technikai munkatárs Biksa Levente, a bemondó Fülöp Tamás volt. Köszönjük figyelmüket!
4: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
5: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
6: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
7: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
8: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: Múlt idéző. Iványi Balást hallják.
9: 2026. augusztus 30-a van vasárnap, évközi 22. vasárnap van ma. Isten éltesse Rózsa nevű hallgatóinkat. A rózsa egy magyar eredetű név, a latin rosa névből származik. Már az Árpád-korban is használták Magyarországon, jelentése maga a virág, a rózsa. Augusztus 30-án az egyház Szent Fikárius remetére emlékezik. Az ír származású szerzetes Franciaországban telepedett le, ahol kertet és gyógynövényest gondozott, ezért a kertészek védőszentjeként tisztelik. Nevét a párizsi bérkocsik is megőrizték, egy fogadó cégéréről kapta a nevét a fiáker, amely később egész Európában elterjedt. 1846. augusztus 30-án született Kressz Géza orvos, a magyar mentőszolgálat megteremtője. Pályáját tiszti orvosként kezdte, de hamar felismerte, hogy a rohamosan növekvő Budapestnek szervezett sürgősségi ellátásra van szüksége. Ennek érdekében 1887-ben megalapította a Budapesti Önkéntes Mentő Egyesületet, amely a mai országos mentőszolgálat elődjének tekinthető. Munkássága azonban nem ért itt véget. Egészségügyi ismeretterjesztő írásokat publikált, és nevéhez fűződik a Pesti Korcsolyázó Egylet megalapítása is. 1871. augusztus 30-án született Ernst Rutherford, brit fizikus, a modern atomfizika egyik megalapozója. Ő bizonyította be elsőként, hogy az atom nem oszthatatlan, hanem középpontjában egy rendkívül kicsi, ám nagy tömegű atommag található. Elkülönítette az alfa és a béta sugárzást, feltárta a radioaktív bomlás törvényszerűségeit. 1908-ban pedig kémiai Nobel-díjat kapott. Néhány évvel később elsőként hajtott végre mesterséges atommag átalakítást, amellyel új korszakot nyitott a fizikában. 1873. augusztus 30-án az osztrák-magyar Payer-Weyprecht expedíció egy addig ismeretlen sarkvidéki szigetvilágot pillantott meg a jeges tengeren. Az északkeleti átjárót kereső kutatók hajója, az Admiral Tegetov hónapokkal korábban beszorult a jég fogságába, és a legénység már szinte minden reményt feladott. A ködből ekkor bontakozott ki előttük az ismeretlen szárazföld, amelyet uralkodójuk tiszteletére Ferenc József földnek neveztek el. Az expedíció egyik magyar résztvevője Kepes Gyula orvos volt, akinek tudására nagy szükség volt a két sarkvidéki tél alatt. A legénységet skorbut, éhezés és még egérinvázió is sújtotta. Végül a felfedezők kénytelenek voltak hátrahagyni hajójukat, csónakjaikat a jégen húzva jutottak el a nyílt vízig, ahonnan orosz és norvég halászok mentették ki őket. Kevesen tudják, hogy a Ferenc József föld az osztrák-magyar monarchia egyik legkülönlegesebb földrajzi emléke. Bár soha nem vált valódi gyarmattá, ezt a sarkvidéki szigetvilágot a monarchia expedíciója fedezte fel és nevezte el uralkodójáról. A ma több mint 190 szigetből álló terület Oroszországhoz tartozik. 1940. augusztus 30-án hirdették ki a második bécsi döntést, amelynek értelmében Magyarország visszakapta Észak-Erdélyt, a Párcium jelentős részét és a Székelyföldet. A döntőpíráskodást Joachim von Ribbentrop német és Galázo Csán olasz külügyminiszter végezte, miután Románia és Magyarország nem tudott megegyezni a vitatott területek sorsáról. A magyar honvédség bevonulását számos településen ünneplő tömeg fogadta, ugyanakkor a határmódosítás több százezer román lakost is érintett, és hosszú időre meghatározta a magyar-román kapcsolatokat. A második világháború végén a döntést a győztes hatalmak semmissé nyilvánították, és a trianoni határok kisebb eltérésekkel helyreálltak. 1941. augusztus 30-án a német Wehrmacht körülzálta Leningrádot, és ezzel megkezdődött a város csak nem 900 napig tartó blokkádja, a második világháború egyik legnagyobb humanitárius katasztrófája. Adolf Hitler nem a város elfoglalását, hanem a kiéheztetését rendelte el. A bekerített Leningrádban a lakosság éhezéstől, hidegtől és a folyamatos bombázásoktól szenvedett. A történészek becslése szerint a blokádnak több mint 1 millió civil áldozata volt. A várost végül 1944. januárjában sikerült teljesen felszabadítani.
0: A mai múltidézőt Iványi Balázs készítette.

László Attila felvétele szólt. Kedves hallgatóink, hamarosan rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra van.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek a Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzunk a papokért, szerzetesekért, új papi hivatásokért és egyházunk vezetőiért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, miképp a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: Imádkozzunk a gyermekekért, a diákokért, tanáraikért és nevelőikért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, malasztalteljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, marasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, marasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, marasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: Imádkozzunk azokért, akik nem imádkoznak, és akikért senki sem imádkozik. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: gyerekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozunk a kisgyermekes családokért, hogy gyermekeiket a hit és az erkölcs szerint neveljék. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézus!

0: szorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzunk hazánk vezetőiért, hogy munkájukkal az igazságosság és a nemzet felemelkedését szolgálják. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Imádkozzunk édes magyar hazánkért, oltalmad alá futunk.

0: kegyes és áldott szűz. Mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szószólunk, engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen.
1: Szent Mihály arkangyal,
0: védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen.
1: Égi édesanyánk, oltalmazd meg Magyarországot, püspökeinket, papjainkat, szerzeteseinket, családjainkat, közösségünket és az egész magyar egyházat. Mindazoknak, akik még nem tudnak hinni a Szentlélek ereje és világossága által, add meg az élő hit kegyelmét, hogy ez az ország Mária országa, a te országod lehessen. Tisztítsd meg minket a bűntől, és vezesse a Szent Fiathoz. Amen.
0: Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hőimáid gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
2: Ó Mária, keresztények segítsége!
0: Könyörög érettünk!
2: Betegek gyógyítója!
0: Könyörög érettünk!
2: Magyarok nagyasszonya!
0: Könyörög érettünk!
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében!
0: Amen!
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké! Amen!

0: 31 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Kelen Ágoston, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A tanúságtétel a meghallgatással kezdődik, mondta a világ első női kegyhely igazgatója a vatikáni médiának adott interjújában. Anna Medeossi az első nő, akit kegyhely igazgatóvá neveztek ki, és éppen a muszlim többségű Algériában. A beszélgetést a Vatikán News-on közölték. Az olaszországi Goríciából származó építész az orani Notre Dame de Santa Cruz kegyhelyet vezeti, mely az algériai vértanúk boldoggá avatása alkalmával vált az egész világ számára ismerté. A kegyhely igazgató elmondta, muszlimok százai zarándokolnak ide, akiknek segít megérteni, mi is az a templom, megmutatja, hogy testvérek vagyunk, és tanúságot tesz arról, hogy lehetséges a békés együttélés. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökéül megválasztott Unger Anna kijelentése után, miszerint a következő 6 évben nem érdemes látványos eredményt várni az új hivataltól, a miniszterelnök is bejegyzést tett közzé közösségi oldalán. Az állami vagyon visszaszerzésével kapcsolatos vizsgálatok és büntető eljárások rövidítése érdekében helyezett kilátásba jogszabálymódosítást a miniszterelnök vasárnap. Magyar Péter közösségi oldalán közzétett bejegyzésében azt írta, a kormánynál jobban senki nem szeretné a vagyon visszaszerzését és a felelősök megbüntetését, de a jogállami keretekre továbbra is ügyelni kell, mert csak úgy lehet hiteles a folyamat. Unger Anna kijelentése a Tisza párt és az ellenzéki pártok körében is megosztottságot eredményezett. Továbbra is 3 magyar állampolgárt keresnek a hatóságok a nepáli kínai határvidéken szerdán bekövetkezett földcsuszamlás és villámárvíz után, közölte a külügyminisztérium sajtóosztálya vasárnap az MTI megkeresésére. Hozzátették, a 3 magyar érintett 2 állampolgársággal rendelkezik, külföldön tartózkodásuk során közülük 2 nem a magyar okmányukkal lettek nyilvántartásba véve. Hivatalos kínai adatok szerint a tibeti autonóm régióban a természeti katasztrófa 16 ember halálát okozta, 546-an pedig eltűntek. Nepálban a vasárnap reggel közölt hivatalos adatok szerint legalább 734-en haltak meg, 2498 embert pedig eltűntként tartanak nyilván. Több 10 milliárd dollárral növelik a fejlett ipari térség adósságszolgálati költségterheit az iráni háború kezdete óta emelkedő kötvénypiaci hozamok, áll a Financial Times vasárnapi helyzetértékelésében. A londoni üzleti napilap saját modellszámításai alapján összeállított tanulmánya szerint a 7 vezető ipari hatalom újonnan piacra vitt szuverén adósságainak finanszírozási költségei 16 milliárd dollárral nőttek az iráni konfliktus előtti időszakhoz képest, a hozamok emelkedése miatt, tudatta az MTI. A Financial Times számításai szerint, ha az állampapír piaci hozamok emelkedése tartósnak bizonyul, a G7 gazdaságok adósságfinanszírozási többletköltségei a jövő év első negyedének végéig elérhetik a 34 milliárd dollárt. Az elemzők szerint ebben a környezetben érthetők az állampapír piaci befektetők aggályai. Végül a várható időjárásról. Gomoly felhős napos idő várható, a déli eszél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Varázsdoboz, mesés irodalom.
1: A hadak útja.

hadak útjáról mesélek ma este. Hallgassatok ide. Arról a hosszú, ragyogó fehér szalagról, mely csillagos estéken ott lebeg az égen. Elmondom néktek, hogyan került az égre ez a fehér, ez a ragyogó fehér szalag. Ott kezdem, hol

tegnap este elhagyám. Attila meghódította az egész világot. Mert amint megkerült csodálatos módon az Isten kardja, nem volt a földön nép, mely Attillát s vitéz seregét legyőzni bírja. Pedig Attila nem hordozta magával Isten kardját. Otthon őrizteti, hármas zár alatt. De azóta, hogy megkerült a kard, szívét nem szállotta meg többé csüggettség. Tudta, hogy vele van az Isten, és ez megnöveli karjának erejét. Sokszor mondogatta, ha feleségével, Rékával s szép Dali fiaival kiült a sátor elé. Most már nyugodtan fekszem koporsomba, megértem, amire törekedtem. Enyém az egész világ. Az én vitéz népemnek adózó szolgája a földnek, minden népe. De ha magában volt, sokat tűnődött, évelődött azon, nem züllődik-e szerte az ő vitéz világverő népe. Azt szerette volna, ha legkisebb fia, Csaba lészen a hunok királya az ő halála után. Sok fia közt ez volt a legkedvesebb, a legvitézebb. Csabát szerette, kényeztette az édesanyja is. Egyszer aztán, mikor a Rika erdőben, ahol legkedvesebb vára volt Attilának, együtt valának mind, nagy szomorúság érte Attilát és fiait. Réka királyné nagy beteg lett, s érezvén halálát, ágyához hívatá urát és fiait, akik között Aladár volt a legidősebb, Csaba a legfiatalabb, s mondá búsan, könnyező szemekkel. Én most meghalok, de ne temessetek el 7 napig. A 7. napon sorba jöjjetek hozzám, édes fiaim, s csókoljátok meg mind a 2 szememet. Akinek csókjára fölnyílnak szemeim, az legyen a hunok királya. A többi nyugodjék meg ebben. Isten rendelése ez. Álmomban jelenté meg ezt nékem. Ezt mondván Réka lehunyt a szemeit és meghalt. És nem temették el, míg a 7 nap le nem telik. Ekkor sorban megcsókolták mind a 2 szemét a fiai. Először Aladár, azután a többiek, de Réka szemei nem nyíltanak meg. S jöveleg végül Csaba, és sírva barult édesanyjára, s megcsókolván szemeit, ím fölnyitá azokat Réka, s rámosolygott legkedvesebb fiára. Te leszel a hunok királya, fiam. A te csókod volt a legmelegebb. Ím itt fekszik ágyam mellett egy nyíl. Legyen a tied. Sok nagy bajodban hasznát veszed ennek. Azzal ismét lehunyt a szemeit, s fel sem nyitá többé soha. Lent a vár alatt hegynek tövében folyik egy patak. Annak a partján ástak sírt neki, s abba temették el, és rengeteg nagykövet hengerített rá Attila a hegynek tetejéről, hogy még a világ emberi kéz meg ne háborítsa Réka nyugodalmát. Sok-sok esztendő telt el Réka halála után, mikor Attila megunta a magányos életet, s másodszor is megházasodék. Mikoltnak hitták azt a szépséges szép király kisasszonyt, akit megszeretett. Éppen azon járatta az eszét, hogy a tengereken is túlmegy, hadlám, vannak-e ottan is országok és népek? Csak legyenek, meghódítja azokat is. Ám mielőtt fölkerekedett volna vitéz seregével, megtartá a lakodalmat Mikolttal, hadd legyen asszony a háznál, amíg a tengeren túljár. De ím, halljátok, mi történt. Meghalt Attila a lakodalomnak éjszakáján. Midőn lefeküvék ágyába, megeredett az orra vére,
s a világverő király megfulladott a vérében. Hely, nagy volt a szomorúság az egész országban, hogy aki a vérét ontá annyi vitéznek, envérében halljon meg, keseregtek a népek. Meg sem állhat a minket, keseregtek a fiai. Eltemették nagy pompával Attilát. Hármas koporsóba tették a testét. Arany volt az első, ezüst a második, vas a harmadik. Folyó partján mélységes gödröt ástak le a víz feneke alá. Ide eresztették le a hármas koporsót, s hogy emberi kéz meg ne háboríthassa, s meg se tudhassa soha senki, hogy hová temették. Rabszolga népekkel ásatták a sírt, ezek földelék el, s egymást le kellett gyilkolniok. Hiszen alig földelték el Attilát, megmozdultak mindenfelől a legyőzött népek. Ám jól tudták, hogy nem bírnak a vitéz hunokkal másként, csak ha egymás ellen tüzelik Attila fiait. Az ármányos Detre vitéz volt az első. Ez még mindig a homlokában hordta a nyilat, melyet Bendegúz lőtt volt bele. Homlokában a nyilat, s szívében a bosszút. Még akkor megfenyegette Bendegúzt. Megállj! Ezt a nyilat megkeserüli még a hetedik nemzetséged is. Ment egyenesen Aladárhoz, s mondta neki. Hát te engeded legidősebb létedre, hogy Csaba a legkisebb legyen a hunok királya? Téged illet a királyság, Isten és ember előtt. Mondta Aladár. Igazad van, Detre. De az édesanyám akarta így. Neki pedig Isten rendelte, hogy az legyen a hunok királya, amelyiknek csókjára felnyílnak a szemei. Ó, te világ bolondja, te! Mondá Detre. Hát nem vetted észre, hogy anyád mindig Csabát szerette a legjobban? Ha téged szeretett volna jobban, a te csókodra nyíltak volna föl a szemei. Megmaszlagosodott ettől az ármányos beszédtől az Aladár feje. Elhitte Detrének, hogy megcsalta őt az édesanyja. Mindjárt megüzente Csabának. Küldje az ő sátrába az Isten kardját, mert ott van annak a helye. Visszaüzen Csaba. Az Isten kardja a hunoké, bátyám. Sem az enyém, sem a tiéd. Hát, ha szép szerével nem adja, elveszem erővel, mondá Aladár. Két pártra szakadtak a hunok. Az egyik rész Csaba, a másik Aladár mellé állott. De fölkerekedtek a gótok is, s mindenféle meghódított népek, hanem az ármányos Detre kitanította őket, hogy egy rész pártoljon Csabához, a más rész Aladárhoz. Egymást azonban ne bántsák, csupán a hunokat öljék, gyilkolják, mikor a két tábor összeütközik. Ám az ármányos Detrének nem volt elég, hogy Aladárt Csaba ellen tüzelte, s mikor már három napja tartott a szörnyű hadakozás, s a hunok vérétől folyók, patakok kiáradtak, egy biztos emberét Csabához küldötte, ősz öreg jövendőmondó képében. És ez azt jövendőlte a királyfinak. Hallod-e te, Csaba királyfi, ha azt akarod, hogy te légy a hunok királya, vedd elé az Isten kardját, enélkül le nem győzheted Aladárt. Hitt is, nem is Csaba ennek a beszédnek. De addig s addig gondolkozott, tűnődött, hogy felnyittatá a hármas zárat, s kivette Isten kardját. Eleget, mondták az öregek, hagyd az Isten kardját, Csaba királyfi. Csak addig lesz velünk az Isten, míg testvér vérbe nem mártódik-e kard. De Csaba nem hallgatott az öregek szavára. Összeszedte megfogyatkozott seregét, s megvillogtatván Isten kardját. Nekivágott a rettentő nagy seregnek, messziről kiáltá Aladárnak. Itt az Isten kardja, bátyám! S ím halljátok,
összecsapott a két testvér, hogy ég s föld megnyilallott belé. Szikrázott Isten kardja, és lángolt oly rettenetesen, hogy szemük világát veszték sok ezeren. És holtan bukott le szürke paripájáról aladár, és mellőle sok vitéz hun levente. Ám egyszerre csak, halljatok csodát, Isten kardja sem nem szikrázott, sem nem lángolt többet. Reáfrecsent aladár vére, s egy csepp vértől kialvék szikra és láng. Hiába vágott Csaba jobbra-barra, sebet többé nem vágott e kard. Ha nincs vele a maga kardja, ott ölik meg őt is. Megvert az Isten, sóhajtott föl búsan Csaba. Vége a dicső hun nemzetnek. Vége. Világverő vitéz seregéből nem maradt több 5000 embernél. A többi, lehettek 10000, sebtől s vértől valaborítva. Fájt a szíve, majd megszakadt, hogy most ezek a megsebesült vitézek is mind elpusztulnak itt. Ha legalább ezek megmaradnának, ha ő ezeket meggyógyíthatná, még talán megtarthatná ezt a szép földet a hun nemzetnek. És ím, hogy ezen tűnődék, megnyílt az ég, s turul madár ereszkedett nagy égi ragyogásban a hun vitézek fölé. Alább-alább ereszkedék, és megszólalt a turul madár. Ne csüggedj, Csaba! Vedd elé a nyiladat, amit édesanyád halálos ágyán adott néked. Lőj ezzel a nyillal, és szaladj a veszélye után. Amely növevényre esik, annak a tejével kenesd meg vitézeidnek sebjeit, és meggyógyulnak menten. Ez az én édesanyám hangja, kiáltott Csaba, de e pillanatban szélnésebesebben felröppent a turulmadár, és eltűnt a magasságos égben. Azé az, kiálták a hunvitézek is, ez a réka hangja. Mindjárt hozták a csodanyilat, s Csaba királyfi meghúzta az íjat, keresztül célozván a virágos mezőn, ahol álltanak, és szaladt a nyilvessző után a szélnél is sebesebben. S hát a vesszőt meg is találta egy széles levelű növevényen. Egyszeriben szedtek ilyen növevény sokat, és megkenték ennek tejével a vitézek sebeit. Erősebbek, szebbek lettek, mint annak előtte voltak. Felkerekedének erre a hunvitézek, és elindultak kelet felé. Abba az irányba, amerről Bendegúz e földre vezette a hunokat Szittya országból. Vezess vissza minket a magyarokhoz, mondták a hunok Csabának, s hívjuk el őket ebbe a szép országba. Közös erővel újra elfoglaljuk. Szívemből szóltatok, mondá Csaba királyfi. Ezt akarom én is. Menjünk vissza, de ne mind. Maradjon itt 3000 vitéz. Székeljenek itt, amíg mi a magyar testvérekkel visszatérünk. Ne mondhassa senki, hogy csúfosan itt hagytuk Attila országát. És még aznap kiválék 3000 vitéz Csaba seregéből, s letelepedének az országnak szélén, a szép Székelyföldön. De mielőtt visszaindult Csaba Szittya országba, áldoztak a tűznek, áldoztak a víznek, azután a levegőnek, s végezetül a földnek. S megesküdtek mind a visszatérők Isten szabad ege alatt, hogyha a székelyeket ellenség támadná, visszatérnek még a világ végéről is. Hírül hozza nékik a tűz, ha ez nem, a víz, ha a víz nem, a levegő, ha ez nem, a föld. Visszajövünk, vissza, kiabálták, hogy ég föld belézendült. Ahol az olt vize ered, ott esküvének meg. Akkor Csaba királyfi
elévevi az Isten kardját, s belémártá az oltnak vizébe, mondá hangos szóval, oltnak vize, mosd le a testvérem vérét Istennek kardjáról. S ím az aladár vére lefolyt az Isten kardjáról. Ragyogott, villogott, mint annak előtte, s tevék hármas zár alá ismét, s így vitték hazafelé, Szittya országba. Haj, de alig indultak el, még a határig sem értek, a föld megrendüle. Búsan hajladoztak, integettek a fák, mintha mondták volna, vissza, vissza, bajba van a székely. Úgy volt, ahogy a fák megjelezték. Megtámadták a székelyeket mindenféle népek. Vissza, vissza, kiáltott Csaba, utánam vitézek. S vágtattak a sebes szélnél sebesebben, a gondolatnál is sebesebben, s széjjel verték az ellenséget, de úgy, hogy hírük poruk sem maradott. Aztán megint elindultak Szittya ország felé. Mentek hegyeken, völgyeken által, erdőkön, mezőkön keresztül. S hát a hetedik napon, ahogy egy nagy folyóvízen át akarnak menni, egyszerre megdagad a víz, kicsap a medréből, zúgott, bőgött rettentően, s mintha mindez zúgta, bőgte volna. Vissza, vissza, bajba van a székely! Vissza, vissza, kiáltott Csaba, utánam vitézek! És vágtattak visszafelé sebes szélnél sebesebben, a gondolatnál is sebesebben, s hát a víznek igaza volt. Körülfogták a székelyt mindenféle népek. Széjjel verte ezeket is Csaba, hírük poruk sem maradott ottan. Harmadszorra is fölkerekedtek a hazatérő hunok, s mehettek már egy jó esztendeje, ott bolyongtak Görögország földjén, hát egyszer csak kerekedik rettentő nagy fergeteg. Onnét indult, a székelyek földjéről. Elindult sebes szellő képében, repült, repült, s mire odaért, fergeteggé növekedett. Zúgott, búgott a fergeteg, s mintha mind az zúgta, búgta volna. Vissza, vissza, bajba van a székely. Vágtattak vissza a vitézek, sebes szélnél sebesebben, még a gondolatnál is sebesebben, s harmadszor is széjjel verték a tenger ellenséget. És elindultak vissza Szittya országban negyedszer is. Telt múlt az idő, eltelt 50, eltelt 100 esztendő, nem bántotta a székelyt semmiféle ellenség. Élhettek békében. De hiába várták Csaba királyfit a magyarokkal. Azt hitték, talán nem is találtak vissza. Ott vesztek Görögországban. Pedig visszataláltak. Csaba királyfi visszavitte Isten kardját a magyar testvéreknek. Mondá nekik, ím, az én apám megtalálta Isten kardját, meg is hódítá vele a világot. Ám ahogy behunyt a szemét, a gonosz szellem belénk költözék. Testvér testvérre emelte kardját. Megtántorodék az én lelkem is, Isten kardját testvéremnek szívébe mártám. De mielőtt eljövék, megmártám az oltnak vizében. Ím lássátok, ragyog, villog, mint ennek előtte. Gyertek, magyarok, foglaljuk vissza Attila országát. Nagy kedve lett a fiatal vitézeknek, hogy induljanak nyomban. Annyi sok szépet regélt Csaba királyfi Attila országáról. De mondák az öregek, várjatok, addig ne induljunk, míg közülünk valakinek Isten meg nem jelenti, menjünk-e, avagy nem. Ebben megnyugodának a magyarok, s éltek tovább Szittya országban. Ezen közben a vitéz székelyek is elszaporodának, s éltek békességben. Messze földön híre volt nagy vitézségüknek. Ellenség nem merte megháborítani, hanem a sok mindenféle népek nem nyughattak,
és ahogy egy kicsit erőre kaptak, közrefogták a székeit minden oldalról. Hiszen csak többen lettek volna, de még a fűszál is feltámadt ellenük, és egy székelyre 100 ember is jutott. S hiába néztek Szittyaország felé, nem jött segítség. Csaba királyfi már rég por és hamuvala, őt ugyan hiába várták. De halljatok csodát, mi történt? Mikor éppen az utolsó csatára készült a székely, ének éjszakáján megvilágosodik az ég, s ím a csillagoknak fényes ragyogása közt megjelenik Csaba királyfi, s nyomában a vitézek, kik sok száz esztendővel annak előtte háromszor verték széllyel a székelyek ellenségeit. Nem hagyta el a székelyeket az ő csillaguk, a Szaturnusz csillag. Hírül vitte a magas mennyországba Csabának. Bajba van a székely! Fel, fel, vitézek! Kiáltott Csaba, s ím fölkerekedének a halott vitézek, végig száguldanak a csillagos ég boltozatján, sebes szélnél sebesebben, a gondolatnál is sebesebben, s a székely határon, hol az ég reálhajlik a hegyekre, leszállanak az égből. Rettentő rémület szállja meg az ellenséget a hunvitézeknek láttára, kik az égből szálltak le, és nem hagyják a székely testvért nagy veszedelmében. Fut a tenger ellenség esze nélkül, nincs az a vitéz, aki megállani merjen, aki vissza is tekintsen. S halljátok, csodáljátok, Csaba és vitézei ismét felszállanak a csillagos ég boltozatjára, s visszaszáguldanak azon az úton, amerről jövének. Ragyogó, fehér út verődik a paripák lába nyomán, amely el nem enyészik soha, s megmarad örökkön örökké a hadak útja. Ott ragyog, az égen, csillagos estéken.

0: Benedek Elek, a hadak útja. Felolvasta Hirtling István, hangmérnök Kornides Tamás, rendezte Elromán Kata.
1: Kezed közé leteszem, elmúlt napom Istenem, minden munkám örömöm, a mai napot köszönöm. Ígérem, még jobb leszek, őrizd Uram gyermekedet. Amen.
0: A varázsdobozt hallották, szerkesztette Varga Andrea.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 20 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Kelen Ágoston, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A tanúságtétel a meghallgatással kezdődik, mondta a világ első női kegyhely igazgatója a vatikáni médiának adott interjújában. Anna Medeossi az első nő, akit kegyhely igazgatóvá neveztek ki, és éppen a muszlim többségű Algériában. A beszélgetést a Vatikán News-on közölték. Az olaszországi Goríciából származó építész az orani Notre Dame de Santa Cruz kegyhelyet vezeti, mely az algériai vértanúk boldoggá avatása alkalmával vált az egész világ számára ismerté. A kegyhely igazgató elmondta, muszlimok százai zarándokolnak ide, akiknek segít megérteni, mi is az a templom, megmutatja, hogy testvérek vagyunk, és tanúságot tesz arról, hogy lehetséges a békés együttélés. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökéül megválasztott Unger Anna kijelentése után, miszerint a következő 6 évben nem érdemes látványos eredményt várni az új hivataltól, a miniszterelnök is bejegyzést tett közzé közösségi oldalán. Az állami vagyon visszaszerzésével kapcsolatos vizsgálatok és büntető eljárások rövidítése érdekében helyezett kilátásba jogszabálymódosítást a miniszterelnök vasárnap. Magyar Péter közösségi oldalán közzétett bejegyzésében azt írta, a kormánynál jobban senki nem szeretné a vagyon visszaszerzését és a felelősök megbüntetését, de a jogállami keretekre továbbra is ügyelni kell, mert csak úgy lehet hiteles a folyamat. Unger Anna kijelentése a Tisza párt és az ellenzéki pártok körében is megosztottságot eredményezett. Továbbra is 3 magyar állampolgárt keresnek a hatóságok a nepáli-kínai határvidéken szerdán bekövetkezett földcsuszamlás és villámárvíz után, közölte a külügyminisztérium sajtóosztálya vasárnap az MTI megkeresésére. Hozzátették, a 3 magyar érintett 2 állampolgársággal rendelkezik, külföldön tartózkodásuk során közülük 2 nem a magyar okmányukkal lettek nyilvántartásba véve. Hivatalos kínai adatok szerint a tibeti autonóm régióban a természeti katasztrófa 16 ember halálát okozta, 546-an pedig eltűntek. Nepálban a vasárnap reggel közölt hivatalos adatok szerint legalább 734-en haltak meg, 2498 embert pedig eltűntként tartanak nyilván. Több 10 milliárd dollárral növelik a fejlett ipari térség adósság szolgálati költségterheit az iráni háború kezdete óta emelkedő kötvénypiaci hozamok, áll a Financial Times vasárnapi helyzetértékelésében. A londoni üzleti napilap saját modellszámításai alapján összeállított tanulmánya szerint a 7 vezető ipari hatalom újonnan piacra vitt szuverén adósságainak finanszírozási költségei 16 milliárd dollárral nőttek az iráni konfliktus előtti időszakhoz képest, a hozamok emelkedése miatt, tudatta az MTI. A Financial Times számításai szerint, ha az állampapír piaci hozamok emelkedése tartósnak bizonyul, a G7 gazdaságok adósságfinanszírozási többletköltségei a jövő év első negyedének végéig elérhetik a 34 milliárd dollárt. Az elemzők szerint ebben a környezetben érthetők az állampapír piaci befektetők aggályai. Végül a várható időjárásról. Gomoly felhős napos idő várható, a déli eszél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Következik a zenei barangolás. Tűz és víz Georg Friedrich Händel muzsikájában. Az összeállítást Mári Szabó Eszter szerkesztette.

A szerkesztő Mári Szabó Eszter nevében is köszönti Önöket a műsorvezető Fülöp Tamás. Georg Friedrich Händel Vízi zene című darabjának F-dur szvitje a mű legnagyobb és legnépszerűbb 10 tételből álló része. 1717-ben mutatták be első György brit király Temze folyón tartott hajó ünnepségén. A teljes vízi zene 22 tételből áll, 3 szvitre bontva. F-dur, D-dur és G-dur. Az F-dur szvit szerkezetét tekintve egy kiterjesztett francia szvit, amely a barokk tánc tételeket és a hangszeres párbeszédeket mossa össze. Mivel a művet nyitott térben a Temze folyón úszó bárkán adták elő, Händelnek teljesen egyedi zenei trükköket kellett alkalmaznia, hogy a hangzás ne vesszen el a szélben. Händel a vadászkürtöket, korabeli naturkürtöket beemelte a komoly zenét előadó zenekarba, ez akkoriban még nagyon ritka volt. A kürtök harsány, átütő hangja tökéletesen átszelte a nyílt vizet, mivel nem voltak falak, amelyek visszaverjék a hangot, a komponista a hangszercsoportokat egymás felelgetésére építette. A rezesek, kürtök megszólaltatnak egy dallamot, amire a fafúvósok, oboa, fagott, majd a vonósok válaszolnak. Ez a zenei párbeszéd természetes dinamikát és mélységet adott a térben. Az F-dur szvit szakít a korszak merev, zárt szvit formáival. Nem csupán stilizált táncok sorozata, hanem ünnepélyes színpadi zene is. A mű belső felépítése a hangulatok és tempók váltakozására épül. A királynak annyira tetszett a vízi zene, hogy 3-szor kellett előadni az 50 főből álló zenekarnak. Most hallgassanak meg 9 tételt a műből, a Liszt Ferenc Kamara Zenekar muzsikál.

Önök a Magyar Katolikus Rádióban Handel műveit hallják. Részletek csendültek fel a vízi zenéből, a Liszt Ferenc kamarazenekar játszott. Víz után most jöjjön a tűz. A királyi tűzijátékhoz írt zene. Ezzel a címmel publikált a művét Georg Friedrich Handel első György angol király páratlanul népszerű udvari zeneszerzője. A tűzijáték persze még egy király számára is költséges mulatság volt, amit csak ritkán lehetett látni. Ilyen alkalom volt az osztrák örökösödési háborúnak véget vető 1748-as Aacheni békekötés. Az 1740 óta tartó háborúban, melyet Mária Terézia ellen folytatott több európai fejedelem, Nagy Frigyes porosz, illetve 15. Lajos francia király vezetésével, első György csak később kapcsolódott be az osztrák császárság oldalán. Így a békekötés az angolok számára bár kevés kézzel fogható előnnyel járt, annál nagyobb dicsőséget jelentett, amit különleges pompával kellett megünnepelni. Az ünnepség színhelye a londoni Green Park volt. Handel zenéjére a korabeli becslések szerint mintegy 12 ezer ember volt kíváncsi. A tűzijáték suite azonnal népszerű lett, de a tűzijáték kellős közepén meggyulladt a pavilon, többen is megsérültek, végül elerett az eső. Mire 1749-ben eljutott a tűzijáték suite megkomponálásáig, Handel már sokkal érettebb zeneszerző volt, mint a három suite-ből álló 1717. évi vízi zene megalkotásakor. Mindkét darab tulajdonképpen anomáliának tekinthető. Handel túlnyomó részt vokális zeneszerzői munkásságában, mivel főleg operákat és oratóriumokat komponált a mester. Abban a tekintetben azonban hasonlítanak, hogy számos a hagyományos táncformákhoz kapcsolódó kisebb tételből állnak, és mindkettő szabadtéri előadásokhoz készült, amelyek elválaszthatatlanul összekötötték a zeneszerzőt az angol udvarral. A darab a barokk suite műfajának mindmáig legismertebb alkotása, ragyogó betetőzése Handel életművének. A rendkívül impozáns, francia típusú nyitány Handel egyik legizgalmasabb és minden bizonnyal az egyik legmegerőltetőbb előadásmódot igénylő hangszeres alkotása. Ezt követően a táncformák közül csak a burré és a menüet képviselteti magát a suite-ben, amelyek között két a békekötés alkalmához sajátosan illő programtétel, avagy hangulattétel szerepel. A békét és az örömöt megtestesítő tételek Európa vezető színházi zeneszerzőjének mesteri tudását mutatják. Hallgassák meg Handel tűzijáték szvítjét, a Magyar Rádió és TV szimfonikus zenekara játszik, vezénnyel Lehel György.

Elhangzott a zenei barangolás. Tűz és víz Georg Friedrich Händel muzsikájában. Az összeállítást Mári Szabó Eszter szerkesztette.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 21 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Kelen Ágoston, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Meghirdették a Szent Imre ösztöndíj pályázatot, számolt be a Magyar Kurír. Azok a nappali munkarendben Magyarországon lévő tanintézményben tanuló, hitüket gyakorló katolikus fiatalok pályázhatnak, akik köznevelési vagy szakképző intézményben tanulnak, vagy felsőoktatási szakképzésben, illetve első diplomás képzésekben vesznek részt. Az ösztöndíjat egy tanévre lehet elnyerni, a pályázatokat a tanulmányi eredmény, az egyfőre eső jövedelem, a hitoktatásban és a közösségi életben való részvétel alapján bírálják el. A Katolikus Központi Alapítvány 2026-27-es Szent Imre ösztöndíjának elnyerésére október elejéig lehet pályázni. A Szentatya augusztus utolsó vasárnapján ismét Castel Gandolfóban tartózkodott a szombatesti tóparti szentmise után, tudatta a Vatikán News. Délben az apostoli nyári rezidencia kapujában tartotta meg a déli úrangyala imádságot, a vasárnapi evangélium nyomán Péter és Jézus párbeszédét elemezte, melyben az első tanítvány nem érti a mesterét, sőt ellene is szól, de mindvégig őszinte marad és megtanulja a halálig menő engedelmességet is. Soha ne szakítsuk félbe a párbeszédünket az Úrral, sőt bizalommal mondjuk el neki még azt is, ha nehezen értjük, amit kér tőlünk, tanított 14. Leó pápa elmélkedésében. Évvégéig teljes tisztújítás lesz a kereszténydemokrata néppártban, a helyi szervezetektől a párt vezetésig, erről vasárnap döntöttek a Lakitelken tartott országos választmányon. Semmilyen Zsolt pártelnök szerint a választási vereség egyik oka a tartósan alacsony gazdasági növekedés, politikai okként pedig a párt jobb szélre csúszását említette. Szerinte vissza kell térniük a politikai középre, miközben meg kell tartaniuk a radikális szavazókat is. Latorcai Csaba ügyvezető alelnök hangsúlyozta, a megújulás érdekében önálló, karakteres, világos programmal rendelkező KDNP-re van szükség. A Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából a Magyar Nemzeti Bank 30 000 forint névértékű ezüst és 6 000 forint névértékű színes fém emlékérmet, a Magyar Posta pedig alkalmi bélyegblokkot bocsátott ki Mohácson, közölte a Jegybank és Magyar Posta ZRT az MTI-vel pénteken. A pénteki Mohácsi sajtótájékoztatón elhangzott, az emlékérmék elsődleges szerepe az értékközvetítés és a figyelemfelkeltés. Az évforduló alkalmából kibocsátott bélyegblokk a történelmi eseményhez kapcsolódó, kiemelkedő műalkotások segítségével idézi fel a korszakot. A magyar versenyzők 12 éremmel, 4 arannyal, 7 ezüsttel és 1 bronzzal zárták a poznani kajakkenu világbajnokságot, amely az olimpiai kvalifikációs sorozat kiemelt állomása volt, adta hírül az MTI. A vasárnap délutáni 5000 méteres versenyekben a kenus Adolf Balázs megszerezte pályafutása 5. VB címét, az ugyancsak kenus Csorba Zsófia és a kajakos Kőhalmi Emese pedig másodikként ért célba. Végül a várható időjárásról. Gomoly felhős napos idő várható, a déli szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, időszakosan megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között alakul. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus többször felhívta tanítványai figyelmét arra, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie. Sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és az írástudóktól, megölik, de a harmadik napon feltámad a halálból. Erre Péter félrevonta őt és óvaintette. Isten, ments, Uram! Ez nem történhet veled. Mire ő Péterhez fordult, távozz tőlem, Sátán. Botránkoztatsz, mert nem az Isten ügyére van gondod, hanem az emberekére. Azután így szólt tanítványaihoz. Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen. Mert mindaz, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. És aki én értem elveszíti életét, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved? Mit is adhatna az ember cserébe saját lelkéért? Az emberfia pedig el fog jönni atyának dicsőségében, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek tettei szerint. Ezek az evangélium

0: Szent Máté evangéliumának 16. fejezetéből a 21-től a 27. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 21 óra 7 perc. A Vatikáni Rádió magyar adása következik.
1: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témái. A Szent Atya homiliája szombat este az Albanói tónál. A tavi hüzanya körül imában egy test vagyunk. A pápa imája a körbenelt végén a tavi boldogasszony kegyszobra előtt. A Szent Atya vasárnapi úrangyala imája. Legyünk mindig őszinték az Úrhoz, feltétlen bizalommal. Leó pápa homiliája az Albanói tónál. A tavi szűzanya körül imában mindnyájan egy test vagyunk. Augusztus 29-én szombaton este 6 órakor Leó pápa szentmisét mutatott be az Albanói tó partján épült Madonna del Lago, tavi boldogasszony modern templomában, amelyet Szent VI. Pál pápa 1977. augusztus 15-én nagy boldogasszony napján szentelt fel. Leó pápa homíliájában arra buzdított, hogy továbbra is szeressünk, bocsássuk meg egymásnak, felajánlva magunkat élő, szent és Istennek kedves áldozatként. És ne csüggedjünk, ha nehéz is, a mi erőnk az Úrban van, és az ő segítségével minden lehetséges. Örömmel ünneplem veletek a tóparti boldogasszony ünnepét, ahogyan azt néhány elődöm is tette a múltban. Szent VI. Pál, aki akarta és támogatta is e Máriánus szentelt templom felépítését, és fel is szentelte azt, valamint Szent II. János Pál pápa, aki itt kívánt megemlékezni róla és megújítani üzenetét, kezdte homiliáját Leó pápa. Az ige liturgia olyan szövegeket kínál számunkra, amelyek jól harmonizálnak ezzel a hagyományos eseménnyel. Az első olvasmányban Jeremiás próféta arról beszél, hogy ellenállhatatlanul vágyik válaszolni a kapott hívásra.
2: Mi hai sedotto, Signore, dice.
1: Uram, rászedtél engem, mondja, és én hagytam, hogy rászedjél. Szívemben valami égő tűzhöz hasonló volt, megpróbáltam megfékezni, de nem tudtam. Isten kinyilatkoztatta a prófétának, hogy anyja méhétől fogva ismerte és kiválasztotta őt, és hogy örök szeretette szereti népét. Beszélt neki üdvözítő tervéről, ő pedig már nem tudott tovább hallgatni. Ellenállhatatlan késztetést érzett, hogy elvigye üzenetét mindenkinek, bár tudta, hogy ez azt jelenti, hogy olyan dolgokat fog mondani és tenni, amelyek sokaknak nem fog tetszeni. Szenvedéssel és félreértéssel kell szembenéznie, odáig menően, hogy egész napra a nevetség tárgyává válik. De a szeretet arra készteti, hogy népe javára cselekedjen, megalkuvás nélkül, mindvégig, hangsúlyozta Leó pápa. Ezt tanítja nekünk Jézus is az evangéliumban. Nemrég 5000 embert jól lakatott 5 kenyérrel és 2 hallal, majd további 4000 embert 7 kenyérrel és néhány kis hallal. Most ezen gesztusok sikerén túl elmagyarázza tanítmányai számára tettének messiási jelentését.
2: Il senso messianico di ciò che ha compiuto.
1: Ettől kezdve Jézus jelezni kezdte tanítványainak, Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvedni a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, megülik, de harmadnapra föltámad. Elmagyarázza, hogyan fogja a számos csodatétel után véglegesen kinyilvánítani dicsőségét. Azáltal, hogy szabadon feláldozza életét, és felajánlja magát a kereszten megtört kenyérként. És meghatározza, hogy aki folytatni akarja küldetését, annak ugyanezt kell tennie. Ha valaki utánam akar jönni, mondja, tagadja meg magát, vegye fel keresztét, és úgy kövessen engem. Jézus így tárja fel, hogy csak a szeretet üdvözít. Az a szeretet, amelyet Isten azzal mutatott meg nekünk, hogy emberré lett, meghalt és feltámadt értünk, és erre válaszol az a szeretet, amellyel mi is alázatosan felajánljuk magunkat neki és testvéreinknek. A mindennapi szeretet hűséges állatotosságában, valamint a legkülönlegesebb gesztusokban, időnként egészen a vértanúságig menően. Ahogyan az sajnos ma is megtörténik sok keresztényjel a világ különböző részein. Szent Ágoston azt mondta, hogy az arató öröme megmutatja a vető szándékát.
2: Dimostra l'intenzione del seminatore.
1: És mi is szeretnénk magunkévá tenni az ő érzéseit. Isten segítségével fáradhatatlanul, mértékt nélkül szeretnénk elvetni végtelen szeretetének magvait mindenhol a világon, hogy legyen ma és mindig valaki, aki örülhet gyümölcsei learatásának. Sajnos nem mindenki érti a Teremtő ezen álmának szépségét, jóságát és konkrét mi voltát, sőt sokan utópiának tartják. Azt mondják, oda tartani a másik arcodat is, az a veszteseknek való. Az elutasítás ellenére adni naív dolog. A hatáltalan megbocsátás pedig a gyengéknek való. Nem csoda. Még Péternek is nehezen ment ez az új és másfajta gondolkodásmód. Jézus azonban kategórikus marad. Csak a szeretet útja az élet útja. Ne áltassuk magunkat, jelentette ki Leó pápa. A gyűlölet és az erőszak semmi jót nem hoz. Csak pusztítást és halált. Mindig. Még akkor is, ha azok elszenvedett igazságtalanságokra adott válaszok. Minden nap látjuk ezt. A családi életünk apró dolgaitól kezdve, egészen a világ nagy szinteréig. Mindez megerősíti azt, amit Jézus tanított nekünk. Aki meg akarja menteni az életét, elveszíti azt, aki pedig elveszíti az életét, én érettem, az megtalálja azt. Kedves fivéreim és nővéreim, folytatta a Szent Atya.
2: Cari fratelli e sorelle, abbiamo tanto bisogno di vita.
1: Annyira szükségünk van életre, reményre, nyugalomra és békére, önmagunkban, városainkban, a népek és nemzetek között. Ezért bármilyen seb, bármilyen sértés is érjen minket, ne engedjük, hogy a gonosz eltorzítsa emberségünket és megrontsa szívünket. Ne igazodjunk e világ mentalitásához. Továbbra is szeressünk, adjunk, bocsássunk meg, felajánlva magunkat élő, szent és Istennek kedves áldozatként, hogy megőrizzük és ápoljuk önmagunkban és másokban az isteni képmás végtelen méltóságát, amelyet lelkünkben hordozunk. És ne csüggedjünk, ha nehéz. A mi erőnk az Úrban van, és az ő segítségével minden lehetséges. A tó menti körmenet szertartása, amelyet hamarosan megteszünk, szintén erre emlékeztet minket. Jézus egy másik csodáját idézi fel, amely röviddel az előbb hallott események előtt történt, amikor a mester a galileai tengeren a vízen járva utolérte a megriadt tanítványokat, és a partra vezette őket, lecsendesítve a vihart.
2: Sedando la tempesta.
1: Pontosan akkor, amikor a legjobban megijedtek, kitéve az ellenszél kényekedvének, arra buzdította őket, hogy legyen hitük és imádkozzanak, találjanak békét, és vele együtt folytassák az utat a kívánt cél felé. Ezzel a hittel veszünk mi is részt ezen az estén az eukarisztia ünneplésében, állapította meg Leó pápa. Az oltáron felajánljuk magunkat a kenyérrel és a borral együtt. Az Úr pedig egyesíti felajánlásainkat az övéivel, megszenteli azokat és visszaadja nekünk, átalakítva saját testévé és vérévé, hogy megosszuk azokat táplálékul az útra. Azután, mint a tanítványok, együtt elhagyjuk a partot, magunkkal víve Mária kegyképét, példaképünket és vezetőnket, hogy a kapott áldást a tó partján továbbadjuk egymásnak. Ezek egyszerű gesztusok, folytatta a pápa, amelyekkel megújítjuk Istenbe vetett bizalmunkat és gyermeki odaadásunkat Úrunk Szent Anyja iránt. és annál inkább is meghatóak, mert, ahogy Szent VI. Pál szívesen emlékeztetett rá, az a gondosság teszi lehetővé őket, amellyel az itt élő kis közösség egész évben őrzi a békének ezt a helyét, hogy aztán ünnepélyes pillanatokban Isten egész népe ott összegyűlhessen, akárcsak Mária, aki befogadta Isten emberré lett fiát méhébe és názáreti otthonába, hogy üdvössége aztán mindenkihez eljusson. Így a Mária tiszteletnek ez a helye annak is jelévé válik, hogyan törekszik az egyház napról napra arra, hogy mindannyiunkat egy testté tegyen imádságban, érzésekben, elhatározásokban, együttlétünk rendezett és egyöntetű fejlődésében, annak a szeretetnek a szimbólumává válva, amellyel az Úr szentséges anyja által akart közel jönni hozzánk, mint egy közülünk, egészen odáig menően, hogy egyesüljön emberségünk nagy sokaságával. Gyűjjünk hát össze ma este Jézus és Mária, a fiú és az anyja körül, hogy egyesüljünk nem csak a tavon, hanem a világ minden éjszakáján Isten jelenlétének megnyugtató tükörképeként és szeretetének ellenállhatatlan visszhangjaként, amely a szeretetre hív minket, zárta homíliáját a Szent Atya. A Szent Mise után a helyi hívek vállukra emelték a tavi boldogasszony szobrát és Leó pápa, valamint az asszisztencia kíséretében a közeli tópart Tropicana strandjára vitték, ahol felszálltak vele az ott várakozó pápai zászlós hajóra. Leó pápa hajó elején a szizonya szobra mögött ült és imádkozott, időnként áldást adva a tóparton felsorakozott híveknek. Kisebb hajók és sok kenó követte a pápai körbenetes bárkát, amely fél órás hajózás után kötött ki a pápai nyaraló alatti partszakasz San Giorgio strandján, ahol a Szent Atya imával fejezte be a szertartást és elköszönt a hívektől. A Szent Atya imája a körbenet végén a tavi boldogasszony kegyszobra előtt. Könyörögünk! Ó Mária, Szent Szűz, a figyelem és szolgálat asszonya!
2: O Maria Vergine Santa, donna dell'ascolto e del servizio.
1: Gyermeki szívvel fordulunk hozzád. Anyai közben járásodra bízzuk az egyházat, hogy mindig hűséges legyen az evangéliumhoz, bátor legyen az ige hirdetésben, alázatos a szolgálatban és kitartó a szeretetben. Szerető oltalmadra bízzuk a föld minden népét. Tekints jó indulattal a háború által megsebzett gyermekeidre, és bátoríts mindnyájunkban a béke utáni vágyot. Ahol a gyűlölet nő, taníts minket a megbocsátásra. Ahol a félelem uralkodik, adjál újból reményt. Fordíts törődő tekintetedet a gyermekekre, az idősekre, a betegekre, a családokra, a fiatalokra, és mindazokra, akik magányban élnek. Támogasd azokat, akik felelősséget viselnek a közéletben, hogy mindig előmozdíthassák az igazságosságot, a szabadságot, minden egyes ember méltóságát és a közjót. Védd mindazokat, akik itt a környéken laknak, azokat, akik e tó körül dolgoznak, a zarándokokat és azokat, akik itt békét és nyugalmat keresnek. Add, hogy mindannyian reált tekintve megtaláljuk az utat, amely Krisztushoz, a világ egyetlen megváltójához vezet, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. A Szent Atya végül apostoli áldását adta jelenlévőkre és az eseményt követőkre.
2: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, e Filio, Espirito Santo.
1: A Szent Misén koncelebrált Vincenzo Viva püspök, a helyi albanói egyházmegye főpásztora, Tadeusz Rozmus atya, a Castel Gandolfói villanóvai Szent Tamás plébánia templom plébánosa, valamint a szarézi rend vezetői, Gabriel Cruz, Pedro André és Fábio Attard atyák.

0: Leó pápa úrangyala imája. Legyünk mindig őszinték az Úrhoz, feltétlen bizalommal. A Szent Atya augusztus utolsó vasárnapján ismét Castel Gandolfóban tartózkodott a szombatesti tóparti szentmise után. Délben az apostoli nyári rezidencia kapujában tartotta meg a déli úrangyala imádságot. A vasárnapi evangélium nyomán Péter és Jézus párbeszédét elemezte, amelyben az első tanítvány nem érti a mesterét, sőt ellene is szól, de mindvégig őszinte marad, és megtanulja a halálig menő engedelmességet is. A mai evangélium arról szól, hogy Jézus kinyilatkoztatja tanítmányainak közelgő húsvétja misztériumát. A messiásnak Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvedni a vénektől, a főpapoktól és a írástudóktól, megölik, de harmadnapra feltámad. Mindez nagyon távol van a tanítványok diadalmas és nagyhatalmú messiásra vonatkozó várakozásaitól, akinek segítségével legyőzhetik és eltaposhatják ellenségeiket. Már volt alkalmuk a vele töltött idő során elcsodálkozni számos gesztusán és szavain. Ez a végső üzenet azonban valóban minden várakozásukat felülmúlta. Különösen Péter fejezi ki ellenvéleményét, és feddi meg Jézus mondván, Isten mentsen, Uram, ilyesmi nem történhet veled.
1: Dio non voglia, Signore. Questo non ti accadrà mai.
0: Röviddel azelőtt felismerte benne a Krisztust, az élő Isten fiát, de most ehelyett, meglepődve és talán csalódva hallottakon, ellentétben a gyönyörű hitvallásával, amit előbb tett, megfeddi őt. Úgy tűnik, mintha azt mondaná, igen, hiszem, hogy te vagy a messiás, de nem így üdvözül a világ. Buzgón mozdul, amelyet minden bizonnyal őszinte szeretet vezérel, és mégis tette, elgondolkodtat minket. Számunkra nem mindig könnyű megérteni és elfogadni Isten útjait, különösen akkor, amikor azok nagyon eltérnek a mieinktől. Ilyenkor a kísértés az, hogy a hit minden logikája ellenére azt gondoljuk, hogy az Úr téved, vagy ami még rosszabb, hogy nem hallgat meg minket, vagy nem törődik velünk. Ezzel a bizonytalansággal szembesülve Péter impulzivitása ellenére két fontos dolgot tanít nekünk. Az első az, hogy soha ne szakítsuk félbe, még ezekben a pillanatokban sem a párbeszédünket az Úrral.
1: Il dialogo con il Signore.
0: Sőt, hogy bizalommal mondjuk el neki még azt is, ha nehezen értjük, amit kér tőlünk. A második azonban az, hogy soha ne ítéljük meg Isten cselekedeteit,
1: ed non giudicare mai l'operare di Dio.
0: Hanem inkább alázatosan, imádságban hallgassuk meg, hogy mit nyilatkoztat ki nekünk a cselekedetei által, még akkor is, ha azok nem felelnek meg elvárásainknak. Az első apostol nagysága is éppen ebben nyilvánul meg. Jézus így válaszol neki, távozz tőlem, Sátán, és elmagyarázza neki és a többi tanítványnak ahhoz, hogy az ő nyomába lépjenek, meg kell tagadniuk magukat, fel kell venniük keresztjüket, és követniük kell őt. Péter ezt fogja tenni, miután meghallgatta őt, elfogadja a kihívást, és hűséges maradt Krisztus szavaihoz, akit megváltójának ismert fel egész életében, egészen a vértanúságig menően. Kérjük tehát az Urat, hogy hitéletünkben és imáinkban mi is ugyanolyan őszintességgel legyünk jelen, mint Péter, alázattal mondjuk el neki, mit érzünk igazán még akkor is, amikor szívünk összezavarodott, ugyanakkor pedig ápoljuk az ő engedelmességét magunkban, hogy elfogadjuk, amit kér tőlünk, még várakozásainkon felül is. Ebben segítse minket Mária, aki fia Jézus keresztje alatt is,
1: obediente ai disegni di Dio fin sotto la croce.
0: Engedelmeskedett Isten terveinek. Zárta 14. Leó pápa a Castel Gandolfóban elmondott úrangyala ima előtti beszédét. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
2: A Vatikáni Rádió magyar adását hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 21:30. A rádiós regénytár következik.

Pest, 1838. Most, midőn több mint 20 esztendőt fordult velünk a föld, és már nem sajdítja szívemet oly mélységes kétségbeesés, mint akkor, amikor ezen események megtörténtek velünk, kötelességemnek látom papírra vetni azon különös nyárnak történéseit.

Nem sok idővel azelőtt, hogy most kezembe tollam, stintám, vevém, rohanó, szennyes áradat támadott ránk, s emiatt nekem rémisztő közelségből szembe kellett néznem a halállal. Ifjúkori kalandozásaim után érett lélekkel, valójában először. S minthogy ezen tapasztalás általában nagy, s komoly tettekre indítja a halandót, bajosan futamodhatnék el magam is a számvetés elől. Az áradat március idusának előestéjén érte el Terézi a városbéli szép lakásomat, s tett engem sok más ezerekkel hasonlóképpen jó időkre földönfutóvá. S mi még borzalmasabb, atyai jó barátomat, akkori szobaadó gazdámat is az ég lakójává. A víz minden szegletben igen magasan állott. S példának említhetem, még a Kemnitzer háznál is csak nem az első emeletig felért. Olyan formán magasodott, hogy még az is, ki lovon próbálkozott a kimeneküléssel, jövő menő csolnakok stemérdek nép között, keservesen küzdve haladhatott csupán. Mindez ekkor a jaj kiáltásokkal, s az áradatban éltükért vívókkal borzasztó képét mutatta a múlandóságnak s enyészetnek. E napok képei máig élénken szemeim elé tolakodnak, ahogy most is, amint e sorokat papírra vetem, azon órák ijesztése újra élesen lelkembe jöjjön.

A bajok már az árvíz érkezése előtt jóval hozzánk siettek. Kiváltképpen Bártfaihoz, ki nekem tanítóm, s lakótársam volt akkoron. Miképpen az érzékeny baromnak, kinek belsejéből támadó ösztöne előre megmutatja a természet történéseit, napokkal korábban jelzette már teste az ítélet idejének közelettét. Történt az pedig olyanképpen, hogy 4 nappal azelőtt, hogy az ár megérkezett, szélütés tüneteit fedeztem föl rajta. S bár azzal végül nem dicsekedhetem, hogy életét megmenthettem, de mentségemre légyen, hogy gyors beavatkozással, rajta eret vágván, akkori baján mégis könnyítettem. A toluló vér fejéből hirtelen lebocsáttatott. Így tünetei enyhültek. Kínzó főfájása megszűnt. Skarját, mely addig bénultan csüngött, valamelyest meg is emelheti. A napokat, míg állapota lassan javult, békében töltötte. Majd egy este szelíden álomba szenderült. Akkor nem tudhattuk még, hogy ebből az álomból elétezésben nem kelhetik föl többé. Ahogy azt sem láthatánk, hogy így távozása valójában égi könyörületként adatott. Hasonló házakban temérdek lelkek lelték akkor keservesen halálukat egyetlen éjszakán, sokkal borzalmasabb elmúlással.

Írok hát most, s emlékezem, mert másképpen nem lehet. De ha a lelki késztetésem nem rendelné is ez írással való bajlódást, elém hozná mégis azt a szükség. Naplóm, mely azon ifjúi évekből, melyekről most szólni szeretnék, mindaddig a napig híven megőriztetett, ama szörnyűséges éjjelen az áradat martaléka lett. Mállott szennyes lapjai közül egyeseket meglelék ugyan, de a tinta rajtok megfutott.

Azokon írás már semmiképp nem volt olvasható. Ezen könyvben abból egy némely lapokat mégis berögzítek, jó emlékezetül. Álljon itt tehát nem az, mi naplomban megírva volt, de mindaz, mi kincsként, s tanulságként azon években a mai napig is megőriztetve szívembe beíródott. Ennek belsejében pedig maradandó a véset. Olyan az, mint a nemrégen csodálatos épségben feltaláltatott rozettgránitkő textusa. Annak betűit évezredek sem koptathatták el, s hasonlóképpen munkálnak a szív dolgai is. Miket oda bevésett az élet, onnan ki nem vétetnek.

Utazásom az 1812-es esztendőnek történeteivel kezdődött, mikor a napóleoni nyugalom beálltával az Európa földjein kalandozásra újra lehetőség nyílott. Atyám engem doktori végvizsgáim beteltével további tanulmányok folytatására, elmémet csiszolni, jellememet pallérozni kívánván eresztett el, nem sejtve, mekkora vészekbe sodorja ezzel életemet, s legelébb szívemet. Ha legalább tolhegynyi gondolatom vagy sejtésem lehetett volna mindazon keservekről, amik úti célomnál reám vártak, indulásomattán nem siettetem oly várakozással, mint ahogyan akkor tettem. De nem, mégsem igaz, amiket említek itten. Ha szólott volna velem bármi angyali jövevény, tudtomra hozván kivárott én reám. Nem tűrtem volna semmiképp, hogy lankat szélhajó szállítson által a csatornán. Dehogy! Madárrá változva, ki gyors szárnyakon veszi útját, repültem volna feléd, kedvesem. De szóljak mostan végre utazásomról. Hogy stúdiumaimat nem választott tárgyam művészetének legkiválóbb helyén kezdtem meg, következménye volt atyám bizonyos nehézséggel követhető politikusi nézeteinek. Atyám ugyanis, ki az ellentmondást nem örömes tűrte, s nézetei helyességéről igen erősen volt meggyőződve, azon időkben szívében titkon Napóleon felé törekedett. Ki ellenségem ellensége, nékem barátom, hajtogatta, s magát egyébről meg nem győzhette. A bécsi orvosi iskoláknak oly magas hírneve előttem, így hiába ismertetett el. Atyám odautazásomat vitáinkban minduntalan, s aztán végérvényesen is ellenzette. Ekkoriban tehát ilyen útirányt nem remélhetvén más helyekre aspiráltam. Megjegyzem itt, hogy később, midőn híre futamodott, hogy a győri csata mezején a Napóleon elleni nemesi felkelésben testvéröccse is halálát lelte, Napóleon valóságos nevét előtte többé ki nem ejthetünk. Ettől fogván ő is csupán korzikai szörnyként emlegette a valamikor tisztelt császárt. De ezen változás idejére utam már elrendeztetett, s azt már meg nem fordíthattam. S bár ezen időkben stúdium medicíné hallgatására a bécsi iskolán kívül másik kiváló hely, a párizsi Universitas, a majd 600 éves Sorbonne lehetett volna, atyám jövedelme ezt nem tette lehetővé számomra. Így módon tehát ettől is elzáradtam, s ő végezetül londoni lehetőség felől tudakozott szorgalmasan. Bár ekkor Shakespeare mester nyelvét csak mint gügyögő kisded beszédét birtokoltam, de oly szerencsés voltam nyelvi hajlamom erőssége miatt, hogy kétségem nem volt afelől, hogy a tudományokat idegen nyelven is hamar fölveszem. Megfelelő angol intézetet végezetül atyám barátai találtak számomra. Egyetemi orvoskar Londonban, ekkor még nem lévén, a St. Bartholomew's Hospital Medical College tanítószékén. Ide bátorsággal jelentkeztem. Megjelölvén tanulmányi célomnak a gyógyító orvoslást, sebészetet, s emellett a gyógynövénytani ismereteket, hogy később mindhárom gyógyításban egyaránt szorgalmatoskodhassam, s ne csupán, mint egyszerű apotekárius tevékenykedhessem. Amiképp azt később elmesélem, engem itt végezetül bizonyos okok miatt nagy szívélyességgel fogadtak. Talán nem szerénytelenség lejegyeznem itt azt sem,
hogy később ez intézet valóban hálával gondolhatott vissza arra, hogy valaha feléjük vettem utamat. A John Albertney tanterméből indulva ugyanis az én pesti egyetemi tapasztalataimat figyelembe véve magas szintű medikusi oktatást terveztetett. Hosszas mérlegelések és gondos megfontolások után felállt végül a Lead Lectures in Anatomy and Dissecti, kiemelkedő előadások anatómiából és bonctamból a San Bartolomé's Hospitalban. S hogy ebben nekem is részem lehetett, örömmel, stán nem róható fel nekem hibaként, büszkeséggel tölt el ma is. Mivel atyám akaratát engedelmességgel követve indultam utamra, angol honba érkezésem és az első hónapokban való időmúlatásom szerencsés esetben diadalmas lehetett volna. Fiúi tiszteletem szép bizonysága. Ilyen babérokkal azonban nem dicsekedhetem. És ennek egyik oka megismerkedésem bizonyos Egressy Teofillal, ki neve istenfélő jelentésének ellentmondva sokkal inkább diabofilnek, gonosszal cimborálónak mutatá magát. Eleinte derék úri férfiúnak látszott, és sajnálatosan későn világlott csak előmbe, hogy valójában romlott lélek, s igen hitvány jellem. Hogy hatására hozzá hasonlókkal sok időkig környezve valék, s így könnyen keveredtem azon hitványságokba, miket most leírni is igen vonakodom szégyenemben, igaz, szintiszta igaz, hogy egyenes lelkű atyám és tiszta szívű, szelíd anyám nem készítettek fel elégségesen azon megrontásokra, melyeket utamon elkerülnöm jó és kívánatos lett volna, szintén színigaz. Hogy az engem környékező sok szerencsétlenség mértéke és különössége még nálam tapasztaltabb férfiút is zavarba vont volna, ez is minden bizonnyal igaz. De az is bizonyos, hogy engem szívem és jó lelki ismeretem, ha azokra gondosan figyelmezek, távol tarthattak volna a szégyenletes tettektől, s most csupán nemes cselekvéseimre emlékezhetném. Nem mentem hát magam. Fölmentést megad nekem majd ama napon az igaz bíró, s lelkem könnyülésére immáron nyilván tudom, nem saját érdemeimért. Emellett pedig elmondhatom, hogy alázatos jóvátételül azoknak, akiket megkárosítottam, mindent bőséggel visszafizettem. Amikor ezt nem tehettem valamely okból, kerestem helyettük másokat, kik jó tevésem élvezői lehettek. Készen állok hát a számvetésre egészen, ahogy most a múltról emlékezem. Álljon tehát itt minden előzmény s esemény híven, úgy, ahogyan megtörtént velünk azon a szürke, általad, kicsi madaram, mégis ragyogón fényes nyárban, az úr 1816. esztendejében.

Hajóútam, mint már említém, igen kellemesen telt. Hogy nem a gyorsan átkelhető csatornát választottam utam irányául, magyarázza a nagybátyám néhány hónap előtt nekem tett nagylelkű ajánlata. Atyám testvérbátyja ekkoron gőzhajó vásárlását tervezte. Az amerikai North River Steamboat gőzös Hudson folyó béli sikereim fellelkesedvén. Nekem ez újonnan vízre bocsátott hajó egyik első utasaként kellett volna utamról hiteles tudósításokat küldenem az akkor még csak kávéházi szóbeszédekben létező első hajózási társaságnak. Magam, ki ekkorra a könyveim között való hosszas időzések folytán sápadt és gyenge voltam, örömmel mondtam igent e kalandokat ígérő felkérésre. Bátyám tervei azonban nem valósulhattak meg. Ellenlábasai sikerrel győzték meg a befektetőket, hogy egy rázkódó, pöfögő, forró fazék tetején való utazgatás semmiképpen nem lehet vonzó foglalatosság az úri közönség számára. A magyar gőzhajózás iniciatívája így sajnálatosan nem nagybátyám nevét fényesíti, hanem egy barátjáét, ki nála jobb időben állott elő hasonló elgondolásokkal. Megjegyzem, hogy a néhány év után végül vízre bocsátott Karolinán magam is utaztam egy ízben. Igaz, e hajó nem a tenger hullámait szelte, csupán sétahajózást biztosított az érdeklődőknek a Dunán. Bár a gőzösön való utazás gyorsabb és egyszerűbb volt minden addig ismert megoldásnál, próbautam után sokakkal együtt én is arra a végkövetkeztetésre jutottam, hogy széltől duzzadó vitorlák suhogását ezerszeresen inkább vágyom hallani, mint a gőzmotorok pöfékelését. Minthogy bátyám a hosszabb utazásra tett ajánlatát csalódása ellenére sem vonta vissza, így én a néhány órás utat Angolhon felé mégis európai körút részeként kalandosan tehettem meg. Kiindulási helyem a Napóleon által is igen kedvelt ezer éves kikötő Fiume volt. A kikötőbe érkezésemkor annak látványa elkábított. Színes kavalkádja könnyű kalandok reményével zsongatta lelkemet. Ezen napokban ottani szállásom kényelmetlensége sem szekte kedvem, ifjonti lelkesedésem és újdonat szabadságom feletti víg örömem oly nagy lévén. A híres római kapu fölött kaptam egy kicsiny szobát, de oly hitványat, melynek egyetlen ablaka is törött volt, s egy lármás, szűk és bűzös utcára nézett. De én ezeket a kényelmetlenségeket nem is vettem eszembe akkor, hanem felettébb örültem, hogy szabad vagyok, önálló, s hozzá még így nagymúltú helyen lakhatom. Annyira, hogy beköltözésemkor ablakomból kihajolván lelkesülten megtapogattam az évezredes köveket. Későbben pedig egy ízben a boltívre ki is másztam, hogy fülemet hozzájuk hajthassam. Meséljetek nekem, suttogtam reájuk hajolva, a kelták dombjairól, hova ránéztek. Meséljetek az azon épült római városokról, a tengeri csatákról, Augustustól Napóleonig. S akkor, ahogy így elmerültem éppen a múltam való merengésben, tréfával viszonozták lelkesült vonzalmamat a kobold lakta kövek. Lábam megcsúszott, s csak a legutolsó pillanatban tudtam az ablak keretében megkapaszkodni valahogyan. Így, mint fonálon lógó pók, fogóckodtam a boltívbe az utca fölött lógván, míg az irgalmas járókelők létrát nem kerítettek alám. Kapaszkodó kezem ez alatt annyira megsérült, hogy napokig sajgott. Bár korántsem annyira, mint lelkem.
mivel büszkeségemen a kaland során még csuklómnál is nagyobb csorba esett. De a történet mégis jó véget ért. A leány, kinek kacagása oly igen sértette lelkem először, ki alám a létrát szerzette, a további napokban kísérőm lett, s igen megkedvelt. Annyira, hogy utóbb csókjaival engesztelt. A világgal való ismerkedésem első napjai igen gyorsan elszálltak tehát. Stárcám is gyorsan megsoványodott. Én már jövőmre kellett gondolnom, s a kellemes múlatásoknak végét vetnem. Hajóra szálltam a Szofiától való könnyes búcsú után, s megindultam férfivá érlelő tanulmányaim felé.

Sosem volt nyarunk ragyogása. Széchenyi Rita regényének rádiós változatát hallották. Az első rész hangzott el. Közreműködött a mesélő főszereplő Asztai Bíró András szemorvos szerepében Zámbori Soma. A felvételt készítette és gondozta Liszkai Károly és Gera Csilla hangmester. Zenéjét szerezte Lange Krisztina. Zenei szerkesztő és zenei rendező Bögös Henrietta. Dramaturg rendező munkatárs Győri József. Rádióra alkalmazta Sáros Pataki Zsuzsanna. A mű a Harmat kiadó gondozásában jelent meg 2023-ban.

0: Elhangzott Richard Strauss Holnap. Takács Klára énekelt, zongorán közreműködött Jandó Jenő.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 22 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Kelen Ágoston, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Meghirdették a Szent Imre ösztöndíj pályázatot, számolt be a Magyar Kurír. Azok a nappali munkarendben Magyarországon lévő tanintézményben tanuló, hitüket gyakorló katolikus fiatalok pályázhatnak, akik köznevelési vagy szakképző intézményben tanulnak, vagy felsőoktatási szakképzésben, illetve első diplomás képzésekben vesznek részt. Az ösztöndíjat egy tanévre lehet elnyerni, a pályázatokat a tanulmányi eredmény, az egyfőre eső jövedelem, a hitoktatásban és a közösségi életben való részvétel alapján bírálják el. A Katolikus Központi Alapítvány 2026-27-es Szent Imre ösztöndíjának elnyerésére október elejéig lehet pályázni. A Szent Atya augusztus utolsó vasárnapján ismét Castel Gandolfóban tartózkodott a szombatesti tóparti szentmise után, tudatta a Vatikán News. Délben az apostoli nyári rezidencia kapujában tartotta meg a déli úrangyala imádságot, a vasárnapi evangélium nyomán Péter és Jézus párbeszédét elemezte, melyben az első tanítvány nem érti a mesterét, sőt ellene is szól, de mindvégig őszinte marad és megtanulja a halálig menő engedelmességet is. Soha ne szakítsuk félbe a párbeszédünket az Úrral, sőt bizalommal mondjuk el neki még azt is, ha nehezen értjük, amit kér tőlünk, tanított 14. Leó pápa elmélkedésében. Évvégéig teljes tisztújítás lesz a kereszténydemokrata néppártban, a helyi szervezetektől a párt vezetésig, erről vasárnap döntöttek a Lakitelken tartott országos választmányon. Semmilyen Zsolt pártelnök szerint a választási vereség egyik oka a tartósan alacsony gazdasági növekedés, politikai okként pedig a párt jobb szélre csúszását említette. Szerinte vissza kell térniük a politikai középre, miközben meg kell tartaniuk a radikális szavazókat is. Latorcai Csaba ügyvezető alelnök hangsúlyozta, a megújulás érdekében önálló, karakteres, világos programmal rendelkező KDNP-re van szükség. A Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából a Magyar Nemzeti Bank 30 000 forint névértékű ezüst és 6 000 forint névértékű színes fém emlékérmet, a Magyar Posta pedig alkalmi bélyegblokkot bocsátott ki Mohácson, közölte a Jegybank és Magyar Posta ZRT az MTI-vel pénteken. A pénteki mohácsi sajtótájékoztatón elhangzott, az emlékérmék elsődleges szerepe az értékközvetítés és a figyelemfelkeltés. Az évforduló alkalmából kibocsátott bélyegblokk a történelmi eseményhez kapcsolódó, kiemelkedő műalkotások segítségével idézi fel a korszakot. A magyar versenyzők 12 éremmel, 4 arannyal, 7 ezüsttel és 1 bronzzal zárták a poznani kajakkenu világbajnokságot, amely az olimpiai kvalifikációs sorozat kiemelt állomása volt, adta hírül az MTI. A vasárnap délutáni 5000 méteres versenyekben a kenus Adolf Balázs megszerezte pályafutása 5. VB címét, az ugyancsak kenus Csorba Zsófia és a kajakos Kőhalmi Emese pedig másodikként ért célba. Végül a várható időjárásról. Gomoly felhős napos idő várható, a déli szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, időszakosan megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között alakul. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! 22 óra 4 perc. A zene közelben következik.

0: Hölgyeim és uraim, ez a Zene közelben műsor. Peresztegi Attila és Liszkai Károly nevében szeretettel köszöntöm Önöket és vendégünket, Gőz Lászlót. Nem mondok titulusokat a beszélgetésből, mindenki fog derülni, de először az imént elhangzott zenéről kérek szépen egy-két tájékoztatást.
1: Mindenkinek jó napot, jó estét! Ez egy másfél évvel ezelőtt készült felvétel volt az Opus Jazz Clubban, ami ugye a Budapest Music Centernek a jazz klubja, ahol én, mint tulajdonos és igazgató, a titulusom a BMC-ben, és nagyon ritkán, de azért néhányszor játszom ott, mondjuk úgy két évente egyszer.
0: Nagyon helyes, hogy játszol, mert nem szabad elszakadni az élő zenélistől.
1: Így van, ez egy nagy energiabomba az embernek, ráadásul ugye akkor a gyakorlás is azt jelenti, hogy azt nem lehet csak úgy letenni a hangszert, és akkor majd akkor veszem elő, amikor. Az sajnos az egy ilyen folyamatos állandó készültséget.
0: Ezt a sajnos nem értettem.
1: Igen, hát a sajnos az az, hogy... Néha azért úgy az ember már így 72 évesen azt mondja, hogy hú, most nagyon fáradt vagyok, de hát nincs kihagyás. Na, szóval a lényeg, hogy megismerkedtem Romániában a Szemző Tiborral, volt egy koncertem, és ott megismerkedtem egy romániai születésű, de erdélyi sráccal, Emil Gerasimmal, a művész nevén Fluidian, akit én már ismertem, nagy világsztárokkal játszott itt-ott, egy gitáros, egy egészen különleges gitáros, mert nem, semmiben nem hagyományos, és ez egy trió felvétel, ahova elhívtuk vendégként, vagyis hát magunkhoz Fekete Kovács Kornét. Úgyhogy ez egy ilyen trió lemez lett, aminek most remélhetőleg egy pár hónapon belül megjelenik a BMC Records kiadásában, de egy óriási kaland volt, és egy olyan fajta típusú zenét játszunk, ami az én világom, nagyon az én világom, én basszus, trombitán és különböző fúvós hangszerekkel játszom, az Emil gitáron és a Kornél trombita mellett ő is elektronikákat használ, és egy ilyen kicsit elvarázsolt világ, nincsen semmi leírva, de hát van ennek a zenének egy ilyen alaptörvénye, amiben az van, hogy soha semmi nincs megbeszélve, hanem egy párbeszéd folyik. És nekem már a 2015-ben volt az első ilyen zenekar, Moments Notice, ahol ifjabb Kurták Györgyel, Lukács Miklóssal csináltunk egy triót, és annak a triónak az első koncertje éppen New Yorkban volt. És aztán bejártuk ebben a trióval az egész világot, és most is játszom majd az Arcus Temporumon lent Pannonhalmán velük. De ez egy ilyen kirándulás volt az Emil, ez egy picit talán a hangszerűszállítás miatt más zene, de hát így röviden ennyi.
0: És ebből a felvételből fogunk a későbbiekben is, a Zene közelben műsor közben is villamásokat adni, mert abban maradtunk szintén improvizálva Gőz Lacival, hogy nem beszélünk meg semmit, ez a zene időnként elválasztja a mondandót, de... visszapergettünk ezt-azt amaszt, és írtam neked éppen ma délutáni e-mailben, hogy van egy-két meglepetésem, mert 1000 éve ismerlek téged, még a 180-as csoporttól, testvérek között is az 60 éve,
1: 50-60, igen.
0: Igen, úgyhogy emberes idő. És hát aztán nagyon sok kapcsolódás volt, meg voltak szünetek is az ismeretségünkben, de hát ahogy ismerelek téged, te is tudod, hogy ki merre, hogyan, én is követtem a te dolgaidat nagy örömmel. Meglepetések. Nem tudtam, hogy te ennyire budai vagy, hogy a Toldiba jártál, én ott érettségiztem 1956-ban.
1: Igen, nekem egy kis különbség van köztünk,
0: hát 73-ban. Te 54-es
1: én vagy. Én 54-es, és 73-ban érettségiztem, mert egy évesztes.
0: Igen, úgyhogy van különbség, 16 év, de Toldi az Toldi. Én abban az osztályban jártam, amelyikben a Szabó Pista, az Oscar-díjas filmrendező is. Az osztály nagy része már elköltözött odafel, és mi viszont tartjuk a kapcsolatot, időnként összejövünk, és örülünk egymásnak, és nagyszerű. Ez az egyik meglepetés. A másik meg a Lorándfi iskola, ahol írtad, vagy mondtad valahol, hogy az édesanyádot tanított, biológiát, földrajzot. Na most jelentem, hogy az én nővérem, hát korábban, szintén ott tanított, biológiát szintén, Szalai Marzsó Lászlóné Juhász Enikő névre hallgatott, úgyhogy a Lóránd Firól nekem abszolút sok-sok évtizedes információ rengetegen van, mert Enikő, a nővérem annak idején csak úgy beszélt, hogy most a Grilluszékkal vagyunk, most a Fischerékkel vagyunk, most a Mikó Pityuval, így emlegette a Mikó Istvánt. Tehát abszolút non-stop követtem ezt az időszakot.
1: Igen, ez egy olyan iskola volt, amiben Vasegyi Gyuri is odajárt különben, és hát most sorolhatnám, volt egy olyan időszak, amikor a filharmonikus zenekari életben, tehát most legyen az opera, vagy nemzeti filharmonikusok, vagy valami, mindig volt egy-egy Lóránd Fis, tehát egy olyan nagyon komoly, nagyon kemény, szigorú, napi minimum egy énekóra, de inkább több, és hát fantasztikus tanárok, Friss Gábor, aki már nincs közöttünk, ő volt hosszú ideig az igazgató, édesanyámnak nagyon jó barátja volt, de Csík Miklós, akiről éppen mostanában olvastam egy ilyen hosszabb életrajzi típusú dolgot, és Bartalus Ilona, aki,
0: hát ugye,
1: aki az egyik dohányja volt ennek az egész magyar zenei világnak, és hát Kodály tanítványok, és ez a Kodálynak volt a mintaiskolája, ahol mi egy olyan helyzetben voltunk, hogy nagyjából a 80-90% a gyerekeknek az abszolút zeneileg tehetséges volt, de aki nem, még az is tudta követni ezt a dolgot, és most így néha minden évben találkozom az Lóránd Fis osztálytársaimmal, tehát mindenki 70-en felül van. Gyakorlatilag nagyon kevesen lettek az én osztályomból zenészek, de a Szemző Tibor, az le, Körmendi Feri, az Kálnai, stb. Tehát a 180-as csoportból is. Aztán együtt mi konziba és főiskolán is találkoztunk. De a lényeg, hogy egy olyan erőteljes oktatási rend volt, hogy ennek az eredményét úgy tudtam mindig a Friss Gábor vagy a Kodály éppen sokszor, a Kodály bemutatni, hogy állandó vendégsereg volt nálunk, hogy bemutassa ennek a tanítási módszernek az eredményeit. És
0: hát
1: akkor...
0: a nagy zeneszerzők, Britten is volt, így Sostakovics van. Is volt.
1: Pablo Casals
0: Menuhin is volt.
1: Stb. Igen. Van is egy ilyen fényképünk, hogy édesanyám áll a Pablo Casals mellett.
0: De jó.
1: Szóval ez egy fantasztikus iskola volt minden szempontból. Bejöttek ezek a világhírű emberek, legyen az politikus, vagy zenész, vagy teljesen mindegy. És megnéztek egy ilyen mintaórát, amin ugye, hát így el volt osztva a különböző
0: osztályokban. Felírtak a táblára egy nem ismert dallamot, és a pillanatot leénekelték.
1: Így van, és mindenféle előjegyzéseket, bonyolult ritmusokkal, és hát egyszerűen az ottani zenészek el voltak ájul, vagy 7-8 éves gyerekek, ez nem probléma. És akkor még olyan is volt, hogy jött egy zenész, és ő írt vele egy dallamot, hogy na, ez biztos nehéz lesz nekik, mert hogy lehet, hogy be vannak tanítva.
0: És így.
1: De hát mindenki, előbb tudtunk kottát olvasni, mint a könyvet.
0: Igen, hát visszasírjuk tulajdonképpen igen. Ezt az időszakot, és csoda. Hát én nagyon sok mindent aztán később is hallottam, megismertem erről az iskoláról is, meg nem biztos, hogy tudod, hogy itt a Katolikus Rádióban csináltunk egy 16 részes sorozatot a Sárikával, a Kodály Zoltánné Péceli Sárikával, és ha igaz, abból majd valaha lesz valami. Sárika is nagyon igényes, meg mindennek utána nézünk. Élmény volt ez a 16 óra, ami folytatódott úgy, hogy Sárika eljött hozzám, és együtt megolvastuk a durván leírt rádióban elhangzott szöveget, és hát mindenről egy pillanat alatt ez jut eszébe, az jut eszébe, tehát fantasztikusan kivirágzik tulajdonképpen a elhangzott szövegrész. Tehát ez is még a jövő, hogyha megadatik, hogy egy Sárika könyv, a címe már megvan, ő javasolta, Mozaik. Mert ugye nem tudományos, hanem kifejezetten ez. Egyébként vele volt már jóval korábban is egy találkozás a stúdióban beszélgetésünk, de azt mondta, hogy ezt ne vegyük be, mert ez a 16, ez így jó, ahogy van, egyik kapcsolódik a másikhoz, mert minden hónapban felvettünk egy beszélgetést. és hát Sárikának is nagyon gazdag, színes élete volt. Én nagyon sok fényképet szeretném, ő kevés fényképet szeretné. Hát tudod, hogy van, de hát aztán biztos persze kialakul.
1: Hát vagy. Ő egy nagyon fontos védelmet épített ki a Kodály művekkel kapcsolatban, tehát oly mértékben rajta tartja a szemét, hogy bármilyen, akár feldolgozás, akár valamilyen, ami nem úgy van, ahogy az le van írva, ő nagyon komolyan szokta ezeket
0: elutasítani.
1: És elutasítani egyben sokszor, igen, de azért sokszor az nem, mert néha elengedi, de így pont most van egy ilyen sorozat, ahol Kodály Liszt Ötvös Kurtág Ligeti sorozatot csinált a Modernátor Kessz, a Fekete Kovács Kornél és az ő Big Band társai segítségével, akik ugye hangszerelnek és zenét írnak, tehát mindig zeneszerző is, és abban van egy Kodály is, úgyhogy az úgy néz ki, hogy engedélyt kapott. És ja, és bocsánat, és az a Bartók, mert így kezdődött el a sorozat. Úgyhogy ez is egy nagy kaland volt nekünk, mert nem csak mint lemezkiadó, hanem a Ligeti, Kurtág és Bartókba, mint szólista játszhattam, vagyis hát játszottam, és ezt most vettük föl a napokban lemezre, úgyhogy ez egyszerre ez a hat lemez így fog meg. És a Bartók már megjelent, de a többi, a Ligeti, Kurtág, Ötvös, Kodály Liszt, az most fog megjelenni még
0: hát ezek éppen csoda dolgok, mert hogy mondjam, a művek akkor élnek, hogyha megszólalnak.
1: Igen, tehát és főleg a történt is ebben a részben egy nagyon érdekes dolog, amikor 2023-ban a BMC hasonlóan a mostani 26-os évhez elhatározta, hogy megcsinálja a Ligeti 100 nevű fesztivált, akkor erre készült el a Modernátor Kesszának ez a Ligeti idézőjelben átirat, amit a Ligeti Vera és Lukasz Ligeti, a Ligeti György fia engedélyt adtak, és ezen a 100. évfordulón mutattuk be ezt a művet, aztán később játszottuk máshol, így most már felvételen is elérhető lesz. Ami érdekes volt, hogy itt körülbelül ebben az időszakban került közel egymáshoz Kurtág György és Fekete Kovács Kornél, és így született meg egy ilyen furcsa folyamat, hogy a 70. születésnapomon, az 2024 szeptemberében volt, azt az ajándékot kaptam, hogy Kurtág György megírta első olyan darabját, ami jazz orkesztrára írt, úgy, ahogy a Stravinsky is, meg Krasztakovics, stb. És aztán utána jött a Gyuri születésnapja, az októberben volt, arra is készült egy darab, ugyancsak jazz orkesztrára, aztán az unokájának, a Juditnak az 50. születésnapjára is készült, és így kezdett összeállni egy műsor, és akkor ezt a műsort pedig most 2026. február végén mutattuk be a Zeneházban, úgyhogy...
0: Úgyhogy nem a BMC-ben.
1: Azért, mert a Kurtág 100 műsorunk, az több mint 20 koncertből áll, és egész évben, és hát nem akartam én mindent kisajátítani, hanem szétszórtuk.
0: Világos, akkor már legyen minél több helyszínen.
1: Így van, Zeneakadémia, Művészetek Palotája, Zeneház, a BMC, ezek a budapesti helyszínek, ez még hozzácsatlakozott a Bartók Zeneház, és akkor Győr, Szombathely, Pécs csatlakoztak, és folyamatosan megy, tehát itt-ott fellelhető Gyuri bácsi 100. évfordulójának a tiszteletére írt, vagy rendezett koncertek és írt darabok, és ennek a vége december 19-én lesz a Budapest Music Centerben, a MÁV szimfonikusok fog játszani Kurtágot. Úgyhogy ez Gyuri bácsit, aki ugye ott élünk együtt 12 éve a BMC-ben, igen, hát így ünnepeltük meg. Hozzá kell tenni, hogy milyen érdekes az európai zene történet, hogy Salzburgban, ami most lesz mindjárt, július végén kezdődik a Salzburgi Zenei Fesztivál, 10 Kurtág 100 koncertet rendeznek olyan előadókkal, hogy ez egészen elképesztő. És mindenhol a világon, tehát az egész Európában a legnagyobb koncerttermekben minden zenekar, kamarazenekar, szólisták abszolút Kurtág György műveit teszik előtérbe, és hát az egész világ ünneplő, tehát egyrészt ugye az, hogy 100 éves kort megélni, az egy nagyon nagy dolog, másrészt, hogy azért rendkívül
0: meg így megélni.
1: Igen, mert ő most is ír, most éppen a Juilliard vonos 4-es rendelt tőle egy darabot, és azt írja, úgyhogy egyszerűen...
0: Adja is, hogy be tudja fejezni.
1: Igen, és a Szokolai Balázsnak ír, most éppen ma erről beszéltünk, hogy Szokolai Balázsnak ír egy darabot. Izgalmas dolog ez az egész, főleg a Gyuri bácsival együtt létünk. Az nem csak a mi lelkünket emeli nagyon magasra, hanem a háznak a megítélését is, és vele borzasztó jó lenni, ő neki van egy kis lakása, a második emeleten van egy...
0: Hát az a professzori lakás.
1: Így van, és akkor...
0: Én emlékszem még a bejárásra is, igen, amikor te személyesen mutattad, igen, körbe.
1: Akkor még nem tudtam, hogy a Gyuri bácsi fogod a költözni. De ezt úgy szoktuk mondani a ifjabb Kurtág Györgyel, hogy kölcsön adta a szüleit, és
0: hát
1: akkor...
0: Hát korábban ötvös, tehát...
1: Hát az ötvös intézet, az még most is ugyanúgy ott van. Ugye Péternek az volt a elképzelése, hogy egy körülbelül közel 40 éve, még a François Mitterrand és a Pierre Boulez aláírása, az irkámosok is, mind aláírtak egy ilyen alapító okiratot, ami a Péter első alapítványa volt, amit aztán Magyarországra hozott, és még volt valamikor a 2000-es évek elején, hogy esetleg azt az intézetét Gödöllőre telepíti, aztán ebből nem lett semmi. Mi már 97-ben dolgoztunk együtt, és hát most 17 lemezét adtam ki úgy vele közösen, és fantasztikus volt vele együtt élni, nagyon sokat jött be hozzánk, nagyon szeretett bejönni a BMC-be, és minden évben minimum 2, de inkább 3-4 kurzus tartott, ami zeneszerzőknek és karmestereknek volt, megfordult az egész világ nálunk. Az ő hiánya az pótolhatatlan, mert vele terveztük, és hát még mindig én úgy gondolom, hogy vele tervezem azt az új épületrészt, aminek most már a terveit csináljuk.
0: Arról külön fogunk beszélgetni. Ilyen. Konferáld, légy szíves, amit hallgatunk, az részlet egy felvételetekből.
1: Igen. Én úgy tudnám konferálni, hogy ezek a párbeszédek, ezeket a lemezen simán arab számmal fogjuk jelölni, tehát nem adunk címet ezeknek a párbeszédeknek, így soha nem úgy történik a dolog, hogy adunk egy címet, és az a címhez ragaszkodunk, bár volt már ilyen is, hanem itt a zene visz előre. Tehát ez mondjuk, van egy zenekarnak nyilván 3 tagja, a 3 tag föl van sorolva, és úgy lesz, hogy numero 1, numero 2, numero 3, numero 4, numero 5. Majdnem mindegy, nincsenek jelentősége, 5 darab track készült, az azt jelenti, hogy 5 részből állt maga a koncert, és van, ami 17 perc, van, ami 6 perc, tehát nem mindegy nyilván, hogy az egészet hallja az ember, vagy csak egy részét hallja, de általában olyan, hogy egy 2-3 percnél már azért érezni lehet, hogy mi az a világ, amit képvisel ez a fajta gondolkozásmód.

Hölgyeim és uraim, a Zeneközelben műsor vendége Gőz László. Ötvös Péter egyébként ennek a műsornak is vendége volt, meg annak idején a Zenebutiknak is, és még nekünk régebbi kapcsolódásaink is vannak, amikor a Péterrel egy helyre jártunk, annak ellenére, hogy idősebb vagyok, szolfést tanulni ilyen magánvonalon annak idején valamelyik budai zeneiskolában, már nem emlékszem a pontos részletekre. Kocsi Zoli. Hát nagyon sok közös kapcsolódásunk van. Legutoljára akkor írtam neked, amikor ugye a Kocsis Archívum megjelent, és hallottam, hogy a Mácsai János lett a vezetője, aminek nagyon örülök, nagyon jó kezekbe került, és hatalmas kő esett le a szívemről. Ugyanis, hát azt tudod, hogy rengeteget dolgoztunk együtt a Zolival, a tévében nagyon sok felvételt készítettünk vele, rádióban is, itt a Katolikus Rádióban egy 10 részes sorozatot, és az megvan CD-n, többek között azt szeretném majd az archívumnak átadni. Van egy egészen fantasztikus felvétel, nem nagy közönség, inkább feinschmeckerek részére. Zolival a halála évében két nagy nyilvános talk show-t csináltunk a MUHOZ-ban, újságíró szövetségben. Ott nagy terem volt, zongora volt, stb. Az egyik év elején tavasszal, a másik meg szeptemberben. És ez a szeptemberi volt, kiderült utólag, az ő utolsó nyilvános közönség előtti nagy beszélgetése. Na most, ahogy veled, a Zolival is mindig improvizáltunk. Na, tudod, hogy hiába mondta,

0: hát aztán lehetett követni, mert ismertük. No, ez a legutolsó beszélgetés, ez nagy közönség előtt, és megkértem az egyik, az Országos Filharmóniánál dolgozó kolléganőt, akinek volt egy ilyen kis, éppen akkor, egy ilyen kis kamerája, és felvette egyetlen egy kamerával, egy helyből leülve, és megvan, képben, hangban, ahogy zongora mellett a Zoli teljesen elengedi magát, és az első körülbelül 65 percben van zene is, de az utolsó részében már nem, ott elkezdi a tévéreklámokat kifigurázni, meg mindent, tehát nem kell neked mondani, és azért is sajnálom, mert volt még olyan tervünk Zolival, amihez ő hozzájárult. Hát az egyik szintén halála évében győri hangversenyről együtt jöttünk haza, ő vezette azt a nagy Volvo-t, nagyon igen. Jól vezetett egyébként.
1: Igen, tudom.
0: És közben Locsi Fecsi, másfél igen. Órát, ugye, Győr, Budapest. És hát ott mondta el, hogy hány zongorája van, nem akarok számot mondani, hangverseny zongora, meg ami talán közérdekű lehet, hogy szeretne még egy meghallgatást a Nemzeti Filharmonikusoknál. Képzeld el, mekkora bomba lett volna. Mert azt mondja, hogy nagyon jó a zenekar, tényleg megígérte, hogy a bécsi színvonalra felhozza, nagyjából talán sikerült, én elfogult vagyok az Olival, de azt mondta, hogy még van ebben a zenekarban, szóval még egyet kellene. No, amit még elmondanék róla, az, hogy ez azt hiszem olyan érték, amit egyszer bemutattunk a Zeneházában, Batta Andris látta is, tudja, a fia is látta még évekkel ezelőtt, és ritka dolog, neki is tetszett. Na most ez nem nagy közönség elé való, de archívumba abszolút mértékben. Tehát tudok, ha úgy tetszik, ajándékozni, és mindig drukkoltam, hogy én ugye már 88 éves elmúltam, előbb-utóbb, nyilván előbb elmegyek, mi lesz azokkal a CD-kkel, a filmmel, stb. És a lányaimmal úgy beszéltem meg, hogy hát én nagyon jóban vagyok az Adriennel, az első feleséggel, hogy ha én elmegyek, akkor ez az Adrienné ott van a fiókban. De hát most még méltóbb helyre kerül, hogyha létrejön, vagy létrejött ez az archívum.
1: Jó, akkor ezt most így nagyjából elmondom, hogy mi történt. 14-15 évvel ezelőtt Kurták Márta, Kurták György és ifjabb Kurták György az én unszolásomra egy Music Forum alapítványt alapított, ők voltak hárman az alapítók, aminek volt egy körülbelül hasonló célja, mint a Budapest Music Centernek, csak a BMC egy KFT, és egy alapítvány és egy KFT, ez egy teljesen más szervezet. És a terv az egyértelműen az volt, hogy az a fajta gyűjtemény gondozás és az a fajta gondolkozásmód, ami a BMC alapítása óta, mint zeneinformációs központ, az, hogy a második legnagyobb nyilvános zenei könyvtárunk az nekünk van, ez mégiscsak egy magánintézmény, ez így több százezer dologról beszélünk, több százezer az állomány száma. Ezért alapult, és még talán a második évben csináltunk egy zeneszerző versenyt az alapítvány körén belül, és aztán elengedtem, mert még nem jött el az idő ahhoz, hogy meg kellett várni ezt a 13-14 évet, amíg egy olyan helyzet kerekedett, hogy ugye anno, amikor Zoli meghalt, a BMC adta ki az ő utolsó lemezét Kelemen Barnával, és ez egy fantasztikus lemez.
0: De milyen tartalommal? Kreisler?
1: A Kreisler szonátákat, amik van egyszerűen fantasztikusan játszanak. Még ezt a temetéskor a Gyuri bácsi mondta az egyik beszédet, és erre külön utalt, hogy...
0: Előbb kellett volna elmennem, mondta a Gyuri bácsi. Velőtrázó volt, igen, ott voltam, igen, szörnyű. Igen.
1: És ezt a Kreiselt külön kiemelte, hogy ebből a furcsa, a zenészek által nem mindig tökéletesre minősített Kreisler szonátákból is egy csodát csináltál, írta a Gyuri bácsi. Na, szóval visszatérve erre, hogy a halála után volt egy elképzelés, egy terv, amit az akkori kormányzat támogatott is részben, és ez valahogy befutcsolt. És Erika, aki ugye ezt a teljes gyűjteményt tartott

0: hagyta, és bérelt egy házat, ahol ez ott volt összerakva, stb. Hát majdnem azt mondom, hogy 8 év után többször beszéltem vele, sikerült egy olyan megoldást találni, hogy ez a gyűjtemény egybe úgy, ahogy van, ennek az alapítványnak a kezelésébe kerüljön. És így most az érdekes dolog, ugye itt össze kellett minden létező energiámat, pénzt szedni, mert oké, befogadunk egy ilyen hagyatékot, amit különben már a könyvtárunkban több ízben befogadtuk. A Peskó hagyaték, a Szervánszki hagyaték, a Gyuri bácsi összes dolga, Péter, Ötös Péter összes dolga. Az összes dolog az azt jelenti, hogy kézirat nélkül, mert a Schweizban van mindenkinek a kézirata. Ez az én egyik legnagyobb szívfájdalmam, de ez egy másik kérdés. És akkor, hát ugye az alapítványnak kellett venni egy lakást, és egy lakás ma már főleg egy olyan méretű lakás, amiben most ugye végül is megvettük, ez 260 négyzetméter, és mindez a Ligeti György utca 50 van a BMC-vel szemben. Ez két lakás, de egybe lesz nyitva, egymás mellett vannak, és annak a felújításával végeztünk most, hogy lassan, nem mondom, hogy egy-két héten belül, de úgy tervezzük, hogy őszre már a Zoli gyűjteményi fölkelő.
1: Például így novemberben.
0: Van. Így van, pontosan a 10. évfordulóra.
1: Igen.
0: És ez egy fantasztikus gyűjtemény, akkor elmentünk Erikához, és a Jánossal együtt nekiálltunk, és ugye rakták föl, ez 4 teherautó, 4 forduló volt a teherautó, tehát hihetetlen gyűjtemény. A zongorákat nem akartuk elhozni, a zongorák az egy teljesen más világ. Egy zongorát a Krisztián, amit ő használ, és az édesapja volt, ez egy Stanway pianino, az majd ott lesz ebben. És úgy is alakítottuk át ezt a gyönyörű szép polgári 4 méter belmagasságú lakást, hogy a Zulinak 2 szoba össze van nyitva, és remélhetőleg ott minden részlet elfér. És amit tartalmaz, az azon kívül, hogy általában ezek a hagyatékok egy személyes gyűjteményt tartalmaznak, ez a CD, az LP,
1: hát az a könyvek. Fantasztikus nagy kotta gyűjteménye, lemez gyűjteménye, Big Bokalit is.
0: Így van, és akkor ebben elemen van egy pár különleges dolog, van benne ez a hagyományos, még gramofon időszakból tűvel, vastag tűvel olvasható, 36-os fordulatszámú lemezekből van egy egész különleges gyűjteménye, abban ilyen majdnem egyedi példányok is vannak. Ezeket ő folyamatosan vásárolta, akkor első kiadásuk adták, de ez egy gyűjtemény rész. Ami ebben az igazi fantasztikus érték, hogy a Zoli minden egyes felvételét megőrizte, és több mint 2800 felvétele van az archívumban, aminek ugye a feldolgozását egy részét az első betegségig, az aorta repedésig, addig ő rendkívül precízen csinálta. Most egy kicsit utána leállt a dolog, de most éppen remélhetőleg a számítógépes adathordozókból sikerült már mindent kimenteni, és aki ebben rengeteget segít nekünk, az a Krisztián, a János mellett, mert Krisztián most már több ezer fényképet szkennelt be, és szóval óriási segítség nekünk, és ez is volt régen különben a halál utáni időszakban a terv, hogy Krisztián vezeti majd ezt, és aminek nagyon örültünk, hogy Krisztián fantasztikusan kedves ember, és elképesztő, hogy mi van a fejében, az tényleg így lenyűgöző, az a tudás halmaz a papához hasonlóan. Szóval egy olyan archívum, amiben ő van. De nem csak ő van, mert közben, amikor a Jenei Zoli elment, és azt gondolom, hogy az egyik legjelentősebb 20. századi, 20-21. századi zeneszerzőnk, a teljes hagyatéka ugyancsak idejön. Sári Józsi bácsi elment, a 90. születésnapját pont egy évvel ezelőtt a BMC-ben ünnepeltük, ott ül Gyuri bácsi és a Józsi bácsi mind a kettő tolószékbe, és egymás kezét simogatták, fantasztikus jelenet volt. De közben ugye elment tőlünk, éppen a feleségével, Romhányi Katival egyeztettük, hogy a szkenneléseket a Zenetudományi Intézet megcsinálja, de hát hely, ugye ezeket nem szabad kidobni, tehát a fizikai valóság az ott legyen. És akkor most folytathatnám, mert ugye a Kurtág nem kéziratos teljes hagyatéka, Ötvös Péter nem kéziratos Vidoszki, teljes hagyatéka.
1: Tudom,
0: a Vidoszkit föl is dolgoztuk, ő már teljesen készen van, be van dobozolva, de Laci
1: de
0: még él.
1: Alkot.
0: Így van, és ő segített is ebben a dologban, két fiatal zenetudós, zenekadémiai végzett zenetudós segített a feldolgozásban. Úgyhogy most kezdődik igazából a kaland.
1: Zárójeles akkor... megjelzés, igen. Kicsit bulvár, igen. Hogy a Vidoszki Laci volt a tanúja az Adrián és a Zoli esküvőjének.
0: Aha, ja, ezt nem tudtam.
1: De azért mondom. Mégpedig Fóton a gyönyörű templomban, nagy templomban.
0: Aha, ezt nem is tudtam.
1: Tudtam a Zolitól, és a Vidovszky is egy műsorban beszélgetve megerősítette.
0: Szóval a vége ennek a történetnek, hogy Ligeti utca 5, második emelet, és a cím pedig az, hogy Music Forum Alapítvány, két cím van rajta, Magyar Zeneszerzők és Előadom Őszek Archívuma. Mert most valahogy úgy jött össze a dolog, hogy ezt még ki kellene egészítenem, mert ennek a hétnek az elején hétfőn talán nincs egy hónapja elhunyt Földes Imrének a lányánál voltam, és Imre már évekkel ezelőtt eljött hozzám, és azt mondta, hogy Laci, elképesztő, amit csinálsz, nagyon bízom benned, úgyhogy úgy döntöttem, hogy minden létező zenei
1: és
0: dolgom,
1: neki sok
0: minden. És neki nagy elképesztő gyűjtöm, és most voltam a Juditnál, hát én voltam többször a lakásban. Egy pár évvel ezelőtt eljött hozzánk már a Bakeli gyűjteménye, mert a Bakelitet már nem hallgatott, annak külön van egy Földes Imre Bakeli gyűjteménye polca a könyvtárban, ez is megy föl majd az archívumba, és hát elkezdtem megnézni, hogy ezt egyszerűen nem hittem el. Ez a lakás, ez egy önkormányzati lakás, tehát az, hogy egy ember az egész életében az összes létező pénzét, keresetét, idejét egy gyűjtemény gondozására költi.
1: És mellette nagyszerű tanár volt.
0: És hát mindezt igen, azért csinálta, hogy még jobban tudjon tanítani, tehát ő, hogyha megtudott valamit, vagy született egy új darab, egyrészt ott volt személyesen, másrészt addig nem hagyott békén, amíg azt a felvételt el nem küldtem, mint a BMC, mit tudom, 10 évvel ezelőtt csináltunk, hogy neki meglegyen, és akkor van egy körülbelül olyan 5-6 ezeres úgynevezett másolt CD gyűjteménye, de az pontosan leszámozva, földolgozva, van egy fantasztikus CD gyűjtemény, elképesztő könyvgyűjtemény jön. A Magyarországon...
1: Akkor most már értem, mert a...
0: megjelent összes
1: zenei könyv.
0: Egyszer
1: fordult hozzám, hogy biztos neked megvan az a Bernstein, Leonard Bernstein kompozíció, és tényleg megvolt, tehát tudtam segíteni. Most egy pillanatra még muzsikálunk, okay, ha megengeded, aztán a tulajdonképpen a beszélgetésünk kódájához fogunk érni, de még arról a már említett és bekonferált felvételről pici részlet.

0: Én nem gondoltam, hogy ennyire már tulajdonképpen kinőtte a jövendő archívumot az, ami majd oda kerül. Tehát kicsi lesz.
1: Igen, ennek van egy nagyon érdekes része, hogy ma, aki ma gyűjt, tehát a 30-40-50 éves zeneszerzők, már az 50 és évekre is mondhatom, a hagyatékuk egy pendrive-on elfér, hiszen ma már mindenki komputerbe komponál, tehát kézirat nem lesz. A 20-30 évesek már nem veszik meg a zenei könyvet, mert vagy eljönnek a könyvtárba és elviszik, hogyha olyan, hogy nincs fenn a neten, de hát mi nincs fenn a neten? Ma például föltettem egy kérdést az AI-on keresztül, hogy szedje össze nekem az AI azokat a zenekari próbatermeket a világon, amik a legjobban sikerültek és a leghíresebbek, és ott mondja meg nekem, hogy az első hegedű, a második hegedű, a brácsa, a cselő és a bőgő és a fúvosok és a hárfa és a milyen helységet igényelnek. És te 3 perc alatt kijött egy tökéletes válasz arra, hogy összeszedte 15-20 koncertzenekarnak a próbatermét, ezeket összehasonlította, és leadta azt, hogy ennek van egy magas foka, amikor 10 méter magas terembe próbálnak a zenekarok, de van olyan, ami 5 méteren is már működik. Szóval, hogy ebben a világban ezek a fizikálisan elérhető hagyatékok, ezek most szépen lassan el fognak tűnni, mert minden megy föl ugyanakkor.
0: De meg kell őrizni.
1: Így van. De ugyanakkor azt soha ne felejtsük el, és erre most valahogy visszaköszön a 30 éves BMC első gondolata, hogy a magyar zene adatainak feldolgozását vállaltuk föl, teljesen ingyen és bérrendve dolgoztuk föl, és bocsátjuk mindenkinek a rendelkezésére, nincs előfizetés. Ugyanis azokat az adatokat, amiket ma valaki lekér, és beírja az AI-ba, hogy Sári László írta egy 3 perces művet trombitára és zongorára, és ha ezt valaki fölteszi az AI-ba ezt a kérdést, akkor az első választ a BMC adattára fogja megadni. Tehát az az érdekes, hogy én nem tudtam 30 évvel ezelőtt, hogy lesz AI, de azt már láttuk, hogy az internet elképesztő, mire képes, de erre nem is gondoltunk. Úgyhogy ez egy összegezve, egy kicsit a kódára utalva, a 30 éves BMC-nek talán azt mondhatom, hogy a legszebb ünnepe, hogy ma, amikor én beírok bármit, és meg akarok tudni, akkor nagyon sokszor azt látom, az hogy jön. A válaszom a BMC-ből jön.
0: Amihez csak gratulálni igen. lehet. És én jól emlékszem, és most valamelyik friss interjútban is említettet, hogy bővítitek a BMC-t. Én még régről úgy emlékeztem, hogy egy modern operajátszó helyszínt terveztetek, és most már úgy olvastam, hogy igen, de ez még kombinálva más művészeti ágakkal, a filmmel mi egymás.
1: Igen, kétségtelen, egy olyan helyet tervezünk, ami szimfonikus zenekari hagyományos koncertektől kezdve olyan előadásokra, ahol zenekari árak szükséges, tehát ennek van zenekari árka.
0: Tehát operajátszásra is alkalmas.
1: Igen, de nem, nem olyan módon, ahogy az Erkelbe van, hogy az állami operázban, és zsinórpadlásunk nincs, ellenben ugye a modern technika a LED fal, és gyakorlatilag, és itt jön be az, hogy bármit lehet rajzolni. Ugye az AI segítségével aztán beírja valaki, hogy óceán szeretne rengeteg hajóval és ágyúval, akkor 10 perc múlva ott van egy óceán rengeteg hajóval és ágyúval.
0: Sőt, még az is, hogy melyik század, így van, milyen pontosan. Nemzetiségű.
1: Szóval most ezt kihasználva egy olyan háttérvetítés van, ugye ezekkel a LED falakkal, ami egy picit majd ki fogja váltani ezt a borzasztó bonyolult, ugyanakkor hagyományos és minden tiszteletem ezelőtt.
0: Hol lesz ez?
1: Hát ez ugyanott van, a BMC-nek a BMC mellett van, a BMC-vel összekötve. Mondhatom azt is, hogy a házat kibővítjük, de a BMC háza 4000 négyzetméter, az új épület 10000.
0: Hölgyeim és uraim, a Zeneközelben műsor vendége Gőz László volt, Liszkai Károly, Pereszegi Attila is a magam nevében. Köszönjük a figyelmet, Juhász előtt műsorát hallották. Ez volt a Zeneközelben.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek! A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: 23 óra. A Keresztény Közéleti Akadémia ismétlése következik.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. A mohácsi csata után 500 évvel Mohács egy eleven, sokszínű, nagyon kedves város. Egy héttel az évforduló előtt néztem körül a városban, jártam szombat délelőtt a piacon, jártam a városi múzeumban, megnéztem az egykori selyemgyárban működő új kulturális központot, valamint a közeli Bátán részt vettem a mohácsi csatára emlékező ünnepségen, amely szentmisével végződött. Szombat reggel 7 és 8 óra között olyan élet van a piacon, mintha Rómában a Campo dei Fiorin lennénk, csak sokkal szebbek az áruk. Beszélgető társam Paprikában utazik. Szabad a nevét?
4: Aladics Ferenc vagyok.
3: Hova való?
4: Bátmonostorról jövök, az ide 28 kilométer, de sajnálatos módon a komp nem hoz át bennünket most, és körbe kell jönni Bajának, ilyen formán 60 kilométer a 28 helye.
3: De hát a komp jár?
4: Igen, de 2500 kiló összsúly alatt hozza csak át a járműket, fölöttieket nem.
3: Önök hozzá. Meg, ahogy hozzák a holmi...
4: Kicsivel többen vagyunk, így van.
3: Hát akkor ez...
4: Összsúlyban legalábbis a kocsi igen. Összsúlya nagyon.
3: Gyönyörű szép, a zöld minden árnyalata, a piros minden árnyalata, a paprika kínálat. Mondjuk el a Katolikus Rádió hallgatóinak, hogy melyik micsoda? Hát nem is tudom, hol kezdjük.
4: Ez bocskor paprika, egy nagyon régi, hagyományos paprika. A sokácok termelték annak idején, és szedték mindig a magját, és a többi paprikánk az pedig hát vásárolt magból van, kivéve még a bogyiszlóit, ami szintén egy hagyományos régi erős fehér paprika. Aztán van még cseresznye paprikánk, van feferóni paprika, van chili paprikának jalapeño, vitamin paprika, kápia paprika, PCR paprika.
3: És ilyen?
4: PCR, az is egy elég régóta termesztésben van, csípős halvány zöld paprika. A hegyes erős paprika az természetesen megtalálható, pirosan zölden, és van még a hagyományos fehér paprika, ami édes, és az is pirosan is, és sárgán is, vagy fehéren.
3: Ön, hogyha hozzáül a reggelihez egy darab szalonnával, akkor melyiket választja ezek közül?
4: Én a csípős PCR paprikából egy pirosat szoktam választani.
3: Mutasson egyet, melyik az? Igen.
4: Parancsolja.
3: És készít kis üvegekbe paprika lekvárt.
4: Paprika krémet készítünk, van édes, csípős és édes paprika. Van erős, édes és csípős paprika, nincs tartósító benne, a só maga az a tartósítója. Tehát nincs semmi vegyi anyag hozzátéve.
3: Paprikás hangulatba szokott kerülni?
4: Igen. Elég sokszor újabban, amikor a komp nem jár, vagy amikor a komppal, hát kerülőt kell tenni, mert sajnos körbe járunk most.
3: Köszönöm szépen, a vásárlókat hagyom érvényesülni.
4: Nagyon szívesen, és önöknek is nagyon jó egészséget kívánok.
3: Köszönöm. Mohácsi piacon a paprika árus után a baromfi vásár részlegén vagyunk a piacnak. Hatalmas választék van. Tyúkok, kakasok, libák, kacsák, kisebbek, nagyobbak. Egy eladóval, nem termelő, tenyésztő. Szabad a nevét?
5: Üdvözlöm, Fandák Zoltán vagyok. Hát én naposba veszem meg őket, de valamit én keltetek, és ezeket neveljük föl. És amikor már nagyobbak, akkor már szabadtartásban neveljük őket.
3: Hova való?
5: Baja.
3: Hidon jött, kompon jött?
5: Körbe jövök, úgyhogy akkor hidon.
3: A kompon jött. Nem tud jönni most, ugye? Vagy nem azért?
5: Azt nem tudom, én mindig körbe jövök, úgy gyorsan.
3: No, hát mondjuk el hallgatóknak, csoda, én lelibáztam egy kacsát az előbb, vagy lekacsáztam egy libát, mellé fogtam. Hát kezdjük a kakasoknál, gyönyörűek. Mindegyik kukorékol hajnalban, mert most is kukorékolt az egyik.
5: Igen, a szomszédok örülnek neki a legjobban, amikor rázendítenek. Igen, mert azok vannak ilyen másfél éves kakasok. Hát ez az igazi kakas pörköltnek való.
3: És be lehet állítani őket valami tekerővel, hogy hánykor kukorékoljanak?
5: Ne, elromlott az órájuk már. Ugye átállították az időt, ők nincsenek átállítva.
3: De gyönyörű talajuk van.
5: Ugye, már mondja is
3: megszólalt, rendelésre megszólalt. ugorjunk az a nagy kakasok után, ezek a kis csibék.
5: Ők úgy, mint azok, ilyen bubos csibék lesznek.
3: Kopasznyakúak?
5: Akár, igen. Kopasznyakú is, meg sima nyakkal is. No. Akkor ezek ilyen előnevelt csibék. Nagy része érce, mert mostanában az emberek inkább ércéket tartanak. Mert annyira nem szeretnek már, nagyon elkényelmesedtek az emberek, és nem vágják, inkább veszik a boltit.
3: Közben egy vásárló érdeklődik.
5: 2000, azok 3000. Ez 2005 is, azok 3005. Akkor vannak gyöngyösök.
3: Gyöngyúkok?
5: Gigant gyöngyösök, ők nagyra nőnek.
3: Tüdeményesek. Melyik a kacsa, melyik a liba itt ezek most között? Mert úgy mozognak.
5: Pillanatjag nincsen kacsa, mely elfogyott, ezek mind libák.
3: Mind libák. És lesz galiba belőle, hogyha összevesznek?
5: A libák annyira nem vesznek össze. Nem az a fajta. Ő inkább az, mint amit csinál, hogy ő mindent megrág. A nylon zacskótól kezdve a fóliáig, ami van, az mindent leszel.
3: Ezek a nagyobb gyereklibák hány hetesek lehetnek?
5: Ezek 6 hetesek.
3: 6 hetesek. Ezek a picik?
5: Ők is 6 hetesek, a gyöngyösök.
3: A gyöngyös, de ez nem is liba akkor, ez gyöngyú. Gyöngyú. Szereti csinálni, amit csinál?
5: Igen, 5 éves korom óta állatokat tartok. Hobbi szinten vannak otthon papagájaim is, meg ezüstfálcán, aranyfálcán, mandarinréce. Tehát van díszbaromfi is.
3: És még azt mondja meg nekem, kakastőke pörköltet ettem már, de a kakastarait is eszik, úgy tudom.
5: Igen, van, aki kimondottan szereti, főleg ha az én kakasaimból víz is összegyűjti, mert itt vannak ilyen jó nagy kakastaréja rendelkezik.
3: De ő még nem evett.
5: Dehogyne, hogyne.
3: Kakastarét?
5: Persze, hogyne.
3: De mit csinálnak vele, hogy eszik az? Tehát sütik, hát főzik?
5: Nem, pörköltnek, ugyanúgy szalt, ugye a hagymát kell dinsztelni, amit pörkölt alapot kell csinálni, és abba teszik bele a tarét meg a tökét.
3: De hát ott jó sok kakas le kell vágni hozzá.
5: Hát összegyűjtik persze.
3: No, hát köszönöm szépen, nagyon szépek, visszaadom a vásárlónak. A paprika termelő és áruló, a baromfi tenyésztő és áruló beszélgető társam után a sajtokban utazunk most. Végigkóstoltam néhány sajtot, kecske és tehén sajtot. Nagy a nyüzsgés itt a piacon, hatalmas élet van, öröm a mohácsi piacra eljönni. Nem tudom, hogy csak szombaton van ez a piac?
6: Szerdán is van, szerdán is.
3: Hetente kétszer van, és hát most bemutatnám önöknek a beszélgető társamat, aki egy nagyon éles késsel itten éppen sajtot szeretel. Szabad a nevét, és honnan van?
6: Igen, jó napot kívánok, engem Matusz Gábornak hívnak, és a Penzpál Kobolya gazdaságában dolgozom. Penzmál barátom körülbelül 10 éve foglalkozik sajtkészítéssel. És ha nem ismernék ez a Kobolya szó, ez a Duna mentén elég ismert, Kobolya vagy Kopolya. Ez onnan származik, hogy régen, amikor kiöntött a Duna, és elárasztotta a területeket, megáztatta, lerakta a hasznos anyagokat, és utána visszavonult, akkor ilyen kisebb gödrökben megállt a víz, és ott bennmaradtak a halak. És ezt a Duna menti népek ezt rendszeresen használták, kihasználták ezt a lehetőséget, lehalázták, raktak is bele még halakat, úgyhogy innen a gazdaságnak az elnevezése, ugyanis a farm az egy ilyen mellett fekszik.
3: Egy Kobolya mellett.
6: Egy Kobolya mellett.
3: De most nincs benne víz.
6: Sajnos most nincsen.
3: De reméljük lesz hamarosan. Hol van ez a telep?
6: Dunafalván, ez Bács megyének a legdélibb része, a Dunának a Bács megye jó oldalán.
3: Hány tehén, hány kecske körülbelül?
6: Hát körülbelül egy 20 kecske, és egy olyan 20-30 tehén van most fejés alatt. Saját magunk szaporítjuk, igyekszünk bikával, természetes úton. Gyakorlatilag a takarmány megtermelésétől az árusításig, a sajtkészítésig, az érlelésig. Ezt minden saját magunk készítünk. Én családi barát vagyok, és a család többi tagja is még pár alkalmazott vesz részt ebben a munkában. 10 éve készítünk sajtokat.
3: Mutassuk be a sajtokat. Van itt kalácsformájú sajt, van itt ló által vető sajt, nem is tudom, olaszul
6: hát ez mondta. Az egyik legkelendőbb sajtunk, ez a Cacio Cavallo névre hallgató gyúrt sajt. Jersey teheneket tenyésztünk, 7%-os zsírtartalmú tejből készül minden. Nem fölözünk, nem szeparálunk, tehát minden zsír benne van a tehén, tejben. Két formája van ez az eredeti, és van egy ilyen kis szofra hasonlító fonatunk, bükkfán füstöljük meg, és hát egy nagyon kedvelt termékünk. Ez egyik, amire igazán büszkék vagyunk a savanyú termékeink közül.
3: Az mit jelent a savanyú termék? Tejföl?
6: Kefir és joghurt, prémium minőség, hogyha megnézi az áragát, tetszik látni, hogy igen. Körülbelül mit tud. És akkor itt a félkemények még így egy fő csapás irány. Gauda, trapista típusúak, ebből mutattam itt postolót az előbb. Ezek általában ilyen 3-6 hónapos sajtok.
3: És járnak piacra a hét másnapján máshova is?
6: Hogyne, hogyne.
3: Ezen szerdán, szombaton itt vannak, vagy csak szombaton vannak a Mohácson?
6: Mohácson csak szombaton, de ezen a napon 3 piacon vagyunk megtalálhatóak. Szekszárdon, Baján, ezek a szombati fix napok. Van egy vasárnapi pécsi vásárunk, a Nagyvásárban ott vagyunk jelen most már, ez a legfrissebb. És van még egy szerdai, egy hétközepi szerdánk, az szintén Baján.
3: Igen.
6: Úgyhogy ezek a napok fixek, azon kívül kézműves vásáraink vannak, szállítunk éttermekbe.
3: Keveslem a kecskék létszámát a tehenekhez képest. A kecske sokkal kisebb és sokkal kevesebb tejet ad. A kecske sajt nem fogy annyira?
6: A kecske az egy réteg sport, igen. Az egy kiegészítő, azt azért annyira nem kedvelik. Nekünk egyébként is a marha volt a fő csapás irány, ez egy kiegészítés. Nagyon sokszor, amikor tejszűke van, akkor a kecskével sok mindent ki tudunk váltani. Ez például egy praktikus.
3: No. Utolsó kérdésem, önnek melyik a kedvenc sajtja? Ha most leülne éppen reggelizni vagy falatozni, akkor melyikben lenne?
6: Én szeretem az erősebb ízeket, úgyhogy mindenképpen egy érleltebb sajtot választanék. Például ez a trapista, ez most nagyon kellemes.
3: Tehén trapista, ugye?
6: Tehén trapista, igen.
3: Nekem jó ízlése van, nekem is az ízlett a legjobban. Még egyszer megkóstolhatom azt?
6: Akár többször is.
3: Köszönöm szépen.
6: Nagyon szépen köszönöm én is. Jó étvágyat, és üdvözlöm a kedves hallgatókat szeretettel.
3: Miután itt a Mohácsi piacon szombat reggel a baromfissal, a paprikatermesztővel, a sajtossal beszélgettem, hát olyan ez, mint egy fórum, rengetegen jönnek, mennek, tolják a biciklit, hát az ember a nézgelődés, bevásárlás után megéhezik, és van egy pecsenyes hütő, szép asztalokkal, és olyan fasírtot ettem, és olyan kolbászt ettem, hogy megnyaltam a szájam szélét. A gazdájával a pecsenyes hütőnek beszélgetek, szabad a nevét?
7: Walter Ágnes.
3: Mióta csinálják?
7: 2012 óta, 14 éve.
3: Minden nap nyitva vannak, vagy csak a piacos napokon?
7: Nem, hétfő és vasárnap kivételével vagyunk nyitva.
3: Dicsértem a fasírtot, a kis gömb fasírtok reggelire, hát ideális egy ilyen fasírt.
7: Igen.
3: Hol szerzik be a dolgokat, és hogyan csinálják? Mi az, ami itt készül?
7: Ami itt készül, az a sültek, a kolbászt és a hurkát a pécsi fiúktól vásárolom.
3: De a fasírt az...
7: Azt itt készítjük.
3: Nem csak én szeretem a fasírtját, másik is szeretik?
7: Más is nagyon szereti, és más is dicsérte, igen.
3: Munka ez, hobbi, szenvedély,
7: ez
3: passzió.
7: Ez szenvedély.
3: Igen?
7: Igen.
3: Hát szereti csinálni. Olyan mosolygós hölgy, hogy látszik, hogy szereti, amit csinál.
7: Igen, igen.
3: És a kávéjukat külön meg szeretném dicsérni, mert olyan tiszta üvegpohárba adják, és olyan zamatos kávé, hogy le a kalappal.
7: Igen, ez egy régi kocsmás pohár, régen is ebből itták a kávét, és a kávé az meg a bodolai Barniéktól van, a Hausbrandos kávé, olasz.
3: Végül is majdnem mediterrán itt Mohácson.
7: Igen, igen.
3: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Mohácson vagyunk, gyönyörű szép szombat délelőtt, nem sokkal, egy héttel az ünnepségek csúcspontja előtt, és van, ami nagyon szépen elkészült, van, ami még nincs kész, és talán nem is lesz kész addigra, mire az évforduló lesz, az 500. De ez a egykori sejemgyár, amerről én nem is tudtam, amíg el nem bicikliztem a rakparton alatt, tehát egy gyönyörű ipari műemlék épület együttes, amely most látogató központ, és beszélgetőtársam Henc Judit, a gazdája, vezetője. Jól mondom?
8: Igen, igen, igen, szeretem, ha azt mondjuk, hogy én vagyok a háznak a házasszonya, amúgy én vagyok maga a létesítménynek a vezetője.
3: De nem sejembe öltözött a tiszteletemre, hanem...
8: Nem, nem, hát én ugye nem abból öltöztem, de alapjában véve igen, maga az épületegység régen valóban sejemgyárként funkcionált, valóban sejmet gyártottak itt, csak ugye minek után már veszteséges volt maga a gyár, ezért utána igencsak elgondolkodtak rajta, főleg a Mohács vezetése, hogy mi is legyen az épülettel, és hál' Istennek sikerült megvásárolni az épületet. Műemlék amúgy az épület. És
3: nem is épület, épületek? Épületet,
8: így van, épületek, így van, ugye itt a maga kulturális negyed területén belül több épület is található. És hál' Istennek jött ez az ötlet, hogy mi készüljön ebből a csodás épületegységből, és az merült fel, hogy mi lenne, hogyha ez egy közösségi szintér lenne, közösségi negyed, illetve ugye konkrétan maga a főépület rendezvényhelyszínként funkcionál, maga az épületegység ebben a gyönyörűen felújított formájában 2021 nyár közepén lett átadva mindenki számára. Azóta ugye eltelt 5 év, és pont ez a 2026-os év, hogy ez az 5 évünk, ez az 5, az 500, most valami miatt az 5-ös szám az nagyon jelen van a mi életünkbe, úgyhogy jelenleg ugye van egy főépületünk, van egy melléképületünk, van egy éttermünk, az étterem az magánkézben van, de van még egy épületegységünk a közösségi negyeden belül, ami régen a Temafor ruhagyár volt, ez pedig jelenleg sportkomplexumként funkcionál.
3: Tudunk-e a Selyem gyár történetéről valamit, hogy mikor épült ez az épület együttes, és hát hogy Kínából hozták hajón a Selyem hernyókat, vagy hogy kerültek
8: hát itt? Igazából az egésznek az volt az alapja, ugye, hogy a hernyóknak valamit enni kell, és ugye ők nagyon szeretik az eperfát, úgyhogy ha most majd mennek biciklivel, akkor nagyon sok helyen lehet látni még maga az eperfát. Az egésznek az volt a lényeg, hogy Passardi Péter betelepítette 1906-ban ide a környékre az eperfákat, úgyhogy ezért is tudott megvalósulni az, hogy akkor mi tudjunk selymet gyártani, mert ugye ez nagyon fontos a hernyók szempontjából, és ez az egész úgy működött, hogy az a kis épületünket mi amúgy is gubónak hívjuk, abba az épületbe tárolták a gubót, és ott húzták ki ugye a gubókból azokat a kis selyem szálakat, amikből készültek ugye itt a selymek. Nagyon hosszú amúgy a selyemgyárnak a története, nagyon sok minden történt. Gyártottunk Kínába is, New Yorkba is, de gyártottunk például ugye a háborúkba ejtőernyőket is, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon sokszínű és sokrétű volt maga a selyemgyárnak az, hogy miket csinált. Többször kellett újjáépülnie, akkor különböző kölcsönökből tudták ezt az akkori gyárigazgatók elindítani. A második világháború után állítólag az akkori gyárvezető úgy tudta újraindítani a gyártást, hogy ő tudta, hogy itt egy nagy hajó, amint Selyem volt, az itt elsüllyedt a Dunába, és állítólag ő azt kivetette. Ilyenkor sok kérdés felmerül. Na, de akkor, hogyha vizes volt a Selyem, akkor mi történt? Na, ezekre nem tudok választ adni, mert ugye én is csak abból tudok csemegézni,
3: igen,
8: ami
3: az irodalom.
8: Így van, amit én is olvasok, és azt tudom elmondani, de így tudott ugye újra. Akkor utána jött a modernizáció, akkor ugye azért már másképp működtek a dolgok. Akkor
3: meddig működött Selyemgyár?
8: Hát úgy tudom, hogy 2008-2010 környékén lett vége teljesen a gyártásnak. És akkor ott ugye ott próbálkozott egy angol befektető egyebek, de ugye végül már nem.
3: És most a város tulajdonában van?
8: A város tulajdonában van, így van, ő is üzemeltet, illetve a város cége üzemeltet, ugye a Városgazdálkodás üzemeltet bennünket, és hál' Istennek, hogy nekik ez a jó kis ötlet volt. Maga a terem, ahol a gyártás folyt, az az emeleten van. Ez egy közel 860 négyzetméteres terem, 9 méteres belmagassággal, úgyhogy meghagyták ugye igen, abban a formájában.
3: Mi most koncertterem, vagy mi ez?
8: Hát igazából rendezvényhelyszínként funkcionálunk, igen. Ugye rengeteg helyszínnek tudunk helyszínt adni, jelenleg ugye az esküvő szezonok mennek, az esküvők mennek, céges rendezvények, workshopok, konferenciák.
3: Van forgalom?
8: Van.
3: Eltartja magát az intézmény?
8: Az idei évben, hát alakul már, igen, azt kell, hogy mondjam, igen, az idei évek számai az már úgy nekem is tetszenek, de természetesen ezt úgy kell felfogni, mint egy teljesen új vállalkozás, hiszen 21-ben, amikor megnyitottuk a kapukat, akkor ez egy teljesen új dolog volt. Nekünk is meg kellett ismerkednünk a helyjel, meg hát ahogy ön is mondta, hogy nem is tudta, hogy itt van, hogy még mindig
3: nem ment át a köztudatba.
8: Még mindig nem ment át annyira köztudatba, mint amennyire mi szeretnénk. Úgy gondolom, hogy a mohácsi lakosok és a környékbeli lakosok már megszokták és tudják, hogy itt van és használják, mint közösségi szintér, ez fontos. Rengeteg olyan rendezvénynek adunk helyszínt, ami a közösséget összekovácsolja.
3: Magyar gyáripar olyan épület együttese, amely jelzi azt, hogy itt Mohácson micsoda élet volt. Az előbb voltunk a múzeumban, megnéztük a Mohács történetről a kiállítást, és hát komoly gyáripar meg kereskedelem volt itt. Még azt szeretném kérdezni, említettem, hogy reggel voltunk a piacon, szombat reggel van piac Mohácson, és dicsértem a választékot, meg az ottani életet, apraja nagyja ott van a városnak, és a Baromfi árust említettem, és mondta, hogy ön is ott veszi a...
8: Igen, mi is, hát ugye nekünk is van egy kis házunk itt a városban, de mint sokunknak, főleg itt a Szőlőhegy környékén sok mindenkinek van egy kinti ház a kis-kis területe, nekünk azért egy nagyobb van kint, és akkor ott igyekszünk mi is, hát szeretnénk megtermelni a saját zöldséget, gyümölcsöt is szeretnénk.
3: És majd ugye a kis csirkéket ott veszi, vagy a csibéket?
8: Igen, és itt veszük piacon, így van. Megmondom őszintén, hogy a mohácsiak életében ez a szombati piacnap egy ilyen nagyon-nagyon kiemelt. Úgyhogy mi, akik rendezvényekkel foglalkozunk a városban, mindig odafigyelünk arra, hogy a szombat délelőtt semmi más nem tervezünk be, mert tudjuk, hogy az embereknek a a piac. És nagyon nagy szerintem az, hogy miből lehet válogatni, nagyon sok színű, szóval nem az van, hogy bemegyünk, és akkor van egy tojásos, egy baromfis is egy, hanem tényleg úgy gondolom, hogy nagy a választék. Mi is itt szoktuk venni mind a friss gyümölcsöt, a friss zöldséget, illetve
3: és a baromfit is.
8: A baromfit is, így van.
3: Mohács után Bátára látogatunk, ahol múlt vasárnap, augusztus 23-án emlékeztek meg a mohácsi csata áldozatairól. Itt Bátán találkoztak és tanácskoztak utoljára az ország vezetői második Lajos vezetésével, mielőtt a csatatérre indultak volna. Az egyik ünnepi megemlékező, Kőszegi Kristóf, az országgyűlés alelnöke volt.
9: Mire jó alkalom ez az évforduló?
10: Történelemtanárként és magyar emberként is fontos számomra az, hogy megemlékezünk bizonyos történelmi eseményekről. Nyilván a mohácsi csata hát nem egy diadalitas megemlékezés, viszont azt kell, hogy mondjam, hogy ami megelőzte a mohácsi csatát, hogy Bátán összegyűltek a király, a kísérői, a főurak, a bárok, és vitatkoztak. Észszerűen vitatkoztak, logikusan vitatkoztak, egymást megtisztelve vitatkoztak. Én azt gondolom, hogy ez példaértékű lehet. Természetesen tudták azt, hogy egy olyan fába vágják a fejszőket, ami az egyik legnehezebb volt az ő életükben, hiszen az egyik világbirodalom, az Oszmán Birodalom ellen kellett felvenniük a versenyt, akik fölényes túlerőben voltak, de mégis tudtak egymással beszélgetni. És én azt gondolom, hogy ez követendő példa, és az országgyűlésnek is hasonlóan kell működnie. Beszélgetni, meghallgatni egymást, és vitatkozni bizonyos kérdésekről, és meghozni egy döntést. Nyilván a jövő kérdése, hogy az jó döntése, vagy sem.
9: A hallgatóknak elmondanám, vagy megidézném azt a részét is a beszédének, amikor arra utalt, hogy hát meglepődnének az akkori országnagyok, döntéshozók azon, hogy most 500 év múlva hogy születnek döntések, hogy néz ki az ország sorsáról való gondolkodás.
10: Igen, természetesen akkor az országgyűlés ugye az nem egy házban volt, nem egy intézményben, hanem akár egy mezőn is lehetett. És ott,
9: vagy akár egy kolostorban, mert ez egy kolostor volt, egy bencés kolostor, ahol itt összegyűltek Bátán.
10: Így van, vagy akár egy kolostorban nyitott volt tehát az úgynevezett akkori országgyűlés. Nyilván ott privilégiummal rendelkező főurak, nemesek, egyházi főméltóságok is a király kísérői vettek részt, akik akkor a nemzettestét alkották. Nyilván ma már furcsa ebből a tekintetből vizsgálni az országgyűlést. Biztosan meglepődött volna második Lajos, hogyha be kellett volna ülni a parlamentbe. De én azt gondolom, hogy mindenkornak megvan a sajátossága, előre kell lépni, és én fontosnak tartom azt, hogy az ország az embereké legyen, és bele tudjanak szólni a politikába. Az ország az valóban az emberekről szóljon, és ne kiváltságosokról. Természetesen máskorban, más időben, másképp gondoltam volna.
9: Ön roma származású és az országgyűlés egyik alelnöke. Gondolta volna ezelőtt 5 évvel, 10 évvel, 20 évvel, mikor cseperedett emberré, hogy ilyen pálya lehetőség nyílik meg az ember előtt?
10: Mindig is érdekelt a közélet, érdekelt a társadalmi igazságosság, érdekeltek a folyamatok, a problémák, de természetesen ezt nem gondoltam volna, álmomból felkelve sem. Én azt gondolom, hogy kiálltam az elveim mentén, és most oda kerültem, ahova kerültem. Az, hogy méltó leszek, vagy vagyok erre a pozícióra, ez majd kiderül a jövőben, de mindenképpen megteszek mindent annak érdekében, hogy képviseljem a magyar embereket és a magyar cigányságot is ebben a pozícióban.
9: Kire gondol nagy hálával, hogy idáig vittet?
10: Én mindig is fontosnak tartottam az oktatást, és nekem a példaképeim azok a tanáraim voltak.
9: De Pécsi Gandhi?
10: Nem a Gandhi gimnázium, hanem a Lővei Klára gimnázium, és annak is az Arany János tehetséggondozó programja. Nagyon sok jó tanárom volt, de egyébként már az általános iskolában is felfigyeltek rám a tanárok, és buzdítottak, és nekem ez jól esett. Én is ugyanolyan embernek éreztem magam, mint a többi másik gyerek. Jól eső volt az a pozitív visszajelzés, amit a tanáraimtól kaptam. Ezek vittek előre, és ők tényleg példaként vannak az én életemben. Nekik nagyon sokat köszönhetek. És biztatom arra a diákokat, roma gyerekeket is, hogy ne higgyék, hogy a tanulás az csak egy ilyen elfecsérelt időt.
9: Úri huncutság,
10: hanem tényleg a társadalmi mobilitás alapköve.
9: És hát azt hiszem, hogy az ön életútja reményt ad és erőt sokaknak.
10: Én is remélem ezt, nagyon szeretnék példával előállni.
3: Köszönöm a hallgatók figyelmét. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
2: A Keresztény Közéleti Akadémia ismétlését hallották.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Dave Grazen felvétele szólt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, éjszakai hangolunkban Szabó Balázs bandája, Szeder Szabó Krisztina, az Au Revoir zenekar, a Váci Eszter kvartett és a Titán zenekar felvételeiből válogat Mári Szabó Eszter.

Szabó Balázs bandája, Szeder Szabó Krisztina, az Orevoir zenekar, a Váci Eszter kvartett és a Titán zenekar felvételeiből válogatott a hangoló szerkesztője, Mári Szabó Eszter. Kedves hallgatóink! Mai adásunk végén köszöni megtisztelő figyelmüket Ungvári Judit bemondó, Mári Szabó Eszter zenei szerkesztő, valamint Csák Éva és Bixa Levente hangtechnikus nevében is, a bemondó Fülöp Tamás. Adásunk éjfél után folytatódik. Dicsértessék a Jézus Krisztus, éjfél van!

óra 5 perc. Anselm Grün és Linda Jaros Éld, ami vagy, a nő útja önmagához című könyvéből Kékes Jenikő olvas fel.

Sok nő szerzett olyan fájdalmas tapasztalatokat, amelyeket csak úgy tudtak túlélni, hogy a bennük lévő papnőt hívták segítségül. E papi vonást, mint erőt érezték magukban, amely a szenvedésként átéltek fölé emelte őket. Egy nő egyszer elmondta, hogy korábban nem tudta megnevezni, mi volt az, ami gyerekkorában segített neki. De most, hogy kapcsolatba került a benne lévő papnő képével, már tudja, hogy ez az erő volt az, ami mindig tovább segítette. A papinő spirituális vezető és kísérő. Belső erőből él, amelyet másoknak is tovább tud adni. Vigasztalni akar, felemelni másokat, irgalmasságot sugározni. Megtanulta, hogy az emberi megnyilvánulásoknak ne csak a felszínét lássa. Ráérez a lelki problémákra. Igyekszik a nehéz emberekben újra meg újra megtalálni az Istenit. Nem pusztán az alapján határozza meg, ami ennek elsőre látszik. Érzi benne a többet, sértetlen valóját. A nő papi oldala mutatkozik meg abban is, hogy szenvedései ellenére csalódásai és kétségbeesése közepette is újra tud hinni, és ebből erőt tud meríteni ahhoz, hogy talpra álljon. A benne lévő papi vonás érezteti meg a nővel azt is, hogy mikor van itt az ideje annak, hogy visszavonuljon a saját belső terébe, ami szent. A papinő mindig vágyik arra, hogy egy mélyebb forrásból éljen. Ha a nő nem tudja megélni a papi oldalát, akkor külsőségekben keresi a kiteljesedését. Azzal van elfoglalva, hogy hová menjen nyaralni, milyen ruhákat akar feltétlenül megvenni magának, és hogy melyik étteremben lehet a legfinomabbakat enni. A papinő negatív képe mutatkozik meg akkor is, ha a nő elveszíti a földelést, és csak a fény felé törekszik, azaz amikor bigottá válik, és már nem veszi észre a saját árnyékát. A papinő felfedezi Isten keze nyomát az emberek életében, és tudja értelmezni ezeket a jeleket. A nőnek különös érzéke van arra, hogy felfedezze és értelmezze az isteni jegyeket az emberekben. Minden emberben meglátja az isteni lényeget. Korábban a papnők a tereopauták szerepét is felvállalták. A gyógyításban és a különféle mosakodási szertartásokban is fontos szerepük volt. A nőknek természetüknél fogva különös érzékük van az emberi sebekhez. Ismernek gyógyító rituálékat, amelyekkel orvosolhatók ezek a sebek. A bennük lévő papnő tudása arra terjed ki, hogy minden beteg lényege épp és egészséges. Minden ember legmélyén ott van az isteni. Ha betegen is felfedezem magamban ezt az istenét, akkor a betegség elveszíti pusztító hatalmát. Az isteni lényekhez vezető úttá válhat. A gyógyulás azon útjai, amelyeket a papinők ismernek, mindig magukban foglalják a spirituális dimenziót is. Az embereket isteni lényegükhöz vezetik el. Hajdanán a papnők egyben a termékenységért és a jóslásért is felelősek voltak. A nő tisztában van a termékenység fontosságával. Nem csak a biológiai, hanem a lelki termékenységgel is. Az ember lényegéhez tartozik, hogy termékeny. Erik Erikson az emberi generativitásról beszél. Minden ember vissza kell, hogy tudjon tekinteni valamire, aminek létrejöttéhez hozzájárult. A papi nő ezt a termékenységet támogatja. Terhard de Chardin ezt a női oldalt három nőkkel való barátságban tapasztalhatta meg, amelyet egész életében ápolt. Számára a nő az életművéhez szükséges ihletet adta. Sok férfi számára a feleségük az inspiráló nő, aki előhívja a kreativitásukat, aki életet fakaszt. Egy női szeminárium résztvevői a papnőről fogalmazták meg gondolataikat, az élet különböző területeit vizsgálva. A következőket írták. A papnő közvetít Isten és az ember között, közelebb viszi az embereket Istenhez. Örülnék, ha ez lenne a feladatom. Megismertetni a hitet gyermekeimmel, beleszülni a hitet a családi életbe. A papnő tud segíteni az embereknek, hogy megtalálják önmagukat és Istent, és így teljesebb életet élhessenek. A papnő képes gyógyítani. Lelki béke van benne, és belső szabadságából kiindulva sokat tud adni. Erre vágyom én is. Bennem van, de még bizonytalan kifelé. Az életbe vetett mélységes bizalom. Tágas, szabad, üres tér. Lehetek én is? Gyermekeink életében mi vagyunk az első papok, a hit hírnökei.
a szeretet és az öröm túlcsorduló edénye lenni, összekötni eget és földet, hagyni, hogy szeretet és öröm áradjon rajtam keresztül a világba. Ennek eszközeként vagy útjaként a szakrális táncot választani. Mindannyian fel vagyunk kenve a keresztségben, felkenve, mint a Bibliában a papok, királyok és proféták. A papnőről beszélhetünk úgy is, mint a nagy átváltoztatóról. Amit Máriánál láttunk létezése titkaként, az minden papi nőre igaz. A nők ismerik a változás titkát, közel állnak a születéshez és a halálhoz is. Minden változás születés és halál által valósul meg. A nő papi oldala révén érzi, hogy az ember nem ragadhat le annál, amit már elért az életében. Mert a fejlődés útja mindig a halálon és megújuláson keresztül vezet. Aki eleven akar maradni, annak változnia kell. A szentmisében a pap a kenyeret és a bort Krisztus testévé és vérévé változtatja át. Egy papi nő a hétköznapokat változtatja át oly módon, hogy azok áttetszővé váljanak a valódira, az Istenire. Mindenben, amit csak teszünk, abban Istent érinthetjük. Minden Isten gyógyító, szerető jelenlétének képévé és Isten átváltoztató erejévé lehet.

0: 0 óra 15 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Szabó András.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. Innen a Rádió Déli Báb utcai stúdiójából. Kedves hallgatóink, miért szeretem? Ez műsorunk címe. Ha Hamvára, ebbe a gömöri falucskába visz az utam, legtöbbször valamikori parókiája, és a templom tornya fölé tekintek fel először. Vajon megvannak-e még a gólyái? Ott röpködnek-e a magasban a torony fölött? És valóban ott vannak, megérkeznek hosszú útjukról ma is, elhagyott fészkükre szállnak, mint ahogy annak idején, az eltiport forradalom és szabadságharc után. Várta őket nagyon a költő, és mégis küldte volna vissza őket, mint alkalmatlan vendégeket, mint szomorú hírhozókat. Mert a vértől áztatott tóból nem tudták volna szomjukat csillapítani. Mert a mező temetővé változott, mert a háború, a pusztítás felperzselte legtöbbjük lakóhelyét. Ez a költő nyilván kitalálták, kedves hallgatóink, Tompa Mihályról van szó. Épp annak a néhány versnek köszönhette ismertségét, melyek a vesztettség, a szétszóródás érzetét és félelmét mélyítették el az emberekben még jóval Adi előtt. Sorait nemzedékek idézték, versekbe épült bele, szövegszerű egyezéssel proféciája, erről korábban már beszéltünk. A Gólyához című verse kapcsán például, mely Márai nagy versében, a Halotti beszédben is megtalálható. Ismerősek ezek a sorok. Repülj, repülj, és délen valahol a bujdosokkal, ha találkozol, mondd meg nekik, hogy pusztulunk, veszünk, mint oldott kéve széthull nemzetünk. Aztán a másik négy sor, na ez épült be Márai versébe. Testvért testvér, apát fiú elad, mégis ne szóljon erről ajakad, nehogy ki távol síre nemzeten, megutálni is kénytelen legyen. Szerencsétlen sorsú ember volt Tompa Mihály, kedves hallgatóink. 1850-ben, amikor megírja a Gólyához című versét, melyért később meg is hurcolják, feleségétől, Soldos Emíliától kisfia születik, aki mindössze 2 hónapot él. Csecsemő ez a kis fiú, amikor megírja Tompa Mihály azt a nagyon szép verset, hogy örökséget, fiam, nincs egy gombos tűnyi. Mégis hogy tudtam neked örülni, szülessetek sokan. Aztán elköltözik a földi világból ez a kisfiú. És 1853. januárjában világra jön második kisfia Tompa Mihálynak, és Tompa tragédiája tovább folytatódik, mert ez a fia is meghal. 4 éves korában, 1857-ben. Az elveszett kisgyermek feletti fájdalomban születik meg az Isten akaratja című verse. Véleményem szerint nem csak Tompa Mihálynak, hanem a 19. századi irodalomnak is egyik legnagyobb verse. Hallgassuk meg. Elhervad a virág, kidől a büszke cser. Mélység lesz a tető a tenger fenekén. Ama törvényt, mely szül, változtat, elseper, egykor fénylő bolygók mutatják feketén. Ember, ki most nevet, zokogni megtanul. Meghal az átkozott, meghal a siratott. Nép lesz nagy nép felett, s elvész óhatatlanul. És mindez, Uram, a te akaratod, a te akaratod. S midőn a fájdalom tőrével a szíven nagy, mély sebet vere, kemény szó támad a békétlen ajkakon, s égföldet vád alá fog a kín embere. hab, s örvénnyel dacol, széllel szemközt evez, keble mind zordonabb, mint sorsa mostohább. Hanem-e gondolat, az Úr tetszése ez, kemény, hideg kőszírt, és nem mehet tovább. Járván a temetőn tanútlan éjeken, egy kisdet sír felett törnek meg térdeim, s felháborult elmém ugyan hányom vetem az élet és halál örök kérdésein, miért is végződtek oly kevéssel évei? Míg kérdezem, fanyar leckén tanít az ész, születtünk, meghalunk, ezt könnyű érteni, azon megnyugodni nehéz. Igen, nehéz. Ha feljajdul a húr, midőn ketté szakad, s az őszi lomb is áthultában gyenge neszt, embernek, ami fáj, fájlalni nem szabad, hisz egy bús öröme ez a szívnek, ha veszt, az nem bölcselkedik, csak érez és szeret, s ki nem szól, jobb-e az, különbe, aki tűr, míg a hivatlan könyv szeméből megered, s nyílt árulást tesz a kebel küzdelmiről. Én is érzem e rejtett vihar dühét, s kiontom lelkemet nehéz fájdalmival. Szavam nem sérti az alvó világ fülét, a sír süket. Mégis van engem, aki hall. Te szám szerint tudod fejünk hajszálait, s hogy boldogok legyünk, a létet úgy adod. Ezernyi könny, s nyomor, mégis honnét van itt, Uram, nem érthetem a te akaratod. Mégis, bár utaid titkát feszegetem, és ajkaim pártos szavaktól zajganak, ne gerjedj, ó Uram, haragra ellenem, mely bennem így zajong, az a por, a salak, és minden hasztalan. E földet megfutám, keresve enyhülést, fájdalmam közepet, s oda jutok vissza sok kerengés után, nem gyógyíthat meg más, mint ki megsebhetett. S még minden tél után kizöldül a kopár, éltünk se veszhet el örök bús gyász miatt, elmúlik tőlem is e keserű pohár, melyet velem te bölcs tetszésed most itat. Emelj! Emelj kit a csapás megrengete, segíts, hogy elbírjam viselni, ami ért. S bármit hoz a világ, s élet története, tudjam, kitől van az, s ne kérdezzem, miért. Virágok és füvek harmadban ferdenek. Nyugodt, setét az éj, a holdvilág lement, ahonnan áldással száll e lágy permeteg. Az én lelkemre is szálljon le béke, csend, hogy a sír hűs gyepén nyugatva homlokom. Higgyek, reméljek, s ezt lehessen mondanom. Ha elvesztettem itt, majd feltalálom ott. Legyen meg hát, Uram, te szent akaratod. Nem igen lehet ezután a vers után megszólalni. Önmagáért beszél ez a vers. Rövidesen Tompa beteg lesz, látása egyre romlik. Nem vigasztalja az sem, hogy 1858-ban az MTA tagja lesz. Amikor 1859-ben az osztrákok szolferinói vereségével egy pillanatnyi időre úgy tűnik, a nemzet sorsa is jó irányba fordul, megírja az Új Simeon című versét. Erről beszélünk majd a következőkben. Köszönöm, hogy meghallgattak, kedves hallgatóink. Minden jót kívánok Önöknek.
0: Szabó Andrást hallották.

0: Liszt Ferenc művét Perényi Miklós és Róman Imre adta elő.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 0 óra 30 perc. Inspirációk. Mári Szabó Eszter összeállítását hallják.

Astor Piazzolla négy évszak Buenos Airesben című művét a Trio Energico előadásában hallják. A fiatal művészekből álló klasszikus zongoratrió tagjai Ilosfai Csenge, Mádi Szabó Eszter és Vida Mónika Ruth, többszörös versenygyőztes művészek, mind szólóban, mind kamarazenében és aktív résztvevői a hazai és nemzetközi életnek. Astor Piazzolla argentin zeneszerző, harmonikás, zenekarvezető, 8 évesen kezdett el bandoneonon játszani. 12 évesen kezdett klasszikus zenét tanulni a magyar származású Vilda Béla zongoristától. Gyermekkorát Bronxban töltötte. 1937-ben tért haza, majd Buenos Airesbe költözött. 1940-ben Arthur Rubinstein összehozta Alberto Ginastrerával. Piazzolla megismerte a kortárs zeneszerzők műveit, szimfóniákat, koncertókat, szonátákat és kamarazenét komponált. Életművével a tangót és a bandoneont a komoly zene részévé tette. Gidon Kremer, orosz hegedűművész, Piazzollát népszerűsítő tevékenysége nagyban hozzájárult ehhez. Zenéjére legnagyobb hatással a tangó, a jazz és Johann Sebastian Bach volt. Mind összhangzattanilag, mind formailag sok hasonlóság fedezhető fel Bach és Piazzolla zenéje között. Több mint 1000 zenedarabja maradt fenn, amelyeket a nagy koncerttermektől a kis klubokig világszerte előadnak. Piazzolla 4 évszaka a Buenos Airesi nagyvárosi évszakokon tangózik végig.

Elhangzott az inspirációk. Astor Piazzolla Négy évszak Buenos Airesben című művét a Trio Energico előadásában hallották. Az összeállítást Mári Szabó Eszter szerkesztette.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: Egy óra. Trezor. Válogatás a Magyar Katolikus Rádió archívumából. 1845-ben ezen a napon született Kressz Géza orvos, a Budapesti Önkéntes Mentő Egyesület alapító igazgatója. Műsorunkkal a hazai közegészségügy kimagasló alakjára emlékezünk. A róla elnevezett mentőmúzeumban kalauzunk, Debrődi Gábor igazgató.
3: Kressz Géza a Magyarországi Mentés alapítója. 1887-ben az ő áldásos, már korábbi több éves munkának gyümölcseként megszületett az első szervezett hazai mentőintézmény, a Budapest Önkéntes Mentő Egyesület. Mélyen tisztelt alapítónk arra gondolt, hogy azon eszközök, amelyeket már a napi használatból kivonnak a mentők, elkoptak, eltörtek, megöregedtek, azokat érdemes lenne megmenteni, kiállítani és nem kidobni. Nagyszerű gondolata volt ez, és hát ugye ennek mentén születik meg aztán a Kressz Géza Mentőmúzeum.
4: Mi is körbe fogjuk járni a kiállítást, és beszélgetni fogunk a történetéről is a mentőszolgálatnak, illetve magáról erről a munkának a történetéről is. Egyébként Debrődi Gábor is mentősként dolgozott, vagy hogyan lett a mentőmúzeum igazgatója?
3: Egyetemi tanulmányaim előtt és egyetemi tanulmányaim alatt is már a mentőknél dolgoztam, én mindig ide akartam jönni. Büszke vagyok rá, 1989 óta dolgozom a mentőknél. Hál' Istennek itt ugye állást is kaptam, és 2007 óta pedig a mentőmúzeumot vezetem. Hát az ember igyekszik, igen, cikkeket publikálni, könyveket, mint orvostörténész. És a másik oldal pedig azért ennek a tudományos vonatkozása, mert azt el kell, hogy mondjam, hogy a magyarországi mentésügy mindig is a világnak az élvonalába tartozott. Számos olyan invenciók, olyan fejlesztések, találmányok, gondolva itt a rohamkocsi szolgálatra, a helyszíni fájdalomcsillapításra, vénabiztosításra, infúziós terápiákra, gyógyszerelésre, a vasüdő használatára, a lélegeztetés terápiára, a pacemaker terápiára, és még sorolhatnám, nagyon sokat adtunk mi a tudományosságnak.
4: Tehát akkor a rohamkocsi az egy magyar találmány? Igen. És egyébként mi a különbség a rohamkocsi és az esetkocsi között?
3: Ugye az esetkocsi ugyanúgy egy háromtagú személyzetből álló mentőegység, mint a rohamkocsi. A különbség az, hogy az esetkocsi mentőtiszt teljesít szolgálatot. Jó ugyan a mentőtiszt, hát tényleg orvosi kompetenciákkal felruházott szakember az országos mentőszolgálatnál, de azért egy oxiológus, egy szakorvos azért bizonyos esetekben azért jóval nagyobb beavatkozási jogkörrel bír. És a rohamkocsi szolgálat ugye pont e véget alakult. Először azzal a céllal, hogy különböző gyógyeljárásokat kísérletképpen, természetesen azért itt az Egészségügyi Minisztérium és az Orvos Továbbképző Intézetnek azért a felügyelete mellett zajló kísérletek, illetve hát gyógyszerek és egyéb eszközök kipróbálása zajlott, és a rohamkocsi, mint egy ilyen kísérleti műhely kezdte meg a működését, hiszen nekünk van egy kórházunk, 1956-ban születik a mentőkórház, a második szovjet intervenció előtt vett át a mentőszolgálat ezt az épületet, de a Szovi utcában. És innen indul el az oxiológiának a bölcsője, itt születnek meg azok a kórházi körülmények között azok az eljárások, amelyek korábban még országszerte, sőt világszerte is ismeretlenek voltak, és ezeket, mint egy a kórház kinyújtott karjaként, ez a bizonyos rohamkocsi, ez a kísérleti rohamkocsi, ezeket kivitte a helyszínre, és a prehospitális ellátás, tehát a kórház előtti ellátás keretében ezeket próbálták alkalmazni. Ami működött, azt utána országosan az esetkocsi park is átvette és alkalmazta. Ami viszont nem, azt hiszem szerint levonták a konzekvenciát, vannak erről is nekünk itt műszereink, azoknak pedig az engedélyét hát visszavonták, és a mentők azt többet nem erőltették. Nos, tehát a rohamkocsikon oxiolós végzettségű szakorvosok dolgoznak, az esetkocsin pedig egészségtudományi kart végzett mentőtisztek.
4: Tehát akkor tulajdonképpen a balesetnek a súlyossága dönti el azt, hogy melyik autót küldik?
3: Hát sok esetben igen, a bejelentésnek a súlyosságát mérlegelik a mentés irányító központokban is. Aszerint számos olyan eszköz, amely csak a rohamkocsin volt megtalálható, de gondolok itt a lélegeztetőgépre, ma már mind az esetkocsinak a felszerelését képezik, és számos olyan eszköz megint csak is gyógyszer, ami tényleg eddig nem volt, csak a rohamkocsi specifikuma. Ma gyakorlatilag belépünk egy mentőautóba, és nagyjából ugyanazt a felszerelést, ami nagyon fontos. És sok esetben, hogy plusz gyógyszereket vagy eszközöket kialkalmazhat, ez már szakorvosi kompetencia.
4: Milyen régre nyúlik vissza a mentőzés fogalma Magyarországon? Mióta beszélünk mentőkről?
3: Hát intézményesített formában 1886-ban, egy évvel a Budapesti Önkéntes Mentőegyesület megalakulása előtt Temesváron elindult egy önkéntes mentőtársulat, de azért az ő működési direktíváikat ismerve tudjuk, hogy gyakorlatilag ahogyan éppen a lehetőség adta, ahogyan éppen ráértek egymást értesítve, riaszva, próbáltak meg a bajba jutottakon segíteni. A Kressz Géza által létrehozott már alapjaiban, már indulásakor is professzionálisan működő mentőintézmény, a Budapesti Önkéntes Mentőegyesület, a mi szemünkben az az első tényleg olyan szinten szervezett mentőintézmény, aminek alapján azt mondjuk, hogy tényleg innentől lehet datálni. Hiszen az alapító egyik fontos gondolata, ami aztán tartja is magát egész napjainkig is, ha lehet, a baleseti sérültekhez, vagy akár belgyógyászati betegekhez is csak is orvos vonulhat ki. Aztán később bebizonyosodott az, 90-es évek elején járunk, hogy nem lehet minden esetben ezt biztosítani, hogy orvos menjen ki, ahogyan ma az országos mentőszolgálat sem tudja ezt megvalósítani, de hiszen nem is cél minden esetben, mert Kressz Géza elindítja aztán a medikust mentőtiszti gyakorlatot, ez ugyanúgy tovább él az országos mentőszolgálatnál, akkoriban felsőbéves orvostanhallgatók levizsgáztak, és akkor önállóan, mint mentők, kimehettek, és közel olyan kompetenciákkal, mint egy orvos beavatkozhattak. Ez manapság ugyanígy nálunk megtalálható, illetve valaki egészségtudományi karon a főiskolai szakot, mint mentőtiszt elvégzi, akkor ugyanúgy dolgozik, mint egy orvos a mentőszolgálatnál. Ezt megelőzően nem volt mentőszolgálat. Ha szerencséje volt a betegnek, akkor éppen egy kórház közelében lett rosszul, és valaki jó akaró éppen arra ment egy konflissal, vagy mondjuk egy ekkos szekérrel, gyorsan fölrakták és bevitték a legközelebbi kórházba. Akik sérültekkel foglalkoztak, ők a borbélysebészek voltak. Ez egy középkori képzési forma, illetve működési forma. Ők nem voltak orvosok, de nagyon jól képzett, céhes keretek közt oktatott, vizsgáztatott, aztán később mestervizsgát tett szakemberek voltak, de hát mégsem voltak orvosok. Aztán későbbiekben, amikor majd Mária Terézia királynő létrehozza a Nagyszombatban esztergomi érsek által korábban alapított egyetemen az orvosi fakultást, akkor későbbiekben ezek a borbély sebészek, akik már korábban végeztek, egy különböző tanfolyamot kellett, hogy ott végezzenek. Ugye egyetemi tanároktól, orvos professzoroktól kapták, és már nem céhes keretek közt a tudást, illetve akik ekkor kezdték tanulmányaikat, innentől kezdve már egyetemi körülmények közt. Ez aztán a későbbi évszázadban is így zajlott, aztán később ugye megszűnt a borbély sebész képzés, helyt átadta az akadémiai medicinának, és innentől kezdve már csak, ugye orvosi tevékenység volt a sérülteknek az ellátása.
4: És az, hogy milyen eszközökkel végezték mindezt, illetve végzik ma, azt már is meg fogjuk nézni a múzeumban.

0: Hogyan épül fel maga a kiállítás, hogy érdemes körbejárni?
1: Egyrészt tematikusan és itt egy időség mentén haladva kronológikusan helyeztük el a műtárgyainkat. Egy kisebb teremben állunk, e terem mögött még másik három található. Az utolsó teremben nem csak műtárgyakat helyeztünk el, hanem az egyben vetítőként is dolgozik, illetve funkcionál, hiszen fontos, hogy egyrészt az egykoron alkalmazott érdekességek, eszközök, a mentén különféle beavatkozásait is megismerje a látogató, de megismerje a modern mentést is, hiszen arra ugye mód nincs, hogy kimenjenek a baleseti helyszínre. Mi viszont, ami érdekes felvételeink vannak, és amelyeket a mentőmúzeum is készít, azokat mi bemutatjuk a látogatóknak.
0: Az első teremben a borbélysebész képzés történetével és a mai szemmel kissé bizarr eszközeivel ismerkedhetnek a látogatók, de itt kap helyet a Budapesti Önkéntes Mentő Egyesület indulásának története is. Furcsa újraélesztő eszköz előtt álltunk meg.
1: Számos érdekességet, furcsa eszközt mutatunk itt be. A látogatók figyelmét leginkább ezek a furcsa nagy fém fecskendők csigázzák föl. Ezeket dohányfüstklistérnek hívják, és pedig az orvos vagy a borbély sebész az eszméletlen vagy éppen frissen elhunyt beteg újraélesztése során alkalmazta ezt az eszközt. Dohányfüstöt alövet formában a beteg végbelén keresztül pumpáltak föl a betegnek a szervezetébe, remélve azt, hogy a nikotinnak a hatása folytán olyan ingereket vált ki, majd a szervezetből elindul a betegnek ismét a légzése, a keringése, és hát ilyen vitális funkciókat fog majd mutatni. Hát természetesen ez a módszer mondjuk nem vezetett sikerre. A kortársak attól rettegtek, mivel nem voltak még biztos halálmegállapító módszerek, hogy most temethető vagy nem temethető, és ezért az újraélesztés azért akkoriban egy ilyen központi hangsúlyt kapott.
0: Akkor még nem tudták úgy megállapítani tudományos módszerekkel a halálnak a beálltát?
1: Nem. Akkor még nem voltak ezek a napinkban alkalmatos, használatos módszerek. Itt viszont látható például Kovács folytató. Ezzel az eszközzel már a betegnek a szájába folytatták a levegőt.
0: Paraffa dugóra hasonlító valami, ez micsoda?
1: Vérzéscsillapító eszközök, ezeket rászorították a vérző felületre, és ezzel próbálták a vérzését csökkenteni. Aztán a borbélysebészekre még annyiból visszatérve, hogy például a Magyar Királyi Államvasutakon alkalmazott borbélysebészek, aztán később orvosok hatalmas nagy segítséget nyújtottak az utazó közönségnek, hiszen talán kevesen ismerik Csatári Lajos nevét, aki az akkoriban az 1870-ben induló MÁV-nak volt az országos főorvosa, és ő arra zseniális gondolatra jutott, hogy ha baleset történ a nyílt pályán, valaki mondjuk nagy Isten előtt a vonat, vagy az utasok közül lesz valaki rossz, akkor bizonyít szakembereknek kell azonnal közbeavatkozniuk. És ekkor jönnek a mi mentőink, jön Kressz doktor, aki ugye e kerületnek a tiszti orvosaként, ismervén az állapotokat, és ugye Budapestnek, ugye az akkoriban ugye már 800 ezeres fővárosnak az igényeit is látva, hogy nincs mentő, 1887-ben végre életre hívta a mentőket. Aztán 90-ben átveszik a palotát, egyébként ezt igen hamar belakják a mentők, de szűknek bizonyul, aztán a Kvitner mester megépíti ezt a második épületszárnyat, és hát tényleg gondoljunk bele, Európa első ecélból épített épületében vagyunk.
0: És nagyon jó, és azt gondolom, hogy hozzátesz a kiállításhoz az is, hogyha kipillantunk az ablak, látjuk, hogy mindez élőben itt zajlik mellettünk, nem csupán történelem az egész, ez nem minden múzeumról mondható el.
1: Igen, pontosan, hogy itt egyben egy működő mentőállomást is látunk.

0: A Mentőmúzeumban folytatjuk sétánkat Debrődi Gáborral, a múzeum igazgatójával. Egy kivetítő előtt álltunk meg. Jönnek a mentőautók kezdeti és modernebb fajtái, azok felszerelései, valamint használatuk.
1: Kereszgézák még csak fogatolt mentőkocsit használnak, ugye istállót építenek a palotához. 1902-ben aztán egy hatalmas változás történik. Kovács Aladár második orvosigazgató direktorságának idején, mikor 902-ben egy 3,5 lóerős elektromos üzemű kis mentőautó elkezdi a működését. Látjuk, 3 büszke mentő dolgozó ül ott ezen a kis autón, hát ez inkább talán, mint valami kerékpár, úgy tűnik, amin ülések vannak.
2: De erre az ágy nem félt rá.
1: Nem, erre az ágy nem, sőt, arra a típusra sem, ami 2 évvel később érkezett a mentőköz, de az már benzinüzemű, az már személygépkocsi. Erre az autóra kordát sem fért föl. A célja az volt, súlyosnak ítélt balesetekhez azonnal kiküldték, kémkocsinak is hívták, kiment is, meg kikémlelte a helyszínt. Erről az orvos ott büszkén, ugye még légzsák és biztonsági öv nélkül, tehát csak szurkolhatunk neki, hogy ne legyen hirtelen esemény az út alatt, nehogy megsérüljön. Igen, ők aztán gyorsan a helyszínre megérkeztek, a beteget izolálják a környezetéből, félrehúzták, megkezdődött az ellátás, a mentőfogatot küldték, ha kellett, az orvos átült a fogadba, és a beteget bekíséri a kórházba, de nem kell sok évet várnunk. Már csak 6 évet, mert 1980-ban aztán elindul az első modern mentőautók, amelyeknek egyben nagy karosszériájuk volt, tehát a beteget, miután az orvos a helyszínen megvizsgálta, vagy éppen meg is gyógyította, együttesen szállítják be a kórházba.
2: És itt pedig a mentőládákba is bekukkanthatunk. Igen. Ez például egy 19. század végi mentőládika. Igen. Mi volt benne akkor? Látom, hogy vannak kis gyógyszerek is.
1: Különféle kis kenőcsök, rémek az éget forrázott betegeknek. Injekciós technika már ekkor is van, és a 900-as évek elejétől megint csak elsőként a medicínában, és hát a prehospitális, tehát a kórházi ellátásban pedig abszolút az elsőként. A budapesti mentők elkezdik alkalmazni a sterilen fiolákba kiszerelt készítményeket. A mentő orvosok és minden mellett ugye kötszereket is látunk.
2: Közben látom a kisfilmen, ez milyen mentőautó?
1: Robur típusú mentőautó. A 60-as évek közepén állt üzembe a mentőszolgálatnál, hogy ez egy kelet-német gyártmányú autóbusz, amit már utólag Magyarországon alakítottak át. 4-5 darab futott a mentőszolgálatnál. Egy kicsit ilyen kis ormótlan, ilyen nagy óriásnak tűnik. Tény is van, egy hatalmas autó, viszont a mentők zseniálisan megoldották ezt a nagy méretben rejlő előnyöket kihasználták. Beépített butorzatot látunk ezekben az autókban. Ez rohamkocsi volt, tehát ugye ezen mentőorvos, mentőszakápoló és gépkocsvezető teljesített szolgálatot.
2: Mióta használnak megkülönböztető jelzést? Ugye itt még egy autódudát látunk.
1: Már a fogatukon is volt. Kézi csengőt rázott a személyzet, de hát azért, ha ezt kivennénk a szekrényből, hát alsó hangon is 5-6 kiló minimum ez a darabka. Szóval azért ezt így városon keresztül rázni. Ez az volt, igen, tehát volt. Aztán később lábbal üzemeltethető csengővé alakították ezt. Tehát 2 meg 3 szólamú dudák, kürtök voltak az autókon elhelyezve, a fontos volt.
2: És a fényjelzés az mióta van az autók, vagy ez is volt már régen?
1: Volt, de az lényegesen egyszerű formában, tehát itt látható ez a két háború közötti Magosix speciál nevű, a Magyar Általános Gépgyárban készített autónak a makettje, a gépkocsinat fölön látható egy kis lámpa, de volt olyan formája, és a régi képeken rajta van, hogy nem az autó tetején, tehát ilyen fényhidak, meg ilyen több lámpa, ez már tényleg itt az utóbbi évtizedeknek a munkája.

0: Bejöttünk a következő terembe, ahol ugye már a nagyobb eszközöket, tárgyakat is szemügyre vehetjük. Azért itt van jó néhány érdekesség.
1: Igen, itt az induló állami mentésnek, az országos mentőszolgálatnak a kibontakozását, a születését követhetjük nyomon. Az 50-es, 60-as, 70-es évek eszközei tekinthetőek meg, és azért látszik, hogy ez egy igen gyors folyamat. A legnagyobb büszkeségünk után a teremben a rohamkocsi szolgálat, amiről már beszéltünk az előbb, és ennek a szolgálati ágnak a specifikumai érdekes eszközei tekinthetőek meg, hogy az első vénás beavatkozások eszközei, az első infúziók, akkor az újraélesztésben használatos elektrostimulátor. Ez egy jó példa arra, hogy volt, ami nem vált be, ez például az volt, a beteg agyát elektromos árammal történő sokkolás, rázását vagy stimulálása nem vezetett eredményre, mert az újraélesztésben ugye más szempontok érvényesültek, csak ez is látszik, mint kísérleti mentőegység, mindent kipróbált, hogy segítsen a betegen. Aztán a lélegezhet és terápia eszközeit látjuk egészen itt a 90-es évekig gyakorlatilag az összes itt a viszonylag, hát már modernek nevezhető készülőkek.
0: A múzeumban szemügyre vehető az egyik magyar találmány, a vastüdő szállítható változata is, melynek használatát most Debrődi Gábor meséli el.
1: Lélegezhetésre szoruló betegek ellátásakor alkalmazták. Ez egy henger alakú test, egy konténer, amelynek a teteje kinyitható, a vége, ezt pántokkal rögzítik.
0: Akkor ebbe fekszik bele az illető.
1: Egy gurulós hordágyat képzeljünk el, egy sinen guruló kis hordágyat, refektetik a gyermeket, felnőttet, betolják ebbe a konténerbe, lecsukják a konténernek a bejárati oldalát, amelyből csak a betegnek a feje látszik aztán ki. Láthatóak egyébként oldalt nyílások, be lehet nyúlni, a beteg meg lehet igazítani, gyógyszert lehet a betegnek beadni, a lepedői takaróját lehet megigazítani, és a beteg ebben a nagy levegővel teli konténerben fekszik. A konténer oldalán pedig látható egy erőkar. Ez az erőkart ide tengely mentén előre toljuk és hátra húzzuk. Miért? Azért, mert ebben van egy bőr szelep, egy billentyű. Hogyha ezt a kart előre toljuk, akkor ez a billentyű összenyomja a levegőt. És ugyan összenyomjuk a levegőt, megnyomjuk a betegnek egyben a levegővel a mellkasát is, és kvázi kipréseljük a levegőt belőle, és a beteg ezt kilégzi.
0: Akkor ezt tulajdonképpen manuálisan kellett működtetni.
1: Igen, ez egy manuális lélegezhető eszköz. Ha pedig a kart visszahozzuk, akkor pedig egy vákumot képezünk, akkor pedig a levegőt beszívja.
0: Egyébként mi volt a rohamkocsi kötelező felszerelése? Ugye beszéltünk már itt a vastüdőről, de hát azon kívül gondolom volt előírás, hogy mi az, aminek biztos benne kell lennie.
1: Orvosi táska, oxigénpalack, vastüdő, megjelennek az első vénásan beadható gyógyszerek, fájdalomcsillapítók, mint kábítószerek, infúziós palackok, infúziós szerelékek, dobozok formájában, kisebészeti felszerelés. A mai kocsit persze azért nem közelíti meg az akkori, de hát azért számoljuk ki azért 60 évvel ezelőtti dolgokról, és tényleg egy kísérletről beszélünk. Nagyon gyorsan dolgoztak, tehát minél több és több eszközt, eljárást alkalmaznak, és amelyek beválnak, azokat aztán utána gyorsan, hát országosan a mentőszolgálat, mint ugye országos hatáskörű intézmény ezeket megvalósítja.

Trezor. Válogatás a Magyar Katolikus Rádió archívumából. A Kressz Géza Mentőmúzeumban Debrődi Gábor igazgatóval beszélgetett Varga Zsóka. 2015-ben készült műsorunkkal a Budapesti Önkéntes Mentőegyesület alapító igazgatójára Kressz Géza orvosra emlékeztünk, aki 1845-ben ezen a napon született.

0: A rock reneszánsz felvétele szólt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 1 óra 30 perc. Gasztronómiai műsorunk az asztali áldás következik. Mérész Sándorral, az idén 30 éves Etyeki Kúria főborászával, az Etyeki Birtok Központtal rendelkező, de most már aktívan a soproni borvidéken is működő borászatnál eltöltött éveiről, az ez idő alatt véghez vitt folyamatos fejlesztésekről és a pezsgők reneszánszáról beszélgetünk. A szerkesztő riporter Pesti Eszter.
3: Idén ünnepli alapításának 30. évfordulóját az Etyeki Kúria borászat, melynek apropóján a birtoknak a főborászával, Mérész Sándorral beszélgetünk. Ebből a 30 évből, avagy 30 évjáratból mennyi kötődik hozzád, Sándor? Mióta dolgozol itt?
4: Több, mint a fele. Épp most volt a belépésemnek a 17. évfordulója, úgyhogy szép hosszú tapasztalat kezd összeállni itt a etyeki és soproni területek kapcsán. Nem tűnik ilyen hosszúnak egyébként, visszagondolva. Ugye 96-ban, amikor a jelenlegi tulajdonosi kör megvásárolt ezt a birtokot a Bátori Tibortól, ugye Bátori Tibor volt az előd, akkor 1-2,5 hektárral indult az egész történet, illetve egy kis pincével az Öreghegyen. Sok újítás fűződött már akkor is a céghez, még a Tibor idejében. Például itt üzemelték be az első pneumatikus prést Magyarországon. Illetve a Tibor itt kezdett el üzemszerűen hűtőterjesztéseket végezni. Egyébként még azokból a tartályokból mai napig dolgoznak a pincébe. Az első generációs rozsdamentes hűthető borászati tartályok, amiket még annó a pécsi tartálygyár készített, tehát ezek megvannak. Érdekes kapocs ez a múlttal. Kis borászatként indult, folyamatosan fejlődött. Amikor én ideértem, akkor 17 hektár volt, ez 2009. Akkor már teremtek szépen a Pinot ültetvények, ugye az is a Kúriához köthető, a Pinot Noir telepítések Etyeken, vagy Etyek budai borvidéken, vörös borkészítés céljából. 2001-ben volt az első ilyen telepítésünk, abból 2003-ban készült az első bor, ami egyből meghozta a sikert, meg a követőket. Most ugye, hogyha Etyekről beszélünk, akkor a Pinot az első olyan fajta, ami beugrik mindenkinek. Ez megtalálta a helyét, úgy érzem, ugye erre nekünk vannak komoly rendezvényeink, szervező minden évben van egy Pinot vertikális kóstoló, már egy patinás rendezvényé kezd válni, mert 2010-ben volt az első. Azóta folyamatosan, illetve a Covid közbeszólt, ott talán egy vagy kettő kimaradt, de egy szép sorozatot tudunk felmutatni. Vagy a Chardonnay rendezvényünk például, te is itt voltál még akkor a csapatban, amikor az elsőt szerveztük, az is már 10 éve volt. Úgyhogy dolgozunk szépen folyamatosan, nő a cég, nőnek a területek, épülnek a borászatok, ugye most már kvázi egy cégcsoportként működünk, két borvidéken, Etyek, ugye ez marad a központ, ugye a cég nevében is benne van, Etyeki Kúria. Itt már közel 30 hektárunk van, aminek nagy része új telepítés, volt egy ültetvényfelújítási programunk, ami most idén nagyjából el is készült. Újra telepítettünk régi ültetvényeket, intenzívebbek az ültetvények, mindenhol 5000 fölött van a tőkeszám. Bejött egy-két új fajta, amik most már egy-két éven belül kijönnek a piacra, kicsit átstruktúráltuk a termékpalettát, érdekesebbé tettük, illetve szétváltak az egyes nagy egységek, a nagy lábak. Ugye van az Etyeki Kúria, aki továbbra is csendes borokat készít, az Etyek budai borvidéken levált, most már fizikálisan is Sopron, Kúria Sopron néven fut, külön borászati üzemmel Sopronban, tehát most már helyi borászok vagyunk. Van ott egy külön kollégánk, aki a helyi

0: egész a pezsgősítésig, majd a letöltött pezsgőket átviszük az Öreghegyre, ott terjednek ki, ott van a lerázsolás, degorzsálás, a véglegesítése. Tehát az Öreghegy az most már csak pezsgő és vendéglátás gasztronómiáról szól. Ugye ez még egy nagyon erős ága a cégnek, teljesen külön vált a borkészítéstől, van egy nagy modern konyha, volt egy nagy konyhabővítésünk, illetve egy gyönyörű terasz, szép étteremmel, rendezvényhelyszínekkel, és egy állandóan működő étteremmel, amit teljesen véletlenül úgy hívnak, hogy Brit 21 az Öreghegyen, úgyhogy a jövőben nagyon szeretnénk majd a pezsgőkre fókuszálni, az egyeki öreghegyi birtokközponton. És ugye a szüli napi ajándéka a cégnek az a két pezsgő, ami idén kijön a piacra, az egyik az egy Brut Non Vintage, az Pinot Chardonnay Pinot Blanc házasítás, 2 éves érlelés után kerül ki, és egy Blanc de Noir, ami 100% Pinot Noir. Ők jönnek ki most, és karácsonyra, az ünnepi szezonra ezt folytatja majd egy Blanc de Blanc, ami Chardonnay és Pinot Blanc, Chardonnayból több van benne, és egy rozé. És akkor elindult 2026-ban a egyeki kúria pezsgőpince 4 pezsgővel.
1: Említetted is, hogy itt az új épületben, ahol most is ülünk, itt a csendes borok készülnek el alapvetően, és ugye pár évvel ezelőtt még az egyeki Öreghegyen lévő birtokközpontban vagy pincében találkoztunk, most pedig ugye egy szinte új borászati üzemben, borászati épületben vagyunk. Mikor költözött át a termelés ide Göbölyjárásra? Ugye egy kicsit kijebb vagyunk az egyeki központtól.
0: 23-ban készült el az új üzem. A 2020 magasságában éreztük azt, hogy az öreghegyi pince kicsi lesz. Már előtte is éreztük, de akkor már olyan szintű felfutás volt a termelésünkben, hogy már-már a napi működést gátolta a helyhiány. Akkor ugye bejött a Covid, kicsit elcsendesült a világ, mi pedig leültünk átgondolni, hogy hogyan tovább, hogy folytassuk. Szerencsére a tulajdonosi kör biztattak, hogy előre menjünk, nézzük meg, hogy lehet racionálni a működésünket, optimalizálni a folyamatokat. Itt több verzió volt, azt láttuk, hogy akkor fogunk tudni bővülni, hogyha módosítunk az akkori struktúrán, ezért akkor papírra vetettük a számításait annak, hogy mi kell ahhoz, hogy tudjunk bővülni, milyen infrastruktúra szükséges hozzá. Ugye azt láttuk, hogy a 600 négyzetméteren nem lehet 350 000 palasztól többet készíteni, mert nem fér el fizikailag. Ugye a pezsgőt se tudtuk elindítani, pont ezért a palackos eresztésű pezsgőnek rendkívül nagy a helyigénye. Ugye 2-3 vagy több évig is bent kell tartani a félkész állapotban lévő pezsgőket. És hát egy hosszú tervezés volt, egy majdnem 2 éves gazdasági tervezés volt az első lépés, amikor végigmentünk a területektől, a tőkeszámokon keresztül, a fajta összetételen át, hogy milyen termékekből mennyit tudunk elkészíteni, ehhez mennyi hely kell, mi az, ami rendelkezésre áll, mi az, amit le kell tenni, vagy meg kell építeni. És így született az ötlet, hogy akkor építeni kell egy új üzemet. Akkor elindult a gondolkodás, hogy hol legyen ez az üzem, hogy tényleg optimalizáljuk a folyamatokat. Ugye az egyeki borvidéken van a Nyakas, az Egyek, meg a Velencei Tavi régió, mi itt középen vagyunk, bár a szőlőnk egy része a Nyakashoz tartozik, de fizikailag ez a középső blokk, ez egy nagy fennsík, aminek a keleti oldala Egyek, a nyugati oldala az pedig az alcsúti szőlők. Tehát Egyeknél följövünk a hegyre, alcsútnál lemegyünk a völgybe. De ez egy nagy fennsík, ilyen 220-260 méter közötti magasságokon találhatóak a dűlők, és ez a Göbölyjárás, ez pont a két végpont között van félúton. Illetve itt is van egy nagy halastó, és a tó fölött van egy dűlő, amit úgy hívnak, hogy tóra dűlő, mert a tóra néz rá, ott is vannak szőlőink, azok a pincétől légvonalba 400 méter vannak, vagy 500 méterre. Tehát ez egy fontos szempont volt, és be is igazolódott, hogy jó döntés volt, mert azáltal, hogy a két végpont közé tettük az üzemet, ez fizikálisan mérhető, a születi napokban naponta 4 órás spórolunk meg. Azt jelenti, hogy amióta itt van az üzem, és a szőlő nagy részét géppel szüreteljük, azóta is túlóra a pincébe, születi időszakban. Tehát az volt a tervezés cél, hogy optimalizáljuk a folyamatokat. Az egész üzemet ebbe a szemléletbe alakítottuk ki, hogy amit lehet gépesítünk, amit lehet anyagmozgatás, az minden gépesítve van. Ez azt jelenti, hogy egy 5 fős csapattal meg tudom oldani a teljes termelést a 3 pincének, a kúria sopronnak, az egyeki kúriának és az egyeki pezsgő pincének.
1: Pedig pont akartam kérdezni, hogy nagyobb épület, nagyobb üzem, akkor biztos sokkal több ember is dolgozik.
0: Nem, a termelésben nem. Termelésben ez a csapat van, ugye egy klasszikus felállás, ezt még kintről hoztam,

0: van egy főborász, van egy pincemester, egy borászasszisztens, egy, aki a raktár és palackozás és két pincéki segítő. Így vagyunk, ez a borászati része. Az egyéki szőlőkben van egy szőlészvezető és két gépkezelő és idénymunkás csapatok dolgoznak a szezonban. Tehát így áll össze a történet, plusz Sopronban Titi. Jön még egy külső munkatárs, illetve egy kolléganő, aki az adminisztrációt végzi. Ez a teljes termelési csapat.
1: De azt akkor jól érzékelem, hogy ettől függetlenül te irányítasz borászatilag termelésileg ugyanúgy mindent. Tehát a Sopronra is.
0: A Sopront is, egyeket is, a pezsgőt is, a szőlőtermesztést, egyeken, Sopronban mindent, igen. Igen, nyilván vannak segítségek benne, a szőlőtermesztésben, a növényvédelemben van növényvédelmi tanácsadó, illetve a pezsgőben van egy francia kollega, aki besegít a pezsgő készítésbe, egy champagne-ba tanult borász kollega, aki egyébként Szlovéniában él, pezsgőket készít.

0: Említetted, hogy egyre nagyobb hangsúlyt kap a pezsgő. Ez neked volt egy vágyad? A vállalati szemléletben vált fontossá, vagy egyszerűen csak azért, mert a piac igényli, és egyre nagyobb teret hódít magának a buborékos ital?
1: Minden. Mindegyikből egy pici. Volt a Kúriának előttem is pezsgője. Nem tudom, tudsz erről?
0: Hallottam legendát.
1: Amikor én ide jöttem 2009-ben, akkor még volt egy pár palack pezsgő. Teljesen más volt, mint a mostani, de palacban eresztett pezsgő volt. Király Dánikából készült, a Szigetinél készítették Ausztriába. Kis széria, ilyen trabbiszóda jellegű történet volt, jól ment. Az akkori vezetés folyamatosan kérdezgette tőlem, hogy mikor készítünk már pezsgőt. Én meg folyamatosan azt mondtam, hogy először tegyük rendbe a dolgainkat, illetve meg kell tanulni a pezsgőt. De már akkor is téma volt. A másik kollega, aki nagyon sokszor megkérdezte tőlem, az a nagy pezsgős gurú volt, Martin Gózoli. Folyamatosan ezzel jött, hogy mikor csinálsz már pezsgőt, mikor csinálsz már pezsgőt. Meg folyamatosan mondtam, hogy ugye 12-ben pincét építettünk az Öreghegyen, utána telepítettünk, akkor megkaptam a soproni sztorit, mindig volt valami új történet. Telepítések, ugye 15-be telepítettünk, 18-ba telepítettünk, 20-ba telepítettünk, utána jött a Covid, utána jött a pinceépítés, tehát azért elég intenzív volt ez a pár év. 18-as szüretbe készültek pezsgő alapborok, ami a 25-ös évfordulóra is készült pezsgő, de abból csak 2000 üveg készült, az teljesen saját kútfőből, teljesen vakon, tanácsadó nélkül, az egy jó megérzés volt, mert egész jól sikerült. De arra jó volt, hogy láttam, hogy a pezsgőhöz hely kell, mert akkor már olyan szinten volt a termés az Öreghegyen, hogy ez a 2000 palack is gondot okozott a pincébe, mert mindig kerülgetni kellett. És ezt szerencsére a kúria vezetése és a tulajdonosok megértették, hogy olyanban nem szabad belefogni, ami a másik fő tevékenységet akadályozza. Viszont azáltal, hogy ez a nagy pince megépült, ide kimozgattuk a teljes termelést az Öreghegyről, ott a 600 négyzetméteres pincénk, az teljes egészében felszabadult, és adott volt, hogy ott akkor a legjobb dolog, ami történhet, az a pezsgőgyártás. Ugye ez az új üzem, ez egy gyors projekt volt, mert 22 őszén indult a kivitelezés, és 23-ban én már a szüretet itt fejeztem be.
0: Tehát elkezdtétek a szüretet még ott
1: is. Igen, közben átköltöztettem egy pincét ide, és már itt fejeztük be a szüretet.
0: Így tényleg Igen. Nem is tűnik az a 17 év olyan sokkal.
1: Nem, egy pár mozgatás volt. Ugye a 24-es szüret ugyanez volt, csak akkor az üzemet Sopronba költöztettük így a szüret alatt. És a 23-as szüretben már tudatosan elindultak a pezsgő alapbor készítések. Ugye 18-tól folyamatosan minden évben azért volt egy kis házi kísérlet pezsgő alapbor gyártásból, tehát nekünk volt egy folyamatos rezerv készletünk, nem nagy mennyiségek, de ilyen 10-20 hektókat minden évben, csak azért, hogy kipróbáljuk, meg gyakoroljunk egy picit, meg tanuljunk saját kutfőből. A jó hír az, hogy amikor megkezdtük a közös munkát a szaktanácsadónkkal, ő kóstolta ezeket a borokat, és azt mondta, hogy ezek abszolút használhatóak. Úgyhogy ebben az első tételben már van is beházasító azokból a régi rezervborokból, illetve ez a rezervkészlet azóta folyamatosan készül. Úgyhogy az a pezsgő, ami most kijön, ez nagy részben a 23-as szüretből származó alapborok, plusz a rezerv, 24-ben lett pezsgősítve, és most jön ki két év után a piacra. Ez az első belépő ebbe a világba, és reméljük, hogy innentől folyamatosan működik. Ez egy jó fiatal csapat, ügyesek, szeretik is, tetszik. Most ez a pezsgő mindenkinek úgy izgalomba tartja, meg új dolog, meg sokat lehet tanulni belőle, nagyon sokat át lehet ültetni belőle egyébként a csendes bor világába is, úgyhogy szerintem most egy jó csapat van, így összeállt a képlet, ezzel a pár emberrel ezt lehet vinni. Valójában a piac lesz az, ami majd eldönti, hogy meddig tudunk menni. Telepítettünk Chardonnay-t, Pinot és Pinot Blanc-t bőven. Úgyhogy az alapanyag megvesz, sok az új ültetvényünk, nyilván arra majd várni kell, idő kell. Mi hiszünk ebben, hogy ez működni fog. Mi is hiszünk benne, a tulajdonosok is hisznek, az ügyvezetés is hisz. Tehát ez egy tudatosan összerakott, felépített cégcsoport. Nem egy szép szó, de ez egy cégcsoport. Egyébként most már van egy ernyő márkánk is, ami a Kúria Family, ami tartalmazza az egyeki Kúriát, Kúria Sopront, Kúria Pezsgőpincét és a Kúria vendéglátást egyben. Tehát kezdünk belépni a profik világába.
0: A pezsgők közül melyik áll a legközelebb a te szívedhez? Szeretsz egyébként pezsgőzni?
1: Pezsgőzni mindenki szeret. Aki nem, az meg majd megszereti. Minél többet kóstolgatod, annál jobb. Ez ilyen. Ugye mi a buborékkal régóta foglalkozunk, A nagykereskedő részéről jött a megkeresés először a pláne kapcsán. Gyöngyözőbort tudunk-e készíteni, az volt a kérdés. Semmink nem volt hozzá technológiánk, ezért teljesen logikusan azt válaszoltuk, hogy hogy ne tudnánk. Persze, hogy tudunk. Pár ezer palackról indult, most már ilyen 40 ezer palack fölött vagyunk évente. Ez egy ilyen belépő szint volt a buborékos világban, ugye ez egy széndioxid hozzáadással szaturált gyöngyözőbor, van benne buborék, nagyon finom, kis kellemes történet, de úgy gondoltuk akkor, hogy itt lehetne tovább építkezni, utána jött a tankpezsgő, először bérgyártásba, jött a Sauvignon Blanc, ami egy musból eresztett pezsgő, utána az kapott egy kis testvért, egy chardonnayt, most már van egy rozé is, ebből van három, ugye ez is körülbelül egy hasonló kaliber, mint a pláne volumenben, és akkor a method traditionelekkel pedig föltettük a ére a pontot. Hogy most melyik attól függ, hogy milyen kedve van az embernek. Ugye a gyöngyöző az a leglájtosabb, és akkor haladunk fölfelé a nagymesterek világába. Ez tényleg a hangulat függő.
0: Van olyan, amelyik nagyobb kihívást állít elétek?
1: Most így 3 év tapasztalattal a hátunk mögött azért nem lenne túl szerény dolog komoly véleményt alkotni erről, tehát tanuljuk ezt az egész mesterséget, mert ez teljesen más, mint a csendesbor készítés. Azért is kell a tanácsadó, hogy megértsük azt, hogy mi miért történik. Ne csak végrehajtsuk a receptet, hanem tudjuk is, hogy mit miért csinálunk. Tehát ez egy fontos része ennek a közös munkának. Mert sok mindent jól csináltuk, csak nem is tudtunk róla. A fajták nem véletlenül ezek. Tehát nem minden fajtából lehet szerintem jó pezsgőt készíteni. Az fontos, hogy ezeket a fajtákat nagyon jól lehessen érlelni, jól bírják az időt. Ugye a pezsgő az hosszú távú történet. Amit csendesborként sokáig lehet érlelni, az valószínűleg jó lesz erre a vonalra is. Ugye a Pinot meg a Chardonnay az ilyen. Hogyha megnézzük, nekünk is a 2003-as szüretből is van még pinónk, ami ugyan vörös bor, de még teljesen jó állapotban. A sardonékat is azért, hogyha úgy vannak elkészítve, hosszú távon lehet érlelni. Tehát a fajta adott, a terület adott volt, Etyek Buda azért bárkinek, ha megkérdezzük, a pezsgő jut eszében róla. Ugye itt van egy kötődés a pezsgőhöz, a budafoki pezsgő üzemeknek a alapanyaga nagy részből letyekről származott. Itt van egy 150 éves múlt a pezsgő kapcsán. Ami adódik a talajból, a klímából, ebből a jól átventilált szeles mikroklímából, tehát jók az alapborok, onnantól kezdve már csak technológia, egyszerű, nem kell semmit kitalálni. Itt komoly törvényszerűségek vannak, minden ki van találva, hogyha az ember betartja a szabályokat, akkor jó lesz. Ugye ami alapvető és nagyon fontos, az a terület meg a fajtát. Azt ne nézzük, mert ha az nem áll rendelkezésre, akkor nem is érdemes vele indulni. Ugye a szüreti időpont, ami sarokpont, az egész fűtős préselés, ami sarokpont, illetve a blending, a házasítás. A többi az csak rutin munka. Azt meg kell tanulni. Hogyha ez a három helyesen van elvégezve, akkor jó eséllyel sikeres lesz a projekt a végén. Ezt tanultuk a franciától. Ugye nagyon fontos dolog a kislárdás szüret, meg az egész fürtös préselés, hiszen ezek a különböző frakciók más minőségűek, amik majd a házasításnál jön vissza, hogy miből mit raksz bele. Ezzel is lehet szabályozni az érlelési időt, az érlelés gyorsaságát, stb. Tehát ez egy ilyen nagyon összetett történet és tudatos munka. Ezért jók a francia pezsgők, meg ezért hozzák a folyamatos minőséget, és nincs benne ez a hullámzó változás. Nyilván mi az elején vagyunk, tehát itt is kell egy jó pár év, amíg majd kialakul a ház stílusa. Ehhez kellenek a rezervkészletek, meg a tapasztalat, hogy ez felépüljön. De akik kóstolták, azt mondták, hogy jó.
0: Most eléggé szerteágazó lett a termékskála. Hogyan épül fel a szortiment? Csendes boroknál mi az, ami változott?
1: Ugye itt, ahogy külön vált Etyek és Sopron, és külön vált a pezsgő, ez azt jelenti, hogy 3 termékcsalád is lesz. Etyeken, Sopronban is vannak új fajták, amik még nem jöttek ki, vagy még nem is születeltünk róla. Ez azt jelenti, ez a szétválás, hogy gyakorlatilag 3 különböző cégként fog működni a történet, 3 különböző termékpalettával. Etyeken ugye a fókusz a csendes boroknál továbbra is marad ezen a 3-ason, a Pinot, Chardonnay, Sauvignon Blanc. Lesz egy-két ilyen érdekesség, de azok csak kis tételek. Meg fog maradni ez a 3-as alapbelépő család, ez a White Rosé Red, illetve Sopronban továbbra is fókuszban marad a Kék Frankos, a vörös fajták, merló, szirá, Sopronba is telepítettünk fehér szőlőket, zöld veltelini, rajnai rizling, van egy hektáros vegyes telepítés szőlőnk, ami itt a bécsi gemisterzac hagyományt próbálja továbbvinni. Sajnos ezt a nevet nem használhatjuk, most field blendként fut, tehát hogy Sopronba is össze fog állni egy ilyen termékpiramis. Ugye most van az egésznek a kialakítása, most fognak elkészülni a cégeknek a honlapjai, új címke dizájnok lesznek, tehát most azért egy pár meglepetéssel fogunk majd szolgálni. És akkor a pezsgőpince ugyanez, ugye most itt beléptek a metód tradicionál pezsgők, de hát itt is azért a tárház az végtelen, tehát nagyon sok lehetőség van benne. Tesznek meglepetések, nagyon sokat ki lehet hozni a pezsgőből. Úgyhogy egy alkotási folyamatnak ugye az utolsó harmadában vagyunk körülbelül.
0: És mi lesz utána? Mindig volt valami, ugye, ahogy te is mondtad, hogy a telepítések,
1: figyelj,
0: az új épület.
1: Nyilván ezek izgalmas dolgok, jó látni egyébként, hogy amit, mit tudom én, egy 6 éve papírra vetettünk, egy hatalmas Excel táblában mindent kiszámoltunk. Ez mint egy ilyen Lego kockáról kockára építjük össze, és kezd kirajzolódni ez az egész történet. Ez a Kúria Family történet, illetve most már kézzelfoghatóak, kóstolhatóak, és jó. Nekem ízlik, de majd mindenki eldönti. Ez egy izgalmas dolog. Utána mi lesz? Utána ezt üzemeltetni kell. Utána már napi szinten elkezdünk egy normális borászatként működni, ahol csak szőlőt kell termelni és bort készíteni. Több idő lesz bormegmutatókra járni, meg kóstolókra járni, mert arra nem sok idő jutott az elmúlt pár évben a részemről.
0: Szeretnél tehát te is egy kicsit kitekinteni a világba?
1: Úgy gondolom, hogy ez fontos része az edukáció, tehát foglalkozni kell az új generációval, meg kell nekik tanítani a bor kultúrát, mert senki nem ugyan a világra, hogy borszakértő. Ez egy fontos része, hogyha ezt az egészet életben akarjuk tartani, akkor kellene borívó emberek. Őket pedig meg kell tanítani arra, hogy mi a jó, meg mi a mérték. Ez egy fontos.

Az asztali áldásban az idén 30 éves Etyeki Kúria főborászával, Mérész Sándorral beszélgettünk. A zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter, a szerkesztő Pesti Eszter volt.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 2 óra. Következik a héten történt.